0: vetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban befejező részéhez érkezünk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának, és szó lesz még a Millió Lépés az Iskoládért című egészségprogramról is. Elsőként Vitézi Dávidot, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetőjét hallják, aki a konferencián a magyar vasút megújulásáról beszélt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Egy P+R programot is indítunk Pest megyébe, ez még a korábbi BFK-snak az újraélesztése. Megkezdjük a Szentendrei hév fejlesztését, itt is az engedélyezés, félbehagyott engedélyezés lezárása, illetve a tervek összerendezése zajlik a MÁV-nál. Alapvetően ugye a teljes pálya újjáépítése Békésmegyer és Szentendre között a része ennek a beruházásnak, az összes budapesti peron akadálymentesítése, új liftek, új peronok és környezet, új utastájékoztatás, és nyilván az új szerelvények ennek részeként. Ez azért egy jelentős teherre járó beruházás lesz Budapest életében, hiszen jó lenne szakaszoltan megcsinálni, de az uniós határidők miatt, meg amiatt az elmúlt 4 évben nem történt semmi, erre nem lesz módunk, tehát itt egy elég nagy összefüggő vágányzárra lesz szükség, és végigpótló buszozásra 1,5 éven keresztül várhatóan a Batthyány tér és Szentendre között. Ehhez kellenek új buszok is, mert ma se a BKK-nak, se a MÁV-nak, Volánnak nincsen elég busz ahhoz, hogy egy ekkora pótlást lebonyolítson, tehát ugyanúgy, mint a 3-as metró pótlásánál, ehhez be kell hozni egy új buszflottát, ami aztán majd kivált régieket a pótlás után, úgyhogy a MÁV Volán egy jelentős buszbeszerzést ki fog írni erre is, illetve egy Intercity pótlóflottára, vagy távolsági vonat pótló emeletes autópályás buszflottára, ami pedig a lezárt vasúti fővonalak, mert most azokról nem is beszéltem, itt városi közlekedésről lévén szó, de a Debrecen Nyíregyháza, a 60 Füzesabony, az Almásfűzítő Komárom, számos nagy fővonalnak a rekonstrukcióját is végre kell hajtanunk ebben a következő néhány évben. Ugyanez igaz a Csepel és a Ráckevei hévre is, itt nagyon örülnék, hogyha azt tudnám mondani, hogy a belvárosi alagút is belefér, de nem fér bele. Sokszor megnéztük, minden irányból megnéztük, Tibor, mint a tervező, megmondhatója ennek, hogy elég sokat nyomasztottam őket ezzel az elmúlt hónapokban. Ami belefér 2030-ig az uniós pénzek felhasználási határidejéig most az az, hogy felújítsuk a vonalat Ráckevétől Pesterzsébetig, illetve a Csepeli hév akadálymentesítését a helyben elvégezzük, de nem adtuk fel a hosszú távú terveket, tehát ezzel egyidejűleg a tervezést újraindítjuk a tekintetben is, hogy egyesítsük ezt a két vonalat, közvágó híd térségében és föld alatt elvigyük a Kálvin térig, de ez csak tervezéssel fér bele a következő néhány évben. Ha a felújítás elkészült, és ha 2030 után is elérjük azokat a fejlesztési forrásokat, amiket szeretnénk, akkor lehet a következő ütemben, és nyilván a 3-as metró hosszabbítása után következő ilyen projektként a Kálvin téri meghosszabbítást megépíteni. Ez most a realitás. Most első körben a legnagyobb feladata a MÁV-nak az, hogy még az idei évben ennek a kivitelezési közbeszerzése is megjelenjen Ráckevétől és Csepeltől indulóan. És igen, itt van az alagút, aminek az előkészítését tudjuk most folytatni. Most már érintettem párszor, de büszke vagyok rá, hogy a Baross Gábor terv nem csak vasútról szól, hanem metróról is. Azért nagyon sok éve már ilyen mindenki lemondással viseltetett a metró hálózat fejlesztése iránt, hogy ebből úgyse lesz már semmi. A 3-as metró felújításának volt, vagy bocsánat, továbbfejlesztésének volt olyan készterve a korábbi évekből a BKK-nál, amit most föl tudtunk használni. Ebből időben reálisan Rákospalota Újpestig tudunk most beleférni, meg forrásból is ennyi az, amit tudtunk erre elkülöníteni, de ez a projekt most elindul, a főváros és a minisztérium közösen dolgozik azon, hogy a két megállóval történő meg hosszabbítása északirányba a 3-as metrónak, és ezáltal a vasút elérése Rákospalota Újpestnél, ami egy fontos új átszálló kapcsolatot hoz létre a Váci fővonalról, Veresegyházi vonalról a metró felé, ez megvalósuljon 2030-ig, ez a munka is elindult. És villamosokról még néhány szót. Hát ez is egy 10 éve húzódó projekt most már, de most már nem nagyon hiszem, hogy bárki vissza tudja fordítani, meg nem is ajánlom. A budai fonódó déli hosszabbítása az eljutott oda, hogy a kivitelezővel aláírtam a szerződést. Októberben az első munkaterület átadásaink meg lesznek, ezek még alapvetően közműmunkák, de jövő nyáron már látványos építkezések lesznek számos szakaszon. 2029-re el kell készülni a villamosvonalnak a Gellért tértől végig a Budafoki útig, és ezáltal a budai fonódónak a déli ága, ami a Kopaszigát térségét, az egyetemvárost és ezt az egész fejlődő déli térséget kiszolgálja, az elkészül, és dolgozunk további ütemeken is. Uniós forrásból a BKK meg tudja kezdeni a Budafoki úti déli hosszabbításnak a tervezését egészen a Savoia Parkig. Ez a munka meg kell, hogy induljon a következő hónapokban, és egy északi hosszabbítás a Pacsirta mezőút felé a Filatorigát hévállomás irányába is része a beruházási terveknek. Ami pedig a pesti fonódot, vagy hát a Bajcsy-Zsilinszky úti villamost érinti, ennek a kivitelezési forrását a Tisza kormány biztosította a főváros számára, illetve ennek a közös főváros kormány együttműködés számára. Ez azt jelenti, hogy ha a tervezéssel a BKK, illetve a fönterv felgyorsul, és a mindenféle egyéb vitáit lezárja, akkor azt remélem, hogy gyorsan engedélyezésbe tudunk fordulni, és itt is 2030-ig meg tud épülni a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, a pénz erre megvan. Tehát itt is a forrást a kormány biztosította erre, és ez az észak-déli villamostengely létre tud jönni ebben a térségben. Sok más villamosfejlesztés is folyamatban van, nyilván a KAFOK teljes flottájának beérkezése még zajlik. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy új villamostendert is ki kell írni Budapesten. A kocsiszínek fejlesztésére, egy kocsiszínnek a KAF-hoz méltó átépítésére és a Budafokhoz hasonló rekonstrukciójára is biztosított a kormány forrást a fővárosnak, illetve a 24-es, az 50-es és az 56-os villamosok peronjainak akadálymentesítésére is az uniós forrást a Baross Gábor terv keretein között biztosítottuk Budapest számára. És akkor nyilván vannak még feladataink, például a kisfeladati fejlesztésének az előkészítése Rákos rendező kapcsán, nyilván ez is a következő évek feladata. Végül, de nem utolsó sorban a Gubacsi hídnak is elindul a rekonstrukciója, erre is aláírtam a kivitelezői szerződést az elmúlt hetekben. Szerintem több munkát adtunk kivitelezésbe az elmúlt 3 hónapban, mint előtte vasúti és kötött pályás ügyekben az EKM 4 év alatt, és a Gubacsi híd rekonstrukciója is elindul, a kivitelező itt is idén ősszel már felvonul, érdemi munkák inkább jövőre lesznek, a híd szerkezet az 2028-ban kezd majd a helyére kerülni, és 29-re kell a munkát befejezni, ezáltal létrejön egy új vasúti híd, ami összeköti Pesterzsébetet Csepellel és a csepeli logisztikai terminálokkal, és magára vállalta a kormány azt a munkát is, és a minisztériumunk feladatává tette, hogy a Gubacsi közúti híd jövőjét találjuk meg. Ennek jegyében most elindul egy teszt, hogy a vasúti hídból lehet-e közúti hídat csinálni a régiből, mert azért egy tervonat nagyobb teher, mint a közúti forgalom. Ha igen, ha nem, el fogjuk végezni a tervezését a Gubacsi közúti kapcsolat megújításának. Végül, de messze nem utolsó sorban zajlik a repülőtéri vasút munkája is. Itt gőzerővel rákapcsoltunk arra, hogy ezt a projektet újjáélesszük. Ez ugye az átmenő fővonali kapcsolat, ami azt biztosítja, hogy a Debrecen-Nyíregyháza-Szeged-Kecskemét felől érkező Intercity-k át tudjanak haladni a kettes terminál alatt gyakorlatilag, vagy mellett egy új állomással, és aztán pedig Kőbánya-Kispestnél ágazzanak vissza a hálózatba, ezáltal mind Nyugat-Magyarország Kelenföld felől, mind a nyugati felől, mind Kelet-Magyarország nagyvárosai felől közvetlen reptéri kapcsolat legyen. Ennek hát egyrésztről vannak előkészítési feladatai is, hogy a szükséges feltételek meglegyenek, illetve itt korábban felmerült egy olyan elképzelés, hogy ez koncesziós formában valósítsa meg a magyar állam. Zajlik is egy koncesziós pályázat, ennek a felülvizsgálata zajlik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha lesz érdemben jó ajánlat, és azt látjuk, hogy ez realisztikus, akkor lehet, hogy ezzel tovább megyünk, ha nem, akkor megnézzünk más formákat is. A lényeg az, hogy ezt a beruházást is komolyan vesszük, és egy külön csapat a minisztériumban foglalkozik azzal, hogy a reptéri vasút is meg tudjon valósulni a következő években. Erre most nem uniós forrás áll rendelkezésre, hanem elsődlegesen koncesziós logikán szeretnénk megvalósítani. Tanulva a BKK 100 évvel kapcsolatos sikeréből, azt gondoljuk, hogy itt olyan piaci bevételek is vannak a repülőtéri eljutás kapcsán, ami lehetővé teszi, hogy ne csak közpénzből valósuljon meg egy ilyen beruházás. Igyekeztem konkrét lenni, és általános is, nem rabolnám az ebédidő alatt nagyon hosszan az időt. Azt remélem, hogy látszik az, hogy nem, hogy mondjam, nem arra vártunk, hogy legyen 100 nap türelem, meg majd elmagyarázzuk, hogy a múltban mi miért volt rossz, és majd akkor utána kezdjünk dolgozni. Nagyon hosszan tudok arról beszélni, a múltban mi miért volt rossz, és tettünk is jó pár feljelentést. Nagyon nehéz örökséget kaptunk ezzel a minisztériummal, ez egy gyakorlatilag nem működő, nagyon sok értékes ember részvételével és nagyon sok tenni akaró ember mellett, de egy alapvetően nem működő struktúra az, amit megörököltünk, főleg a beruházói ág a végkép. És most az a feladatunk a közösségi közlekedés terén, hogy adjunk egy új víziót ennek a területnek. Azt gondolom, hogy most csak néhány területet érintettem ennek, de talán látható ennek az iránya. Alapvetően a várostérségekben van a legnagyobb személyszállítási szúnyadó igény, amit ki kéne szolgálni. Tehát az, hogy a vidéki nagyvárosaink és Budapest térségében az elővárosi kötöttpályás közlekedést fejlesszük, ez egy alapvető irány. Nyilván része ennek az is, hogy gondolkodjunk kisebb beavatkozásokban is, mondjuk egy budakeszi buszsávban, most minden ilyenre nem jutott idő ebben a prezentációban, de ilyeneken is dolgozunk, és a távolsági vasúti közlekedést megújítsuk. Ezek most talán a legfontosabb elsődleges prioritásaink, emellett pedig a városi közlekedéssel is szeretnénk egy új szövetséget kötni, mind intézményi, mind fejlesztési értelemben. És ami nagyon fontos, hogy szeretnénk új alapokra helyezni ennek az egész tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel foglalkozó állami gépezetnek az intézményrendszerét. Ennek jegyében jött létre a vonatflotta, és kezdi el a járművek beszerzését, és ugye a beszerzett új járműveket bármely szolgáltatónak odaadja, aki az OKK-tól erre megbízást kap, tehát gyakorlatilag a közszolgáltatási szerződéseken átívelően menedzseli a járműparkot. Ennek jegyében jön létre az országos közlekedés szervező, mint egy országos kompetenciájú megrendelő szervezet. Ennek jegyében hozzuk létre a beruházási képességet újra a pályaműködtetőknél, és indítunk el jelentős beruházási programokat, és ennek jegyében igyekszünk a helyi önkormányzatokkal is, a megyei jogú városokkal és Budapesttel új intézményi együttműködéseket keresni, úgy a közszolgáltatás szervezés, mint a beruházás menedzsment terén. Ez azt gondolom, hogy jó pár évre elegendő feladat, hogy mind végig is csináljuk. Igyekszem a jövőben is beszámolni a szakmának arról, hogy hol tartunk ezzel, és szeretném ezúton is kérni mindenkinek a partnerségét, közreműködését, segítségét, ing új feltűrését ahhoz, hogy ezzel tényleg sikerre jussunk. Azt gondolom, hogy nem akarok túl nagy szavakat használni, de azt gondolom, hogy azért most a csillagok együttállása nagyon jó ahhoz, hogy érdemben tudjunk nagy ügyeket megmozdítani és előrevinni, de ez tényleg mindenki kell, és hogyha megint volt már ilyen, ha megint elmerülünk csak a belső vitáinkban, elkezdjük azt a típusú működést, ami azért néha előfordul Magyarországon, hogy bár örülünk neki, hogy jobban mennek a dolgok, mint korábban, de nem elég jól, ezért még inkább folytassunk 3 évig tartó vitát arról, hogy kéne jobban csinálni, aztán pedig meglepődünk, hogy nem történt semmi. Tehát, hogyha ezt el szeretnénk kerülni, az tényleg mindenkinek a segítő közreműködésére, konstruktivitására, gyorsaságára, együttműködésére szükség van, ezt ezúton is kérem, és köszönöm szépen mindenkinek.

0: Elrajtolt a Millió Lépés az Iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetség által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kellett teljesíteniük. Az ingyenes Millió Lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát, vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépés számmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kék kör távját teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió Lépés az Iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió Lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki, ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervát ültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervát ültetetteket nézem, akkor azért mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és ő újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és maguk a saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervát ültetettekre igaz, hanem ránk is gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás. Nagyon érdekes. Először azt gondoltuk, hogy amikor elindult az első millió lépés az iskolábért program, hogy elérünk esetleg egy 50 ezeres részvevői számot, hogy ez milyen fantasztikus lesz, és hát pillanatok alatt összeomlott az akkori rendszer háttértára, mert bőven 100 000 fölé sikerült a részvevők számát feltornázni. Óriási volt az érdeklődés. Ma ott tartunk, hogy több mint 600 000 töltötték már le az applikációt, és évente egy-egy ilyen 11 hetes alkalommal 150-200 000 ember mozog együtt. Ez szerintem egy óriási eredmény. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kis nagy képviség, ez az ország legnagyobb szabadidős megmozdulása, ráadásul nem egy napig tart, hanem 11 hétig. Ugye az is egy fontos dolog, hogy csábítsuk az embereket, minden hétnek van egy kihívója, egy arc, aki arra inspirál minket, hogy mozogjunk. Ugye a mostani kihívásnak a fő arca Semjén Nóra, aki egy igazi húsvér anya, és az Anya ki van Facebook csoportnak a vezetője, aki már rossz anya is lenni néha, amikor úgy érzi, hogy elfárad, de egyébként elmondja, hogy mennyire fontos az, hogy mozogjunk. Ő például rengeteget gyalogol, ő abba tud részt venni. És ugye az is egy borzasztó nagy igazság, hogy arra van időnk, amire akarunk szánni. Tehát ha azt mondjuk, hogy nem érünk rá mozogni, az sajnos nem igaz, ez ezerszer bebizonyosodott. A következő egyébként Litkai Gergely lesz, akit mi a humoros oldaláról ismerünk, de ő is nagyon szeret mozogni, tehát nagyon fontos számára a testmozgás, a kirándulás, és ő egyébként az ő hete most egy ilyen különleges újdonság lesz, ugyanis az egy zöld hét lesz. Ugyanis Litkai Gergely nem csak humor oldalán teljesít jól, hanem a környezettudatosság és a zöld módon gondolkodás területén is. Úgyhogy minden nap egy zöld gondolattal fog megajándékozni minket, amiket érdemes lesz majd megfogadni. És aztán azt gondolom, hogy az egészségügy egyik fene gyereke, Zaher Gábor, aki igazi zaheri gondolatokkal fog minket inspirálni arra, hogy hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan figyeljünk oda arra, milyen szereket ne használjunk. Úgyhogy ő is minden nap egy ilyen gondolatot fog megosztani velünk, de hagyomány, hogy van parasportolónk, szervát ültetett, iskolaigazgató és hétköznapi ember is, aki elmondja, hogy ő hogyan próbál minden nap úgy fölkelni, hogy tegyen a saját egészségéért. Úgyhogy minden héttel lesz egy ilyen kihívónk, és minden nap van egyébként egy tudtad-e üzenet. Ezek az üzenetek, ezek nagyon fontosak az egészségünk szempontjából. Ha valaki ennek csak egy töredékét megfogadja, akkor egész biztos, hogy hosszabb élettel tudja magát megajándékozni. Ugye a befejeződik a verseny a 77 nap alatt, ugye azt kell nézni, hogy egy-egy iskolába becsatlakozunk, hogy ott mi tulajdonképpen látjuk, hogy az iskola hány lépést teljesít az iskolához csatlakozottak által. Tehát az iskolát vannak osztályok, és az osztályokban ott vagyunk mi, akik gyűjtjük a lépéseket. És ezek a lépések egyébként az országos kékkör 2583 kilométeres hosszát kell teljesítenünk, mármint iskolaként, és ha valamelyik iskola ezt 7-szer megteszi legalább, akkor 1 sós jegyet kap. 8-szor, akkor már 2 sós jegyet. És ahányszor ezt megtette, annyival nagyobb az esélye a nyerésre, és ugye decemberben, amikor vége van a versenynek, akkor utána tartunk egy elektronikus sorsolást közjegyző előtt, és akkor sorsoljuk azokat az iskolákat, akik közül 100 szerencsés nyertes 1 millió forintot fog kapni sporteszközvásárlásra. Ráadásul, hogy igazságosabb legyen a rendszer, először az első 50-ben azokat az iskolákat sorsoljuk, akik az eddigi 2 alkalommal még nem nyertek, azért, hogy ők se csüggedjenek, és a következő 50-ben pedig bárki, aki eddig már részt vett és nyert, ők is részesülhetnek a nyereményben. Mindig jönnek újabb iskolák, mindig jönnek újabb csoportok, csapatok, sőt, ami igazi újdonság most, hogy cégek is csatlakozhatnak, tehát a vállalatoknak is lesz most egy kihívás, ők is tudnak egymással versenyezni, és a cégek tudnak támogatni lépéseikkel iskolákat. Tehát igazából ők úgy tudnak jótékonyak lenni, hogy azt mondják, hogy egy-egy hátrányos helyzetű kistérségi iskolát támogatnak azzal, hogy az a vállalat oda csatlakozik be, és akkor azokból a lépésekből az az iskola fog tudni nagyobb esélyt kapni a nyerésre. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, mert így ezek a vállalatok, cégek, akár mikrocég, akár nagyobb vállalatok nem csak hogy tesznek az egészségükért, hanem egy olyan jó cselekedet, egy olyan közösség alakulhat ki, aki nem csak lépést gyűjthet egy iskolának, hanem meg is ismerheti egyébként azt a területet, azt az iskolát, és adott esetben, és erre már volt példa, nagyon komoly barátságok és hosszabban tartó kapcsolatok alakulnak ki. Tudományosan az bizonyított, hogy ha valaki legalább napi 8000 lépést megtesz, ez a minimum, annak már mérhető egészségnyeresége van. Tehát bizonyítottan azok az emberek hosszabb ideig élnek, sokkal egészségesebbé válnak. A 8-ról 10 000-re már nem hoz akkor egészségnyereséget, de ez nem azt jelenti, hogy csak van egy minimum. És ugye ez a 8. kihívásunk így adta magát az egész, hogy napi 8. Tehát próbáld megcsinálni ezt a napi 8000 lépést, ha megteszed, akkor egyébként az applikáció egy jelvénnyel jutalmaz. És hogyha mindenki minden nap ezt megteszi, akkor egyénként is, résztvevőként fog tudni egy nyereményjátékban részt venni. Tehát egyénenként is nyereményhez lehet hozzájutni kisebb ajándéktárgyakhoz, amit így felajánlótól kapunk. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy minden nap lépjen be az applikációba, minden nap próbálja megszerezni ezt a napi 8-as jelvényt, és legyen ott a nyertesek között. És ha véletlenül nem nyerne ajándékot, akkor is 11 hét alatt garantáltan egészségesebb, jobb érzésben gazdag, és sokkal jobb kedélyű lesz.
0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban befejező részéhez érkeztünk a CityRail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának, és szó volt még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják, a riporter Tikovics Ernő. Szentélyerdők Magyarországon címmel tartott előadást dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője szeptember 17-én Egerben, a Líceum Tittel Pál könyvtárában. De mi is az a szentélyerdő? Erről hallanak a következő percekben.
2: Dr. Gálhidi László vezette be az érdeklődőket ebbe a fogalomba, és ahogy láttam, ez azonos azzal a szóval, hogy vadon.
3: Kicsit talán más. A vadon alatt azt értjük, hogy olyan természeti tájrészlet, amihez nem nyúl az ember, és azért a saját életét éli. Általában viszonylag nagy területeket szoktunk vadonnak hívni, de kis területről is mondhatjuk. Tulajdonképpen a szentélyerdő fogalom az valahogy úgy járható körül, hogy egy olyan érintetlen táj, nem biztos, hogy erdő, de erdő is lehet, ahol az érintetlen természettel találkozhatunk, és ez egy kicsit így közel is hoz bennünket magához a természethez. Hogyha ez nagy területet borít, egy ilyen táj, akkor vadonnak szoktuk mondani, akkor az már egy kicsit így az átlagember számára nagy kihívás ott lenni és mozogni benne. A szentélyerdő az, ha ennek egy pici darabja, az általában segít abban, hogy rekreálódjunk, jól érezzük magunkat, de ugyanakkor ne kelljen a természet nyers erő szembenéznünk.
2: Tudjuk, hogy milyen éven vagyunk túl, illetve még nem vagyunk túl. Ilyen szárazságra legalábbis én nem emlékszem. Nyilván a meteorológusok tudnak kapásból sorolni több ilyen évet is, de nem az a lényeg, ami most volt, hanem ami jön. A szentélyerdők ezzel a kihívással hogyan szállnak szembe?
3: Én úgy tudom, hogy a meteorológusok is azt mondják, hogy az idei, tehát 2026-os év, az még a 2022-eshez képest is nagyon extrém, tehát az az asszály, amivel találkoztunk, ilyen Magyarországon nem volt még. Amióta tudjuk legalábbis követni így az időjárási eseményeket. Na most egészen biztos, hogy ez akár gazdasági erdőről beszélünk, akár érintetlen erdőről, bármilyen természeti tájról, ha ez a trend marad, és újra és újra el kell szenvedjék ezeket a viszonyokat a növények, akkor át fog alakulni az erdő. A gazdasági erdők azok lehet, hogy nagyon gyorsan fognak romlásnak indulni, és erélyes beavatkozásokkal kell ezeket átalakítani, de a háborítatlan területek ugyanúgy át fognak alakulni, csak a maguk tempójába. Nehéz megjósolni, hogy mik azok a helyszínek, amik jobban fogják viselni. Biztos, hogy lesz olyan, ami jobban, valami kevésbé. Nekünk az a dolgunk, hogy valamennyire ezeken a kiemelt helyeken segítsük a természetnek a természetes átalakulását.
2: Viszonylag kis erdőfoltokról beszélünk, mégis fontosak, mert öregek szemben a fiatalabb erdőkkel. Az, hogy öregek, az előny, mert lehet, hogy már többször láttak ilyet.
3: Lehet előny, illetve az, hogy ezekben a természetes erdőkben a különböző fajok olyan viszonyrendszerben élnek egymás mellett, ami segíti. Egyik faj segíti a másikat, egyik egyet segíti a másikat, és ez egyfajta stabilitást, magasabb ellenálló képességet jelenthet. Itt is beszéltük, hogy maguk az idős egyedek, tehát azok a fák, amik mondjuk már 200 évet megéltek, nyilván nagyon sok nehéz időjárási helyzeten már most is túl vannak, de a

0: A gazdálkodásból, mert annyira meredek terepen nő például, tehát már az 1879-es erdőtörvény is rendelkezett arról, hogy kell erdőket érintetlenül hagyni, annak érdekében, hogy a termőhely ne menjen tönkre. Tehát ezekhez nem fogunk valószínűleg hozzányúlni a jövőben sem. Vannak olyan erdők, amik erdőrezervátumok részét képezik, vagy annyira ismert kiránduló erdők, például a debreceni nagyerdő, vagy a normafa környéke, vagy a mecsek déli oldala, lilafüred környéke, amihez valószínűleg nem fog az erdőgazdálkodó olyan értelemben hozzányúlni, hogy ott az egész állomány letermelésre kerüljön. De vannak köztük olyanok is, miután rendszeresen még nem vizsgáltuk ezeket, nem kerültek térképre csak az elmúlt két évben. Van olyan szentélyerdő, ami nincs biztosítva, ami most is a gazdálkodás részeként várja tulajdonképpen a sorsát. Mi szeretnénk, hogyha ezeknek a jövője azért biztosítva lenne.
1: És mennyivel másabb egy olyan erdő ökológiai szempontból, ami szentélyerdő, tehát idős fák, nem annyira letermelési céllal ültetett fák, mint ezek az utóbbiak.
0: Magának a rendszernek jó, hogy öreg fák is alkotják, tehát amire azt mondjuk, hogy ránézés, hogy öreg erdő, vagy netán őserdő, ugye egyetlen volt Magyarországon is van, amit őserdőnek nevezhetünk, az sem azt jelenti, hogy csak öreg fák vannak benne, hanem vannak benne öreg fák is, de vannak benne középkorúak, fiatalabbak és újulat is van benne. Ezekre az jellemző, hogy egy ilyen változatos korosztály szerkezet található meg, és természetes folyamatok révén újul meg, alakul át. Tehát ez a természetesség adja azt is, hogy ökológiai szempontból magasabb minőséget jelent, illetve jobban és ellenállóbban tud működni. Nekünk, mint erdőlátogatóknak ezek azért fontosak, mert elsősorban rekreációs szempontból. Tehát ha egy ilyen erdőt meglátogatunk, akár itt a Bükki Nemzeti Parkban, akkor sokkal inkább fel tudunk töltődni. Az a változatosság, ami itt fogad bennünket, az a természetnek a megélhetősége. Én azt gondolom, hogy minden turistának ez a célja, hogy ilyen helyekre eljusson, mondjuk hétvégén, amikor szeretne egy picit kikapcsolódni, mert ezek az élmények töltik fel igazán. Tehát egy gazdasági tájban, gazdasági tájban, egy akácosban, egy nemes nyárasban senki nem tölt időt húzamosabban, mert nem adja azt az élményt, amit egy működő ökoszisztéma ad nekünk.
1: Mennyiben változhatnak, vagy kell változniuk az erdőknek, azoknak főleg, amelyek telepízve vannak. Már riogatnak azzal, hogy a bükk névadó fafaja a bükkből például előbb-utóbb eltűnik.
0: Minél inkább mesterséges állományokról van szó, annál inkább mondható, vagy várható, hogy sérülékenyé válik, vagy sérülékeny akár már most a szélsőséges időjárási eseményekkel szemben. Itt ne csak az aszályra gondoljunk, hanem akár a szelekre, vagy a tűzre, hogy az erdőtűz elsősorban a telepített erdőket éri utol. De valóban vannak olyan telepített, ember által létrehozott erdők, akár őshonos fafajokból is, hogyha az egy fafajú, egy korosztályú, akkor jobban ki van téve szeleknek, aszálynak, még akár a tűznek is, könnyebben terjed például benne a tűz, de a rovarkárokra ugyanez igaz. Vannak olyan fafajok, valóban a bükk is ezek közé tartozik, amik a szárazodó, egyre melegedő klímát egyre kevésbé tűrik. Ezek olyan helyeken fognak megmaradni, amik mondjuk még 10-20-30-40 év múlva is megfelelőek számukra, de valószínűleg lesz olyan hely, ahonnan kiszorul. Ez történhet természetes úton is, úgyhogy szépen, lényegében fokról fokra az újulatban való megjelenésen keresztül átveszik az irányítást, a főszerepet a szárazságtűrő fafajok. Az erdész elébe mehet egyébként ennek a folyamatnak azzal, hogy ő maga a bükk letermelése után más fafajjal jön. Itt ennek azért megvannak a kockázatai, tehát pontosan nem tudjuk, hogy milyen klíma az, amire számítanunk kell. Ezért egy biztonsági játék, ha úgy tetszik, az, hogyha minden helyszínen lehetőleg vegyes fajösszetételű állományokat hozunk létre. Egyre inkább ebbe az irányba törekszünk.
1: Ha felhagyunk bizonyos helyeken a fakitermeléssel, akkor azokból előbb-utóbb ilyen szentélyerdők lesznek. Ezek mondhatni, hogy ilyen farezervátumok.
0: Igen, tehát ez lényegében az egész világon a természetvédelemnek az első számú célja, hogy ott, ahol ez megtehető, és a gazdasági lehetőségek megengedik, ott a természetet hagyják élni a maga ütemezése, a maga természete szerint. Tehát azok az erdők, amiket eddig fa termelésre használtunk, azok át fognak alakulni olyan erdőkké, amik nagyon hasonlíthatnak akár az ott korábban lévő őserdőkre. Ehhez nyilván idő kell, tehát ez nem egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra történik, hanem ez hosszú évtizedek kellenek, de vannak erre példák, akár

0: Európában is, hiszen vannak nálunk is olyan tájak Skandináviában, de nem csak ott, hanem például a Balkán országaiban, ahol ezek a viszonylag érintetlen erdők, ezek gyönyörű pompájukban mutatkoznak meg.
1: Mi ezt már nem érjük meg, de talán az unokáink, igen. Dr. Gálhidi Lászlónak, a WWF Magyarország Erdő Programja vezetőjének köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: Most irodalmi sorozatunk 13. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

0: Gyulánál töltöttem az egész délutánt. Olvasgattam, Magnót hallgattam. Tulajdonképpen egész jól megvoltunk, amióta nem vedelt úgy, mint egy gödény. Este elfelejtettem felhúzni otthon az órát, és majdnem lekéstem a kora reggeli indulást, de azért azt nem mondanám, hogy az öreg tűkön ülve várt. A teljes kávéját kortyolgatta éppen, amikor benyitottam a konyhába. A sült szalonnán meg a pirított hagymán már szerencsésen túljutott, és kifejezetten az volt a benyomásom, hogy minden a terv szerint halad. Nem szerettünk kapkodni. Beszálltunk a Warburgba, aztán nagyon hamar meg is érkeztünk valami legelőhöz. Balra a gulya kolompolt, a szemközti fák mögött a jó öreg hernád folydogált, szóval minden tekintetben kellemes délelőtt ígérkezett. A falusi csordát néztem. Abban az időben még szinte minden udvarból hajtottak ki teheneket, nem volt szokatlan látvány egyáltalán. A tehenek nem bántanak, mondta mosolyogva Laci bácsi, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy kissé gyanakodva méregeti az egyik távolban legelésző hegyomlásnyi állatot. Jó messzire voltak tőlünk, úgyhogy simán nekiveselkedtem a gombaszedésnek. Egész éjjel zuhogott az eső, hűs vízcseppek csillogtak a fűszálokon. Meleg, földszagú párákat lehet a napfényben fürdő legelő, mi pedig egy-kettőre otthonosan éreztük magunkat. A hernád békésen kanyargott mellettünk, csönd volt, nyugalom. Amíg az előbb említett hegyomlás meg nem indult felénk. Jánoskám, az a tehén, mintha most közelebb lenne. Így Laci bácsi. És valóban, nekem is úgy tűnt, hogy a sok tehén közül az egyik kifejezetten érdeklődik a gombaszedés iránt. Lépett néhányat előre, meg megállt, büszkén, felemelt fűvel egyre csak közeledett. A viselkedése határozottan emlékeztetett egy bikáéra, amely az arénába lépve épp a matadort keresi. A távolság vészesen fogyott, ráadásul a sétából hirtelen kocogásba váltott, szóval megállt bennem az ütő rendesen. De hát az öreg biztos tudja, a tehén az tehén. Akkor most fussunk, adta ki a megfellebbezhetetlen parancsot öreg barátom, és megcíloztuk a nyárfasort. A bikának határozottan tetszett az ötlet, mert ő is rákapcsolt rendesen. Laci bácsi 20 éveseket meghazudtolva szedte a lábait, miközben engem terelgetett. Röpültünk, mint a golyó, vagy 200 métert vertünk a bikára. Az öreg nevetgélt futás közben, mintha valami jó móka lenne, de a fák között, a sűrűben már én is megnyugodtam. Biztonságban voltunk. Laci bácsival ellentétben én korántsem sem voltam megelégedve a történtekkel, zsörtölődtem picit, hogy ki lehet az a marha, aki bikát legeltet a tehenek között. Mint egy bölény, komolyan mondom, tiszta vadnyugat. Fejeztem ki nem tetszésemet lihegve, de ő ekkor már tántorgott a nevetéstől, és a vadonatúj napszemüvegét törölgette. Jánoskám, ezt még az unokáidnak is mesélni fogod. Ez itt a nagybetűs élet, mondta kissé remegő hangon, és a mutató ujjával a bika felé bökött. A kalapja lerepült félúton, a nagy melák jószág most épp azt szaglászta átlényegülten. Majd később visszajövünk érte. Több is veszett Mohácsnál. Legyintett nagyvonalúan, miközben áthámoztuk magunkat néhány kidöntött nyárfán. Ha már úgyis ott volt a hernád a közelben, gondoltuk, szétnézünk kicsit. Gyönyörű, zöldes színű volt a víz. Ez azt jelentette, hogy él. Tiszta, lehet számítani kapásra. Ha kávészínű volt, egész nap áztathattad a zsinort, nem fogtál egy szálkát se. A folyóvízi horgászat egészen más, mint a tavi. A megakasztott hal a folyó sodrását kihasználva sokkal nagyobb ellenállást tud kifejteni, mint állóvízi társai, ráadásul izmosabbak, erőteljesebbek is a folyami halak. Gondolkodóba estünk, hogy a gombászást esetleg felcseréljük horgászásra. Minő fejedelmi lehetőségek, de mivel a nap már elég magasan járt, 10 óra körül lehetett, inkább egy kiadós sziesta. Semmit tevés mellett döntöttünk. Bámultuk az eget, figyeltük a keringő öjveket, hallgattuk a szöcskék, tücskök, sáskák keltette kakofóniát. Lépések szaja hallatszott a nyárfás felől. Hátra néztünk. Egy nagy bajuszú ember közeledett. Kezében Laci bácsi kalapjával.
1: Adjon Isten, Lacikám! Harsogta már jó messziről. Nagyon sürgős dolgotok lehetett, ha már a kalpagot is elhagytátok.
0: Hát, most elég hamar ideértünk, somolygott az öreg. Legújabban már a bikák is kijárnak a legelőre? Kérdezte színlelt érdeklődéssel.
1: A rosszabb, aki megeszi,
0: válaszolt tömören a bajszos, és egy oltári nagyot köpött a fűbe.
1: Hajnalba kigyüttünk, mint rendesen. Nem volt itt semmi baj. A Tóbiás egy óra múlva kigyütt utánunk. Gondolta, meglátogassa a jányokat.
0: Azt mondta a kocsmáros, hogy ő látta is, ahogy a nagy böhm állat átpréseli magát a kiskapun, azt, mint akinek valami halaszthatatlan dolga van, lógó nyelvvel végig trappol a falu. Amire kiért, megéhezett, azt beállt legelni a többi közé.
2: Tóbiás szerelmi életéről több szó nem esett. 4 markos ember győzködte, meg az orrába fűzött karikán a lánc, hogy ideje hazamenni. El is indult nagy nehezen.
0: Hiába, a nőkkel mindig csak a baj van.
2: Mi is igyekeztünk hazafelé, nehogy véletlen lekissem a matekórát. A gomba szedés el lett halasztva. Otthon Gyula vigyorgott ránk az udvaron, mert neki meg közbe jött valami, pontosabban elmaradt a plusz meló a gyárban, úgyhogy gondolt egyet, átjött, és lecserélte a vizet a vitorlás halakon.
0: Dicsértessék!
2: Volt még egy kis időm, bevágtam egy nagy tányér paradicsomlevest, aztán felvettem a hátamra az iskolatáskát, amit már kora reggel, nagyon előrelátóan magammal hoztam.
0: Csöngettek. Egy kiskutya ült a kapu előtt. Valószínűleg nem önszántából, mert egy banános doboz volt a feneke alatt, és minden bizonnyal nem ő nyomta meg a csengőt se.
1: Hát ezzel meg mi legyen?
2: Vakargatta az öreg a feje búbját, és kissé tanácstalanul tekingetett jobbra-balra, hát ha csak valami tévedés lesz az egész, és hamarosan előkerül a kiskutya gazdája, mondjuk a föld alól, mert az utca teljesen kihaltnak tűnt. Én személy szerint odébb raktam volna néhány kapuval, aztán becsengetek. De ez a terv úgysem nyerte volna el az öreg tetszését. Gyula is kijött. Kezében egy vödör vízzel, ami csak úgy véletlenül maradt nála, és átnézett a vállunk felett.
1: Hát ez meg mi? Csak összeszarná az udvart,
2: mondta bölcsen, és már indult is vissza a halakhoz. Nagyon büszke voltam a Gyulára. A kutyát behoztuk, nyűszített, erre Margitka néni kijött a konyhából, az akváriumos szoba ajtajában pedig azonnal feltűnt Gyula, akit szinte vonzott a konyha ajtó nyikorgása. A vödör víz még mindig nála volt. Szentül hittem, hogy addig már nem is fogja letenni, amíg nem kap paradicsomlevest. Margitka csípőre tette a kezét, és miután túl voltunk a Lacikám, nem kell még egy kutya, júj, de aranyos, adjunk neki tejet. Kezdetű üdvözlő beszéden Dugó bevonult a banános dobozból a kutyaolba. Morzsa kutyaoljába, aki csak nézett, mint az edényes, és látszott rajta, hogy nem akar hinni a szemének. A sokat sejtető Dugó nevet egyébként Gyula adományozta az ebnek, ami Laci bácsi szerint sokkal jobban hangzik, mint mondjuk a kis fröccs vagy a hosszú lépés. Dugó mindezek után egész nap azzal volt elfoglalva, hogy morzsát vegzálja, és lehetőség szerint kitúrja a saját oljából. Morgott az öreg kutyára, ugatott, kaffogott. A szerencsétlen pára egy-egy rövidebb udvari sétája után hazaérkezett.
1: Rossz szomszédság, török átok.
2: Másnap összeütöttünk Gyulával egy kettes számú ólat, és attól a pillanattól kezdve szent volt a béke. Az új ólat nem látogatta a kutya se. Egymás hegyén hátán tolongtak, a régi ólban, békességben, szeretetben, évekig.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 13. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Ezzel műsorunk mára véget ért. Munkatársai voltak a riporter Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Karkus István. Berecz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A gender ideológia oktatási adminisztrációba történő átültetésével vádolta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy gender körlevelet küldött az egyházi és magániskoláknak a Lannert Judit által vezetett Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A videóban bemutatott közoktatási államtitkár által jegyzett levélben Rétvári Bence közlése szerint be is ismerik, hogy a háttértársaság nyomására kötelezik az iskolákat, hogy változtassák meg az eddigi nyilvántartásukat. A levél szerint az iskoláknak a pedagógusok személyi adatainál egymás mellett kell feltüntetni, ha valaki házastárs vagy azonos nemű bejegyzett élettárs. Ez azt jelenti, hogy az egyházi iskolákban ugyanúgy kell kezelni a házastársi kapcsolatokat, mint az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatokat, közölte. A levél nincs tekintettel sem az egyházi fenntartókra, sem a vallásszabadsági szempontokra, ami teljes mértékben a gender ideológia átültetése az oktatási adminisztrációba, összegzett a KDNP frakció vezetője. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntettek a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége a Kossuth téren Budapesten. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének. Máténé Szüllősi Andrea, a Hallassuk a hangunkat szövetségesei elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák vagy a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. A honvédelmi miniszter feljelentést tett, miután kiderült, hogy az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adott el 108 páncélozott szállító harcjárművet Szerbiának. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harcjárművek értékét, amely korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Bár a Honvédelmi Minisztérium az értékbecslés feletti áron adta el a csapatszállító harcjárműveket a saját cégének, majd ez a vállalat még drágábban a szerbeknek a 108 járművet mintegy 500 000 000 forintért értékesítette. 108 harcjármű csak 500 000 000 forintot ér, tette fel a kérdést a miniszter, jelezve. A nyomozó hatóságok majd kiderítik, hogy volt-e visszaélés, vagy nem. A központi nyomozó ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását, közölte a vádhatóság a távirati irodával. Azt írták, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. október 2-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Káldi Bibliáról, a Sárospataki Bortemplomról és az imádság évéről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 400 éve jelent meg az első teljes katolikus magyar bibliafordítás, Káldi György jezsuita szerzetes fordítása. A Bécsben 1626-ban megjelent Biblia 400. évfordulójára vándorkiállítás nyílt augusztusban a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia altemplomában. A tárlaton látható a Káldi György által fordított Biblia és szentírásról, valamint illusztrációiról készült tablók. Megtekinthetők Vízvári László piarista szerzetes, tanár, marionett bábjai, amelyek a Tékozló fiú című bibliai történethez készültek. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya levéltára és rendtörténeti könyvtára, valamint a piarista rend magyar tartománya gyűjteményei tárlata szeptember 30-áig tartott nyitva. Ezt követően a vándorkiállítás az ország piarista és jezsuita iskoláiban lesz látható. Koltai András levéltáros, a piarista rend magyar tartománya gyűjteményei vezetője, és Bácskai Horváth Hajnalka, a piarista rend magyar tartománya központi könyvtár könyvtárosa beszélgetett a Káldi Biblia fordításokról. A riporter Császi Erzsébet.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia altemplomában vagyunk, egy kiállításra jöttünk. Az első Biblia fordítás Káldi Györgyhöz kötődik, 400 évvel ezelőtt, 1626-ban fordította le. A kiállítás tablókat is tartalmaz, és különféle bibliákat. Az első mondatot idézem. Igaz Bibliának fordítása. Káldi György Biblia fordításának címlapja 1626. Az első nyomtatott, teljes, magyar nyelvű katolikus szentírás 1626-ban jelent meg Káldi György jezsuita fordításában, aki sajnálta, hogy a keresztények válogatás nélkül olvassák a tévegő újítóknak hamisan fordított Bibliáját. Két interjúalanyunk van itt, a kiállítás kurátora, Koltai András levéltáros, a piarista gyűjtemény vezetője, és Bácskai Horváth Hajnalka könyvtáros, szintén a piarista könyvtárból. Ők készítették többekkel együtt, ők állították össze ezt a kiállítást. Honnan származnak ezek a bibliák, amelyeket kiállítottak?
2: Az volt a kiállítás alap ötlete, hogy ugye a Bibliát olvasni kell, a kiállítást megnézni kell, tehát a kiállításon elsősorban illusztrációkat, a Bibliához kapcsolódó képeket szedtünk össze. Ugye ez egy iskolai kiállítás, amit majd különböző piarista és jezsuita iskolákba fogunk majd továbbvinni, és akkor összegyűjtöttük azokat a magyar vonatkozású képes ábrázolt bibliákat, amiket így látványosan meg lehet jeleníteni. Ebből 6-7 példány plusz egy bábjáték látható a kiállításban.
1: Menjünk oda a tárlóhoz, és nézzük meg ezt a Káldi Bibliát. Milyen képnél van nyitva, az első képnél van nyitva, mit ábrázol ez a kép?
3: A Káldi Bibliának a címlapján egy oltárszerű építménynek a felépítését követi. A középső részén oldalt két ószövetségi alak, Mózes és Dávid látható, alul pedig az evangélistákat ábrázolták attribútumaikkal együtt. Ez a Vulgátának, a Vulgáta Sixto Clementina címlapját követi, ezzel is utal arra, hogy a Káldi Biblia a Vulgáta alapján készülő fordítás volt. A címlapnak a felső részén a Patrona Hungárié mellett a magyar szenteknek a sora látható, Szent Gellértel, Szent Imrével, Szent Istvánnal együtt, legfelül pedig Magyarország címere jelenik meg. Mindez a Patrona Hungárié gondolatnak a megjelenítése a címlapon, amely korábban Pázmány Péter Isten igazságra vezérlő kalauz című művének a címlapján jelent meg. Így ezzel Káldi György Biblia kiadása a katolikus Magyarországnak a vizuális kifejezőjévé vált.
1: Mondjuk el, hogy hogyan néz ki ez a könyv külsőségeiben, milyen méretei vannak körülbelül.
3: A korabeli biblia kiadásokhoz hasonlóan ez egy fólió méretű kiadvány, mai fogalmainkkal azt mondhatnánk, hogy A4-esnél egy kicsit vastagabb. Itt még nem biblia papírra nyomták ezt a bibliát, hanem merített vastag papírra, jó vaskos kötetről beszélünk ennek megfelelően. A korabeli gyakorlathoz illeszkedően fatáblás kötésbe került. Nagyon izgalmasak a Káldi bibliáknak a kötései is. Többnyire disznóbőr kötésbe kerültek. Jellemző, hogy vagy a kötéstáblának a középmezején valamilyen IHS monogram jelenik meg, alatta többnyire Krisztus testére utal, Krisztusba vert háromszöggel, a keretekben pedig palmettás indamotívumokat ábrázoltak, számos példányon pedig különböző erényeket jelenítettek meg. Van néhány olyan kötés, amely kecskebőr kötésbe került, ezeket általában főúri udvarokba vagy királyi udvarokba kötötték.
1: Említette az előzményeit a Biblia fordításnak, milyen írásokból merített a fordító, és mennyi idő alatt készült el a fordítással?
3: A Káldi Bibliának a fordítása tulajdonképpen a középkori Biblia fordításnak a hagyományába illeszkedik. Például a középkorból a Jordánszki kódexben szinte egy teljes egész Biblia fordítás fennmaradt, az Új Szövetség fordítás, illetve az Ószövetségnek a hét könyve is megjelent. A Káldi fordításának az újszerűségét tulajdonképpen az adja, hogy az akkor pápa által hivatalosnak elfogadott Vulgáta edíció alapján készült, és a Szentszéki jóváhagyással jelent meg, és megjelenhet egy nyomtatásban. Ez korántsem volt triviális gondolat a 17. századi Európában, ugyanis csak a reformációval érintett területeken engedélyezték a Bibliának a kiadását, a katolikus területeken nem jelenhetett meg, ugyanis azt vallották, hogy a hit hallásból lészen.
2: Most szeptemberben egyébként az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ egy konferenciát rendezett a Káldi Bibliáról, és nagyon sok érdekes új kutatási eredmény derül ki, többek között azt is, hogy ezt a nagyon vastag kötetnek a papír anyagát hány helyről szállították össze, a vízjel kutatások alapján, igen, hogy Bázel, München, meg különböző alsó és felső ausztriai helyekről vitték össze, egyébként érdekes, a Duna mentén különböző papírműhelyekből hordták össze, ez őrült mennyiségű anyag kellett hozzá. Az is kiderült így a kutatásban, hogy míg a protestáns Biblia, tehát a Károli Biblia, az 3-4-szer vagy még többször megjelent a 17. században, a Káldi Biblia az tulajdonképp 17. században egyszer jelent meg, és 100 évig nem is volt újabb kiadás, és valószínűleg elég nagy példányszámba jelent meg, ezt pontosabban nem tudjuk, de azt is tudjuk, hogy rengeteg példány maradt fönn.
3: A Káldi Bibliából a kutatások szerint vélhetően 2000 példány nyomtattak ki, 240 példányt ismerünk ezek közül, amely máig fennmaradt. Ezen példányok között egyébként két variáns létezik, ugyanis a korábbi címlap variánson jezsuita szentek portréját is metszették a címlapba, ezt később eltávolították, és helyére címfeliratot illesztettek be. Ez a korábbi variáns roppantúl ritka, 3 ismert példánya maradt fent. Különben közülük az egyik a szegedi piaristáknak a tulajdonában volt, ezt jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.
1: Hol nyomtatták ezt a Bibliát?
3: A Bibliát Bécsben, Mateusz Formikának a nyomdájában nyomtatták ki. Az előkészítés az roppantul hosszú volt, ugye a fordítás az 1605 és 1607 között készült el. Káldi György nagyjából másfél év alatt fordította le ezt a hatalmas munkát, ez hihetetlen fordítói teljesítmény volt. A kiadásig azonban mintegy 20 év telt el. 1610 körül megpróbálkoztak már a kiadással, jezsuita tartomány főnök Giovanni Argenti közreműködésével. Ekkor el is kezdődött a revíziós folyamat, és kérték az engedélyt a kiadásra. Végül a kiadásra csak 1623-as elindulás után kerülhetett sor, például Pázmány Péter érsek hadhatós közreműködésével és anyagi segítségével.
1: Kik engedhették meg maguknak, hogy megvegyék a Bibliát?
3: A legkorábbi olyan possessor bejegyzések, amelyek korai tulajdonlásra utalnak, azt mutatják, hogy nem csak a jezsuita rendházakba került el, hanem például a Széchenyi rendházba egy teljesen laikus hívő Bakos Mihálynak az adományából került be, tehát eljutott nem csak a főúri udvarokba, nem csak a királyi udvarba, hanem viszonylag széles társadalmi rétegekhez. Természetesen a jezsuita rendházakban is találunk példányokat. Káldi György küldött a linci jezsuitáknak példányt, és a bécsi jezsuita rendháznak is.
1: Ha összehasonlítjuk a vizsói Bibliával, a Károli Bibliával, akkor milyen különbségeket fedezhetünk fel benne?
2: Külalapot nézzük egyébként, ez érdekes, hogy a vizsói Biblia az ugyanilyen nagy fólió nagyságú, mint a Káldi Biblia, ami érdekes, hogy annak további kisebb kiadásai is készültek, tehát Szenci Molnár Albert, aki Németországban, Hollandiában élt, és ott nyomtattak újból, ott negyedrét, sőt 12-ed rét méretben is megjelent, tehát kicsiben. A Káldi Biblia viszont nagy volt. Most a szövegét tekintve, ugye a fő különbség, mint az elhangzott, hogy a katolikus egyházban a liturgia miatt, meg egyébként a Vulgata, tehát a latin szöveg, a Szent Jeromos által fordított latin szöveg ma is a hivatalos, viszont a protestáns bibliák nem ebből, hanem az eredeti biblia nyelvekből, héberből és görögből készültek. Ez máig egyébként feszültséget okoz, mert ugye a kétféle bibliafordítás van ma is a katolikus egyházban. Ez határozottan a Vulgatából volt, már csak azért is, mert ez is elhangzott, hogy a Szent Szék a trienti zsinat után a Vulgata szövegét is standardizálta, tehát volt ez a javított Vulgata, ez a Clementina, ami a hivatalos katolikus latin szöveg volt, és ugye a Káldi ennek felelt meg, tehát ez egy katolikus szempontból elfogadott hivatalos biblia volt, ezt a 17. században ezt nagyon fontosnak tartották, hogy ez egy autorizált szöveg legyen, és egyébként a konferencián az is kiderült, hogy még mielőtt kinyomtatták volna, tehát 1626-ban, már előtte egy évtizeddel, vagy korábbi évtizedben már a kézirat alapján kezdett terjedni, vannak olyan nyomtatott kiadásaink, különböző lelkiségi könyvek, ahol már a Kárdi fordítás szövegei jelennek meg, és aztán ez később még inkább így volt, tehát maga Pázmány Péter is ezt használta föl bizonyos műveihez. Egyébként maga Pázmány Péter is nyilván fontos szerepet játszott, ő volt ekkor az esztergomi érsek, és ezt sajnos nem tudjuk, tehát nincsenek számadáskönyveink, hogy ki fizette a kiadást, de egész biztos, hogy a költségnek nagyon nagy részét azt Pázmány Péter esztergomi érsek fizette.
1: Többféle bibliát is kiállítottak. Mutassuk be ezeket is.
2: Végig futottunk tulajdonképp, vagy megy ez a kiállítás a magyar vonatkozású bibliai illusztrációkon. Ami érdekes, talán a 17. századból vannak itt kötetek, jezsuita lelki gyakorlatos könyvek, ugye maga Káldi György is ugye jezsuita volt, és a jezsuita rend lelkiségének központjában Szent Ignác rendalapító lelki gyakorlatai állnak. A lelki gyakorlatoknak pedig egyik nagyon fontos része, hogy az ember elképzeli magát bizonyos szituációkban, ezek részben ilyen képzeltek, mint ugye a két zászló, vagy a Isten országa, Sátán országa, és vannak bibliai szituációk is, és aztán ezt továbbfejlesztették a jezsuiták, és vannak olyan könyvek, amihez segítségül le is rajzolták ezeket a jeleneteket. Itt is egy ilyet állítottunk ki, ez egy belga jezsuitának a műve, amiatt aztán lerövidített egy osztrák jezsuita, és aztán magyarul is Derskai György jezsuita magyarra is lefordított ezt a kis elmélkedő könyvet. Itt például azt a részt tettük ki, többet is tettük volna, amilyen a betlehemi jelenetet Jézus születése látható, és ugye a szerző egy meditációt írt hozzá, és a meditációban pedig ugye számokkal, betűkkel jelölte, hogy mi látható a képeken, mire kell gondolni. Ugye itten a képen nem csak a kis Jézus megszűzmára látható, mindenféle szimbolikus alakok is szerepelnek, az imádat, meg a csodálat és hasonló dolgok. Ő a magyar kiadást, ez a Derskai féle, az pedig a latin kiadás Bécsből. Ugye ugyanazokkal a metszetekkel készült, ez már csak a szakmai kérdés. Először nyomtatták ki a bécsi kiadást, és ott szebbek a metszetek, mert ugye ez a technológiából következik, hogy ugye ezek a rézlapok, ezek kopnak, tehát akármennyit nem lehet nyomni, úgyhogy az első kiadás nyilván szebbek még a nyomatok. Amit kiemelnénk most, az Christoph Weigelnek a Bibliája. Ez egy nagyon nagy európai vállalkozás volt. A 18. század legelején járunk már. Christoph Weigel egy protestáns nürnbergi, hát ilyen nyomdász vállalkozónak is mondhatjuk, ő metszett is, és egyik nagy vállalkozása egy ilyen képes biblia volt, egész pontosan a biblia képekben, tehát itt csak képek vannak, a biblia szövege nem jelent meg benne, gyakorlatilag minden biblia fejezetet ábrázoltak, és ehhez latin és német versek készültek. Ami érdekessége, ez a 18. századi német protestáns világ, ami kicsit ilyen, hát mai szóval ökumenikus volt, mert a latin verseket egy osztrák jezsuita írta hozzá, a német verseket pedig egy württembergi evangélikus iskola rektor, vagyis iskola igazgató készítette. Ennek van több példány, nem sok, mert ez egy nagyon drága kötet. A pesti piarista könyvtárnak is van egy példány, amit nem pontosan tudjuk, hogy került oda. eredetileg Debrecenben volt, a debreceni piaristáknál, de hogy oda hova került, az, vagy mikor került, az nem világos. Mindenesetre ebbe a példányba valaki magyar nyelvű versekkel is kiegészítette. Ez azt jelenti egyébként, hogy valaki ezt nézegette és olvasgatta benne a latin verseket, és átlátta. Azt sajnos nem tudjuk, ki volt, ezt még további kutatásoknak a eredménye lesz. Egyébként ennek a verses, kicsi képes Bibliának van egy másik változata is. Mihalovics János metszeteivel jelent meg, Bucsánszky Alajos pesti nyomdász készítette ezt. Neki az volt az ötlete, hogy ő egy szintén képes Bibliát ad ki, de teljes szöveggel, méghozzá lehetőleg olcsón. Az az olcsó Biblia, aztán ez még a végig kísért a 19. és 20. századon, nem mindig sikerült. Nekik se igazán, mert ha ki is adták 1851-ben. Ugye az olcsóságot az segítette, hogy egy új nyomdatechnikát találtak ki akkor, tehát tulajdonképp visszatértek a fametszethez, csak a fametszetet máshogy csinálták, mint Dürer idején, ahol viszonylag puha fába faragták a képeket. Itt pusztán fába, tehát kemény fába faragták, és nem szál mentén, hanem szálnak keresztve, és így ezekből a fa metszetekből egész sokat lehetett nyomtatni, és ez nyilván olcsóbb volt, mint a rézlemez, vagy annak bármely variáció, a rézkarsz, stb. Úgyhogy ők kiadták nyilván a Bibliát, méghozzá a Káldi Bibliának egy ilyen kicsit javított szövegét 1851-ben, de azt tudjuk, hogy nem ez volt az igazi gazdasági siker számukra, hanem egy kicsi képes Bibliát is kiadtak, amiben versekkel csak a képek, több mint 200 képet, vagy kb. 200 képet készítettek hozzá, és csak versekkel is kiadtak, ez egy kicsi füzet, az sokkal népszerűbb volt nyilván, mint maga a nagy képes Biblia, ami ott látható egyébként. Ő a Bucsánszky-féle

0: Olvassunk fel belőle egy részletet.
1: Hát ugye ez Káldi szövege, vannak revidált változat, azt érdemes még tudni, bár ez nem a kiáltásunk központi része, hogy a Káldi szöveget többször revideálták. A 19. század elején volt egy nagy revíció, amit a Nemzeti Zsinat határozott el, és aztán a 20. század elején az úgynevezett Szent István Társulat féle Biblia, az pedig újabb szövegrevízió volt, amit a akkori egyetemi professzorok csapata készített el, és tulajdonképp ez volt használatban egészen a 1960-as éveik, amikor a Szent István Társulat új Bibliája létrejött, ami ugye nem a Vulgát alapján készült már, hanem az eredeti szövegek alapján, és akkor sokáig ugye az volt az új változat, míg aztán a rendszerváltás után, tehát 90-es években megint megjelent újból a Vulgatának egy újabb változata, mert ugye közben ismét a Szentszék javította a Vulgatát, ez az úgynevezett Neovulgata, ami a második vatikáni zsinat után készült el, tehát egy javított latin fordítás, és ugye annak is van egy magyar fordítás, amit a Szent Jeromos Biblia Társulat adott ki.
2: Szent Lukács könyvének második részéből, 41-es vers. És mennek vala szülei esztendőnként húsvét ünnepére Jeruzsálembe, mikor pedig 12 esztendős lőn Jézus, felmenvén ők Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint, és elvégződvén a napok, midőn visszatérnének, elmaradna a gyermek Jézus Jeruzsálemben, és észre sem vennék szülei. Vélvén pedig őtet az úti társaságban lenni, mennének egy napi utat, és keresik vala őtet az atyafiak és ismerősök között. És meg nem találván visszatérének Jeruzsálembe, keresvén őtet. És lőn, harmadnap múlva megtalálják őtet a templomban, a tanítók között ülve, hallgatván és kérdezvén őtet. Álmélkodnának pedig minnyáján, kik őtet hallgatják vala az ő okosságán és feleletein.
1: Igen, itt mellette látható egyébként ez egy 1950-es Biblia, az egy nagyon érdekes dolog, már csak a kiadás éve miatt. Ez egyébként ez csak egy új szövetség, ami furcsa, mert ugye ez egy nagyon vastag nagy könyv, ez azért van itt, mert nagyon sok képpel van. Hát ez mind nagyon furcsa 1950-ben. A rövid története csak annyi, hogy a akkori katolikus biblia társulat, amely egyébként nem sokkal korábban jött létre, Zsigmond Ernő budapesti pap ösztönzésére meg ő irányította, de az volt nekik a ideájuk, hogy hát attól féltek, hogy a kommunizmus teljes uralomra jutásával ugye az egyházat egyetembe fogják tiltani. Ez részben igazuk is lett, magát Zsigmond Ernőt is egyébként börtönbe csukták meg, azokat is egyébként, akik ennek a biblia készítésében közreműködtek. Mindenesetre ők azt látták, hogy szükség van bibliákra, hogy a otthoni, a családoknál legyen szöveg, és tudják olvasni az emberek, mert máshol nem fogják tudni. És arra is szükség lesz, hogy a gyerekeknek is legyen valami, és ezért akartak egy ilyen képes bibliát létrehozni. A püspöki kar ezt, mint tudjuk, a jegyzőkönyvből nem annyira támogatta, mert ők drágálták az árat. 140 forintos áram tervezték, akkor 1000 forint alatt voltak az átlagkeresetek, tehát ez egy elég drága valami volt akkor, de azért mégiscsak megcsinálták, hát persze ütlenben a nyomdai minőség az nem volt tökéletes, de viszont az illusztrációi nagyon szépek, kár, hogy rossz minőségben lettek kinyomtatva, Mártó Lajos készítette őket, aki a 20. századi egyházi művészet egyik meghatározó alakja, főleg egyébként illusztrátorként, az Élet és más ilyen katolikus lapoknak volt az illusztrátora, amúgy a világhírre a cserkész képeivel tett szert, ő maga is cserkész volt, és több dzsembori részt vett, és az ottani cserkész képe ezt világszerte ismerté váltak. Itt viszont Jézus életét, hát az új szövetséget illusztrálta végig, és ez 50-ben meg is jelent valamelyes példányszámban. Ez a történeti körülmények kiadt egy nagyon különleges kiadás.
0: Még marionett báb kiállítás is van, menjünk oda a tárlóhoz, és nézzük meg, hogy milyen bábokat hoztak el.
1: Szerettük volna ezeket is kirakni. Ez Bizvári László piaristának a bábjátéka. Laci bácsi mindig azt mondta, hogy mint rendes tanár, ugye földrajz biológia szakos tanár volt, hogy ha ő beszél, kiáll a pulpitusra, a kutya nem figyel oda, de ha egy bábot kitesz, és a bábot beszéltet, akkor mindenki ráfigyel, és így gondolta, hogy a bábjátékkal üzeneteket ad át. Elég rossz korba született szegény, a 40-es években kezdte a bábjátékot, és aztán az 50-es, 60-as években is folytatta. Egyébként ez az Aurora, majd később Astra báb együttes, ez egy amatőr, de állami művelődési házak által támogatott bábcsoport volt, tehát nem egy ilyen vallásos társulat, nem is nagyon adtak elő direkt vallásos témákat, viszont nagyon érdekes kulturális dolgokat, Haydn, Mozart, operák, báb változatait, hasonlókat, Düké, Bűvész, Inassát, és hasonló dolgokat játszottak. Viszont tehát 1990-ben, mikor eljött a rendszerváltozás, úgy gondolta, hogy most itt az ideje valami vallásos témához nyúlni, ami egyébként az is nehézség volt, hogy azt gondolta, hogy hát a bábozás az bizonyos szempontból karikírozás, és ugye hát a biblia témákhoz szabad-e így nyúlni, de aztán mégiscsak úgy döntött, hogy igen, egyébként ebben nagy segítség

0: új ruhába öltözteti, és ugye még megbékíti a bátyját is. Egyébként ott Jézus érdekesen nem zárja le a történetet. Az a vége, hogy ugye lakomához invitálja az idősebb fiút, aki ugye kicsit meg van sértve, hogy ő, aki végig otthon volt, ő nem kap semmit. Itt ez kicsit végig lett gondolva, tehát itt a történet a happy endje van, tehát az idősebb fiú megbékél, és együtt ülnek az asztalnál, és lakomáznak.
1: Ez a kiállítás szeptember 30-án bezár, de mivel vándorkiállítás, folyamatosan látható majd különböző iskolákban, hol lehet majd megtekinteni?
0: Elsőként a Pesti Piarista gimnáziumban fog átköltözni október folyamán. A többi menetrendet még nem látjuk pontosan, de valószínűleg megy Miskolcra, Vácra, Szegedre, Kecskemétre és más piarista iskolákba.
1: Tehát aki szeretné, az megtekintheti. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, megtekintettük a Káldi 400 című kiállítást, ami Káldi György biblia fordításának 400. évfordulója alkalmából készült. A kiállítást a piarista és a jezsuita könyvtár és levéltár munkatársai készítették. Beszélgető társaink voltak Koltai András levéltáros, a piarista gyűjtemény vezetője, és Bácskai Horváth Hajnalka könyvtáros, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára munkatársa. Császi Erzsébetet hallották.

0: Új funkcióval és új üzemeltetővel nyitja meg kapuit a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Az épület a jövőben nem csak turisztikai látványosságként, hanem vendéglátóhelyként is szolgálhatja az érkezőket, amire különösen nagy szükség van a vasútállomás környékén. A különleges épület és a hozzá kapcsolódó panoráma új találkozóhelyet is teremthet a városban. A tervekről Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere beszél.
1: Meghirdettük önbérbeadásra a bortemplomot, jött be érvényes pályázat, el is nyerte a cég, aki az üzemeltetésre pályázott, és bizony-bizony eljött az idő, hogy megnyisson. Étterem lesz, borkóstolóhely lesz, program lehetőségek lesznek benne, ha minden jól megy, büfé is, teraszon, tehát minden, amit bele álmodtunk, bele gondoltunk, az megvalósul. És hát itt is már mondhatom, hogy ez a reklámhelye. Várjuk, és én magam is várom azt, hogy minél inkább belakja elsősorban az új helyi polgárság, aztán persze várjuk a máshonnan érkező, távolabbra jövő vendégeket is, mert hogy az épület önmagában is már megtekinthető, a kiállítás benne van. Tehát igazából ez továbbra is látogatható, megtekinthető, körbejárható, de most azok a funkciók, amelyeket szerettünk volna benne, ezek rendelkezésre állnak majd. Ott leszek, nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a fogadtatás, kíváncsian várom, hogy mit tudnak ajánlani lehetőségként a bejövő vendégeknek. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó helye lesz ez a vidéknek, és itt túllépünk Sátoraljaújhely határain, hiszen ez valaha is, mint a borforgalmi vállalatnak, vagy majd később a kereskedőháznak a intézménye volt, amíg el nem adták, és akkor sem csak új helyé volt, hiszen a bor előállítása, tárolása, majd szállítása ugye vasúton keresztül, az innen indult, ebből az épületből. A Művelődési Központ az üzemeltetője a kiállításnak. Lehet tárlatvezetés teljesen természetes, de hát rendelkezésre állnak azok a eszközök, amelyekkel végig lehet menni, és minden szobánál, minden teremnél, minden látnivalónál az információt ugye megkapja az ember fülhallgatón keresztül, tehát igazából ez adott esetben tárlatvezetés nélkül is teljes mértékig megtekinthető, és mindent megkap a vendég, amit tudnia kell a kiállítással kapcsolatosan, tehát szerintem ez egy megfelelő kiszolgálást biztosít a vendégnek természetesen. Egyébként pedig csak hozzáteszem, hogy a vasútállomási épületén belül büfé nem áll rendelkezésre jelen pillanatban, a legközelebbi pont viszont itt a bortemplom, ami mondjuk 50 méterre vagy 60 méterre van az állomás épületének a kijáratától. Tehát igazából, hogyha valaki csak gyorsan szeretne enni valamit, vagy meginni egy kólát, vagy egy kávét, arra is ott van a lehetőség. Tehát szerintem ott nagyon sok ember fordul meg. Hát ugye a buszok onnan indulnak, ugye az evidens, oda is érkeznek. A vonatoknál ugyanez a helyzet. Tehát nagyon-nagyon sok, szerintem több ezer ember fordul meg egy adott napon a vasútállomáson, bármelyik okból. És igen, ott van egy lehetőség, hogyha várakoznia kell, vagy vár valakit, akkor is le tud ülni normális, gyönyörű körülmények között.

0: Több programmal is kapcsolódott az imádság évéhez a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, könyvbemutatóval, valamint az imádság témájához kapcsolódó kiállítással is igyekeztek ráirányítani a figyelmet az elcsendesedés és az Istennel való kapcsolat jelentőségére. A tárlaton régi és új imádságos kötetek mellett Nagy Károly Zsolt, Böjt album című munkájának anyagával is találkozhattak az érdeklődők. Dr. Nagy Károly Zsoltot, az egyetem tudományos rektor helyettesét hallják.
1: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjt album, ennek a Böjt albumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába. Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjt album is. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagy Böjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagy Böjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagy Böjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A riporterek Császi Erzsébet és Koleszár Krisztián, valamint a szerkesztő Bértesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A gender ideológia oktatási adminisztrációba történő átültetésével vádolta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy gender körlevelet küldött az egyházi és magániskoláknak a Lannert Judit által vezetett Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A videóban bemutatott közoktatási államtitkár által jegyzett levélben Rétvári Bence közlése szerint be is ismerik, hogy a háttértársaság nyomására kötelezik az iskolákat, hogy változtassák meg az eddigi nyilvántartásukat. A levél szerint az iskoláknak a pedagógusok személyi adatainál egymás mellett kell feltüntetni, ha valaki házastárs vagy azonos nemű bejegyzett élettárs. Ez azt jelenti, hogy az egyházi iskolákban ugyanúgy kell kezelni a házastársi kapcsolatokat, mint az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatokat, közölte. A levél nincs tekintettel sem az egyházi fenntartókra, sem a vallásszabadsági szempontokra, ami teljes mértékben a gender ideológia átültetése az oktatási adminisztrációba, összegzett a KDNP frakció vezetője. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntettek a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége a Kossuth téren Budapesten. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének. Máténé Szüllősi Andrea, a Hallassuk a hangunkat szövetségesei elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák vagy a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. A honvédelmi miniszter feljelentést tett, miután kiderült, hogy az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adott el 108 páncélozott szállító harcjárművet Szerbiának. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harcjárművek értékét, amely korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Bár a Honvédelmi Minisztérium az értékbecslés feletti áron adta el a csapatszállító harcjárműveket a saját cégének, majd ez a vállalat még drágábban a szerbeknek a 108 járművet mintegy 500 000 000 forintért értékesítette. 108 harcjármű csak 500 000 000 forintot ér, tette fel a kérdést a miniszter, jelezve. A nyomozó hatóságok majd kiderítik, hogy volt-e visszaélés, vagy nem. A központi nyomozó ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását, közölte a vádhatóság a távirati irodával. Azt írták, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. Kifejtették, a központi nyomozó főügyészség nyomozásért felelős főügyész helyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban olyan neves színészek énekelnek, mint Rutkai Éva, Latinovics Zoltán, Stankai István, Lukács Sándor, Almási Éva, Senyei Vera, Mikó István és még sokan mások. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó szórakozást kívánunk!

amíg az ember 20 esztendős, a 30-asok öregek, s az érettségiző korosztály, éretlen tacskók, gyerekek. Ilyenkor minden hónap május, és minden évszak kikelet, és gond, ha bánt, az csak a gondunk, hogy nem csókolunk eleget. Amint a 3X belépünk, a 30-as a fiatal, s a homlokunkra rót barázda, győzelmi jelvény, diadal. És majdnem minden hónap május, majd minden évszak kikelet, s ha gondunk van, legkisebb gondunk, hogy nem csókolunk eleget. A 40 éves férfi útján megállítja sok kis virág, s a 40 éves asszonyokra mondjuk, hogy érett, rafinált. Pedig ritkábban van már május, és milyen is a kikelet. S ha gondunk van, legkisebb gondunk, hogy a csók mi is lehet. A hátra lévő néhány évről beszélni ma még nincs jogom. Ha várni tudnak 10-20 évig, készségesen nyilatkozom, hogy van-e minden évben május, és milyen is a kikelet. S ha lesz eszem, eszembe jut tán, hogy a csók mi is lehetett.

kezek nyúlnak ki a vonatokból, hogy visszahozzák, ami elveszett, mint vágyó kezek vonatablakokból, hogy még egy fájó

Télni az ősztől balandolok, kérem én ősszel is balandulok. Tükörbe nézzek, nem tehetem, nincs erre időm nekem. Papíron túl vagyok az ötvenen, de van még annyi ötletem.

érvelésem, az érvelésem, amely a csóktól felgyorsul. A vérnyomásom, makacs szokásom, a szerelemtől nem javul. Papíron túl vagyok az ötveden, majdnem, hogy kornak mondhatom. De még tudom azért a jó. E témához mindig lesz kedvem nekem, én 20 év múlva is még 70-kedem. Amíg az ember szeretni bír, mit számít egy darab papír? Papíron túl vagyok az 50-en.

az érvelésem, az érvelésem. Ha megy a csóktól, felgyorsul a vérnyomásom, makacsokásom, a szerelemtől megjavul. Papíron túl vagyok az ötvenen, majdnem, hogy kornak mondható. De még tudom azért a jóról, hogy jó.

Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony.

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban olyan neves színészek énekeltek, mint Rutkai Éva, Latinovits Zoltán, Stankai István, Lukács Sándor, Almási Éva, Sennyei Vera, Mikó István és még sokan mások. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: 2026. október 3-án szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adta, aki a nappalt, az éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkotta. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért. A tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjá születik. A zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron. Az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének. Dicsőség neked a szeretet Istenének. E szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Szabó Lőrinc költő és műfordító fogalmazta meg. Ő 1957-ben hunyt el ezen a napon. Gondolata a következőképpen hangzik. Hinni a szépet, lehetetlent, hogy egyszer valóra válik. Hinni a vágyban, akaratunkban, ha kell, hát bízni halálig. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5:30 híreket mondunk. 5:35 a ma névnapjukat ünneplő Helgákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal október 3-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6:00 a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6:00 után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Istenem, aki azt parancsoltad, hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük, áld meg az én jó szüleimet, és fizesd vissza nekik százszorosan azt a sok jót, amit értem tettek. Tartsd meg őket az életben, az én örömömre és boldogságomra még igen sokáig, egykor pedig fogadd be őket velem együtt az örök boldogság hazájába. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt, a város vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tiszapárté, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük Dicső Viktória lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a távirati irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést. Széleskörű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a távirati irodának nyilatkozva. Kis Ambrus a fővárosi közfejlesztések tanácsának azon döntése kapcsán, miszerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek, arról beszélt. A testület csütörtöki ülésén a kormányfő és a fővárosi önkormányzat egyetértett abban, hogy megvalósuljon a parkolás egységesítése, egy kézbe helyezése. Az ehhez szükséges lépéseket március 31-ig meg kell tenni. Ez jogszabálymódosításokat jelent, első körben törvénymódosítást fejtette ki. Hozzátette, ezt követően kell majd az ügyben a fővárosi közgyűlésnek rendeletet alkotnia. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a Vatikáni kertek Lourdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjai jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fél a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szent Atya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
1: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió. Gondoljunk csak bele. 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is. Mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük. Hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. üdvözlégy Mária.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együtt Szövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szent Atya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együtt Szövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szent Atya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
1: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szent Székkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetek beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szent Atya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk,
1: Chiesa vi guarda con stima,
0: együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnének kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
3: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre. Akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk el a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, úgyhogy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező reszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: erre
3: volt.
0: Erre utal a pápa maga is.
3: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
3: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiárt hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozzunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
3: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
3: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelíde ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogy Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
3: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ezt a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom a meghívók körében, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
3: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam meg kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy ó, hát kedves Szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő elmondata, úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
3: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti a mi számára. Is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így, ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása Kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza párti, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük, Dicső Viktória, lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a távirat irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést. Széleskörű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a távirat irodának nyilatkozva. Kis Ambrus a fővárosi közfejlesztések tanácsának azon döntése kapcsán, miszerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek, arról beszélt. A testület csütörtöki ülésén a kormányfő és a fővárosi önkormányzat egyetértett abban, hogy megvalósuljon a parkolás egységesítése, egy kézbe helyezése. Az ehhez szükséges lépéseket március 31-ig meg kell tenni. Ez jogszabálymódosításokat jelent, első körben törvénymódosítást fejtette ki. Hozzátette, ezt követően kell majd az ügyben a fővárosi közgyűlésnek rendeletet alkotnia. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Október 3-a, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Helgákat. A Helga északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 3-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1937-ben született Solt Pál bíró, alkotmánybíró, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Magyar jogász és bíró volt ő, aki 1989-ben az Alkotmánybíróság egyik alapító tagja is volt, majd 1990 és 2002 között a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. 2006-ban a bíróképzésért felelős Magyar Bíróképző Akadémia igazgatójává választották, 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. 1992-ben az ENSZ Emberjogi Bizottságának elnöke volt, illetve 2003 és 2004 között a Köztársasági Etikai Tanács elnöki tisztségét is betöltötte. 1941-ben született Chubby Checker amerikai rockénekes, akinek eredeti neve Ernst Evans volt. Chubby Checker első The Class című kislemeze 1959-ben jelent meg. 1960-ban a Twist, 62-ben ő volt a Limbo láz elindítója. 1961-ben The Twist című kislemeze listavezető volt. Ezt a dalt 1988-ban feldolgozta a New Yorki Fat Boys rap trió. Egy tucat albuma jelent meg, de az általa képviselt stílus önmagától is idézőjelben elkopott. A beat forradalom és gitárzenekarok angliai és amerikai előretörése már csak ráadás volt, és 1963-ra végleg megpecsételte a Twist és az énekes sorsát. 1964-ben még kiadott egy folk lemezt. Legsikeresebb dalai a The Twist, a Let's Twist Again, a The Fly, a Pony Time, vagy éppen a Let's Limbo Sam More. Chubby Checker amerikai rock'n'roll énekesről érdemes tudnunk, hogy vele, illetve Let's Twist Again című dalával kezdődött a világot meghódító Twist láz. 1953-ban Nagyváradon született Cseke Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, egyetemi tanár. Szülei Cseke Sándor, illetve Reidinger Beatrix színészek voltak. 1965-től él Magyarországon. Főiskolai tanulmányait a Színház és Filmművészeti Főiskolán végezte 1972 és 76 között. 76 és 81 között a Debreceni Csokonai Színház tagja volt, 1981 és 1990 között a Madách Színház, majd pedig a Nemzeti Színház tagja volt. 1992 és 2008 között szabad foglalkozású művész. 1992-től a Jéglabda Szövetség elnökségi tagja. 1994 és 97 között a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanított. 2001 és 2005 között a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára volt. 2003 és 2007 között a Színház és Filmművészeti Egyetem doktorandusz képzőjének diákja volt. 2004-től a Turaida Színház főrendezője. 2008-ban választották meg a Kecskeméti Katona József Színház igazgatójának. Pályája elején a fiatal hős szerepkört töltötte be. Később sikerrel játszott karakterszerepeket is. Játékstílusa könnyed a prózai, az énekes és a táncos szerepekben egyaránt. Számos színpadi szerepe és rendezése mellett játékfilmek közül játszott a Csere Rudi, a Gyertek el a névnapomra, a Holnap lesz Fácán és az Idők kezdetén című filmekben. TV-filmek közül pedig szerepelt a Félkész cirkusz, a Cseresznyéskert, a Megbízható úriember, a Szomszédok, a Nyolc évszak, a Zenés húsvét és a Csipke Rózsika című alkotásokban. Cseke Péter jellegzetes magyar hangját szinkron színészként is hallhattuk, például a Bárányok hallgatnak, a Doktor Zsivágó, a Maciraci kincset keres, a Spartacus és a Tűzszekerek című filmekben. De ő volt jellegzetes hangja a Hupikék Törpikék című rajzfilm sorozatban, Okoskának is. Munkásságát Jászai Mari díjjal, Bilicsi díjjal, Klebelsberg díjjal és Nádasdi Kálmán díjjal is elismerték. 1960-ban Kaposváron született Ivancsics Irona, magyar színésznő, aki Nagybajonban élt 18 éves koráig. A kaposvári Munkácsy Mihály gimnázium orosz tagozatán érettségizett.
Színészdiplomát 1983-ban szerzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen Marton László és Valló Péter osztályában. 1983 és 93 között a József Attila Színház tagja volt. 96 és 2002 között a Soproni Petőfi Színház tagja volt. Szentendrén él 1987 óta. 2007-ben Száguldó Orfeum néven színházat alapított. A társulat 2010-től Ivancsics Ilona és színtársai néven működik Szentendrén, és játszik szerte az országban. Gyermeke Csernák Bence, fotográfus. Ivancsics Ilonát számos színpadi szerepe mellett láthattuk a Szerelem száz háton, a Különös házasság, az Éjszaka vége, a Csárdi nénye és a Szomszédok című filmekben is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1226-ban Assisiben hunyt el a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes, költő. 1181-ben született. Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás, részt vett több háborúban, többször meg is sebesült. Spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadja. Rendbehozatta a Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel, rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában. De misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit. Prédikálta madaraknak, megszelidítette a városában garázdálkodó gubbiói farkast, és testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. Assisi Szent Ferenc a ferences rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A 2013-ban pápává választott Ferenc pápa az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. 1957-ben Budapesten Józsefvárosban hunyt el Szabó Lőrinc, teljes nevén Szabó Lőrinc József, Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. Aki Miskolcon született 1900-ban, március 31-én. Életművének értékelését Kapdebó Lóránt professzor, aki tanulmányozta Szabó Lőrinc munkásságát, a következőképpen fogalmazta meg. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át, ahol a kimondott szó a megfogalmazásba fogás pillanatától már is mást fedez, a tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át. Magányod barlangját kart kutatja át. Írta 1931-ben Politika című versében. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik. Egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Költőként is és magánemberként is kereszt úton állt, mint évszázadának emberisége. Idéztem tehát ezeket a sorokat Kapdebó Lóránt professzortól, Szabó Lőrinc kutatótól. Szabó Lőrinc verses kötetei Föld, erdő, isten, fény, fény, fény, te meg a világ, különbéke, harc az ünnepért, régen és most, tücsökzene és a 26. év címekkel jelentek meg. 1961-ben Kalocsán hunyt el Grősz József római katolikus pap, szombathelyi püspök, kalocsai érsek. Érseki székvárosa lakóinak emlékezetében ma is Kalocsa megmentőjeként él a város szovjet megszállását követő helytállása miatt. Serédi Justinián 1945. március 25-én bekövetkezett halála után egészen Mindszenty József kinevezéséig ő látta el a hercegprímási teendőket is, majd 1949-ben Mindszenty letartóztatása után szentszéki felhatalmazással újra ő lett az ország első számú papi vezetője.
Grősz Józsefet 1951. május 18-án több más egyházi vezetővel együtt letartóztatták, majd június 28-án összeesküvés vádjával 15 év börtönre ítélték. 1955. október 14-én elengedték a börtönből, de házi őrizetben tartották 1956. májusáig. Május 12-én kiszabadult, majd 7 nap múlva újra elfoglalhatta az érseki széket. 1961-ben a mai napon hunyt el Kalocsán. A rendszerváltás után 1990. május 18-án az ellene hozott ítéletet semmisnek nyilvánították. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1893-ban Thurman szabadalmaztatta az első motoros porszívót. 1922-ben küldték el az első fényképet faxon. Washingtonban fényképet küldtek telefonvonalon keresztül. 1948 óta a mai nap a Koreai Köztársaság nemzeti ünnepe. 1952-ben jelent meg az első mágneses szallaggal működő videómagnó, amelyet Los Angelesben mutattak be. A Vera névre hallgatott, és a BBC tesztelte. 1975-ben helyezték el a paksi atomerőmű alapkövét. 1991-ben nyitotta meg kapuit a Magyar Filmintézet mozia, az Örökmozgó Filmmúzeum. 1990 óta a mai nap a Német Egység napja, hiszen 1990. október 3-án helyreállt a Német Állami és Nemzeti Egység, azaz egyesült az NDK és az NSZK. És végül, de nem utolsó sorban, 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta első Károly osztrák császárt, aki IV. Károly néven az utolsó magyar király is volt. Teljes nevén Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringen volt. A Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, 1916 és 18 között első Károly néven a Habsburg Birodalom és egyben az osztrák császárság utolsó császára, és IV. Károly néven az utolsó magyar király volt. Kedves hallgatóink, október 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza párti, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük, Dicső Viktória lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a táviratérodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést. Széleskörű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a táviratirodának nyilatkozva. Kis Ambrus a fővárosi közfejlesztések tanácsának azon döntése kapcsán, miszerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek, arról beszélt. A testület csütörtöki ülésén a kormányfő és a fővárosi önkormányzat egyetértett abban, hogy megvalósuljon a parkolás egységesítése, egy kézbe helyezése. Az ehhez szükséges lépéseket március 31-ig meg kell tenni. Ez jogszabálymódosításokat jelent, első körben törvénymódosítást fejtette ki. Hozzátette, ezt követően kell majd az ügyben a fővárosi közgyűlésnek rendeletet alkotnia. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az új ember legújabb száma.
0: Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsártessék a Jézus Krisztus! Október 3-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adta, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkotta. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért, a tavasz csodaszép kékegéért, amikor a természet újjá születik, a zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron, az ősz rozsdavörös vagy aranyló színányalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének. Dicsőség neked a szeretet Istenének. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy ma is szóljon az örömről. Ezúttal Johannes Rosétól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Nem a vagyon, a pénzt tesz gazdaggá, hanem az öröm, a lélek öröme. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Helgák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is jelentkezem. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt követően Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki tovább folytatja Líziói Szent Teréz életének ismertetését. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel jelentkezünk. Így hangzik tehát mai szombat reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Kellemes időtöltést és kellemes ébredést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek. A 73-as és 74-es kilométerek között útszűkület mellett engedik a járműveket. Miskolc térségében a 183-as és 185-ös kilométerek között felújítják a burkolatot. Máj felé a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 114-es kilométernél aszfaltoznak. A körforgalom közelében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. És végül, de nem utolsó sorban a kamionstopp ezen a hétvégén, azaz október 3-án szombaton 22 órától október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok között alakul. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy ma sem várható fronthatás. Változatlanul anticiklon alakítja időjárásunkat. Helyenként nagy lehet a napi hőingás. Akár 20 fokot is emelkedhet a hőmérséklet a hűvösebb hajnal után, a délutáni órákra. Mindez fejfájást és koncentrációs zavarokat okozhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
1: Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el, Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szentötyö beszéde, a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a Vatikáni kertek Lurdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fél a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben, nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szentatya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek. És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltok. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szentatya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió! Gondoljunk csak bele! 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk, otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is. Mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük. Hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. üdvözlégy Mária.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szentatya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
2: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szentszékkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztérium által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetek beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek.

0: a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jellegének világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnének kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
2: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre, akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, vagy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező reszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma volt.

0: is.
1: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
1: Így van. Én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbeesett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiátkozással hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Lutheránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostori hitvallásnak a 7. cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confession, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
1: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról?
1: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspöke én betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelem tanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzáképes, talán diplomatikusabb, szelidebb ember, Philipp Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
1: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ezt a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom a meghívók körébe, ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét is? Mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
1: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkortájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam egy kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szeminári szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy ó, hát kedves Szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő jelmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
1: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti, ami számára. Munkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A 72 tanítvány örömmel tér vissza küldetéséből. A lelkesedés érthető, megtapasztalták a küldetés erejét, látták, hogy Jézus nevében csodákat tudtak tenni. Jézus az örömük valódi okára irányítja figyelmüket. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. A misszióban tapasztalt siker jó, de nem ez az igazi öröm forrása. A tanítvány öröme abból fakad, hogy Isten ismeri őt, számon tartja, és szeretete iránta örök. A tanítvány élete egyszerre tevékeny és imádságos. A cselekvésből fakadó tapasztalat imává lesz, az imádságból fakadó világosság pedig cselekvésbe öltözik. Az imádság nem a tétlenség ideje, hanem az a tér, ahol a tanítvány újra felfedezi, hogy nem ő a világ megváltója, hanem Jézus. A cselekvés pedig nem figyelemelterelés Istenről, hanem annak a gyümölcse, ami a vele való találkozásban születik meg. A tevékeny és imádságos élet akkor van egyensúlyban, amikor a tanítvány úgy szolgál másokat, hogy közben nem felejti el, kinek a nevében teszi, és úgy imádkozik, hogy közben nem menekül el a világ konkrét szükséghelyzetei elől. Aki csak cselekszik, könnyen kiég. Aki csak imádkozik, könnyen elszakad az élettől. Engedd, hogy imádságaidból fakadjanak a tetteid, és tetteid vezessenek vissza az imádsághoz. Így válik életed Isten dicsőségére.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 230-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: szeretettel jönnek hozzád. Majd a Szent Fagyuram énekeskönyv 140-es számú énekét énekeljük ezt követően, üdvözlégy, üdvösséges ostya kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 195-ös számú ének éneklésével, amely így kezdődik: te vagy földi éltünk, vezér csillaga. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 230-as, 140-es és 195-ös számú énekeit énekeljük a mai első szombati szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a szertartásba. Reggeli misénket elhunyt Pejhe Jánosért, Daragó Máriáért és fiúkért Jánosért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. A boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékét ünnepelve kérünk Istenünk, hogy az ő közbenjárására mi is elnyerhessük kegyelmet teljességét. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Jób könyvéből. Az Úr szavára Jób így válaszolt: most már tudom, hogy mindent megtehetsz, Uram, és hogy egyetlen gondolatunk sincs rejtve te előtted. Igazad van, ki az az oktalan, aki gondviselésedet értelmetlennek mondja? Valóban balgán szóltam én olyanról, ami meghaladja bölcsességemet. Eddig csak szóbeszédből hallottam rólad, Uram, de most saját szememmel látom, hogy ki vagy. Korholom tehát önmagamat, és bánom bűneimet porban és hamuban. Jobb életének következő szakaszát az Úr még jobban megáldotta, mint a korábbit. Lett neki 6000 tevéje, 14000 juha, és 1000 iga ökre, 1000 szamara. Született 7 fia és 3 lánya is, Jemima, Kasszia, Kerenhappuk. Az egész földön nem volt 3 olyan szép leány, mint Jobb leányai. Jobb örökrészt is adott nekik fiú testvéreik között. 140 évig élt még Jobb ezek után. Meglátta nem csak gyermekeit, hanem negyedízig való unokáit is. Majd meghalt öregen, évekkel gazdagon megáldva. Ez az Isten igéje.

0: titkait. Halleluja, halleluja.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt, láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri más, csak a fiú. És az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Előző hétvégén ünnepeltük, illetve előző héten inkább úgy mondom ünnepeltük az arkangyalokat, Szent Mihályt, Gábort, Ráfaelt, illetve hát előző vasárnap tartottuk bazilikának a búcsúját, pont ezért vasárnap este Szent Mihály főangyal védelmezi a bazilikát, ő az, aki közben jár nem a templomért, hanem a hívekért, akik itt vannak igazából. Ő az egyik védőszentünk, Szent János mellett. És hát utána ünnepeltük a szent őrző angyalokat is a héten. Megemlékeztünk arról, hogy vannak szellemi lények, akiket az Isten alkotott, akik különböző viszonyban vannak az emberrel, hiszen ezek a nagy angyalok is valamilyen küldetést kaptak az emberhez, és segítették az embert a Jóisten felé, az őrző angyalaink pedig személyesen segítenek bennünket, hogy a mindenható Istennel lehessünk. Viszont vannak olyan szellemi teremtmények, amik elszakadtak az Istentől, sátán és az angyalai, ahogy klasszikusan szoktuk mondani, akik viszont nagyon-nagyon nem szeretik az embert. Gyűlölik az embert. És teljes mértékben ellenünk vannak, és el akarnak bennünket szakítani az Istentől. Milyen érdekes, hogy mikor Jézus küldte a 72 tanítványt, adott nekik erőt, és amikor visszatérnek, mi van rögtön az örömüknek az elején? A te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Mi emberek sokkal gyengébbek vagyunk, mint ezek a gonosz lelkek. Démonok rá tudnak bennünket szedni, sátán egy tiszta szellem, sokkal erősebb, mint mi. De ki az, aki legyőzi ezeket a tiszta szellemi lényeket, akik ellenünk vannak? Hát az, aki szeret bennünket, Jézus Krisztus, a szabadító. Ezt jelenti az ő neve, Jesuá. Jahven megszabadít, Isten megszabadít. És tudjuk nagyon jól, a messiás nem azért jött, hogy a római birodalomtól megszabadítsa az ószövetségi választott népet, hanem megszabadítsa az embert, az elbukott embert a sátánnak a rabszolgaságából. És ezért, amikor küldi az apostolokat, küldi a 72 tanítványt, akkor megadja nekik az erőt. Ő, aki legyőzte a sátánt. Tudjuk, mikor elkezdi a küldetését, a lélek kiviszi őt a pusztába, és ott megkísérti az ördög. De ő nem bukik el. Nem úgy, mint Ádám és Éva. Ő nem bukik el, hanem ő legyőzi a kísértőt azzal, hogy megmarad az atyának az akaratában, az atyának a tervében, és a vele való bensőséges kapcsolatban. Paradicsomkertben, úgymond, abban az idillikus állapotban, amit ez a kert jelképez, az volt az embernek a tragédiája, nem az, hogy evett egy almafáról, hanem elhitte a sátánnak a hazugságát, és elszakadt az őt végtelenül szerető és teremtő Istentől. Bezárta magát előtte, elvágta vele a köteléket ezzel, elhitte a sátánnak a hazugságát, és így jöttek a következő különböző körülmények, úgymond, hogy el kellett hagynia a kertet, ezt az idillikus állapotot, mikor az ember harmóniába volt az ő teremtőjével, és ebből kifolyólag harmóniába volt a másik emberrel és az egész teremtett világgal. És ez megszűnt. Ez szétesett. A bűn miatt nem vagyunk egymással se jó viszonyba, meg látszik, a teremtett világgal se vagyunk olyan túlságosan jó viszonyba. Lásd, környezetszennyezés például, ami nem csak egy egyszerű ipari folyamatnak a végterméke, hanem egyszerűen az ember gőgjének és bűnének, túlfogyasztástól elkezdve egy csomó mindennek a terméke igazából. Tehát fontos, hogy Krisztus legyőzi a sátánt, mikor a három kísértés van, és ezt a győzelmet tovább akarja nekünk ajándékozni. Ő az, aki kiűzi az ördögöket, mikor megy. Ez az egyik jel, ami mutatja, hogy megérkezett az Isten országa. Mert ő hatalmasabb és erősebb, mint a sátán, illetve az ördögök. Beszél is erről, mikor a farizeusok értetlenkednek, hogy hát milyen hatalommal teszette ezt? Hogy űzött ki az ördögöket? Sőt, ráfogják, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. És akkor világosítja meg nekik Jézus, hogy nem. Gondoljatok bele, hogy tudják az erősebb embertől elvenni a holmiát, úgyhogy először meg kell kötözni, és el tudják venni. Tehát rá akar mutatni, hogy ő benne, itt van az Istennek az országa, ő erősebb, mint az ördög, erősebb, mint a sátán. És ez az, amit az apostolok teljesen nyilvánvalóan tapasztalnak, még úgy is, hogy Jézus megadja nekik is azt a hatalmat, hogy üzzenek ördögöket. És amikor visszatérnek, akkor Jézus örömmel mondja: láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Tehát a sátánnak a hatalma megtört. A tanítványok mentek, űzték az ördögöket, hirdették Isten országát, ővelük is ott van Jézusnak az ereje, és a sátánnak a hatalma megtörik. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiótokon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Hát itt persze értelemszerűen a tanítványok nem tényleges kígyókon és skorpiókon járkálgattak ott jobbra-balra, hanem ezek is ezeket az ellenséges szellemi erőket akarják jelenteni, de is ki is mondja, minden ellenséges erőn úrrá legyetek. De ezt Jézus Krisztus adja nekünk. Ezt csak ő benne tudjuk megélni. Magunktól nem vagyunk erre képesek. Sokkal gyengébbek vagyunk. De Krisztus, aki győzött, részesíteni akar az ő győzelmében. És ez a győzelem, ez persze az is, nem csak, hogy elküldöm a démont a melegebb éghajlatra, hanem az, hogy kitartok az atyában, megmaradok az Istennel való kapcsolatban. Amit Ádám és Éva elbukott, Krisztus viszont megnyert, mert ő kitartott abban a küldetésben, mint valóságos ember persze, mert mint valóságos Isten neki ugyanaz az akarata, mint az atyának, de pont ez volt a lényeg, hogy kiüresítette önmagát, hogy emberként cselekedte itt az atya akaratát, tehát nem használta most, nem tudjuk ezt, én nem tudom másképp megfogalmazni, tehát ez nem olyan, de nem használta úgymond az ő istenségének a képességeit most. értsük jól, ezt nem a legjobb módon fejeztem ki, de körülbelül így tudom most így hirtelen kifejezni. Tehát fontos ez, hogy ő megmaradt az atyával való belsőséges kapcsolatban, az ő tervében, abban a küldetésben, hogy valóságos emberként, Istenként adja az életét a kereszten. És a sátán ebből nem tudta kimozdítani ebből a kapcsolatból. Na és ebből akar bennünket is részesíteni. Milyen érdekes, most Jób történetének, Jób könyvének a végét hallottuk. Ott is egyébként a történet szerint a sátán volt a felbújtó, aki mondta, na jól van, milyen igaz ez a Jób, Isten büszkélkedik vele, na hát akkor csak engedd meg neki, hogy akkor legyen rossz az életébe, biztos, hogy káromolni fog téged, itt a vádló, sátán, mint vádló. És hát Isten megengedi neki, hogy egy csomó minden rosszat csinálja Jóbbal, de Jób kitartott igazából. Volt benne persze emberileg egy neheztelés, egy számonkérés, ez az, amit itt meg is bán. Bánja azt, hogy értetlenkedett, és hogy valamilyen módon mégis számon kérte az Istent, de kitartott benne. Nem tette meg azt, amit úgymond a felesége hangjaként adott itt a szöveg, hogy káromold az Istent és hallj meg. Nem tette meg. Kitartott az Istenbe mégis. Nem értette a dolgot, rosszul esett neki, hogy mi történik vele. Számon is kérte valamennyire az Isten, de kitartott mégis benne. És utána ezért bűnbánatot is tart, hogy számon kérte valamennyire az Istent, de kitartott, és Isten utána bőségesen megjutalmazza. Itt persze ez a kép, ez még a világban adja meg neki a javaknak a teljességét a próbatétel után. Mi tudjuk, hogy az Isten sokkal nagyobb ajándékot akar nekünk adni, az örök életet, az örök dicsőséget az ő országában. Krisztusnak a társ örökösei lehetünk. Kedves testvérek, a sátán van, ördögök vannak, minket is el akarnak szakítani a mindenható Istentől, de Krisztus győzött. Minden ellenséges erőn úrrá tudunk lenni, ő benne. Keressük őt, járuljunk a kegyelem trónjához, amikor segítségre szorulunk, és kérjük az ő segítségét, aki legyőzte a mi ellenségünket, és megnyitotta számunkra az Atya házának örök kapuját. Kérjük az ő segítségét mindig, bátran, valóban mi is kitarthassunk az atyával és az ő vele való bensőséges viszonyban a Szentlélekben, és ez beteljesülhessen majd a halálunk után mennyei dicsőségben. Amen. És persze kérjük a boldogságos Szűz Máriának a közbenjárását, akiről ma megemlékezünk, hiszen szombati nap van, ráadásul első szombat. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűz anyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűz anyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűz anyád, a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
1: Urunk Istenünk, boldogságos Szűz Mária közbenjárására könyörgünk hozzád Pejhe János testvérünkért, Daragó Mária nővérünkért és fiúkért, Jánosért, add, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadj szívesen felajánlott adományainkat, és világosítsd meg szívünket a Szentlélek sugárzó fényével, hogy Szűz Mária példáját követve a te szavaidat mi is szüntelenül fontolgassuk, és meg is őrizzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örökisten, s a boldogságos mindenkor Szűz Máriára emlékezvén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttödet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az íg erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, János, Mária és János szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik ett irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő fele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnei. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, magunkhoz vettük hitünk és üdvösségünk szentségét. Könyörgő szívvel kérünk, hogy mi, akik a boldogságos szűzre tisztelettel emlékezünk, vele együtt méltók legyünk örök szeretetedben részesülni. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent

0: Kedves hallgatóink, első szombati szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kvaszinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szentatyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A gender ideológia oktatási adminisztrációba történő átültetésével vádolta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy gender körlevelet küldött az egyházi és magániskoláknak a Lannert Judit által vezetett Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A videóban bemutatott közoktatási államtitkár által jegyzett levélben Rétvári Bence közlése szerint be is ismerik, hogy a háttértársaság nyomására kötelezik az iskolákat, hogy változtassák meg az eddigi nyilvántartásukat. A levél szerint az iskoláknak a pedagógusok személyi adatainál egymás mellett kell feltüntetni, ha valaki házastárs vagy azonos nemű bejegyzett élettárs. Ez azt jelenti, hogy az egyházi iskolákban ugyanúgy kell kezelni a házastársi kapcsolatokat, mint az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatokat, közölte. A levél nincs tekintette.

0: sem az egyházi fenntartókra, sem a vallásszabadsági szempontokra, ami teljes mértékben a gender ideológia átültetése az oktatási adminisztrációba, összegzett a KDNP frakció vezetője. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Elsőjén ismertettem Lisieux-i Szent Teréz élettörténetének első részét, most folytatom az ismertetést. 1893. február 20-án testvére Ágnes nővér lett a főnöknő, aki Teréz kinevezte második újonc mesternőnek. Ekkor írja Teréz Jeanne d'Arc küldetése című drámáját, amelyet egy év múlva elő is adnak a kolostorban. Ekkor halt meg az édesapja. Édesapja halála után szeretett nővére Szelin is karmelita lett. 1895. januárjától a főnöknő parancsára elkezdte írni gyermekkori emlékeit. Nagy péntek éjszakáján először jelentkezett nála tüdővérzés. Nem sokkal később félelemetes kísértések támadták meg, amelyek haláláig tartottak. Ez volt a legfájdalmasabb, legnehezebb keresztje, amelyet hősiesen vitt fel a saját Golgotájára, amelyen aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt a szentek és az örök élet boldogságára. Teréz sokat imádkozik a missziókért. A szeptemberi lelki gyakorlaton fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ennek nyomán határozza meg helyét az egyházban. Nagyon szépek ezek a következő szavak. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897. április 6-ától Ágnes anya összegyűjtötte Teréz különböző mondásait is. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz júniustól folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az Egy lélek története 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a betegszobába, és a hónap végén föladták neki a betegek szentségét, majd augusztusban még egyszer. Óriási testi-lelki szenvedései voltak, egyik a tüdőbaj, annak a tüdejének rohamai, másik pedig a lelki szárasság miatt. Mintha Isten is elhagyta volna, tudatosan készült halálára. Ezt mondta, nem a halál jön értem, hanem a jó Isten. Végül is megkönnyörült rajta az Úr. 1897. szeptember 30-án halt meg, ajkán ezekkel a szép szavakkal. Én nem bántam meg, hogy odaadtam magam a szeretetnek. Istenem, szeretlek. Naplójában ezt írta önmagáról. Én nem vagyok szent. Sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen kicsi lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmeivel. Ez vagyok én. Ez az igazság. Majd meglátjátok a mennyben. Halála után nem sokára a legszélesebb körökben kezdték olvasni önéletrajzát, s érezték csodálatos közbenjárását. Megvalósult jövendőlése, halálom után rózsaesőt bocsátok a földre. Terézt 1923-ban boldoggá vatták, az 1925-ös szent évben pedig a szentek sorába iktatták. Boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, köztük rokonai, ismerősei, valamint egyik legkedvesebb gyermekkori barátnője. Ekkor még élt testvére Paulina, azaz Ágnes anya, II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Xaveri Szent Ferenc mellett ő a missziók másik égi nagy pártfogója. Teréz önéletrajzát Kis Monika fordította le. Teréz az atomkor szentje. Ilyen címmel írt előszót a fordításhoz. Az előszóból olvasok föl néhány mondatot. Teréz élete kiteljesedik. Sajátos légkör alakul ki körülötte. Verseit megtanulják és éneklik. remek utánzó és előadó készségére fölfigyelnek. Gonzágáról nevezett Mária anya egyszer fényképet küld róla egy másik karmelita kolostornak, a kép hátára ezt a jellemzést írja. Kármel ékszere, kedves Benyáminja, nagy és erős, de az arca egy gyermeké, a hangja dallamos, a beszéde is, bölcsessége, fejlettsége, éles látása pedig olyan, mint egy 50 évesé. Kis ne nyúlj hozzám, szent, akinek az ember gyónás nélkül adná oda jó Istent, de akinek a tarsolya mindig tele van tréfával, annak a részére, akinek csak tetszik. Misztikum, komikum, minden jól áll neki. El tudja érni, hogy könnyezz az áhítattól, de ugyanakkor azt is, hogy pukkadozz a nevetéstől a rekreáción. Ágnes anyát megkéri, tegye közzé a halála után önvallomásait. Ezt mondta, anyám, ezek a lapok sok jót fognak tenni. Az emberek jobban fogják ismerni Isten jóságát. Edith Stein, aki felnőtt korában találta meg Istent, karmelita apáca lett, Auschwitzben lett vértanú, egy barátnőjének, akit valósággal megbotránkoztatott az egylélek története, édeskés stílusa, annak a következőket írja. Meglep, amit a kis Terézről írsz. Nem képzeltem eddig, hogy így is lehet beszélni róla. Nekem az egyetlen benyomásom az, hogy vele egy olyan emberi élet áll előttem, amelyet kizárólagosan és teljesen véges végig áthatott Isten szeretete. Ennél nagyobbat nem ismerek, és egy kicsit én is ezt akarom, amennyire csak lehet, belevinni az életembe és a környezetem életébe. Aki teheti, szerezze meg Kis Monika által lefordított önéletrajzot. Mérhetetlenül sok-sok lelki gazdagodást meríthet belőle. Lizői Szent Teréz ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged Krisztus a mi Urunk által.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, amelyben most ezúttal a jövő héten megrendezésre kerülő országos könyvtári napok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal is egy programot, programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen itt van az ősz, itt van újra, és ha ősz, akkor országos könyvtári napok, amelyekből nem hiányozhatnak a miskolci programok sem. Nos, idén milyen programokkal is készül a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban itt van az ősz, és újra itt vannak az országos könyvtári napok programjai. Idén már 20. alkalommal rendezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az őszi könyvtári napokat, ugyanis az országos könyvtári napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik. A könyvtári napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak szerepére, a könyvtárak társadalomban betöltött szerepére. Minden évben választanak egy jeligét, egy szlogent a könyvtári napok programsorozatához. Idén az optimizmust választották, ami talán a legfontosabb most a könyvtáros szakmában. Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik, szól a programsorozat jeligéje, és valójában a könyvtár segít abban, hogy optimisták maradjunk, optimisták legyünk, és egy eszköz arra, hogy bármilyen problémát meg tudjunk oldani, szembe tudjunk nézni. És a programsorozat erre a könyvtári szerepre hívja föl a figyelmet. Vannak megszokott programelemek a könyvtárban, illetve mindig szolgálunk újdonságokkal is a látogatóknak. A megszokott könyvtári program a kedvezményes beiratkozás, amit október 9-10 és 11-én kínálunk a látogatóknak, minden tagkönyvtárunkban, nyitvatartási időben. Ez a jövő hét péntek, szombat és vasárnapi napjára vonatkozik, ugyanis az Országos Könyvtári Napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik, és október 11-én vasárnap zárul. Ami egy rendkívüli esemény, de már megszokott, hogy vasárnap a II. Rákóczi Ferenc könyvtár nyitva tart, és elsősorban a fiatalabb korosztályt várja különféle programokkal. Úgyhogy ezen a napon is lehet kedvezményesen beiratkozni. Ez azt jelenti, hogy a beiratkozási díj 50%-át kell csak kifizetni. A részletekről a honlapunkon, illetve a közösségi oldalainkon, valamint a könyvtárainkban kaphatnak tájékoztatást. Mindemellett most már szintén hagyománnyá kezd válni, hogy használt könyvekből könyvvásárt tartunk. Ez is egész héten zajlik. Gyakorlatilag a készlet erejéig 500 forintos darabáron itt a Rákóczi Ferenc könyvtárban vásárolhatnak használt könyveket a látogatók. Tavaly került be a programjaink közé, ekkor fordult a Informatika a látássérültekért alapítvány, az a Könyvinformatikai és Könyvtári Szövetséghez, és egy felolvasó versenyt kezdeményeztek. Egy Lapról Hangra nevű oldalon lehet olyan szövegeket találni, amelyeket vakok és gyengénlátók számára civil személyek felolvasnak, és így tudják a szövegeket a vak és gyengénlátó személyek is használni. És az Országos Könyvtári Napok hetén a könyvtárak, köztük a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és várjuk azokat a lelkes önkénteseket, akik vállalják azt, hogy valamilyen rövidebb, hosszabb szöveget, elsősorban folyóiratcikkekre gondolnak, felolvasnak, és ezt a honlapon, a Lapról Hangra oldalon közzé teszik a vakok és gyengénlátók számára. Minden technikai feltételt a könyvtárak biztosítanak, az önkénteseknek csak felolvasni kell, sőt, akár a szövegek kiválasztásában is tudunk segíteni. Úgyhogy a nyitvatartási időben minden tagkönyvtárunkban szeretettel várjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnének ennek az oldalnak a tartalmához hozzájárulni. Megszokott programelemek, az író-olvasó találkozók, amelyek egy könyvtárból nem maradhatnak el. Idén is minden tagkönyvtárunkban találkozhatnak írókkal, költőkkel az idősebb és a fiatalabb korosztály. És itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban Kemény István lesz a vendégünk október 8-án csütörtökön. A szerzővel Zemlényi Attila beszélget. A József Attila könyvtárban Smölcz Margit írónő látogat el. Igaz, ő már az OKN után egy nappal október 12-én, de két előadást is tart, egyet a fiatal korosztálynak délelőtt, és egyet pedig a felnőtt olvasóinak délután. A Kafka Margit könyvtárban Sándor Petra várja a gyerekeket október 7-én, a Móra Ferenc könyvtárban pedig Takács Viktóriával találkozhatnak szintén a gyerekek október 5-én. Október 7-én pedig Bábel Antóniával találkozhatnak a Petőfi Sándor könyvtárban az érdeklődők. A Szabó Lőrinc könyvtár egy zenés eseménnyel készül, dalba szőtt verseket hallhatnak az érdeklődők, Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész előadásában. A Tompa Mihály könyvtárban pedig Tomor Anita írónő látogat el, hogy találkozzon olvasóival. Ezek mellett számos könyvtárban lesz még kiállítás, gyerekeknek kézműves foglalkozás, kreatív bemutatók, különféle találkozók, még ahol a felnőtt és gyereklátogatók is részt vehetnek.
5: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
4: Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, nem csak az októberi könyvtári napokon, hanem mindig a könyvtárainkban.
5: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
6: Már október 5-én várjuk programokkal a gyerekeket, amikor is pincétől a padlásig vezetjük a csoportokat, érdeklődőket. Író vendégünk október 6-án érkezik délután 2-re, Fini Petra, kortárs gyermekíró, ugye, akinek már rendkívül nagy a repertoárja, hogy úgy mondjam, több mint 30 gyermekregénye jelent meg. Ő lesz a vendégünk, a Generációk Hídja programsorozat keretében középiskolai diákok, nyugdíjas soknak tartanak kis okos eszközokítást, úgyhogy reméljük, hogy az is sikeres lesz. Szombaton a legeslegkisebbeket várjuk, a pár hónapos, egyéves, kétéves gyerekeket a babusgatóklubunkba, és akkor vasárnap 10-kor meg már mindenki jöhet egyrészt a családi vetélkedőre, a kézműves foglalkozásra, a játékokkal való játékra, tehát a társasjátékklubunkba, a kézműves foglalkozásra, a borka játéktérre, és 11-kor senki se felejtje, hogy Grílus Vilmos megkezdi a koncertjét, délután pedig a királynő királyválasztás, akkor a leghűségesebb, legszorgalmasabb olvasók köszöntése, akkor a családi vetélkedő résztvevőinek köszöntése, illetve a torta a végén.
5: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőinek, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag programkínálatot is. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
6: Nagyon köszönöm, köszönöm az érdeklődést.
5: Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
0: 8 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza párti, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük, Dicső Viktória, lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a távirati irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést. Széleskörű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a távirati irodának nyilatkozva. Kis Ambrus a fővárosi közfejlesztések tanácsának azon döntése kapcsán, miszerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek, arról beszélt. A testület csütörtöki ülésén a kormányfő és a fővárosi önkormányzat egyetértett abban, hogy megvalósuljon a parkolás egységesítése, egy kézbe helyezése. Az ehhez szükséges lépéseket március 31-ig meg kell tenni. Ez jogszabálymódosításokat jelent, első körben törvénymódosítást fejtette ki. Hozzátette, ezt követően kell majd az ügyben a fővárosi közgyűlésnek rendeletet alkotnia. Kiegészítette a szuverenitás védelmi hivatal ellentett korábbi feljelentését a miniszterelnökség, miután kiderült, hogy a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra. Olvasható a kormány.hu oldalon megjelent közleményben. A tájékoztatás szerint a hivatal 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodával kötött szerződést tanulmányokra és tanácsadásokra, valódi versenyeztetési eljárás nélkül több mint 46 millió forint értékben. Újra látogatható lesz a Sándor Palota október 10-én szombaton. A Sándor Palota közösségi oldalán közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók, jelezték. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
7: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
10: Énekelj velünk templomokban.
9: Koncertezz velünk.
10: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
9: Legyen sok új barátod.
10: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
9: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
10: Itt csak fiúk vannak.
9: Együtt tanulunk megénekelni.
10: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
9: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
10: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
11: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
12: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 3-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Ezsébet köszönti önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő nevében is. A mai nap pozitív gondolata az örömről szól, Johannes Rosétól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Nem a vagyon, a pénz tesz gazdaggá, hanem az öröm, a lélek öröme. Ma a helgák ünneplik névnapjukat. Isten értesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 12 óráig. Hamarosan reggeli beszélgetés című műsorunkban a Magyar Örökségdíj szeptemberi díjazottjairól és a díjról beszél Böszörményi Gergely, magyar örökségdíjas zenei producer. A civil kezdeményezésre indult díjazás nem jár pénzjutalommal, a díjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át. A demokrácia elvén jelölt kiválóságokat szakmai bizottság bírálja el. Nos, erről hallják majd hamarosan Császi Erzsébet riportjait. 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a Csütörtöki Segíthetünk című adásunkat. Nos, ebben pedig a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Majd a megelőzés faktora, mozgásban a bűnmegelőzés című sport és élménynap megnyitójára látogatunk Molnár Andrással a Miskolci Factory arénában. 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című szállításunkban közéleti műsorunk szól. Mai adásunkban a Káldi Bibliáról, a Sárospataki Bortemplomról és az imádság évéről lesz szó. Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon ugyanebben az órában Napról Napra és Térkép című regionális műsorainkat hallják, amelynek első felében a térséget érintő aktuális kérdésekről lesz szó. Majd az óra második felében a tudatos bor és pezsgő fogyasztóknak készítettem összeállítást, hiszen gasztronómiai műsoromból ma sem hiányozhatnak a praktikus jó tanácsok és a konkrét receptek. Rövid ajánlónkban most Gergely Miklós, nemzetközi borszakértő beszél.
13: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
3: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Papp Péter válogatása, akivel ezúttal Szomolyát, Mezőkövesdet és Cserépfalut látogatjuk meg. Ajánlunkban most a Hess Nándor emlékverseny egyik győztesét, Horváth Bencét hallják.
14: Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Hát ugye elkezd fájni, és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet. Én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportból merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt elhiszem, hogy meg tudom csinálni, azt a sportból tanultam.
3: 11 órakor híreket mondunk, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi Polgárőr napra is. 12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd ezt követően a Nap verse és a Napi Mája című kis műsorainkat is újra meghallgathatják. 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a szombat délelőtti órákban. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A Magyar Szellem láthatatlan múzeumát, a Magyar Örökség díjat Makovecz Imre, Fekete György és Farkas Balázs hozták létre 1995-ben. A civil elismerés a magyar tudományban, művészetben, sportban, közéletben kiváló honfitársainknak, intézményeknek, akár településeknek is adományozható. A Magyar Örökség díj bírálóbizottsága civil ajánlásokból választja ki az évente 2x7 személyt, illetve csoportot, intézményt, akik részesülhetnek a díjban, illetve posztumusz díjakat is adományoznak. Az idén szeptember 26-án 7 kiválóságot díjaztak a róluk szóló ismertető elhangzása mellett a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kulturális műsor kíséretében. A díjról és a szeptemberi díjazottakról Böszörményi Gergely, a díj adományozását lehetővé tévő Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Magyar Örökség díjas zenei producer beszélgett Császi Erzsébettel.
2: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, Böszörményi Gergelyék otthonában vagyunk. Böszörményi Gergelyt sokan ismerik az 1960-70-es évekből azok, akik Budapesten jártak egyetemre, jártak a diszkókba, különböző zene és rendezvényeken, ugyanis ő diszjoké volt. Akkoriban nagyon népszerű zenéket játszott, külföldről szerezte be. Ő maga is beszélt angolul, édesapja tanította meg, édesapja és nagyapja is református pap volt. Ő maga pedig hívő református, és számos rendezvényt hozott létre a református vallás égisze alatt, például a református zenei fesztivált, református énekek koncert, istentiszteletet. Ezek is már több évtizede működnek. A református zenei fesztiválnak a 21. programja volt a nyáron, a református énekek koncert, istentiszteletnek pedig a 23. éve. Ő a Magyar Örökség és Európa Egyesületnek az elnöke. A Magyar Örökség és Európa Egyesülethez fűződik a Magyar Örökség díj megalapítása. Ők adnak teret a bírálóbizottságnak, akik kiválasztják a díjazottakat. Díjazottat bárki javasolhat a demokráciájával alapján. A díj a magyarság erkölcsi és szellemi teljesítményének elismerése, nemzeti összetartozás érzésének erősítése, ugyanis a határon túli kiválóságokat is díjazzák. 1995-ben jött létre a díj. Milyen keretek között alakult meg, kik alapították?
3: Makovecz Imre, Farkas Balázs és Fekete György három nagyszerű ember alapította a díjat, hogy létrehozzák a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát. Elküldtek 1995. november 13-án egy nyilatkozatot a Magyar Távirati Irodának, amit föl is olvasnék pontosan. Tapasztalatunk szerint az utolsó 50 év magyar történelme és benne társadalmi, tudományos, kulturális múltunk igaztalan, torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát, hogy megnevezzük azokat a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket, melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat. Folytatódik még a közlemény. Miről is van szó? Hát arról van szó, hogy 1995-ben ugyan 5 év már eltelt a rendszerváltás után, de úgy látták ezek a alapítók, hogy a fejekben nincsen még rend. Tehát a társadalomnak egy nagy csoportja, talán majdnem mindannyian úgy voltunk vele, hogy nem értjük még pontosan, hogy itt mi is történik, hogy az átalakulásban voltunk akkor benne, és bizony az első 5 év az nem úgy alakult, mint ahogy ezt nagyon sokan várták, ahogy elképzelték a rendszerváltást, hanem zaklatottan erre utalnak azzal, hogy a fejekben nincsen még rend. Plusz még az is hozzájátszott ehhez nyilván, hogy 1995-ben arra gondoltak az alapítók, hogyha visszanézünk 45-50 évet, akkor ott bizony nagyon sok olyan elszámolni, olyan rendbe tenni való dolog van, ami nem történt meg az első 5 évben, tehát 90 és 95 között. Hát például, hogyha csak arra gondolunk, hogy a Magyar Örökség díjat azt azoknak az intézményeknek, személyeknek, akár posztumusz díjként is adományozza a bírálóbizottság, akik valóban olyan nagyszerű magyar és a magyarság elé példaként állítható teljesítményt tettek le az asztalra, amit érdemes díjazni. Annak idején viszont éppen 40-30 évvel előtte lehet, hogy épp nemhogy díjat nem kaptak, hanem lehet, hogy egyenesen börtönbe zárták. Az egyik kedvenc ilyen példám, hogy ha jól tudom a történetet, volt egy magasan kvalifikált ember, aki a magyarországi gáz vagy olaj, vagy nem tudom melyik, tehát valamilyen energiaszektorba dolgozott, bezárták a börtönbe, majd azt látta az ország vezetése, hogy összeomlik a rendszer. És hát még arra is volt képük, hogy oda mentek a börtönbe ehhez a nagyszerű tudású emberhez, és megkérték, hogy a börtönből folytatná-e esetleg a szolgálatát, a munkáját. Tehát, hogy teljesen ilyen abszurd történetek is előfordulhattak, és elő is fordultak nyilván. Hát ezt is hivatott volt a díj 1995-ben rendbe tenni. Aztán persze a múltat, hogyha úgy mondhatjuk 30 év alatt, azért tulajdonképpen azt hiszem, hogy sikerült rendbe tenni, hiszen az elmúlt 30 év alatt 800-nál több díjazatja van most már a Magyar Örökség díjnak. Közben ugye a jelenbe is átjött azért ez a rendszer, tehát nem csak a múltbéli elmulasztott díjakat a teljesítményeké akarja a bizottság most már napjainkban díjazni, hanem nagyon is a mai is élő és a mai rendszerben is fantasztikus teljesítményeket felmutató intézmények, sportolók és személyek. Na most persze az is egy fontos szempont, hogy elhangzott már, hogy alulról építkező demokratikus rendszer szerint működik ez a díj. Igen, minden magyar állampolgárnak állampolgári jogon lehetősége van felterjesztést küldeni a bírálóbizottságnak. Ezt persze, ezeket a dolgokat a Magyar Örökség és Európa Egyesület intézi praktikusan, de hát természetesen minden ilyen információ az Egyesülettől megy tovább a Bírálóbizottsághoz. Még azt érdemes elmondani, hogy ez az alulra építkező demokratikus rendszer azt eredményezte, hogy az elmúlt 30 évben több mint 5000 fölterjesztés érkezett, és ez egy nagyon fontos szempont lesz, amit mondok. Az alapszabály szerint a Bírálóbizottság kizárólag a felterjesztések közül választhat. Nehéz dolgunk is van, meg könnyű dolgunk is van, mert az 5000 az még mindig egy bődületes nagy szám, tehát még bőven van miből választani, és közben, ahogy mondtam, most már érkeznek persze a mai világnak, a mai napnak és a mai rendszernek a nagy teljesítményei is. Minden héten kapunk nem is egy, talán 2-3 fölterjesztés is. Ez mind bekerül az úgynevezett ezüstkönyvbe, ami régebben egy fizikailag is kinyomtatott sokoldalas nyomtatvány volt, egy füzet, amit mindig frissíteni kellett. Most a digitális világnak az előretörésével, hát ez megváltozott, tehát most már ezt nem nyomtatjuk ki, de valóban ezüstkönyvnek nevezzük változatlanul azt a hatalmas tömegű fölterjesztést, amit az emberek elküldenek. Ha már az ezüstkönyv szóba került, akkor elmondom azt is, hogy van egy aranykönyvünk is, abból már, ha jól emlékszem, az 5. vagy a 6. tartunk, az első 4-et a szintén Magyar Örökség díjas Magyar Nemzeti Múzeum fogadta be, és reméljük, hogy majd a többi könyvünket is, aranykönyvünket is befogadják. Az aranykönyvbe a merített papíros A3-as méretű eredeti díjhoz tartozó oklevélen kívül elkészül egy A4-es méretű másolat is, amit szintén az aláírásunkkal hitelesítünk, és ezek kerülnek be aztán az aranykönyvbe. Föl is olvasnám az aranykönyvnek a szövegét, amit egyébként a díjátadáskor az első díjazottnál, ugye minden alkalommal 7 díjazott van, az első díjazottnál felolvasjuk a teljes szöveget, ami az aranykönyvben szerepel az oklevélen. A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, ők tehát az alapítók, hogy jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2019-2026, itt jön egy dátum, valahanyadikán a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó XY, itt előtte most éppen Ötvös Lóránd, világhírű geofizikusnak a magyar tudományt és oktatást példamutatóan szolgáló életműve, Magyar Örökség, amiről ez a oklevél bizonyságot tesz. Na és ezt írja alá a díjátadó ünnepségen jelenlevő valamennyi laudátor. A laudáció az méltatást jelent, amikor beérkeznek ezek a javaslatok, akkor 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt összeül a bírálóbizottság, amelyik 20-30 fő közötti létszáma, taglétszámmal rendelkezik. A bírálóbizottság tagjai is a kultúra és a tudomány és a sport mindenféle területéről érkeznek, és szakemberek. Ugye ez alapján azért hinni lehet a bírálóbizottság tagjainak, hogy valóban legjobb tudásuk szerint igyekeznek javasolni a díjazottakat ezekből az több mint 5000 fős létszámból. Tehát összeül a bizottság, a bírálóbizottság szavazásra 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt. Minden bírálóbizottsági tagnak lehetősége van arra, hogy válasszon ki az 5001 néhány százból hármat, és ezt a hármat, mint egy lobbista, ajánlja a többi bírálóbizottsági tagnak. Nem mondom el, hogy milyen súlyos viták is szoktak lenni egyébként egy-egy ilyen fölterjesztése, vagy hát a szavazás előtti beszélgetés kapcsán, de ezek mindig építőjellegűek, és a végén mindig valóban konszenzusra tudunk jutni. Tehát mindenki elmondhatja egy-két percben, hogy miért javasolja azt, amit egyébként mindenki láthat, mert az 5000-nél is nagyobb darab számú fölterjesztés az mindenkinek ott van, tehát egy adatbázisban ott van, és azt mindenki mindig láthatja, csak mindig az újakat, tehát a két díjátadó ünnepség között eltelt időszak alatt beérkezett újakat, azt viszont nagyon tisztességesen eljuttatjuk mindig a titkárommal együtt a bírálóbizottság tagjainak. Hogyha így összeadjuk mondjuk azt, hogy egy ilyen ülésen 15-18 tag is ott van a bírálóbizottságból, hát hogyha itt a háromszor két perceket összeadjuk, akkor egy súlyos hosszúságú ülésről lenne szó, de ezt azért rövidíti az a dolog, hogyha már legalább 6-7-en elmondták a javaslataikat, akkor az őket követők sokszor visszautalnak arra, hogy már hallottuk azt, én is azzal nagyon-nagyon egyet értek, tehát az én háromból az egyik, vagy akár kettő, az lehet az, amit már egy korábbi bírálóbizottsági tag javasolt. Na mindegy, szóval így kijön körülbelül egy ilyen másfél óra alatt ezt megvitatjuk, és utána jön a valóság, hogy kikapják a díjat. Ugye 7 díjazott van minden alkalommal, és kiosztjuk a szavazólapokat, amin 7 rubrika van, a 7 rubrikába be kell írni az általuk gondolt neveket. Titkosan a végén összeszámoljuk, és az első 7 legtöbb szavazatot kapó fölterjesztés kapja meg aztán a Magyar Örökség díjat. Fontos része még a szavazásnál a megbeszélésnek, milyen szöveg kerüljön az oklevélre. Ezzel elég sokat szoktunk gondolkozni, mert az, hogy XY-nak a munkássága a Magyar Örökség, hát ezt lehetne mindegyikre írni, mert a laudációban azt szoktuk mondani, hogy a laudációban úgyis minden elhangzik részletesen, egy olyan általában 7 perces laudáció szokott tartozni egy-egy díjazotthoz. Ha végig gondolom, akkor ott még egy jó fél órát, 3-4 órát el kell tölteni azzal, hogy kiválasszuk a laudátorokat, tehát akik méltatják a díjazottakat, azok a személyek természetesen ugyanúgy a legnagyobb szakmai tudással bíró embereket igyekszünk fölkérni arra, hogy vállalja a laudációt. Tulajdonképpen itt hiába szavaztuk meg a díjazottakat, itt még nem kapták meg a díjat. Amikor elvállalja a felkért laudátor, hogy laudálja, és ezt utána 3 hét múlva, akkor már csak 3 hét lesz ugye a díjátadó ünnepség, 3 hét múlva a laudációk megbeszélésén ezt meg is tudjuk vitatni a laudáció alapján, na tulajdonképpen ott már akkor eldőlt, hogy a díjazott megkapja. Aztán van egy másik kérdés is, a díjazott elfogadja a díjat. Nem nagyon találkoztunk még olyannal, talán a 30 év alatt talán, hogyha két ilyen díj ajánlást el nem fogadó szeméről tudok. Természetesen most ugye nem fogunk neveket említeni. Tehát általában elfogadják, és nagyon örülnek neki. Tudok példát mondani, én ugye zenei producer vagyok, én tudok sok olyan példát mondani a zenész barátaimmal kapcsolatban, akik azt mondták, mondom a neveket, a Ujicsics, a Sebő, a Kaláka, a Misztrál, hosszan tudnám még sorolni, a szólistákat is. Mi Kossuth díjasok vagyunk, tudod, Gergely? De a Magyar Örökség díjra nagyon számítottunk. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy szinte el lehet mondani, hogy mintha nagyobb presztízse lenne már a demokratikus alapokon, nem politikai oldalról megközelíthető módon, hanem valóban egy civil szervezetként ajánlott díjat, és hát ugye itt ezt mindenki tudja, hogy itt valóban szakemberek ajánlják a díjat, és szakemberek döntenek arról, hogy ez a díj ez valóban jár-e annak a valakinek, vagy nem. Jól lehet, igen jelentősen különbözik a díj a Kossuth díjtól. A Kossuth díj azért elég sok pénzzel jár. A Kossuth díj átvételekor a díjazott egy vendéget hívhat meg általában. Nálunk nem jár pénz, csak egy aranyjelvény, egy nemesfém jelvény, és ez a bizonyos merített papíros A3-os levél, ami azért nagyon szép és nagy büszkeség, akinek ezt már odaadtuk, ezt az oklevelet, mindenki nagyon büszkén keretezi be és teszi ki a falra valahol, és annyiban is különbözünk, hogy a mi átadó ünnepségünkön, a díjátadó ünnepségünkön azt mondjuk, hogy mi egy olyan szeretett közösségben szeretnénk élni, és ezt ezzel is próbáljuk megerősíteni, hogy hívjanak csak nyugodtan 15-20-25 vendéget, akikről tudják, hogy szívesen örülnek együtt az ő díjuknak. Tehát így általában a Tudományos Akadémia díszterme, amit most gyönyörűen fel is újítottak, az általában meg szokott telni vendégekkel, és a díjátadó ünnepség az valóban egy ilyen szeretett közösséget is mutat. Mi az értelme a Magyar Örökség díjnak? Hát az, hogy elsősorban, sőt, mondhatom, hogy kizárólag a magyar ügyekkel foglalkozunk. Tehát a magyar teljesítményekkel. Nyilván a világban óriási teljesítmények vannak. Egy 1,5 milliárdos Kínát, egy nem tudom hány százmilliós Amerikát, vagy egy Japánt nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, már csak a méretei miatt sem. De azért mindig kiderül, hogy hány Nobel-díjas van Magyarországról, hány tudóst tisztelnek mélyen Amerikában, vagy a világ más részein. Én nekem történetesen a nagy-nagy bátyám volt Bai Zoltán, aki szintén ugye Magyarországról Amerikába emigrált, amikor széthorták a kutató központjából az oroszok, meg a németek, meg mindenki mindent elhordott, akkor azt mondta, hát itt vége van a tudománynak, itt már nem tudunk tovább dolgozni, és elment Amerikába. Ő volt az, aki elsőként letapogatta a holdat, tehát ő ebben a űrfizikában ebben nagyon otthon van, és hát persze óriási elismerés övezi külföldön is, és Magyarországon aztán itthon is természetesen. A másik pedig az örökség. A magyar örökség az egy olyan teljesítmény kell, hogy legyen, amit valóban a jelen és a jövő elé példaként lehet állítani. És ez a legfontosabb szempont. Nem biztos, hogy világhírű valaki, aki magyar örökségdíjat kap, mert nagyon fontos a magyar önazonosságunknak a továbbvitele és a megerősítése, akár a kismagyarországi területen, akár az elszakított országtestekkel együtt, egykori nagymagyarországi területen. Tehát például a szavazásnál vannak olyan, nem is feltétlenül leírt, de konszenzusos megállapodások, hogy posztumusz díjazottból a 7-ből inkább csak egy legyen, ha lehet, most éppen ketten is vannak egyébként a 115. díjátadó ünnepségre, lehetőség szerint legyenek határon túlról, tehát minden alkalommal legyenek határon túlról, most ebből megint kettő is van, a Kovács fényképészet Erdélyből és Tóth László költő író a Felvidékről. Igyekszünk úgy, és aztán a többiek lehetőség szerint élő személyek legyenek. Oda akartam kilukadni, hogy az önazonosságunkkal, hogy lehet, hogy Tóth Lászlót nem ismerik Zalaegerszegen, vagy nem ismerik New Yorkba. Pedig egy nagyszerű költő, ajánlanám mindenkinek, hogy ismerje meg, mert nagyon fiatalos, ráadásul micsoda véletlen és micsoda az Úristen figyelme. Pont aznap, amikor a 115. díját adó ünnepséget üljük, aznap 77 éves Tóth László, tehát születésnapi ajándékként is föl lehet fogni tulajdonképpen. Lehet, hogy nem ismerik, de a saját környezetében, és ez számunkra nagyon fontos, a magyarság gondolatának és értékeinek a fenntartása ezeken az embereken múlik. Tehát voltunk például Felvidéken egy 80 éves díjazottnak a születésnapján, ahol körülbelül olyan 140 embert hívott meg vendégségbe, és természetesen ott mindenki tudott magyarul, a szlovákok is, sőt, egy szlovák zenekar nagyon sok jót tett, vállalkozó is volt, amikor tönkrement a vállalkozása, akkor nem nyafogott, nem síránkodott, hanem akkor megkereste az új utat, a cél felé vezető úton indult el, és így megint eljutott oda, hogy a vállalkozását újra el tudta indítani. Ezen az alkalmon játszott egy háromtagú szlovák zenekar is, és könnyes szemmel köszönték meg, és ölelték meg ezt a díjazott barátunkat, 80 éves, hogy mennyi jót tett velük, és mennyi jót tett nekik. Na most ezeknek akár csak kisebb területen, tehát mondjuk a Felvidéken, Komáromtól keletre levő területen, mert ott azért az ő nevét ismerték. Ha ott ő olyan tevékenységet, olyan munkát végez, és olyan teljesítményt tesz le az asztalra, ami a magyarságunkat viszi előre, ami a közösségünket erősíti, ami a magyar önazonosságot, mondanám olyan szóval, amit nem nagyon szeretünk, az identitásnak a meghatározó egyénisége, és a magyarságnak a gondolatiságának és a munkájának a továbbvitele, na hát ők is kaphatnak ilyen díjat. Mint ahogy most a Kovács fényképészet tulajdonképpen Székely udvarhelyének az arcát őrizte meg, mert 150 évvel ezelőtt indították a fényképészetet. Nagyon érdekes, hogy a napfény, fontos szerepet játszik a napfény a fényképészetben, de ezt 150 évvel ezelőtt jöttek el rá, hogy a stúdióban levő lámpák helyett mennyivel szebb fényeket, mennyivel szebb képeket lehet készíteni, hogyha a napfényt alkalmazzák, illetve hát a napfényt is bevonják ebbe a munkába. Szóval, hogy vannak olyan teljesítmények, nyilván Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, nagyon sok ilyen felvidéken, akiket nagyon is érdemes figyelni, és nagyon érdekes, hogy ezekről az elszakított országtestekből ugyanúgy jönnek a felterjesztések. És az is nagyon érdekes, hogy van, hogy magyarországi emberek javasolják a felvidékieket, vagy a kárpátaljaikat.

0: Akkor soroljuk fel, hogy az idén kik kapnak díjat.
1: A mostani, a 115. díját adó ünnepségre a díjátadás sorrendjében mondom, először mindig ABC-be szoktuk, akkor még nem tudjuk, hogy a program hogy alakul, mert a díjátadó ünnepség az maga egy kulturális program is. A kultúra segítségével is igyekszünk olyan emlékezetessé tenni. Gyönyörű szép a felújított díszterem a Tudományos Akadémián, nagyszerű Magyar Örökség díjas, többségében Magyar Örökség díjas zenészek szoktak játszani, vagy versmondás történik, és akkor így elmondom, hogy a 115. díjátadó ünnepségen díjat kap az Ars Sacra Fesztivál, a Szent Művészet Fesztiválja, amely 20 éves. A 20 éves alkalomra Erdő Péter bíboros úr, Fabinyi Tamás evangélikus lelkész úr és Steinbach József református püspök úr is hangsúlyozva, hogy ez egy ökumenikus rendezvény, és ez valóban az, írtak méltatást, tehát a 20 éves jubileum alkalmából, és Ober Frank Pál fogja elmondani magát a laudációt, egy bevezető részt mond ő el, és utána el is mondja, hogy idézni fogok a Történelmi Egyházak három vezetőjétől. Tehát Ars Sacra Fesztivál. Bősze Péter orvos, aki a magyar orvosi nyelv kapcsán alkotott nagyot, létrehozta a magyar orvosi nyelv folyóiratot, létrehozta a tantárgyat, és létrehozta hozzá a tankönyveket. Egyébként ő nőgyógyászati onkológus is volt, a Nemzetközi Onkológiai Bizottságnak is volt az elnöke, egy nagyszerű ember.
0: Ez posztumusz díj, azt tegyük hozzá.
1: Ez posztumusz díj, így van, és az ő egykori kollégája, tanítványa, Fogarasi Katalin, nekem most a intézetnek az igazgatója, egyetemi docens, ő fogja laudálni. Legeza László, mérnök, fotográfus, és még hosszan lehetne sorolni, könyvíró, stb. Legeza László olyan könyveknek a kiadásában vesz részt, amely a magyar önként katolikus egyházi intézményeknek és szervezeteknek az életét mutatja be, de még nagyon sok minden mást is. Olyan képet kapunk a könyveiből, amelyet ő nem egyedül ír egyébként, vagy nem egyedül szerkeszt, hanem társakkal, amelyből valóban a magyar örökségnek számító intézmények, épületek is megjelennek. Tóth László író, őről már beszéltem, ő egy nagyon jó humorú, ha már beszéltünk arról, hogy a humort tartsuk meg azért a hitünk és a komolyságunk mellett, ő egy felvidéki író, ő az, aki 77 évesen kapja éppen azon a napon a születésnapján a díjat. Többször beszélgetem, hát mindenkivel, aki laudátor, meg aki díjazott, én ilyenkor nagyon sokat beszélek a 6 hét alatt, mire eljutunk a díjátadó ünnepségig, össze is barátkozunk azokkal, akiket nem ismerek, és ő vele is így volt ez. Rögtön az első levélben nagyon kellemes hangon és nagyon baráti hangon és jó humorra kezdtünk el társalogni, és küldött nekem egy filmet, abból kiderült számomra is, hogy ő a 70-es években, 60-as, 70-es években még említi is, hogy a Szörényiék, meg az Illés, meg a Hosszúhaj, meg a Nagyszakál, meg minden, tehát abban a korszakban ők, mint ifjú, lázadó írók és költők szerepeltek ugye a csehszlovák rendszerben. És ő elmondja azt is, hogy amikor a politikának megnyílik egy picit az ajtaja, akkor ő gyorsan a lábát oda teszi az ajtóhoz, hogy ne tudják becsukni, mert ahogy magyarázza, a politikának a szeme az fönt van, tehát nem látja, hogy lent a lábamat odaraktam az ajtóhoz, és aztán utána már a kezemmel is próbálom egy kicsit így feszegetni, meg húzni az ajtót, hogy engedjenek már be, és beszéljünk már arról, amiről beszélni kellene. Na ez a költő.

0: vannak. A magyarságért, ráadásul a felvidéki magyarságért és az ottani rendszeren belüli elfoglalt helyükért és egyetlen az előrehaladásért sokat tesznek, de közben nagyon jó humora van. Hát ő mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik. Kövesdi Károly, egy másik felvidéki költő fogja laudálni, ő is magyar örökségdíjas egyébként, és egy fantasztikus verse van, aminek persze nem fogom tudni megmondani a címét, de hogyha valaki rákeres az interneten, a YouTube-on, hogy Kövesdi Károly szép verse, akkor biztos, hogy följön, vagy azt is be lehet írni, hogy Kövesdi Károly maga mondja el a versét. Egy fantasztikus, nem egy vidám történet, mit mondjak. Tehát nagyon mélyreható a szívünk legmélyéig, és a gondolatiságunk, és a hitünk, és a magyarságunk legmélyére visz le bennünket valóban. Székelyudvarhelyi Kovács fényképészet, róluk már beszéltem, ez egy fiatal ember, az azért nagyon érdekes ez a társaság, vagy hát ez a család, mert 150 éven keresztül az első alapító, talán Kovács Istvánnak hívták, utána a fia, az unokája, a dédunokája, és ha minden igaz, már az ükunokája is, tehát viszik tovább. Ez egy olyan fantasztikus dolog, amikor tényleg 150 éven keresztül egy család kezében van. Nem szóródtak szét. 80 ezer darab olyan emlékük van, ami, ahogy a laudációban majd lehet hallani, valóban visszaadta a Székely udvarhely a város arcát. Tehát, hogy ott vannak az épületek lefényképezve, ott vannak a lovaskocsik, ott van a közlekedés, ott vannak a családok, akik oda jártak fényképezkedni, de egyébként elmentek a család bizonyos tagjai, a háborúba is voltak. Na hát a háborúban ugyanígy a lövészároktól kezdve a sebesült katona, a mosolygós katona, stb. Tehát minden le van fényképezve, tehát valami egészen fantasztikus. Ezek azok a helyek, ahova el kell menni. Ők nem tudják idehozni, vagy hát egy kiállítás keretében talán, de ehhez óriási állami támogatás kellene, hogy ez megvalósuljon. El kell menni Székelyudvarhelyre, és ezt meg kell a helyszínen nézni. Zórád Ernő, könyvillusztrátor, karikatúrista, festő, ez a hivatalos megnevezése az oklevélen. Zórád Ernő a Tabán festője. A Tabánt a 60-as években elkezdték lerombolni, és ő neki sok olyan festménye van, ebből majd egyébként a laudáció keretében majd látni is fogunk a közönséggel, tehát látható lesz a festmények is, és mellette Krúdival olyan egységben volt, hogy azt mondták, hogy amikor a Zórádnak a képeit nézzük, olyan, mintha Krúdit olvasnánk. Tehát Zórád Ernő, az ő laudátora egyébként Szerényi Kábor, egy grafikus, egy Munkácsy díjas grafikus.
1: Ő is elhunyt már, és a lánya veszi át a díjat.
0: Így van, Zórád Ernő már elhunyt, és a lánya fogja elvenni. Hát Bősze Péternek a fölterjesztése egyébként, ha a posztumusz díjakról is beszélünk, Bősze Péternek a fölterjesztése már 2026 előtt beérkezett. Nagyon sok olyan fölterjesztés van, amelyik 10 évig pihen. És aztán egyszer csak rájövünk arra, hogy várjatok már, hát itt van egy olyan ember, és Bősze Péter tavaly januárban halt meg, tehát sajnos ott egy kicsit így elkéstünk a díjjal. Szerényi Gábornak is fantasztikus a laudációja, és akkor még a 400-as férfi gyorsváltó maradt a végére, hát az valami egészen fantasztikus, itt ebbe a házba, a 13. kerületben egy kis 200 méteres házban lakunk. Nyár volt, jó idő volt, amikor a verseny volt, nyitva voltak az ablakok. Én itt izgultam a tévé előtt, a szobába, és amikor megnyerték, Milák Kristóf 10 másodperce, vagy nem tudom mennyivel jobb benyúlással végül is megnyerték, akkor itt olyan hangosan kezdtem el kiabálni, hogy a szomszédok láttam, hogy riadtan kinéztek az ajtón, a kiskapun kijöttek, hogy történt valami baj, vagy mi a baj. Hát én rettenetesen boldog voltam. Ugye 100 évvel ezelőtt, 1926-ban rendezték az első úszó Európa bajnokságot, és miután Budapestet, Magyarországot is lehet mondani, de Budapestet a fürdők városának nevezték mindig is, és hát ez jogos is, mert tényleg sok fürdőnk van, ezért Budapest kapta meg a rendezési jogot. És ez mit jelent? 100 évet kellett arra várni, hogy az amerikai, az angol, a francia, és hát nem is tudom, hogy milyen úszók szokták megnyerni a 400-as férfi gyorsváltót, és egyszer csak jön a mi 400-as váltó csapatunk, és megnyerik. És az érdekes ebben, hogy egy-egy úszó fenomén fölbukkanhat. Egyszer csak jön valaki, és ezt látjuk évről évre, minden Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, egyszer csak valahonnan előkerül egy srác, vagy egy fiatal hölgy, és rommá veri a többieket. És hát ezzel mindig csodálkozunk, hogy ez hogy van. És hát hála Istennek a magyarok között is nagyon sok ilyen volt, van, akik egyszer csak úgy beérnek, hogy valóban ők a legjobbak a világon, vagy hát

0: legalább Európába. És ezt nevezzük a személyes győzelemnek. És amikor négy fiú megnyeri az Európa bajnokságot, ráadásul csúccsal, az már magyar siker. Tehát ez Magyarország sikere, az meg, hogy valaki jól úszik, és egyébként Amerikába edz, vagy itt edz, ott edz, mindegy, az meg egy személyes siker. És ez nagyon jó, és ezért, tehát ez a tartalma, ez az értelme a magyar örökségnek. Ezek a fiúk, ezek a srácok, ezek a magyar örökséghez tartoznak.
1: Már szó volt arról, hogy milyen területekről kapnak elismerést a kiemelkedő emberek. Például a vallás, a művészetek, a társadalom, a természet, az alkalmazott tudományok és a sport. A vallás kapcsán megemlítenél néhány díjazottat korábbi évekből?
0: A vallás területén vannak személyre szóló díjak, és vannak az intézményi díjak. Az intézményi díjak általában egyházi oktatási intézmények, de ilyen például Mária Pócs, persze hát ott is van egy olyan általános iskola, Mária Pócson meg is látogattuk, majd erről külön még majd elmondok valamit az utakról, hogy mit csinálunk. Tehát ilyen például Mária Pócs, ilyen a Mezőtúri Református Gimnázium, amelyik sok száz éves. Főként ugye én elmúlt 9 év óta vagyok az egyesületnek az elnöke, tehát nyilván akkor kezdtem el igazán komolyan foglalkozni a magyar örökséggel. Ugyan 2012-ben kaptam a magyar örökség díjat, de csak 2018-ban választottak meg elnöknek, tehát akkor vállaltam az elnökséget, és hát nyilván az elmúlt 9 évben történtekről sokkal többet tudok, és sokkal jobban tudok beszélni. Tehát volt egy olyan, ez nagyon érdekes, 8 katolikus gimnázium. Ez így egyszerre. Külön-külön is lehetett volna, de azt mondtuk, hogy a katolikus gimnáziumok között van valóban néhány olyan, amelyik mindenképpen megérdemli azt, hogy kiemeljük, és hogy így díjat kapjon. De ilyen volt például egy másik, ezt most ez a kettő ez így eszembe jutott, hogy ezek ilyen rendkívüli díjak lettek. Kalocsa 9 intézménye kapott egyszerre díjat. És ugye hát Kalocsán is ott van az érsekség, úgyhogy a könyvtár is beletartozik, az ottani hatalmas, gyönyörű nagy könyvtár, egyházi könyvtár, meg hát maga az intézmény. És, de hát ott van kiállítás, múzeum, ott volt olyan maga a Piros Paprika, aztán ott volt még a kézművesek voltak, akik díjat kaptak. Na szóval, hogy egy-egy előpősnél ez olyan érdekes, hogy akár többen is olyanok, akik magyar örökség díjat, és ez mindannyian fel voltak terjesztve, tehát így fogtuk aztán a végén össze. De most megyünk majd, és majd erről az utazásokról szeretnék beszélni, de még hagyjuk ezt, először még térjünk tovább, vagy mondom tovább. A díjazottak között persze a katolikusok mellett nagyon sok református díjazott is van, meg hát más történelmi felekezetekből való emberek, intézmények, de hát én ugye, mint nyakas református és a Református Zenei Fesztivál szervezője, jobban tudom, ott van például a Debreceni Kollégiumi Kántus, amelyik szintén magyar örökségdíj, a Sárospataki Református Kollégium, a Mezőtúri Református Gimnázium. Aztán vannak olyanok, hogy ha már kicsit lokálpatrióta is lehetek, én Budapesten születtem, de apámat 1955-ben innen Budapestről, a Kőbányai Református Templomból, ahol anyámnak a papája volt a lelkész, tehát egész család ilyen református lelkészi körből van. Apámat 55-ben Hódmezővásárhelyre félreállították. És van olyan is, hogy egy-egy város magyar örökségdíjat kapott, és például Hódmezővásárhely is ilyen város, amelyik magyar örökségdíjat kapott, a katolikus, a református intézményeivel és mindennel együtt természetesen.
1: A nagy közönség, illetve mindenki számára nyitott az egyesület, lehet csatlakozni, és különféle programokat szerveznek, például melyek ezek?
0: Elsőként idehozom a legközelebbit, október 2-án megyünk az Országgyűlési Könyvtárba, aminek a meglátogatása külön-külön is lehetséges, de így szervezett formában, hogyha ilyen 10 fős csoporttal akarunk menni, akkor ez így sokkal jobb, és ilyenkor a bírálóbizottsági tagok jönnek, egyrészt másrészt meg az egyesület, ugye hát ott egyesület tagoknak is ajánljuk ezeket a programokat, mint ahogy a díjátadó ünnepségre is lehet jönni, általában kérünk regisztrációt, és akkor e szerint jelentkeznek. Ilyen utak, hát voltunk Felvidéken, Magyar Örökség díjas intézményeket vagy személyeket látogatunk meg. Már beszéltem arról a 80 éves díjazottunkról, ugye, aki milyen sokat tett ott a saját környezetében. Ilyen a Felvidéki Kassai Napok. Az is egy nagyon régóta, több évtizede futó rendezvény. Ott az értéktár, ami a Hungarikumnak a bevezető szakasza, az értéktár is jelen volt, és egy fantasztikus előadást hallottunk a csehszlovák, és azon belül is főként a szlovák besúgó rendszerről. És azért volt nagyon érdekes, mert egyébként ez a Kassai Napok, ez ugye a nyelvről szól, a magyar nyelvről szól, de ez nagyon érdekes volt, hogy a végén ez az előadás elhangzott. Egy ilyen 51 néhány éves, talán történész, újságíró tartotta az előadást arról, hogy hogyan is működött a rendszer náluk, amiről ugye elég kevesen szoktak őszintén és világosan beszélni, és az igazat elmondani. És azt kell elképzelni, hogy a közönség soraiba, körülbelül 80-an voltunk a teremben, a közönség soraiba ott ültek az érintettek. Nem föltétlenül azok, akiket meggyaláztak, mert őket tönkretettek, olyanok is, de olyanok is ott voltak, akik mondták, hogy hát az nem egészen így volt az a rendszer, nem így működött, mert én tudom belülről. Tehát valami egészen csodálatos volt, hogy olyan dolgokról hallottunk, amiről egyébként nem. Aztán elmentünk a Kecskemét filmbe például, Kecskemétre, ott megnéztük a rajzfilmkészítésnek a csinyát, bínyát, ott volt egy 21 néhány fős szegedi iskolás csoport, és a végén én is szót kaptam, és elmagyaráztam a gyereknek, hogy most egy olyan helyen vagytok, ami Magyar Örökség díjas, az intézmény, mert olyan fantasztikus dolgokat csinálnak, ugye, ismerik a Vízipók, Csodapók és a többi rajzfilmet, mi mindannyian felnőttek is szerintem nézői vagyunk ezeknek, és akkor ott egy ilyen 10 percben el lehetett mondani a gyerekeknek is, hogy mi is az a Magyar Örökség. Tehát ez egy nagyon fontos része az életünknek, körülbelül 3-4 éve kezdtük ezt el. Az volt a cél, hogy valahogy jusson el az emberekhez az információ. Én egy zenei producer vagyok, a hanglemez kiadványainkat, a CD kiadványainkat, a koncertjeinket nyilván mindig reklámozni kellett. És eljutottunk oda, hogy reklámozunk, van hűtőmágnesünk, van tollunk, van szórólapunk, van plakátunk, van reklámspot a Bartókon és a Kossuthon. Hát ez korábban semmilyen nem volt, csak kizárólag a díjátadó ünnepségekkel meg a szavazással foglalkoztak, és az én jövetelemmel tulajdonképpen ez igen jelentősen megváltozott, mert évente legalább 4-5-6-7 helyre eljutunk, és ott akkor elmondhatjuk a saját gondolatainkat, és átadhatjuk ezt a diákoknak. Tehát az nagyon fontos, hogyha olyan intézménybe megyünk, ami nem iskola, akkor is az a kérésem, ez így volt például Kalocsán is, a polgármester úrral beszéltünk, és azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha legalább a polgármesteri díszterembe, persze, oda hívnának a középiskolákból, meg az általános iskola felső tagozataiból legalább egy 40-50 gyermeket. 80-an voltunk a terembe. Szóval a Felvidéken ugyanígy a Komáromba, Észak-Komáromba, ahogy ugye a magyarok mondják, Révkomáromba egyébként, szintén így voltunk a gimnáziumban, és ott is a díszterembe megtelt diákokkal. Ilyenkor vetítünk, ilyenkor általában valamilyen zenei produkciót is viszünk magunkkal, mert a diákok azok már egy 20 perc után esetleg lankadnak, és aztán a zenére mindennyian föl. Sőt, azt is szoktuk kérni, hogyha olyan intézménybe megyünk, amelyik iskola, akkor azt mindig kérjük, hogy az iskola is valamit mutasson fel. Tehát, hogy az ottani diákok mutassák meg, hogy ők milyen teljesítménnyel tartanak éppen abban a pillanatban.
1: Szó volt róla, hogy 2012-ben szintén megkapta a Magyar Örökség díjat. Mi hangzott el a laudációban?
0: Két nagyon érdekes dolog volt. Szabó püspök úr laudált engem. Az egyik azt mondta, hogy Böszörményi Gergely, a református énekek koncertsorozattal, ahol 300-350 fős kórusok énekeltek világi helyen az Úristen dicsőségére énekeket, Böszörményi Gergely ismét megszeretette velünk a zsoltárainkat. Mert hogy ehhez mindig hozzá szoktam tenni, hogy igen, mert az énekes könyv énekeiből általában olyan átlag 80-100-nál több biztos, hogy nem kerül elő. Az énekes könyvben a régi, az 1948-as fekete énekes könyv, ugye mi azt dolgoztuk föl, és azóta most már van új énekes könyv, új énekekkel, nek 512 éneke van, az 512-ből 312-nek van saját dallama, és a másik 200 az valamelyik másik éneknek a dallamára megy. Ebből mi 280-valahányat feldolgoztunk, és az átlag, amit a református templomokban használnak, az 512-ből az legfőjebb 70-80-100 ének. Mert a kántor, vagy a organista, vagy a lelkész nem írja föl a táblára azokat az éneket, amiről tudja, hogy a gyülekezet nem tudja. Mert ez mindenkinek kellemetlen, ugye? Akkor nem hangzik szépen az Úristen dicsőségére az ének, hanem ilyen, hát lehet hallani, hogy ez nem igazán megy. És a zsoltárok között valóban vannak négy sorosnál hosszabb és nehezebb, vagy szokatlanabb dallamok, de ez nem ok arra, hogy ezeket ne tanuljuk meg, és ne ismerjük. És hát ezért mi ezeket mindegyiket igyekeztünk betenni a programunkba. A másik, ami nagyon tetszik nekem, és ezt mindig el szoktam mesélni, Szabó püspök úrnak is a humorát szeretem, azt mondta, hogy a közgazda, Böszörményi Gergely, tanúsíthatom, szent rámenőséggel mindent elér, amit elhatároz, hogy szeretne megvalósítani. Kérdeztem tőle, mondom, ne arra, hogy Szajusz, ez a beceneve, ne arra, hogy mondnám meg, hogy mi az a szent rámenőség. Nekem nagyon tetszik, de mégis hogy kerül a kettő egymás mellé. Úgyhogy ez volt a laudációnak a lényege, hogy ismét vegyük elő az énekeskönyveket, és igen, tanuljuk meg az énekeinket, mert aki énekel az Úristen dicsőségére, az kétszer imádkozik. Egyszer szóban, lélekben, és egyébként pedig énekkel. A Magyar Örökség díját adó ünnepségek hosszú éveken keresztül, 28 éven keresztül, évente 4 alkalommal a téli-nyári fordulókon, tehát általában március, június, szeptember és december 3. hetében került megrendezésre. A Bírálóbizottság úgy döntött, nagyobb presztízse van, még nagyobb presztízse van a Magyar Örökség díjnak, ha nem 28 díjazott kap évente díjat, hanem csak a fele, és így tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt óta már csak 2 díját adó ünnepséget tartunk évente.
1: Böszörményi Gergelyéknél voltunk. Ő a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, és az Egyesülethez fűződik a Magyar Örökség díjátadás minden évben, 2 alkalommal, szeptember 26-án a 115. díjátadóra kerül sor. 7 díjazott kap, illetve a 7. díjazott az 1-4 személyből álló sportcsoport. Tehát szeptember 26-án a Magyar Tudományos Akadémián fogják átadni a díjat. Császi Erzsébetet hallották.
2: A Magyar Örökségdíj szeptemberi díjazottjait és a díjat mutatta be Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Magyar Örökségdíjas zenei producer. Császi Erzsébet interjújában hallhattak a díjazott Arszakra Fesztivál, azaz az Egyházi Szentművészet Fesztivál életrehívóiról és életben tartóiról, az elhunyt dr. Bősze Péterről, a magyar orvosi nyelv megújítójáról, dr. Legeza László mérnök, tanár, fényképész, szerzőről, a Székelyudvarhely és környéke életét megörökítő Kovács fényképészetről, Tóth László felvidéki József Attila díjas íróról, szerkesztőről, és az elhunyt Zórád Ernő grafikus és festőművészről, a magyar képregény megteremtőjéről, valamint a 4x100-as férfiúszó gyorsváltó idei Európa-bajnoki győzteseiről is. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a riporter Császi Erzsébet, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön délelőtt 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tiszapárti, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük Dicső Viktória lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a távirati irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését tartották, és elvárásként fogalmazták meg a szerkesztői függetlenséget és hiteles tájékoztatást, a takarékos és transzparens működést, valamint a minőségi, modern tartalomkészítést. Széleskörű támogatást kapott a közmédia egységes, platformfüggetlen közszolgálati rendszerként való működése. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a távirati irodának nyilatkozva. Kis Ambrus a fővárosi közfejlesztések tanácsának azon döntése kapcsán, miszerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek, arról beszélt. A testület csütörtöki ülésén a kormányfő és a fővárosi önkormányzat egyetértett abban, hogy megvalósuljon a parkolás egységesítése, egy kézbe helyezése. Az ehhez szükséges lépéseket március 31-ig meg kell tenni. Ez jogszabálymódosításokat jelent, első körben törvénymódosítást, fejtette ki. Hozzátette, ezt követően kell majd az ügyben a fővárosi közgyűlésnek rendeletet alkotnia. Kiegészítette a szuverenitás védelmi hivatal ellentett korábbi feljelentését a miniszterelnökség, miután kiderült, hogy a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra. Olvasható a kormány.hu oldalon megjelent közleményben. A tájékoztatás szerint a hivatal 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodával kötött szerződést tanulmányokra és tanácsadásokra, valódi versenyeztetési eljárás nélkül több mint 46 millió forint értékben. Újra látogatható lesz a Sándor Palota október 10-én szombaton. A Sándor Palota közösségi oldalán közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók, jelezték. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
8: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bengi Magyar Annával, a Boldog Szeferinu Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Szó lesz a megszólításról, zarándoklatokról, kultúráról, feladatokról és kihívásokról. Majd a megelőzés faktora mozgásban a bűn megelőzés című sport és élménynap megnyitójára látogatunk a Miskolci Factory Arénába. Összeállításunkban megszólalnak Dankó Dénes, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Dobos Tíme, a Veronika, a Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetője, és Simkó Imre, a leszredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Sok szeretettel köszöntöm interjú alanyaimat is, mai vendégeimet, Bengi Magyar Annát, a Boldog Szeferinő Intézet szakmai vezetőjét, és Németh Pétert, az intézet szakmai asszisztensét. Isten hozott titeket.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Mi volt a motiváció, ami erre az útra vitt titeket, tehát a cigánypasztorációval miért a cigánypasztorációval foglalkoztok?
1: Ehhez is kellett egy meghívás, hogy meghívtak egy munkára az intézetnél, de a meghívásnál volt egy nagyon fontos természetesség a számomra, mert gyerekkorom óta van egy cigány család, akivel szoros kapcsolatokat ápolunk, illetve az én egyéni életutam, ahogy a szalíziakhoz kerültem, az az érdeklődés és természetesség, ahogy cigány testvérek között és cigány testvérekkel együtt mozgunk bizonyos eseményeken vagy segítő szolgálatokban, ez olyan természetessé tette. De hogy utána benne maradtam, az a sodrás, ahogy magával ragadott ez a közösségépítő munka, azon ezzel először én is meglepődtem, de most is nagyon örülök, hogy ennek részese lehetek.
0: Péter?
2: Nálam talán így megint csak a konkrét eseteken kívül, vagy konkrét eseményeken kívül egyfajta kíváncsiság, ami gyermekkoromtól megvolt, talán származott ez abból, hogy van egyfajta nyitottságom alapvetően így a más emberekre, vagy a máshogy élő emberekre, más kontextusokra a világban, illetve az is, hogy a zenélésen keresztül én viszonylag korán beleláttam abba, hogy a Magyarország, illetve ezen belül nem csak a magyarországi, hanem az erdélyi romák, cigányok, akik zenéléssel foglalkoznak, azok hogy élnek, sokat mesteremnek is nevezhetek közülük, tehát nekem ez egy, van egy ilyen erős személyes kapcsolódás is, és igazából ez hozott engem ide, ez vitt a nyitottsághoz.
0: Hangszerem játszol?
2: Igen. Én Brácsán zenélek, és a magyarországi cigányzenében is, de ugye a magyarországi népzenében is egy nagyon fontos hangszer a brácsa is. És hogyha az ember meg akarja tanulni ezt a mesterséget, vagy el akarja lopni a mesterséget, ahogy ott mondják, akkor ezt a mesterektől tudjuk elcsenni, ellesni.
0: Mi a fontos a cigánysággal való foglalkozásban? Milyen fontos dolgokat tudtok megemlíteni?
1: A fontos a személyes nyitottság, a személyes érdeklődés, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valami túlmutasson a pillanaton, tehát, hogy egyházi szervezet munkatársaként, illetve gyakorló hívőként, én azt gondolom, hogy ez a Istennel való közösség megtalálása, ez egy nagyon fontos motiváció ebben, és nagyon gyakran ez egy lassú út, viszont ezzel egy kicsit biztosabb alapokra tudjuk helyezni azokat a kapcsolatokat, amiben belevisszük az Istent és az Isten kapcsolatot is.
2: Én amit mindenképpen kiemelnék, és ebben nagyon sokat tanultam az elmúlt egy év folyamán is, amióta az intézet munkatársa vagyok, az az őszinteség, tehát hogy őszintén kommunikálni, őszintén megmondani, őszintén szemébe nézni a másiknak, mert nagyon fontos a személyes kapcsolódás, vagy a személyes kapcsolatoknak a helyzete, vagy a világa. És igazából ez hat egymásra, tehát hogy igazából neveljük is egymást ebben, én úgy érzem, és annával sokszor szoktunk beszélgetni, hogy mi az, ami azokban az emberekben, akik az ország különböző részein dolgoznak, és benne vannak ebben a tevékenységben, mi az, ami összeköti őket, az tényleg egyfajta őszinte kifejezésmód, azon túl, hogy őszinte érdeklődésből irányul, de hogy van egy olyan jellegű jelenlét, vagy jelenlétnek az igénye, hogy őszintén szemtől szembe kimondjuk, ami nekünk fáj, vagy ami nekünk tetszik, vagy amit szeretnénk, vagy mik a vágyaink. Tehát,
1: és ez nagyon fontos ebben a tapasztalatunk, ami közös Péterrel, hogy nem csak a cigány testvérekkel, akiktől megtanuljuk esetleg az érzelmeknek az őszinte kifejezését, hanem nagyon fontos ezt képviselnünk nem cigányokkal, más szereplőkkel is, mert azzal találkozunk, hogy nagyon sokszor ilyen állarcaink vannak, és az állarcok mögött, vagy az állarcokkal együtt elvárások, de valahogy nem ember az emberrel találkozik. És ez mindenképpen a társadalom és az egyház minden szintjén fontos, minden szereplővel, és ugye ennek megvannak a fórumai, meg kell találnunk, hogy plébánosokkal, atyákkal, püspökatyákkal hogyan kaphatjuk meg ezt a lehetőséget, hogy őszintén beszéljünk, illetve ők is a bizalmat nekünk megszavazzák, de ugyanígy más szereplőkkel, pedagógusokkal, egészségügyi dolgozókkal, segítő emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy felszabadító tapasztalat mindnyájunk számára.
0: Számít az, hogy az ország melyik részén foglalkozunk cigánypasztorációval, szerintetek?
2: Nagyon, tehát, hogy amik a mi tapasztalataink, akár ugye erre azt szokták mondani, hogy kulturális kontextus, ez egy nagyon elvont szónak tűnik, de hogy a jelentés az egészen egyszerű, azt jelenti, hogy minden részén az országnak talán egy kicsit más, akár megközelíthetjük a nyelv helyzetéből is. Itt például Észak-Kelet Magyarországnak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei részén nagy részt olyan romák élnek, akik magyarul beszélnek, és cigány nyelvet nem is nagyon bírják, tehát otthon se használják. De mondjuk, hogyha egy kicsit keletebbre megyünk, Nyírségbe, ott meg már egy a lovári, tehát az indoeurópai, valószínűleg indoeurópai eredetű cigány nyelvnek egy helyi változatát használják, vagy hogyha lemegyünk mondjuk a Dél-Dunántúlnak a Pécs-Baranya környéki régiójába, ott egy bács cigány nyelvet beszélnek sok esetben az emberek, ami azt jelenti, hogy az a románnak egy nyelvújítás előtti változat. Tehát már ilyen szempontból is nagyon nagy diverzitás van, vagy nagyon nagy különbözőségek vannak akár társadalmi, gazdasági erő szempontjából is. Tehát például az ország minél inkább az a tendencia, hogy minél inkább a határokhoz közeli régióban beszélünk mondjuk a cigányság helyzetéről, annál inkább azt látjuk, hogy erős mondjuk a szociális leszakadás kérdése, de hogy nem ez az állandó és egész Magyarországot lefestő helyzet, mert itt is ez is egy nagyon, nagyon sokszínű társadalom.
1: Az a feladatunk többek között, hogy felhívjuk erre a diverzitásra a figyelmet, és egyházon belül is van sok eltérő vélemény van, hogy a cigánypasztorációnak mi a feladata, és nagyon sok helyen ez azonosítható a szegény pasztorációval, ami tudjuk, hogy se a cigánysággal nem egyenlő, se a nyomorral, de mégis a feladataink keresése, az útkeresés közben, meg az erőforrásaink sokszor oda visznek, ahol többen élnek hátrányos helyzetű közösségekben, de ami nagyon fontos feladatunk, és azt hiszem ez így Magyarországról beszélhetünk, ahol ez a legnagyobb kisebbség, hogy a cigányságnak azon részéhez is van az egyháznak küldetése, és azokkal is szeretnénk párbeszédbe lenni, akik vagy jó módban élnek, hiszen körülbelül a harmada a cigány lakosságnak, középosztálynak nevezhető, vagy középosztályban él azt, amit úgy nevezünk. A másik pedig az, hogy különböző értelmiségiek, nagyon sok pedagógus, nagyon sok segítő ember, egyháziak is vannak, tehát ez egy nagyon sokszínű világ, és itt a hangsúly a párbeszéden van. A párbeszéden, ahol egyenrő rangúak, vagy egyenlőek a felek, és nem az van, hogy valaki lehajol, vagy segít. Tehát ez a párbeszédnek, így a társadalomban is, és az egyházban is, ez lenne a fontos, hogy ezt képviseljük, és erre próbálunk tereket teremteni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Német Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Mennyire nyitottak a megszólításra? Tehát a párbeszéd eleje az úgy kezdődik, hogy megszólítja az egyik ember a másikat. Nyitottak rá? Erre sincs recept, ugye?
1: Nincsen recept, de a megszólítás és a párbeszéd, hogy mindkét fél legyen nyitott, és ne essen túlzásokba. Lehet, hogy ez a párbeszéd nem indul el, később indul el, akadozik, megszakad, de valahol, hogyha feladjuk, akkor az nem fog menni. Tehát vannak ugye nagy közösségi eseményeink, vannak regionális események, amiben részt vesz a Ceferino Intézet, és nagyon örülünk annak, hogyha vannak olyan egyházközségek, vagy közösségi házak tanulás, ahol helyben folyik ez a párbeszéd, tehát hogy nem csak a nagyra kell gondolni, mert a legfontosabb, ami ugye alulról indul, alulról építkezik, ezek általában a legerősebb közösségek és kezdeményezések, amiből mondom, nagy központok a tanodák, amik akár szerzetes rendi vagy egyházmegyei fenntartásban vannak, vagy a közösségi házak, ezek a legfontosabbak, de hogy ami a mi feladatunk, hogy egy picit nagyobban összegyűjtsük azokat az embereket, akik ezen a területen dolgoznak, olyan lelkiségnek is nevezhetjük, és ezért vannak búcsúk, lelki gyakorlatok, illetve konferencia is, amit szervezünk, hogy különböző szinteken, különböző közösségekben tudjunk ugyanarról beszélni, ami aki benne van feszít, aki meg még szeretne hozzátartozni, annak egy nyitott csatlakozási lehetőség.
2: Én még egy dolgot emelnék itt Anna mondandójából, ami szerintem nagyon fontos, és ennek már több jelét látjuk országszerte, mégpedig az, hogy a közösség kitermeli a saját vezetőit. És hogy ugye ez már egy sokkal izgalmasabb képlet, ami nem arról szól, hogy mondjuk a központból valakit oda küldünk, nyilván erre is szükség van, de hogy olyan elkötelezett, elhivatott keresztény emberek, akik felismerik, hogy nekik helyben feladatuk van a saját közösségükkel. És szerintem ez egy nagyon nagy kincs, és ez nagyon fontos az építkezés szempontjából. És kicsit az intézetünknek ez is a profilja, hogy őket összehangolni, velük együtt dolgozni, velük együtt reflektálni akár az országos igényekre és feladatokra is.
0: Mit tanácsoltok mondjuk a helyi plébánosoknak, vagy aki mondjuk egy olyan környékre kerül, hogyan szólítsa meg, mi legyen az első lépése?
2: A megszólításnak szerintem mindig van egy olyan környezete, amiben ugye a másik azt tudja fogadni az én felhívásomat, vagy az én megszólításomat, és én is. Tehát, hogy például ugye van egy helyzet, hogy nem mindegy, hogy valakivel mondjuk munka közben találkozunk, vagy pedig az utcán is csak felszólítjuk valamire, vagy megkérjük valamire. De hogy itt is valószínűleg nincsen recept. Tehát, hogy ez a nagyon izgalmas ebben, hogy mindenki a saját adottságait használja, a saját játék képességeivel játszik ebben a helyzetben.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy lépjünk ki. Ugye az egyik, akármelyik csoportról beszélünk, hogy mindig egy lépést teszünk a másik felé, akkor már közeledünk, tehát hogy akár úgy, hogy olyan emberek, akik elmennek mondjuk egy ilyen közösségi házba, vagy egy tanodába segíteni, vagy korepetálni, az is már egy kilépés. És ettől nem biztos, hogy szociális munkás lesz, sőt nem, de hogy ezek az apró lépések, ez csak ugye egy nagyon általános példa, vagy az, hogy vannak templomokkal probléma, hogy ki hova ül le. Esetleg ezeken változtatni, ezeken a merev megrögzöttségeken, ez is egy kicsi lépés. De amit én tudnék tanácsolni, az, hogy lépjünk ki abból a egyházi vagy a falak közül, és tényleg menjünk el oda, ahol megtaláljuk az embereket. Ez ugye lehet nagyon prózai közösségi helyek is lehetnek, de az utca is lehet, az iskola is lehet, vagy egyszerűen az utca, ahol élnek, vagy a munkahelyi terekben, akár a szakmán keresztül említhetjük ezeket, akármilyen egészségügyi, vagy oktatási, vagy más környezetben. Tehát ki kell lépnünk, és ott megtalálni ezt a közös hangot. És tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van az egyházban, ami adott, és nem változtatunk kényünk kedvünk szerint a liturgián, ezt tiszteletbe tartjuk, de a meghívás része, és a közös lelkület megtalálása, és utána szépen megtanulni ezeket a dolgokat. És ebbe, ahogy Péter is hangsúlyozza, nagyon sokat formálódunk. Tehát, hogy amikor az ember azt érzi tényleg, hogy az Isten ajándékaként mindenki egyforma, és a saját életében és a saját kötelezettségeiben is ráérez azokra, amit esetleg más szemében, ugye, vagy ahogy a Szálka és a Gerenda esete, tehát, hogy ezekben, és ezt javasolnám mindenkinek, hogy lépjen ki, és legyen türelmes.
0: Ha már a türelemnél járunk, akkor a cigánypasztorációval kapcsolatban hogy érzitek mondjuk az elvárásokat? Néha kicsit sok, nem? Tehát, hogy a változtatásnak az elvárása?
1: Hát az nagyon sok, hogy akik foglalkoznak bármi nemű módon ezzel a, most csak ha pasztorációról beszélünk, tehát nem is a szociális vagy karitatív részéről, hogy mintha megoldó emberek lennénk, ilyen Jolly Joker megoldó emberek, akikben egyrészt hatalmas bizalom van, mind az egyházi vezetők részéről, mind pedig a cigány emberek, cigány közösség részéről, de hogy ez egy lassú folyamat. És hogy azok a társadalmi trendek, például ugye, hogy csökken a vallásgyakorlók száma, az ugyanúgy beszivárog a cigány közösségekbe, vagy a hátrányos helyzetbe, vagy bármelyik rétegbe. Tehát, hogy ezekben az eredmények, a számoknak az elengedése. Például ez az egyik várakozás. A másik az, hogy beengedjük-e ezt a kulturális jellemzőket, hogy esetleg egy roma mise az hangosabb, vidámabb.
2: Másfajta zenék vannak ott.
1: Igen, ez nagyon fontos. És a cigány, ezt majd Péter esetleg te hosszabban tudsz erről beszélni, és hogy ami még nagyon fontos, szerintem, hogy a cigány testvérek már azt gondolják, hogy mi ilyen munkatársak is, mi már majdnem a püspökatyák vagyunk, és nagyon sok bizalommal várnak tőlünk, hogy segítsünk, és valahol lesz megtalálni, hogy csak együtt tudunk egymásnak segíteni, többet látunk, de nem fogjuk tudni megoldani az ő helyi közösségeiknek a problémáit. De a kulturális részéről
2: még. Igen, igazából a kulturális része, ugye ez az, amivel mondjuk erősen, mondjuk egy szociális kérdésen túl erősen azonosítjuk a romákat, hogy nekik más kultúrájuk van, vagy ők zenélnek, vagy ez mennyire fontos náluk, és tényleg így van. Nekünk van egy nagyon jó barátunk, vannak nagyon jó barátaink, ők ruhatervezők, Romani Design nevű cégben ruhatervezők, és ők nagyon elismert részesei a szakmának, és nekik egy Varga Erika és Varga Helena, nekik egy nagyon erős víziójuk van arról, hogy pont a kultúra elismerése, azzal, hogy másokat elismerünk, hogy ő más, azzal tudunk közelebb kerülni egymáshoz, ami egy elsőre ellentmondásos helyzetnek tűnik, de hogy ezáltal közösen gazdagodunk egymásnak az értékeiből. Ugye viszont pont az, hogy egy társadalomban élünk, tehát próbálunk közben meg hasonló platformra is helyezkedni, tehát ez egy nagyon izgalmas játék.
1: A bizalomra egy példa, pont a Romani Design-nal közös munka, hogy a csatkai búcsún, ami, mint tudjuk, Európában is nagyon fontos esemény a cigányság életében, ugye a kis boldogasszony búcsúhoz kapcsolódik, és ott idén sikerült először egy ilyen kulturális hagyományőrző programot együtt megvalósítani a plébános atya hozzájárulásával, hogy a hagyományos szentmise, gyertya, virág, szűzőmanya öltöztetése, családok zarándoklata mellett két helyszínen, három blokkban sikerült egy ilyen kapcsolódni azokhoz a hagyományokhoz, ahogy kezdődött ez, ahogy a cigány családok jöttek, ahogy a jelentősége volt a felkészülésnek, a találkozásnak, a szűzanyával való találkozásnak, és ebbe voltak énekek, beszélgetések zarándokokkal, és fotókiállítás is. Tehát ez egy ilyen nagyon látszólag csak kultúra, de közben pont az Isten tiszteletnek, a roma hagyományainak a felelevenítése, illetve a kapcsolódás a jelenkori egyházunkhoz.
2: Igen, amit ugye a katolikus egyháznak nagy értékének tartunk, ez az úgynevezett inkulturáció, tehát hogy tudunk alkalmazkodni mások kulturális másságához, és nem elveszítve mondjuk az evangélium üzenetét, de mégis azzal előhozakodva egyfajta sikeres munkát végezni, munkát, ezt a szó idézőjeles értelmében kell venni. Illetve az még nagyon fontos, hogy ezen a csatkai búcsún megvalósult egy olyan történetmesélési igazából hagyományteremtő esemény is, hogy elmesélték az ott jelenlévő közösségvezetők, hogy hogyan zarándokoltak a régiek. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos és sokszor ritka esemény, hogy gondolni erről, hogy beszélni erről, hogy milyenek voltak a régi zarándoklatok, mire szolgáltak a régi szokások a búcsújárásban. És ez egy nagyon szép.
3: Tobol, tip!

0: Mária Pócson rendszeresen szokott lenni, ugye is több helyen az országban a roma zarándoklat, ugye?
1: Igen.
0: Mátra Verebi Szentkúton is.
1: Igen, igen. Ez ugye a legnagyobb búcsújáró helyeken, sőt a kisebbeken is van, csak annak nincs akkora ismertsége. Például a Péli Földszentkereszten májusban van, és majd annak is szeretnénk nagyobb láthatóságot adni, hogy Mária Gyűjtőn pünköstkor gyűlnek össze így külön a romák, Mátra Verebi Szentkúton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódnak, és Mária Pócson a Szentkereszt felmagasztalása ünnephez kapcsolódik. És ezek részben regionális ünnepek. Előbb már említettük Csatkát, aminek ugye sokkal nagyobb híre van, és tényleg ott a Kárpát-medencéből is nagyon sokan érkeznek. De hogy részben regionális ünnepekről beszélünk, de mindig vannak, akik az ország másik feléből is elzarándokolnak. Tehát ez az út, amit megteszünk ugye egy zarándok helyre, az a lényeg. És a közös szentmise vagy szent liturgia mellett vannak, amikor például Mária Pócson nagyon fontos az a rekollekció jellegű délután, ami megelőzi ezt a vasárnapi szent liturgiát. Ott mindig van egy ilyen közös imádság, lelki gyakorlat szerűen szombat délután. És ami nagyon fontos, hogy a püspök atyák is ezeket fontosnak tartják, tehát hogy ott van egy lehetőség erre a találkozásra.
0: Ott voltatok a Kattárson, és meséljetek az élményeitekről.
1: A Kattárs egy nagyon színes forgatag, és idén nagyon fontosnak találtam azt a pillanatot, amikor én is megértettem ennek a koncepcióját, illetve hát készültünk erre, de amikor ott láttuk a főutcában és a Kossuth téren, hogy ott a különböző periférián lévő csoportok, most ez egy furcsa szó lesz, de egyenrangúként jelentek meg. Tehát az, hogy mindenki, aki szenvedélybetegség, betegség, fogyaték, hátrányos helyzet, vagy bármi miatt az egyház perifériáján van, azok gyűltek egybe. És itt nem az volt, hogy melyik a nagyobb csoport, hanem az, hogy milyen messze van a központtól, illetve, hogy akik kicsit beljebb vannak a centrumhoz, hogy azok forduljanak kifelé, és forduljanak erre. Tehát teljesen mindegy, hogy a hajléktalansággal foglalkozunk, vagy mély szegénységben élő roma családdal. Az a lényeg, hogy ők valamiből kiszorulnak, és hogy mi ezt osszuk meg, ami nekünk már van, akár a földi, vagy a lelki kincseinket. És ez egy nagyon-nagyon szép tapasztalat volt, a házigazdák és a Varga Laci püspök atya teljes nyitott szívével, és ezzel a kedvességgel, amivel így felhívja a figyelmet ezekre, és hogy ez egy nagyon szép tapasztalat, hogy megérezzük azt, akik ebben dolgozunk, vagy hogy hívjunk be másokat.
2: Én azt emelném ki ebből a kattársas tapasztalatból, hogy nagyon szép volt megélni, hogy egy kaposvári alapítvánnyal és a Miskolci Egyházmegyéből
1: és a
2: görögkatolikus metropóliából érkező cigánypasztorációval foglalkozó munkatársunkkal, és mi, mint országos intézmény, tehát hogy így hárman szerintem nagyon szépen leképeztük ezt az országos együttműködést. És nagyon jó volt, szóval, hogy voltak olyan beszélgetések, őszinte érdeklődések, amik nagyon feltöltöttek minket is, és sok mindennel készültünk a gyerekeknek is, tehát ez egy nagyon örömteli esemény volt.
0: Elnézést kérünk, mert a környezetünkben nagy munkálatok folynak a stúdió mellett, úgyhogy lehet, hogy behallatszik egy kicsit. Egy konferenciát szerveztek, méghozzá Nyíregyházára a közeljövőben. Hívjunk meg erre mindenkit.
1: Ezt nem tudtuk egyébként, vagy nem állt össze még, tehát nem tudtuk a kattársnak a fő témáját, amikor már ez a Ceferino intézetben megfogalmazódott, és Péter öntötte szavakba, hogy szintén a perifériákról lesz szó. Ez a külső és belső perifériáink címmel rendezzük meg Nyíregyházán október 16-án ezt a konferenciát, ami, mint tudjuk, nagy múltra tekint vissza, de most már egy egynapos rendezvény, és nagyon sok szempontból, sok szemszögből próbáljuk körüljárni ezt a témát.
2: És ez a külső és belső, tehát, hogy ez nem véletlen, hogy ugye a periféria szó maga az egy görög eredetű szó, azt jelenti, hogy tehát hogy valahogy a határaira mutat rá mindig egy adott matematikai tárnak. Tehát alapvetően ez egy matematikai eredetű szó, de hogy pont ez a nagyon izgalmas benne, hogy ugye a körnek mondjuk a külső kontúrjai azok hozzátartoznak a körhöz, tehát ugyanúgy alkotják az egészet. És ugye például, ha gondolunk Ferenc pápa tanítására, ott is ez egy nagyon fontos elem volt, hogy a perifériáink meghatároznak minket, azok mutatják meg, hogy kikkel nem foglalkozunk, hol sunyítunk, hol nézünk félre. Szóval egy kicsit erre reflektálva szerveztük a konferenciát, viszont pont ezen keresztül, hogy külső és belső, tehát a periférikus helyzeteket megélhetünk a lelkünkben, és akár mondjuk a beteg rokonunkkal való találkozás esetén, tehát hogy hiába él mondjuk jó módban, de egy beteg rokonnal való találkozás, az mélyen megrázza az embert, és hogy ugyanez van a társadalmi kérdéseknél is. És emiatt két szekció lesz, egy teológiai szekció, és lesz egy társadalomtudományi szekció, ahol a meghívott szakértőinkkel majd ezen fogunk tanácskozni, illetve előadásokat hallgatni, kerekasztal megbeszélést folytatni, hogy mik ezek a konkrét helyzetek, amik a mi perifériáinkat jelentik.
0: Kik az előadók, kiket hívtatok?
2: Görföl Tibor, elismert teológus, a Vigília főszerkesztője nyitja majd a napot. Utána egy Orosz István nevű Miskolc egyházmegyéhez tartozó görögkatolikus atya folytatja. Ő sokkal inkább, mi Görföl Tibor egy elméleti teológiai megközelítést ad, addig Orosz István sokkal inkább a pasztorális vagy a gyakorlati élet szempontjából fogja elemezni majd a periféria élményt. És lesz egy harmadik előadónk ebben a szekcióban, Mihály Janikó. Ő egy magyar tanár foglalkozását tekintve, de belső indítatásból ő azt élte meg, hogy neki az a hivatás, hogy börtönbe kell mennie, és börtönben kell tanítani a magyar taraboknak, ami egy szintén nagyon izgalmas életútváltás nála, és nagyon szépen tud erről mesélni. És utána ezt a három résztvevőt kerekasztalhoz ültetjük, ez lesz az első része a napnak. A második része pedig már egy kifejezetten társadalomtudományi szekció. Ott Antal István intézetünk barátja, szociálpolitikus, illetve szociológus fogja kezdeni egy nagyobb, szintén átfogó előadással a szekciót, és arról fog beszélni, hogy hogyan éljük meg így, mint magyar társadalom a roma kérdést, mint társadalmi kérdést. És akkor utána egy kollégája, Rafael Mónika, kifejezetten a nők helyzetéről fog beszélni, hogy a nők helyzete a roma társadalmon belül mit jelent, hogyan mutatkozik meg. Illetve a harmadik előadónk az Povedák István lesz, a Szegedi

0: Anna, Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy kicsit a cigány pasztorációról. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük.
3: Az elmúlt percekben Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével beszélgettünk. Most zenélünk, majd a Megelőzés faktora, mozgásban a Bűnmegelőzés című sport- és élménynapra látogatunk.

0: A megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzés című sport és élménynap megnyitójára látogatunk a folytatásban a Miskolci Factory arénába. Dankó Dénest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét idézzük.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a mai eseményre, ami egy rettentő fontos állomás, mert hogy a Vármegye Önkormányzat 2020 óta igyekszik felvállalni ezt a feladatot, hogy különböző drog prevenciós programokban részt tudjon venni. Ehhez mi leginkább úgy tudunk hozzájárulni, hogy pályázati forrást keresünk, azt lehívjuk, és nagyszerű segítőket, partnereket választunk magunk mellé. Ez a mai alkalom is ilyen, és talán a kor egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ti fiatalok találkozzatok a drogokkal. Hát erre én azt gondolom, hogy nagyon kézenfekvő válasz van, hogy sehogy. Inkább az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy erről minél több tudást szerezetek, és minél inkább azon legyetek, hogy elkerüljétek a velük való találkozást. Hát erről is szól ez a nap. De talán ebben a nagyon komoly témában a legnagyobb kihívás az adja, hogy hogyan lehet ezt úgy átadni, ezt a tudást megosztani veletek, hogy ne egy ilyen iskolaszakú, tankönyvízű valami csoda legyen. És hát ezért nagyszerű ez a mai alkalom is, hiszen itt sokkal lazább, könnyedebb környezetben tudjátok majd ezeket az infókat összeszedni, és mellesleg remélhetőleg nagyon jól is fogjátok érezni magatokat. Én szeretném megköszönni minden

0: kollégáknak, együttműködőknek azt, hogy partner ebben a programban. Nektek azt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bizony az életek van egy olyan területe, ami talán a legjobban tudja formálni a közösséget, ez pedig a sport. Ezért is jó, hogy ilyen sportos programokkal fogjuk eltölteni ezt a mai napot, és mivel a sport és a közösségi lét azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellentételezés lehet annak, hogy különböző szerekhez nyúljatok. Én azt kívánom, hogy nagyon sokat sportoljatok az életben, nagyon sok közösségi élményben legyen részletek, és Nelson Mandela így fogalmazott, hogy a sportnak hatalma van megváltoztatni a világot. Hatalma van inspirálni, hatalma van egyesíteni az embereket úgy, ahogy kevés dolog képes rá. Én azt gondolom, ezek nagyon szép gondolatok. Ennek egyében azt kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és drogmentes közösségi élményekben gazdag életet kívánok nektek.
1: Az elmúlt percekben Dankó Dénest, a Borsodabói Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. Most Simkó Imre alezredes, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője beszél.
2: Nagyon örülünk, hogy ma együtt vagytok velünk a Factory Arénában. Nézzetek körül. Szerintem látható, hogy ma nem egy szokásos iskolai délelőttnek vagyunk a szemtanúi, nem kell az iskolapadba ülni, nem kell a füzeteket elővenni, és dolgozat sem lesz. Viszont lesz helyette sport, élmény, kihívás, és talán olyan gondolatok is lesznek, amiről érdemes őszintén beszélni. Furcsának hangzik, de a mai nap üzenete az számunkra felétek, az lenne a lényege, hogy hogyan maradjunk biztonságban úgy, hogy jól érezzük magunkat. A bűnmegelőzés ugyanis nem az, hogy állandóan szajkózzuk, hogy mit ne tegyünk. A legfontosabb az, hogy felismerjétek a veszélyhelyzeteket, erre hogyan reagáltok és hogyan hoztok jó döntéseket. És higgyétek el, tapasztalataink szerint nagyon nehéz igazi jó döntést hozni sok esetben. Talán veletek is előfordult, hogy egy ismerősetek ment oda hozzátok, és csak ennyit mondott, hogy ugyan már próbált ki jó cucc, semmi bajod nem lesz. Vagy a legjobb barátod került bajba. Vagy csak azt láttátok, hogy körülöttetek mindenki úgy cselekszik, ahogy ti nem gondolnátok, és a ti lelkiismeretek ebben nem venne részt. Tehát éppen ezért fontos, hogy a mai nap egy kicsit másról is beszéljünk. Lesz szó a kábítószer és alkohol veszélyeiről, a közösségi social media veszélyeiről, de az iskolai zaklatás, bullying mind a témát fogja képviselni. És én azt mondom nektek, hogy ma ne csak egyszerű nézők legyetek, legyetek aktív résztvevők, bátran kérdezzetek, bátran vegyetek részt a versenyszámokban, és lehet, hogy nem mindenben ti lesztek az elsők, leggyorsabbak, legügyesebbek, de ha elvisztek magatokkal egy olyan gondolatot, amit később az életben tudtok használni, akkor ez mindennél fontosabb, még a verseny győzelemnél is. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, legyen sok élmény a mai napra, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Ezennel megnyitom a megelőzés faktora, mozgásban a bűnmegelőzés rendezvényünket, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, és hajrá!
1: Az elmúlt percekben Simkó Imre alezredest, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét idéztük.

0: folytatásban Dankó Dénessel, a Borsodabói Zeppelin vármegyei közgyűlés alelnökével beszélgetünk.
1: Alelnök úr, mi is az a mai alkalom?
2: Évek óta, 2020 óta egész pontosan a vármegyei önkormányzat mindig igyekszik részesen a drogprevenciónak, megelőzésnek, és egy olyan projektnek az egyik állomáson vagyunk, amelynek a mozgató rúgója a mi pályázatunk volt, de rettentő sok nagyszerű partnerre találtunk a vármegyei rendőrkapitányság, a Miskolci rendőrkapitányság személyében, drogprevenciós egyesületek, szakemberek személyében, és hát a cél az az, hogy egy kicsit nem hétköznapi körülmények között beszélnek szakemberek fiataloknak a drog megelőzésről, a drog használatnak a ártalmairól. Ezért vagyunk itt a Factory arénában, ahol egy meglehetősen érdekes foglalkozás lesz, hiszen sportosan, aktívan fogják eltölteni a fiatalok ezt a napot, és közben azért nagyon sokan szakmai előadást is meg tudnak hallgatni.
0: Kik a meghívottak, akár előadóként, akár vendégként?
2: A sport szervezetek vannak itt, egy kötélhúzással fog kezdődni, a dolog paintballozni is fognak, és hát a drogprevencióban közreműködő egyesületek, szervezetek vannak itt, és egy kis ökológiai, zöld tudatosságot is sikerült a szervezőknek becsempészni, hogy valóban nagyon sok lábon fog állni ez a mai nap.
0: Egész napos program, ugye?
2: Valóban, és ez egy sorozat része. Éppen ahogy most beszélgetünk, ugyanebben az időpontban szerencsén is egy hasonló program veszi kezdetét, de jártunk Ózdon, Adelényben, sőt itt a tanévkezdés környékén Miskolcon már volt egy ilyen alkalom, úgyhogy az a célunk, hogy minél több helyre tudjuk elvinni ezt a fontos témát, de nem egy hétköznapi köntösben.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Dankó Dénest, a Borsodabói Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. A folytatásban Dobos Tímea Veronikával, a Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjével beszélgetünk.
1: Miért is fontos ez a mai alkalom?
3: Minden egyes olyan alkalom, ahol kint lehetünk és gyerekekkel, vagy akár felnőttekkel is találkozhatunk, az fontos azért, hogy megismerjenek bennünket. Hiszen a drogambulanciát, azt mindenki valami félelmetes helynek képzeli el, és ha velünk találkoznak, megismernek bennünket, akkor már lesz egyfajta kapocs az alapítvány, illetve a drogambulancia, és az ott dolgozók, meg a hozzánk érkezők között. Ezek a rendezvények azért is fontosak, mert oda jönnek hozzánk, és egy kicsit játékosabb formában tudunk nekik idézőjelbe téve felvilágosítást tartani, beszélgetni, kérdezni őket, válaszolni az ő kérdéseikre. Tehát ez egy kihelyezett prevenciós előadás játékos formában, és nagyon sok olyan gyerek van, amikor kint vagyunk egy-egy ilyen rendezvényen, megismernek bennünket, és utána bejönnek hozzánk külön. Akár azért, mert ő maga érintett, vagy csak azért, mert szeretné látni, hogy nézzünk ki, vagy azért, mert a szülő közül valaki érintett.
0: Tehát bátran kérdeznek a fiatalok, mi a tapasztalat?
3: Igen, amikor megismernek bennünket, látják, hogy mi is lendületes, bármire válaszoló felnőttek vagyunk, akkor igen, kérdeznek. A prevenciós előadásaink akkor is el szoktuk mondani, hogy nálunk nincsenek tabu témák, tehát bármiről kérdezhetnek. Vedd ki a fejed a homokból, ez a jelmondatunk, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk. Ezért is a címe az előadásunknak, hogy a tudás életet menthet. Tehát minél többet tudnak a diákok az őket körülvevő bármiről is, ami a szenvedélybetegséget jelenti, annál inkább fel tudnak készülni a veszélyekre. Nagyon sokuk azt gondolja, hogy például a marihuánás cigaretta elszívása az nem ütközik a jogszabályokba. Hogy az legális, hogy ezt lehet Magyarországon, és amikor megkérdezik, hogy ezt mégis honnan gondolták, akkor azt mondják azért, mert ezt látták a TikTokon, hogy ott valaki megtekeri a füves cigit. És amikor elmondjuk nekik, hogy nem, ez bűncselekmény, akkor bizony, hát értetlenül néznek ránk, és ugyanez a biofű például. Nagyon sokuk azt gondolja, hogy a bio az valami egészséges dolgot akar. Tehát, hogy tájékozottak a diákok, de félre tájékozottak, de hál' Istennek mernek kérdezni.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol kérhetnek segítséget, vagy akár kérdezhetnek?
3: A Facebook oldalunkon, a Messenger részen kérdezhetnek, tőlünk válaszolunk. A Csabai kapu 911 szám alatt található a telephelyünk, de nem kell bemenni a Semmelweis kórházba, hanem a Botjány János utcáról rögtön az első kapu alja miénk. Ablakainkban ott vannak a struccok, telefonon elérhetnek bennünket, írhatnak is nekünk a drogprevenció@gmail.com-ra, de a Facebook oldalunkon és a honlapunkon minden információt meg találnak.
0: Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm.
4: Az elmúlt percekben Dobos Tíme a Veronikával, a Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjével beszélgettünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével, Bengi Magyar Annával, és az intézet szakmai asszisztensével, Német Péterrel beszélgettünk a cigánypasztoráció aktualitásairól, majd a megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzést című sport és élménynap megnyitójára látogattunk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál az adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Három törvénymódosítással kapcsolatban nyújtott be utólagos normakontrollra indítványt az Alkotmánybírósághoz a Fidesz és a KDNP. Erről a Fidesz frakció tájékoztatta a Távirat irodát, közölte. Céljuk a fiatalok, a családok, a helyi közösségek és az országgyűlés önállóságának védelme. A közlemény szerint az ellenzéki pártok az Otthonstart programmal kapcsolatos törvénymódosítást, a polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök fizetés csökkentését, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség feladatainak rendőrséghez történő telepítését kifogásolja. Azt írták, a Tisza kormány a magyar építészetről szóló törvény módosításával akadályozza, hogy az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházásokra építési engedélyt adjanak ki, és lehetővé teszi a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások felfüggesztését. Hozzátették, a frakciószövetség, a magyar önkormányzatiság a helyi közösségek önrendelkezése elleni támadásként értékeli a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását, csökkentését és költségtérítésük elvonását. A harmadik törvénymódosításról közölték, a Tisza október 1-jével megszüntette a teket és az országgyűlési őrséget, feladataikat a kormány irányítása alatt álló rendőrséghez telepítette. A Fidesz és a KDNP ezt azért tartja aggályosnak, mert szerintük a TEK hatékonyan, sikerrel biztosította Magyarország védelmét a terrorfenyegetettségekkel szemben. E szervezetnek is köszönhető, hogy az ország ma biztonságos. Hivatali visszaélés bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ egy tankerületi igazgatói pályázattal kapcsolatban. A Klebersberg központ közölte, augusztus 20-án pályázatot írt ki mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére. A külső pesti tankerületi központ pályázatainak véleményezése kapcsán azonban olyan szabálytalanságról szereztek tudomást, amely befolyásolhatja az iskolák szabad véleménynyilvánítását, tették hozzá. Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza párté, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük, Dicső Viktória, lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a Távirat irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának kezdeményezéséhez. Jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szomajára, Mezőkövesdre és Cserépfaluba látogatunk. Elsőként Szomaján a bornapról, a szőlőszentelésről és a szomajai búcsúról hallanak. Jurecsek Györgyné polgármester asszony szól hozzánk.
1: Szükségünk van egymásra, és akkor vagyunk igazán erősek, amikor képesek vagyunk egymás mellé állni. Ez a koszorú egyben a hála jelképe is. Hála mindazért, amit a Föld adott nekünk. Hála az emberi munkáért, amely a termést gondozta. Hála azokért, akik előttünk jártak, és megtanították nekünk tisztelni a földet, a szőlőt, a munkát és egymást. És hála azért is, hogy ma itt lehetünk együtt, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel és vendégeinkkel. Szeretném szívből megköszönni azoknak a szomajai lakosoknak, akik szeretettel és gondoskodással elkészítették ezt a gyönyörű szüreti koszorút. Köszönöm mindazoknak, akik a mai szentmise és a körmenet méltóságához, munkájukkal, szolgálatukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak. Most pedig, hogy a megszentelt koszorú megérkezett velünk a szabadságtérre, mintha jelképesen is összekötnénk a mai nap két részét. A templom csendjét és a tér örömét, a hitet és a hagyomány, az imádságot és az ünneplést. Délután ugyanis itt folytatódik közös ünnepünk. Köszöntjük majd és megjutalmazzuk azokat, akik virágos portáikkal és gondosan művelt konyhakertjeikkel szebbé teszik Szomaját. Az ő munkájukban is ugyanazt látjuk, amit a szüreti koszorú jelképez. Gondoskodást, türelmet, kitartást és szeretetet. Majd poharainkba kerülnek annak a szőlőnek a gyümölcse is, amely fürtjeiből most ezt a megszentelt koszorút készítettük. A délutáni borkóstolón neves borászok érkeznek hozzánk, hogy boraikon keresztül megmutassák mindazt a tudást, hagyományt és emberi munkát, amely egy-egy palack mögött rejlik. De bárhogyan is folytatódjon ez a nap, szeretném, ha egy dolgot megőriznénk abból, amit délelőtt együtt átéltünk. Legyen bennünk hála. Hála a családunkért, hála a közösségünkért, hála az otthonunkért. Hála azért, hogy van kivel együtt imádkoznunk, dolgoznunk és ünnepelnünk. Kívánom, hogy a megszentelt szüreti koszorú egész nap emlékeztessen bennünket erre, és arra is, hogy egy közösség legnagyobb értéke nem az, amilyen van, hanem azok az emberek, akik összetartoznak benne. Köszönöm, hogy ma együtt vagyunk. Kívánok mindannyiunknak áldott kisasszonynapi búcsút, békességet a családokban, szeretetet az otthonokban, jó egészséget és szép, örömteli közös ünneplést itt Szomaján. Isten áldja családjainkat, közösségünket és szeretett falunkat Szomaján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
2: Kérem Farkas Lászlót, a Noszvaj-Szomaja hegyközség képviselőjét, hogy köszöntse önöket.
3: Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szomolyaiak! Ezt a megszólítást immár 30 éve ilyen alkalommal el szoktam mindig mondani, és engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntsem önöket a hegyközségünk nevében. Külön tisztelettel kell köszöntenem a itt megjelent borászokat, hisz azt is többször elmondtam a 30 év alatt, hogy ilyen búcsú még nem volt Szomaján. Hát ilyen még valóban nem volt, és még ma még egyszer fogom használni ezt a kifejezést, mert még olyan sem volt, hogy ilyen hamar kezdjük a szüretet, és be is fejezzük, szóval ez egy akkor kihívása, de visszatérve a borászatokhoz, már a megfogalmazás is magyar történelmi borkultúra Szomaján szinte beleborzong az ember, hogyha értelmezi szavanként a mögötte rejlő gondolatot, és nagy tisztelettel szeretnénk köszönteni az itt megjelent borászokat, távolról, közelről, határokon túlról, de mindenképpen magyart, és mindenképpen Kárpát-medencéit. A ő tiszteletükre szerveztük. Az ő tiszteletükre fejezi ki a tudásuk, munkájuk, elért sikereik, eredményeiknek a tiszteletére. Az egri borvidék is tiszteletét tette, az egri Vikavér borlovagrend képviselői által, akik emelték a Szent Mise a körmenet színvonalát, illetve meghajtják fejüket a borászok összetartó közössége tudás elő. Mi nagy tisztesség, mondták ezt a Rákóczi hadnagyában, amikor Botján János generális lánykérése érkezett a Rákóczi hadnagyához, mondta a lány édesanyja, és mi is ezt mondjuk magunkban, hogy mi nagy tisztesség ez, hogy ilyen nagy tudású, nagy hírű borászok tették itt tiszteletüket. Ma ők jelentik nekünk a Botján János generálisokat. Ők azok, akik a borásztársadalomban iránytűként mutatnak, és számuk meghatározza a közösséget, azt a borászközösséget, amit képviselnek. Úgy gondolom, hogy az eltelt 30 év és 30 éve indult el a modernkori hegyközség történelem némi visszatekintést megenged, vagy akár kötelezővé is tesz. Mondhatnánk ezt esetleg más döntéshozó vonatkozásában is.
4: Dr. Pócs Alfréd vagyok, ortopéd sebész szakorvos. Meghívtak ide a rendezvényre Kaló Imre által, azért vagyok itt.
0: Igen, körülbelül 20 év, amióta a kórházban nem járunk ide Hegerbe.
4: Igen.
0: Persze, azért egyébként úgy a bort szereted?
4: Nagyon szeretem, én úgy tartom, hogy Krisztus vére, a vörösből különösen, tehát ez nem lehet azt, hogy ne igyon az ember belőle, csak kellő alázattal, kellő tisztelettel, nem részegségig kell inni, de mindig kell inni. Ráadásul az itt lévő környéken, a Kaló Imre által is készített házi borászatban azok olyan kézműves borászok, hogy azt lehet mondani, hogy gyógyszer, hiszen olyan vitaminok, ásványanyagok vannak benne, mert előtte ázik a szőlő, nem sutulja, hanem szemezi, beteszi a kárba, és a gravitáció kinyomja belőle a levet, és ezt a levet használja fel. Csak elmondom, hogy kicsit ilyenkor beindul a savtermelés is, és a szőlőnek minden jó a magjába és a héjába van, ez kioldja, és ezáltal szín tiszta gyógyszer, úgyhogy ajánlom mindenkinek, Kaló Imre pedig az ország legjobb kézműves borásza számomra, én azért szeretem.
0: Ugye orvosként nyugodtan lehet mindezeket elmondani, amit elmondtál, meg mellette ismerni Imrét, és voltam a pincéjében én is, hát az egy csoda.
4: Hát fölhívom figyelmet arra is, hogy néha olvasni olyan cikkeket, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy ma a mikrobiom, tehát a belső baktérium rendszerünk, ami van a belünkben, ami éltet bennünket, hogy még arra is, hogy ne ígyunk alkoholt minden, de én megcáfolom azt is, lehet nyugodtan, nem árt, ha megfelelő körülmények, Isten adottság szerint, mert ez Isten teremtett világának a terméke. Mondhatom azt is, hogy például ugye Eger környékén vulkáni kőzetben találtak olyan szőlőlevelet, ami ma is van, és 15 millió éves. Hát 15 millió mi itt van. Nem Európából hoztuk a szőlőket, hanem itt volt a Kárpát-medencében, és a jégkorszak után oda terjedt ki.
0: Azt hiszem, hogy sokat tudsz, és nagyon-nagyon sokat kellene tanulni tőle, de akár orvoslásban, akár magyarság szeretetben is. Ugye, mert azért találkozok ott a Facebookon is, néha-néha egy nagy ölelő karral, ami az egész földet, az egész magyar földet úgy beveszi az ölébe.
4: Igen, tehát a teremtett Isten világát védenünk kell. Ma a civilizáció pusztítja. Ezen kell mindenkinek lenni, és ennek része a borászat is meg kell tartani, és tényleg úgy kell kezelni, hogy ahogy a Jóisten adta, és akkor csak pozitív dolgot lehet erről elmondani.
0: Köszönöm, nem tartalak fel, mert jó. Azért nagyon-nagyon köszönöm. Várnak ott, és gratulálok.
4: Jó. Na, köszönöm szépen én is. Örülök, hogy láttalak.
0: Elhangzott összeállításunkban, Szomolyán voltunk a búcsún, bornapon és szőlőszentelésen.

0: A folytatásban Mezőkövesdre megyünk, ahol futunk, a futónapon veszünk részt.
1: Jaj, el kell indítani, majd a stoppert, ugye kérem szépen. És ilyenkor a döntőbizottság megjelent képviselőit szeretném majd ide szólítani.
2: Egyszerre,
1: meg én is itt vagyok, tehát az a lényeg, hogy nagyon... 2-4-6-8-10, 2-4-6-8-20, nincs annyi, köszönöm, Rafián, te ma te génusz vagy, te ránézd egyben, tudod, hogy 34. Szóval az a lényeg, ő László, aki nagyon gyengébb lekelni, nincs jó csúcsa, teltok, nem is ez a lényeg, mutasd már meg kérlek csak egy másodperc, hogy mi a szabályos? Figyeljétek, mert a zsűri álluszerekkel fogja figyelni. A kar egyenes, hát feszes, láb egyenes, nincs meg, nem tartom csak az alkarmon és a lábújjaimon, jó? Nagyon fontos, hogy ezt a tartást próbáljátok követni, mert ha nem megy, akkor bizony mi azt mondjuk, hogy ennyi volt, és mondjuk azt, hogy abban marad a játék.
2: Hogy vagyok készülni? Viszont itt a...
1: Kedveket ő, aki már te, Tormácsinok a Máté. Az jó van. Az a lényeg, hogy amikor elindítjuk az órát, akkor... Mit fekvőtámaszt csinálnál? Lábadra és az alkalomra támaszkodva elindítjuk az órát. Nagyon felállni, szemben támaszkodni, ezen a négy ponton kell megállnod. És az a lényeg, hogy két percenként vagy magatlanul kap mindenki, vagy kaphat mindenki, egy dombol a szervény.
3: Na figyeljetek, akkor számoljunk vissza mondjuk háromtól,
1: jó? Én pedig indítom majd az időt. Amit elhelyezkedett mindenki, figyeljetek! 3, 2, 1, plank! Ó, elindult az óra! Csodálatosak vagytok, az a jó hírem, de nagyon kemény vagy, ez nagyon nehéz. Főleg azért most mindenki, csak látom, hogy kicsit magasabban tartja a test egy bizonyos részét,
3: meg a karját is másodtartod,
1: de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első dobol a szelvényhez, el kell mondanom a kicsiknek és a nagyoknak, hogy bármit csináltok már, csak másfél percben a szükség. A 90 másodperc az a célából is, nem? Annyira jó vagyok, nézegetem a medált. Hanyadik szó? Na, nem akarok megpingelni, de szeretünk közben. Olvasd már fel kérlek, hogy mi van az ajándék írva, hogy a 10. alkalommal megrendezett Mezőköves félmaratonjának a 7 kilométeres távra hibátlanul célbölte. Na, akkor el kell, hogy mondjam, a jó hírem az, hogy túl vagyunk az 1 percen, már jó van. Egyenes állunk, nem billegünk, nem mozgunk, nem ficánkolunk, mert ennek az lenne a lényege, hogy állunk, ott látunk egy popót felemelkedve, engedjük egy kicsit lentebb, így, még 20 másodperc. Bírjátok ki, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha remek, ha feszít, bírd ki, hidd el, segítek. Meg lesz egy tombola. Az elsőt, aki úgy érzi, hogy mondjuk feladná, az még ne adja fel. Most járt le a 2 perc. De bírjátok, mert 4 percnél még egy tombola. Ott egy 5, ott 2 és 3, 4. Annyi kérésem van, hogy legyetek őszinték.
0: Kuzsmicki Pétert a Kövesdi második maraton győztesét hallják. Gratulálok.
4: Köszönöm szépen.
0: Anyagyára.
1: 14 kilométer.
4: Másodjára.
0: Ugye ehhez már kell valami. Itt.
4: Kál ott is, igen, mindenképp.
0: Te súlyba nem hiszem, hogy sokat hisztál tavaly óta.
4: Nem, sőt, inkább még, hogy fogytam is, mert egyébként ultrafutó vagyok. Nem is a 42 km a távom, hanem inkább ez a 100-200 körül.
0: Jó, de ott másképp kell beosztani.
4: Ott teljesen más, igen, teljesen más.
0: Ennyire kell, úgymond, a lábadat ilyenkor, ilyen összevisszatávra felkészíteni.
4: Hát, őszintén nem készítem el semmit nem készítem rá, mivel... Gyakran csak én ultrákat, azért úgy mondom, ez már rutin szinten megvan a 40 km. A gyorsaság része az, amit néha felszeni kell, az pedig a frissítéssel és a légzéssel.
0: Tudtad, hogy nem lesz ellenfeled?
4: Ezért nem aggódtam.
0: Ismeritek egymást.
4: Ismerik, igen. Nem nagyon nézelődtem hátra, de miután mondták, hogy csak 20-an vagyunk, úgy voltam vele. Egyébként jó lett volna, hogy lettek volna egy-kettőnk. Kicsit meghajtják, nem unatkoztam volna annyira el.
0: Időt tudod?
4: 15 perc.
0: Ez a 2 óra 07-hez
4: Hát az még igen, az egy kicsit odébb.
0: Jó, hát egy ultrásnak nem is az a célja, hogy megdöntse ezeket. De se lábremegés, sem lihegés.
4: Jól kell frissíteni, illetve kellenek azért ezek a hosszabb versenyek gyakran, hogy hozzászokjon a szervezet.
0: Ezután kis levezető ürdés, mozdás kell a zsóriba.
4: Mindenképpen gyors mozdás, akárt a kavicsosba is.
0: Ja, hát igen,
4: aztán, ez tilos. Aztán ugye ebédidőre visszaértünk, úgyhogy...
0: Egyébként sok energiával jár, tehát sokat eszel?
4: Nem mondanám, hogy túl sokat ennék, inkább itt a frissítés része a verseny közben az, ami fontos, meg az ivás. Hát azért még viszonylag
0: meleg. A folyadékbevitel.
4: A folyadék nagyon fontos.
0: De ez nem sima víz, hanem valamiféle sós.
4: Elektrolitok, szénhidrátitalok, komplex szénhidrátok, só.
3: Szolgálati közben, fehér az a fehér, kéket a kék.
0: Profikkal nehéz versenyezni itt a többieknek, az de hát azért is kell egy ember, hogy mutasson példát.
4: Így van, hát ha jövőre többen jönnek, én most látom, hogy sokan voltak 25 kilométeren. Ajánlom, hogy többen próbálják ki magukat akár rosszabb távokon is, mert egyáltalán ciki vagy gáz feladni, hogyha esetleg nem sikerül. De hogyha ezzel tudják keszegetni a határokat, akkor...
0: Ugye én futottam néhányszor, tájfutó voltam, ott kevésbé van holdpont, de a síkfutásban, a hosszútávfutásban vannak holdpontok, ezt megkérdeztem mástól is. Így nekem, mit tudom én, 15 után jött be. Neked?
4: Nekem általában maratonon ilyen 30 km között. Ha útrázok, akkor 100 után.
0: De hol? Először lábadba, fejedbe, felső testbe, mert ott is fáradt.
4: Hát általában legtöbbször fejben. Fejben, de azt én könnyen kezelem a fejben. A megkáros részét.
0: Komjúság, vagy esetleg pedig egy kis úgy érzed a lábadon, savasodik.
4: Arra van a sótabletta, további frissítők.
0: Miket tudtok? Hát én 50 évvel ezelőtt futottam, akkor még nem volt sótabletta.
4: Akkor még nem. Hát fejlődni
0: kell. De a sótabletta volt, hogy szóljanak, hogy bírja, csinál tovább.
4: Igen.
0: És hová való vagy egyébként?
4: Így mezőkövezőjök. Itt lakok.
0: Itt szaladgás, körbe-körbe.
4: Így van, ez hazai pálya, úgyhogy.
0: Gratulálok, egy hazai földön. Kis Gáborral beszélgetünk az egyik szervezővel.
2: Lehet gyűjteni a tombolákat, és ahhoz majd érkezik a bicikli is.
0: Vagyis azért a csalogató, nem tudom, valószínű, hogy sokan azért is beneveznek, akár a plankre, akár bármi másra, de hát azért ez a nap megint egy kicsikét olyan ünnepnap.
2: Igyekszünk minden évben ezt létrehozni, hogy ünnepnap lehessen. Nagyon sokan szerintem eljönnek a bicikli nélkül is, de van, aki kimondottan azért érkezik, hogy a biciklit megnyerje, vagy az egyéb nyereményeket is.
0: Mondjuk egy pólót látok, bringás vándortábor, ez nem a mai napra szól, de végül is azért a mai nap azért mondjuk azt, hogy nem csak megyei, hanem úgymond országos hírű rendezvény lett.
2: Mondhatjuk azt, azért nagyon sok embert látok, olyat, aki Mezőkövesdről elszámozott, tehát akár Sopronba, akár az ország más részére, és itt ilyen, minden évben itt vannak ilyenkor futni. Tehát ez is egy igazából szerintem egy nagyon jó számomra, egy nagyon jó érzés, hogy rászánják az időt és az energiát, hogy eljöjjenek ezen a napon és itt legyenek. De szerintem elég messziről is érkeznek, akár bringák, akár. Nekem is vannak ismerőseim, akik Budapestről minden évben jönnek, és rendületlenül itt vannak. Nem a bicikliért, igazából a részvétel miatt vannak.
0: Sportolók, nem sportolók, azok, akik szeretik a mozgást. Na de hát ez a hely, amit megtaláltatok egy jó pár éve, ez már csúcshely, nem?
2: Hát, próbáltuk kialakítani a helyszínt is, a felszerelést is úgy, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, akár a futóknak, akár a bringásoknak, akár csak a nézelődőknek. Lesznek különböző ügyességi pályák, különböző sportolási lehetőségek. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen szinten a fiatalokat próbáljuk visszaterelni a mozgás és a szabad idősport felé, vagy inkább mozgás felé, nem is kell még sportolni, se csak legalább kimozduljanak egy kicsit otthonról.
0: Azon mosolygok magamban, mozgás, hát hol van itt mozgás, a plenkels? Ha nem mozgás, hát végül is ahhoz is kell,
2: ki kell próbálni egyszer, és igazából rájön az ember, hogy miről is szól ez a plank. Szerintem egy, annak ellenére, hogy nem tűnik nehéznek, egy nagyon nehéz dolog.
0: A statikus tartás az mindig nehéz volt.
2: Jó, azért...
0: Próbáljunk meg Tolde Miklósként tartani egy ilyen póznát, megmutatni az utat, hogy merre van, ugye? De hát az végül is tulajdonképpen minden sportnak megvan valamiféle olyan lehetősége az ember fejében, az izmaiban, hogy jó, hogyha készül rá és teszi. Nem csak ezekben a mozgásosokban, hanem a biciklivel is. Hát azért mondom a biciklit, mert hát azért csak a kerékpárral vagy úgy együtt.
2: Én úgy gondolom, hogy a mozgás csak egy egyszerű példával eszemlél, tehát ha valakinek eltörik a keze és mondjuk egy 3-4 hétig be van gipszelve, teljesen az izmai elsorvadnak. Most ezt ha nem gipszel nézzük, hanem csak leülök a tévé elé és 4 hétig ülök a tévé előtt, az összes izma ugyanígy fog járni, mint mondjuk egy gipszbe. Tehát innentől kezdve, még ha csak a lépcsőházba felmegyek a lépcsőn, meg lemegyek a lépcsőn egy nap többször, az is egy mozgás, és igazából az is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ez a kéztöréses példával el lehet azt mondani, hogy kell a mozgás.
0: Ugye, de hát a mozgás nem ott kezdődik, hogy felállok, hanem itt a fejben. Hogy eldöntöm.
2: De fel kell állni hozzá.
0: De eldöntöm, hogy felállok, és elkezdek mozogni.
2: Igen.
0: És hát gondolom, hogy te azért mégiscsak a biciklizést tartod az egyik legösszetettebb sportnak, mert abban minden testrész mozog.
2: Legtöbbet kerékpározok, de más sportot is űzök, és igazából meglepő, hogy milyen izmokat talál az ember egy másik fajta sport végzésénél. Hiába sportos egy ember, és egy teljesen másik mozgásformát választott, teljesen más izmok és teljesen más dolgok mozdulnak meg, mint mondjuk ha csak futok, ha csak biciklizek, ha csak úszok, ha csak bármit csinálok. Tehát igazából az összetett sport az az, hogyha én úgy gondolom, hogyha több dolgot csinál az ember többféleképpen.
0: A sporthoz elhatározás, idő és mellette akarat is kell. Végül is az egészséget nem biztos, hogy csak a sport adja meg, hanem az összes többi együtt. Hogyha te véletlenül azt mondod nekem, hogy biciklizzek, biztos, hogy ajánlasz megfelelő mennyiségű folyadékot, megfelelő mennyiségű vitamin, nem biztos, hogy gyógyszereket, hanem magát az, hogy figyeljek oda az egészségemre is. Hát meg a másik, az se rossz, hogyha nem egyedül csinálom.
2: Legfontosabb, én gondolom, hogy a másik fontos az, amikor nagyon sokan akkor kezdenek el mozogni, amikor azt mondja az orvos, hogy mozogni kell. Tehát igazából...
0: Nem, majdnem, az már, akkor se kezdi el.
2: Akkor sem kezd el, de igazából már az is később, amikor már az orvos mondja, hogy mozogni kell. Én úgy gondolom, hogy mozogni kell. Egy a lényeg.
0: 22., hogyha jól hallottam, te hanyadik alkalommal társultál ebbe?
2: Hanyadik alkalommal, vagy veszek részt? Igazából az első perctől kezdve, ez a 22. alkalom, a 23. év egy évben nem volt megrendezve, egy évben fogból.
0: Hát azért, hogyha összegzitek majd a holnapot, holnap után büszkeség, vagy egyszerűen jó érzés, hogy segítettetek.
2: Hát én úgy gondolom, hogy büszkeség és jó érzés is igazából egy olyat létrehozni, amiben én úgy gondolom, hogy a városnak az egyik olyan sportrendezvénye, ahol a legtöbb embert tudjuk megmozgatni, tehát aktív résztvevővel, tehát nincs másik ilyen sportrendezvény, ahol ennyien részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy büszkeség is.
0: És teljesen úgymond nem más szervezésben, hanem egy civil szervezet szervezésében.
2: Igen, tehát igazából egyrészt ingyenes ez a nap, tehát a résztvevőknek nem kell fizetni igazából semmiért, úgymond a részvételbe, tehát egy budapesti futóverseny, ahol mondjuk 20 000 forint egy nevezési díj, és igazából itt is mindent megkapnak az emberek, amire szükség van, én úgy gondolom.
0: Tehát biztonságot is teljes mértékig láttam, ki vannak jelölve, pályák, mindenütt ellenőrök vannak, és hát te meg még nyugodt vagy, pedig azért van feszültség ilyenkor. Van egy kicsit. Köszönöm.
2: Jó, szívesen.
5: Sivos Kovács Andrea.
0: No, látom, futó felszerelés, minden oké. Teljesen kipihenve. Pihentebben, mint előtte volt?
5: Nem, azért nem.
0: 21 azért, fél maraton, az egy jelent egy kör itt, fordítő, és akkor
5: után... Bogácson volt egy fordító, és akkor ki még a zsóriba.
0: Ja, hát akkor lehetett fürödni is. De a tempó az egyedi volt, vagy párba mentetek többen?
5: A férjemmel, ketten.
0: Ja, hát így könnyű, nem lehet elszakadni otthonról sem. Tehát akkor a kényelmes tempó
5: volt? Hát ez most így egyedi rekord lett így nekem.
0: Rekord?
5: Ez a harmadik félmaratonom, és akkor most eddig ez a leggyorsabb.
0: Mit jelent az egyedi rekord?
5: Ilyen 6-17-es tempó lett. 2 óra 12 perc körül.
0: Nagyjából egy normál maraton. Egyébként mennyire vette igénybe a lábadat?
5: Hát elfáradt a végére.
0: Jó, mert ugye, hogyha az ember úgy fut maratont, általában nem salakon futják, meg nem rekordtánon, hanem utcán, de visszavitt egy kicsit, nem?
5: Hát így nem, egyébként le kell jól nyújtani.
0: Ja, cipő az jó.
5: Igen.
0: Azt kell hozzá. Előtte edzés?
5: Hát én heti 40 kilométereket futottam az elmúlt időben.
0: Nem egyszerre?
5: Nem egyszerre, egy héten szétosztva. Hát. 3-4 alkalommal egy héten.
0: Mondjuk ilyenkor már tüdő nem kell annyira hozzá, mert nem fárad ugye az embernek a légzés, de azért mégiscsak kell szaporázni valamit. Orrodon vagy a szádon veszed a levegőt?
5: Inkább a számon.
0: Ahol jön?
5: Közben az úgy gyorsabb.
0: Hát mondjuk, hogyha egy jó maratonon ott vannak emelkedők is, itt tehát majdnem...
5: Itt nem volt azért,
0: kicsit
5: nem.
0: Simább, de végül is a maga a versenyen való elindulás az mindig jelent izgalmat, akármilyen szinten.
5: Tavaly volt az első versenyem itt, és akkor a 7 kilométeren volt még. Tavaly kezdtem el futni.
0: Ja, értem, és akkor végül is mit jelent, amikor befelé jössz a cél felé?
5: Hát már örülök neki, hogy vége.
0: Na de hát ilyenkor akkor otthon megbeszélitek, hogy igen, ügyesek voltunk, de azért egy kicsit lehet javítani, vagy jó ez így?
5: Örülünk neki, mert úgy kitűzött célt elérjük, magunknak tűzünk ki célt, és akkor büszkék vagyunk magunkra.
0: Jó, mert hát ugye az ember, hogyha akar versenyszerűen úgy saját magát is megelőzni, akkor más célt tűz ki, de
5: igen.
0: Akkor jövőre ugyanitt, és akkor még egyszer megcsinálom ugyanezt.
5: Hát vagy jobbat, vagy jövőre már jobbat.
0: Akkor már megvan, akkor több edzés kell.
5: Igen, igen, inkább tempósabbat, tempót növelni.
0: Melyik az az időpont neked, ami a legnehezebb futásban?
5: Tempóban?
0: Nem, csak a futásban, ugye van 21 kilométer, akkor ott vannak etapok olyanok, amikor
5: igen,
0: van.
5: Igen, 10 kilométer után akkor van egy
0: akkor
5: ilyen
0: van
5: mélypont, és akkor utána újra előre kapok ilyen 17 kilométernél, és akkor...
0: Mit jelent a mélypont? Hogy a hát térdedet nehezebben tudod emelni?
5: Hát így savasodás. Akkor
0: hát jó, ilyen.
5: Nem a térd, hanem így az izom.
0: Mondtam, tehát igen, akkor savasodás egy kicsikét, de utána lerázni egy kicsit. Pihenést nem álltok meg?
5: Nem.
0: Jó, megáll, akkor ott marad.
5: Igen, átállt. Rosszabb elindulni.
0: Hát gratulálok, és hát akkor jövőre, hogyha ilyen szép idő lesz, akkor neki indultak.
5: Igen.
0: A mezőkövesdi egészségnapon vettünk részt, ahol maraton bicikli jutalom is várta az érdeklődőket.

0: De. Táncolni nem akarsz most.
1: De egyébként ez most lehet, hogy jól esne.
0: Ugye, hogyha az embernek elfárad a lába egy kicsit két, akkor le kéne lazítani. Ezért kérdeztem a táncot, ugye?
1: Igen, igen. Egy kis kötetlen mozgás. A lelket megjújítaná, a test is meggyógyulna.
0: Ugye mondjuk én is szaladgáltam egy pár szor hosszabb távon, de azért 60-at, 63-at, meg véletlenül sem. Tehát ehhez már valami kell, nem csak izomba, fejre is.
1: Hát a fej az kell szerintem nagyon. Már ugye a teljesítésben önmagában is, de a felkészülésben szintén. Azért meg kell tanulni az embernek, hogy elindul és akkor áll meg, amikor benn van a célba.
0: De hogyha megállsz közben, nekem volt már olyan, megálltam, utána már a beindulás bennem. Volt már ilyen neked?
1: Hát nem megy egy könnyen, az tény és való. Hát azért az érdekes ugye, hogy mégis miért megy mégis tovább az ember. Nem esik jól, de
0: ide
1: hát
0: kell a fej,
1: megy.
0: Ugye?
1: Kell, igen. Eldönti, hogy megcsinálja, és akkor megcsinálja. De az ember az mindenre képes, ha meg akarja csinálni szerintem.
0: Mondjuk mert az ultrák vesznek magukhoz különböző sókat, mindenfajtát. Te közben veszel?
1: Ó, rengeteget. Megettem szerintem 8-9 gélt megettem közben. Bevettem legalább 5 sótablettát, meg hát itt szuper frissítés volt végig. Izót adtak mindenhol, izotóniás italt, tehát kell meg. Hát látja most, aki hallgatja, nem látja, de úgy ül rajtam a só itt kint, mintha megbátoztam volna benne. Tiszta fehér só a pólóm, úgy megizzadtam.
0: De akkor nem ez az első, úgy nem lehet kezdeni, hogy először.
1: Nem ez az első. Édesapám hozott bele a futásba, ő is nagy ultrafutó, még ő kint van, még egy kis idő, és megérkezik ő is, azt hiszem. 16 évesen futottam először 50 kilométerest, a Mátrabérben volt az első teljesítménytúrám, amit futva teljesítettem 16 évesen.
0: Mondjuk ehhez az is kell, ugye mondtam az agyat, a fejet, hogy bírjad, a másik a fizikum, és a harmadik pedig, hogy bízok magam.
1: Igen. Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Vagy hát ugye elkezd fájni, és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet, én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportból merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt elhiszem, hogy meg tudom csinálni. Azt a sportból tanultam, hogy miért ne tudnám megcsinálni, mert hát nem állok meg addig, amíg nem csináltam.
0: Nem olyan egyszerű egyébként, mert azért egy alap kell hozzá, egy alapképesség. Mondjuk mankóval is lehet 200 kilométert is menni, csak nem ugyanaz lesz, hanem azok közt a nyered, a kategória más. Tehát azért ebben a kategóriában nyerni bizony az azt jelenti, hogy már van valami olyan, ami miatt tudtad. Mióta sportolsz, vagy legalábbis futsz ilyen szinten, azóta győzni fogok, vagy pedig hát jó, ha a többiekkel megyek.
1: Mindig azért futok, hogy önmagamból a legtöbbet kihozzam, jól érezzem magam, és azt fussam, amilyen gyorsan, amilyet magamból ki tudok hozni. Az, hogy ez a mezőnyben hol áll, hova jön ki, az plusz nagyon jól esik, mert plusz motiváció nyilván, de a fő cél alapvetően az, hogy az ember önmagával a legtöbbet kihozza.
0: Technika kell hozzá, levegővétel, mozgás, ugye lefelé, fölfelé, mert hát mindennek van valamiféle különlegessége, hogy bizony fárasztóbb ez vagy az a másik szinten. Amikor gyorsan kell menni, akkor a levegő fogy, amikor pedig hát úgy felfelé kell menni, akkor előfáj a lábam, lefelé menni, hátulfáj a lábam. Tehát azért ezeket külön-külön kell edzeni, vagy pedig ez már olyan általános, hogy jön, mert tehetséges vagyok.
1: Nem hiszem. Ha az ember sokat csinálja, akkor mindenbe fejlődik nyilván.
2: Szerintem

0: ennyi. Sokat csinálja az ember, aztán jön magától minden.
1: Jó, mert ez nem síkfutás egyébként, nem rekordtánon futsz, hanem szöges cipővel, hanem bizonyos olyan hegyi terepen, ahol azért mindig más és más az a lehetőség. Akár még a kézmozgás is segít a síkfutásba. Itt nem tudom, mennyit tud, hogy hasra ne essek. Tehát végül is azt, ha nem futottam volna, akkor nem kérdeztem dolgokat.
0: Igen.
1: Tehát oldalazó futással, meg mindennel edzesz néha?
0: Szoktam futóiskolázni egyébként. No. Igen. Igen. Bár szerintem ez a terepfutók alapvetően nem jellemző, de biztos, akik nálam jobbak, azok biztos, hogy folyamatosan futóiskoláznak, akik ma... De igen.
1: Na most ezért nálam jobbak, hát akkor miért nem jöttek ide?
0: Hát igen. Igen, szóval én most... Bár most a Juhász Balázs megvert, azt hiszem, azért egyelőre, akik bent vannak, neki már jobb ideje van.
1: Értem, ő később
0: igen. Indult. Ő a másik korcsoportban van, egyel idősebb korcsoportban.
1: Össze mondt most?
0: Nem, külön korcsoportok vannak, amit megvettem, az nagyon jó itt.
1: De megvert, akkor az ebbe a korcsoportba te
0: győztél. Ebbe a korcsoportba nem vert meg senki.
1: Jó,
0: hát
1: akkor mégiscsak ez kanyas.
0: 20 éves vagyok.
1: Nem mondom, hogy milyen nő fiatal 20 évesen azért. Hát azért 20 évesen, hogyha 4 év óta versenyzel így, azért ez már szép eredmény.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm. Úgy jegyzenek, jegyzik a nevedet, vagy nem szükséges?
0: Nem. Hát majd mostantól jegyezni fog. De nem. Csak amatőr. Lelkes amatőr vagy.
1: Jó, értem én az amatőrséget, de hát az is amatőr sokszor, aki versenyeket nyer és sokat nyer azon a szinten. Az amatőr az, akit nem fizetnek meg.
0: Nem fizetnek. Nem én fizetnek. Van. Sajnos nem fizetnek.
1: Jó, nem hiszem, hogy azért futottál ma.
0: Nem. Ezt az élvezetért.
1: Hát azért kell egy kis úgymond sikerélmény győztesnek lenni.
0: Hát azért ez nagy plusz, nem gondoltam.
1: Azért azt a plesnyit nyakba tartani, nem olyan rossz.
0: Azért jól esik.
1: Melegít is egy kicsit.
0: Abszolút.
1: Bírsz még ülni, vagy jobb lepeküdni?
0: Bírom, köszönöm. De lehet mindjárt vissza. Alszok még egy keveset.
2: Nagy Miklósné vagyok, Nyíregyházáról.
1: Kis zene mellett azért leülök, mert már métert szaladtam, csak én Nyíregyen futottam annak idején a Bottyánba.
2: Igen.
1: De most önök meg futottak, vagy gyalogoltak?
2: Hát én futottam is, meg gyalogoltam is.
1: 21?
2: Jaj, nem úgy futottam, hanem nekem, hogyha felfelé megyek, akkor nehéz.
1: A lefelé még rosszabb.
2: Nem, én lefelé szaladni szoktam.
1: Jó van.
2: Igen.
1: Azért próbáltam már. Na, lényeg az akkor 21, hát azért talán már kicsivel több lehet, mint 21, nem?
2: Ja, igen.
1: Évben?
2: 81.
1: Jó van, az nem számolok vissza akkor.
2: De hát ha visszaszámolunk, akkor 18.
1: Jó. Hát akkor végül is általában akkor a mozgás az mindig mozgás volt?
2: Én állandóan dolgozok, reggel fél ürkor kelek, és este 7-8 irányba kerülök.
1: Jó, de hát az egy másfajta mozgás, nem?
2: Hát egy munka, mert én boltban vagyok még, boltot vezetem.
1: Jó, állni kell, menni kell, pakolni kell.
2: Meg árazni be, mindent csinálni kell a boltban.
1: Meg gondolkodni is még, ugye?
2: Azt hiszem.
1: Hogy érdemes-e?
2: Igen.
1: Mert hát azért nem mindegy, nem hogy mindegy. Mit veszek, meg mennyiért, hogy adom el.
2: Igen.
1: De tulajdonképpen akkor 81 évesen fiatalosnak lenni.
2: Nem pihenek, soha nem pihenek.
1: Jó, hogy a pihenés az nem azt jelenti, hogy fizikailag,
2: nekem.
1: Hanem fejben.
2: Én szombat-vasárnap is túrázok minden héten. Mi megyünk, két csapatunk van, egyik a túrakultúra, a másik a Hegyenvölgyön túraegyesület, és akkor én ott megyek túrát vezetni egyik csapatba és másikba is, mert két különböző szombaton indítanak túrát, és vasárnap meg összefogunk egy páran, és megyünk a Bükkbe, újból a Bükkbe túrázni.
1: Jó, mert ugye az Nyíregyházán vannak homokdombok, lehet ott azért
2: ott
1: elfáradni,
2: Tokajban.
1: Tehát akkor már másnak felfelé a nagyobb dombokra, a hegyekre.
2: Minden még, szombat vasárnap megyünk.
1: Hát még Tokaj is 510,
2: hogyha
1: jól emlékszem.
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Kopaszdát azért végül is akkor nem mennek fel a Himalájára.
2: Nem. De teljesítményt túrázni, és régebben többször mentünk, már most kevesebbet, már most csak inkább ide jövünk minden évben.
1: Mm-hmm. Azt tetszett mondani, hogy felfelé.
2: Lassan tudok menni, de lefelé szaladok.
1: Én meg azt mondtam, hogy lefelé úgy
2: nekem
1: fáj a lábam, hogy
2: nem
1: egyszerűen támaszkodni nehéz.
2: Tudom, sokan panaszkodnak.
1: Más izmok működnek.
2: De én lefelé nagyon szeretek.
1: Hát igen, akkor csak fel kellene menni egy oda, vagy a Kacsenzöngára, vagy
2: igen,
1: a Csomolugmára, de végül is azért azok már, az
2: igen
1: már egymászás lenne, de ugye a gyaloglás az azt mondják úgy egészséges.
2: Nem is járok orvoshoz, és nekem semmi bajom nincs.
1: Hát elég baj az orvosoknak.
2: És nem is nagyon jó voltam a héten, mert a torkom nagyon vacak volt, de megettem egy csomó mézet, gyömbért, éjszaka rá vettem be csak almapörint, hogy ízadjak ki, jó? Hogy tudjak eljönni.
1: Tehát méz, gyömbér, mellette pedig széta,
2: még
1: széta és
2: széta. Még citromot is szoktam bele reszelni, és akkor úgy eszem a gyömbért.
1: Itt vagyunk egy geotop állomáson.
3: Igen, ez az induló, a start állomás,
1: igen. Én azt hittem a befutó, mert tehát itt vagyunk.
3: Nem. Ez az induló geotop sátor, de egyébként a geotop távon indulók, azok visszatérnek ide, hiszen az ő feladatuk akár, vagy bárki másnak, hogy a kint a túra útvonalon szemetet is gyűjthetnek, és azt, hogyha ide visszahozzák, vagy behozzák, akkor ezért nápolja elemózsiaként a jutalmuk, illetve évásványa, ősmaradványa és évnyersanyaga jelöltekre lehet szavazni, és aki ezt az indulásnál nem tette meg, akkor a beérkezésnél megteheti, és szavazzon, szavazhat. A befutóállomás egyébként ott a rajtcél, azt mindenki azon keresztül jön, mielőtt ide megérkezik. Ez csak a geotóp távnak egy kicsit a központi sátra.
1: Mondjuk én tájékozódási futó voltam, de azért a geotópot, hogyha úgy nézegettem, ugye ezt be kell mérni, mérőpontok vannak, hogy hol vannak, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát geotóp, mit akar ez itt?
3: Itt egyébként a geológiai formák, jelenségeknek a általános szemlélő számára megmutatása a cél, hogy a tájban vegye észre, lehet ez egy szálban álló kőzet, akár, vagy egy karszforma, vagy egy eróziós nyom is, ásványkincsek. Tehát, hogy igazából ezekre hívja fel. Ez a geotóp táv, ez az ismeretterjesztést célozza.
1: Tehát akkor nem ilyen mérőeszközzel, hanem simán nem megvan, hogy itt van ilyen pont, és akkor ezt kell elérni. És ott van
3: ott játékok, illetve játékok lehetnek, amelyek a természettudományos ismeretekhez, az adott pontnak, vagy az adott ott lévő környezethez kapcsolódnak, tehát, hogy ez teljesen más nem tájékozódási pontbemérési lehetőséget és célt kíván.
1: Ugye azért a Bükk a világ egyik legösszetettebb hegysége, akárhogy is beszélünk. Annyi pontot lehetne kijelölni, hogy akár Szilvásvárad, Mónusbéltől visszajövőleg.
3: Hát a hosszú távok azok egyébként valóban be is járják ezt a sokszínű tájat és hegységet, úgyhogy itt is volt a geotóp távon is, akár vulkán bemutató, egy vulkáni tevékenységnek a bemutatása, egy récnek, a rétszínes élővilágának a megmutatása, tehát, hogy többféle tudományterülethez kapcsolódó és jelenséghez kapcsolódó ismereteket lehetett a távon megfigyelni.
1: Legtöbben gyalogolni, futni, sétálni, barátkozni akarnak, és itt volt azért néhány jelentkező?
3: Csak a geotóp távon több mint 500.
1: Rosszul kérdeztem akkor. hogy volt-e? Volt, akkor bőven. Volt.
3: Az összes távon pedig meghaladja az 1500-at. Tehát, de csak a geotóp távon iskolás csoportok, osztályok, osztályfőnökeikkel, napközis nevelőkkel, tehát hogy érkeztek azon túl, hogy családok, akár csak felnőttek is választhatták ezt a távot, és bejárták, hogyha csak ezt a legkisebb, legrövidebb távot gondolták olyannak, amit teljesíteni tudnak, akkor választhatta ezt felnőtt is, nem csak olyan, aki tanuló csoport.
1: De egyébként ebben is van verseny, vagy
3: ebben elég? Ebben nincs verseny. A geotóp távon nincsen verseny, és nincs eredményhirdetés.
1: Az önmagunkhoz való tudás.
3: Igen, ez mind össze benne. Tehát, hogy itt ezen nincsen eredményhirdetés. Már csak azért sem, hiszen ennek a távnak van két időpontja, amelyik vezetett túraként, túravezetővel indul. Most is indult 9 és 10 órakor is, és ott a túravezető, a terület ismerője egy kicsit jobban felhívhatja a szemlélődő figyelmét, vele együtt túrázó csoportnak a figyelmét természeti jelenségekre, megfigyelhető dolgokra, és így nem is lehetne, hogy versenyeztessük őket, hiszen ahhoz meg fognak állni, szemlélődni fognak, időt von el.
1: Elárulom, földrajz szakosztanár is vagyok. Valamennyit azért értek.
3: Hát biztos, persze.
1: Jó, valamennyit értek az egészhez, de az biztos, hogy akár a mindennapi oktatásba egy-egy hetes geotóp tábor akkor.
3: Hát már a mindennapos oktatásban is az a cél, hogy komplex módon közelítsünk az ismeretekhez, tehát ne csak az adott nyersanyag lelőhelyet ismertessük, hanem azt is, hogy az milyen ipari tevékenység, milyen az ott lévő, hogy ott élő embereknek milyen munkalehetőséget kínált az a tevékenység, egyáltalán hogyan avatkozott be a tájba, tehát hogy már nem csak a geotóp, de nyilván a geotóp napnak kifejezett célja az, hogy ezt a komplexitást képviselje, de már a mindennapi oktatásban is.
1: A Les Nándor emlékversenyen vettünk részt. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
4: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5: 11 óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
5: 3 törvénymódosítással kapcsolatban nyújtott be utólagos normakontrollra indítványt az Alkotmánybírósághoz a Fidesz és a KDNP. Erről a Fidesz frakció tájékoztatta a távirati irodát, közölte. Céljuk a fiatalok, a családok, a helyi közösségek és az országgyűlés önállóságának védelme. A közlemény szerint az ellenzéki pártok az Otthonstart programmal kapcsolatos törvénymódosítást, a polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök fizetéscsökkentését, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség feladatainak rendőrséghez történő telepítését kifogásolja. Azt írták, a Tisza kormány a magyar építészetről szóló törvény módosításával akadályozza, hogy az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházásokra építési engedélyt adjanak ki, és lehetővé teszi a folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások felfüggesztését. Hozzátették, a frakciószövetség, a magyar önkormányzatiság a helyi közösségek önrendelkezése elleni támadásként értékeli a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását, csökkentését és költségtérítésük elvonását. A 3. törvénymódosításról közölték, a Tisza október 1-jével megszüntette a teket és az országgyűlési őrséget, feladataikat a kormány irányítása alatt álló rendőrséghez telepítette. A Fidesz és a KDNP ezt azért tartja aggályosnak, mert szerintük a TEK hatékonyan, sikerrel biztosította Magyarország védelmét a terrorfenyegetettségekkel szemben. E szervezetnek is köszönhető, hogy az ország ma biztonságos. Hivatali visszaélés bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ egy tankerületi igazgatói pályázattal kapcsolatban. A Klebersberg központ közölte, augusztus 20-án pályázatot írt ki mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére. A külső pesti tankerületi központ pályázatainak véleményezése kapcsán azonban olyan szabálytalanságról szereztek tudomást, amely befolyásolhatja az iskolák szabad véleménynyilvánítását, tették hozzá. Április 12-e üzenete, hogy egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai eseményén. A hallgatóságát a Szabad Kisvárdán, egy másik Kisvárdán üdvözölve a kormányfő arról beszélt. A város, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza párté, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte, helyi jelöltjük, Dicső Viktória, lehetetlen körülmények között is óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta előzetes letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Sesták Miklós. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd. Tájékoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a távirat irodát. A minisztérium közleménye szerint az egyeztetés még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt bevonta az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába. A cél, hogy a pályázók ezekre is kitérjenek elképzeléseik bemutatásakor, az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki a közmédia stratégiáját. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
6: Reklám.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk megénekelni.
8: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
9: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
9: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
10: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. A hétvégén újra életre kelt történelem Miskolc Újmassán, ahol sikeresen megrendezték a térség egyik legjelentősebb ipartörténeti és kulturális seregszemléjét, a Fazola napokat. A Massa Múzeum és az ikonikus újmassai őskohó környéke igazi családi fesztivál színhelyé alakult, ahol a látogatók közelebbről is megismerhették a Diósgyőr-hámori vasgyártás gyökereit és a legendás Fazola család örökségét. Erről az örökségről tart most tárlatvezetés dr. Harcsik Béla, a Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményének muzeológusa.
11: Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diósgyőr-hámori szentélyeki vasművet. Bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779 áprilisában meghalt, maga az épület 1779 júniusától 1871-ig látta el a Diósgyőr-hámori vasmű hivatalházának kancellárián funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyére a diósgyőri kohászat, akkor is megmaradt továbbra zsári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diósgyőr-hámori vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászati múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületben jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt összefoglalja az ókortól egészen az 1980-as évek végéig azokat a technikai eljárásokat, berendezéseket, amikkel az ember megtanulta, hogy hogyan lehet a fémet elállítani érceiből, hulladékából, és hogyan lehet feldolgozni olyan anyagokká, olyan alapanyagokká, amivel később gépek, berendezések készülnek. Igazából magukat a bemutatott anyagokat már csak apránként tudjuk módosítani, viszont kaptunk egy olyan tévét, amin olyan filmfelvételeken tudjuk bemutatni a kohászatot, ami akár a régmúltat, akár a közelmúltat, akár a jelen időszakban legmodernebb technológiáit is be tudjuk mutatni. Hiszen, hogyha valaki kért állatvezetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is. Itt az első emelet előtérben a fazola időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, hogy honnan indult el Fazola Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk az első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazola Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a szentélyeki elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de Frigyesnek köszöntjük a Hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai Felső Hámor, illetve Alsó Hámorba felépült hámori vasműhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással egy zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy muzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak, már a minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak. Nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lába hajtották a fújtatót, nád elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, fejszetokot, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például ókori, középkori fegyverekről, illetve eszközökről. Maga a vasgyártás sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás, ugyanakkor roppant fárasztó eljárással gyártottak. 5 óra alatt 5 kiló vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Egy olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazara Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Nekészgyenyben, Horvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környékén elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori Jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett. Hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac, mindent a piac dönt el. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás, a vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot, a kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércből, a vasoxidtől tiszta vasat képez, illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas olyan 1400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kuhóban. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersvasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak. Az acélgyártásteremben folytatjuk. Itt bemutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadások keresztüzébe került, mivel veszteséges volt. Azt mondták, minek egy államnak gyár, minek egy államnak pont egy kovászat, majd a magánszőjére megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeresen, hanem nélkülözhetett lenni. Hiszen az első terméke a diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak a sín és sínszerek voltak, hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott. Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg-rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohásztának a különböző neveit megőrzi, hiszen van dimávagos, van LKMS, van DAF Kft-s, van DÖM Kft-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges. Itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelentkezőknek a mai acélgyártás technológiákat, Dunai Városi, Ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken. Itt megláthatjuk azokat, egyrészt olyan régmódba készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni. Nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy is határozhatják meg az a fémeknek különböző tulajdonságait. Azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyi, most már számítógépen vannak vezérelve. Tehát például a Brinell keménység mérőhez nagyon hasonlók a maiak is, csak most már számítógép használja, működteti. Persze ezt a mikroszkópot, ami még eléggé vicces manapság már ez a harmonikás fényképezési megoldás, de ugyanakkor még ma is tetszetős, a mai műszerek hasonlóképpen működnek, ugyanaz az elvük többnyire ugyanaz, csak modernebb. A diózsőri gyár mi teljes egészében gondoskodott a dolgozó életéről, hiszen tartoztak hozzá szénbányák, tartozott hozzá mészkőbánya, dolomitbányák, erdők, és a dolgozóknak felépített lakótelepen minden szempontból gondoskodtak az életéről. Tehát egyrészt tüzelőre is jogosultak voltak, szolgálati lakásokban laktak, működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, munkáshétkezde, egy 1000 fős munkáshétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működtetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisdedóvot, tehát óvodát, zeneiskolájuk volt, szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a diózsőri kovásznak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózsőrbe. Ez a kovácsolás terem. Ugye itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasérzből nyersos, nyersosból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. Kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyújtja a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízigerejes kalapáccsal, ami a Szent Gotthárdi kaszagyárból származik, de az országban már ez egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljét, de láthatjuk ennek az újmassai szélesítő kalapácsnak, vízigereges kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsnak a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózsőri kovászatba gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózsőri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózsőri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózsőrbe gyártották. Ezek az emlékek mára már szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon. Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-német országi bányában talált diózsőri sínt, azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk. Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is, hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétegen, ilyen kévézett acélgyártással készült sínt is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájusín, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a síneket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.

0: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőr napot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei is szép számmal képviseltették magukat. Az esemény hivatalos megnyitóján elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítmény nyújtó önkéntes bűnmegelőzőknek. A délutáni és esti órákban változatos koncertek és kulturális produkciók szórakoztatták az egybegyűlteket. A szervezők tájékoztatása szerint a közös rendezvény idén is sikeresen erősítette a helyi közösségi összefogást és a polgárőrség társadalmi elismertségét. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez már a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsarendnek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyű zenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkben a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésbe részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt kötelesszük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.

0: A rendezvényen jelen volt Zsupi Róbert, szerencsi rendőrkapitány is.
1: Ugye gyakorlatilag rengeteg polgári egyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket, nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet. Ugye ezt 27 település tartozik a szerencsi rendőrkapitánysághoz, a szerencsi, illetve a tokai járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban, természetesen a kábítószerelmi küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket. Gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással. És tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkelő helyen egy mellékvonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban bemutattuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta, és a műsor szerkesztője Grunda János, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó részvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabin Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szent Atya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
1: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltok. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió! Gondoljunk csak bele! 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is, mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük, hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. üdvözl légy, Mária.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szent Atya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szent Atya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
1: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szent Székkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetet beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szent Atya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet, és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája.

0: természet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szent Atya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szent Atya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szent Atyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnénk kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szent Atyának?
1: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre. Akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, úgyhogy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező reszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: erre
1: volt.
0: Erre utal a pápa maga is.
1: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
1: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben, hála Istennek, egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confession, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
1: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
1: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspöke,

0: én betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther ágostonrendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest, talán diplomatikusabb, szelídebb ember, Philipp Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépti, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
1: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
0: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ez a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezető testületében elnök és hét alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom a meghívó körében, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
1: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét is, mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
0: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az az impulzív ellen ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam egy kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy ó, hát kedves Szent Atya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
1: Mint hogy az ő elmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
0: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti, ami számára munkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
1: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudes

0: Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
1: Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét, Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el, Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

0: A nap imája.
1: Istenem, aki azt parancsoltad, hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük, áld meg az én jó szüleimet, és fizesd vissza nekik százszorosan azt a sok jót, amit értem tettek. Tartsd meg őket az életben, az én örömömre és boldogságomra még igen sokáig. Egykor pedig fogadd be őket velem együtt az örök boldogság hazájába. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 3-án szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Johannes Rosétól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik: nem a vagyon, a pénz tesz gazdaggá, hanem az öröm, a lélek öröme. Ma a helgák ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 20 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal folytatja Líziói Szent Teréz életének ismertetését. A folytatásban köszöntjük a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát is. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik a Zenemesterei című műsorunk. A mai adásban a Macskák című musicalből hallanak részleteket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett válogatásában. 14 órakor híreket mondunk, majd újra meghallgathatják a 7 évfordulója című műsorunkat. Nos, az adásban dr. Kertész István történész Nagy Sándorról beszél. Ezt követően az óra második felében Közelkép című portréműsorunk szól. 14 órától Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban kulturális műsorunkat hallják. Ennek témái pedig a következők. Már a mozikban Reisz Gábor díjnyertes filmje A földszint. Október 8-án Márkó Naberszky a Fehéret 90 fokon mossuk című alkotásával nyílik a 10. szlovén filmnapok. A Kapa Központ ad teret a 44. magyar sajtófotó kiállításnak. Nóra Dumá újra felfedezése címmel nyílt tárlat a magyar származású fotográfus nő képeiből a mai Manó házban. Évadkezdésként a Centrál Színház a Furcsa párt mutatta be Puskás Tamás rendezésében, míg az Orlai produkciónál Pazolai Béla a Vadító éjszakákat állította színpadra. És végül a Zene Világnapja alkalmából a MÁV szimfonikus zenekarat hangversenyt a Zeneakadémián. Nos, Tokai frekvenciánkon 14 órától a Lélekműhelyben ezekről a témákról hallhatnak majd. Ugyanebben az órában Török Szent Miklósi és kisújszállási adóinkon, Szülőföld című műsorunkban a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélget Bángi Magyar Annával és Német Péterrel Molnár András, majd a Megelőzés faktora, Mozgásban a bűnmegelőzés című sport és élménynap megnyitójára is ellátogatunk. 15 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően megismételjük Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk pénteki adását, amelyben befejező részéhez érkezünk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának, és szó lesz még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. 15 óra 30 perctől 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. 16 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Kávéház című műsorunk, amely közeledve október 6-ához, az aradi vértanúk emléknapjához kivételesen egy emlékműsor lesz. Ebben pedig Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az aradi vértanúkról, özvegyeikről és lelki atyáikról is beszélgetek majd. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
2: Mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak.
1: 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, és regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. 17 óra 30 perctől pedig megismételjük a vasárnapi Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat. Nos, az adásban elsőként a Nagyeget-hegyi Szent Kereszt kápolna idei második ásatására látogatunk el, majd egy Szihalmi Mária szobor és a helyi földváron álló feszület megújulásáról is hallanak. 18 órakor kapcsoljuk az Egri bazilikát, hiszen október hónapban onnan közvetítjük a rózsafűzér imádságot. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. 18 óra 30 perctől egyházi híreket mondunk, majd esti mesét és altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. 19 órakor híreket mondunk, majd ökumené címmel a testvéregyházak fél órája szól. Ma az evangélikus egyház műsorát hallják. 19 óra 35 perctől pedig Caritas perceinkben Begoff Ferenc nével a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő kazincbarcikai Caritas csoportvezetőjével beszélgetünk. 19 órától Tokaji adónkon találkozás című összeállításunk első felében a tudatos bor és pezsgő fogyasztóknak készítettem összeállítást, amelyből nem hiányozhatnak a praktikus jó tanácsok és a konkrét receptek sem. Rövid ajánlónkban most Gergely Miklós, nemzetközi borszakértő beszél.
0: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccs bornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frissantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
1: Ezt követően Hegyaljai Látkép című műsorunk következik. Török Szent Miklósi és kisújszállási adóinkon 19 órától Életünk című adásunkban kulturális válogatásunkat hallják, amelynek elején az országos könyvtári napok miskolci és egri programjairól, valamint a könyves vasárnap rendezvényeiről beszélgetünk, majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük önökkel. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadának első bemutatójáról, Sienki Evic Kubadiszáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel. Ajánlunkban most Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét hallják.
3: A könyvtári napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárok szerepére. Minden évben választanak egy jeligét, egy szlogent a könyvtári napok programsorozatához. Idén az optimizmust választották, amit talán a legfontosabb most a könyvtáros szakmában. És valójában a könyvtár segít abban, hogy optimisták maradjunk, és egy eszköz arra, hogy bármilyen problémát meg tudjunk oldani, és a programsorozat erre a könyvtári szerepre hívja föl a figyelmet.
1: 20 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, és ezt követően jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Kedves hallgatóink, így hangzik tehát délutáni és koresti műsor kínálatunk. Esti műsoraink ismertetésével, ahogy már említettem is, a 20 órai hírek után jelentkezem. Szép délutánt, jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán.
4: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szentatyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben. A Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A Szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajda Papír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást, emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajda Papírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot hálaadó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és a diákok szeptember 29-én az intézmény védőszentjének Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta: az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában. Változtak a lelkipásztorok és a plébánosok, változtak az igazgatók, pedagógusok, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. arra biztatta a gyerekeket, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot is, és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója ünnepi beszédében rámutatott. Az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értéket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a Krisztusi úton. A köszöntő után a diákok zenés-táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Egerben a Lajosvárosi Római Katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér imádság. Október 8-án csütörtökön magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az egri lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet. Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól. Dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk meg énekelni.
8: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban!
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt, láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújongott a szent lélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, atyám, mert így tetszett neked. Az atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Az első missziós útról visszatérő apostolokban Jézus erőre látja egyházának sátánt legyőző erejét. Mintegy az egész eljövendő egyház történelmet előre ünnepli, amely nem más, mint egyetlen hatalmas exorcizmus az atya dicsőségére. Nem csak saját személyében törte meg a gonosz hatalmát, hanem az evangélium hirdetése által is, hiszen az ige hirdetés sajátos értelemben vett ördögűzés, illetve győzelem a világ és a pokol hatalmai fölött. Ez azt jelenti, hogy ha egy gyatra képességű, de hívő pap prédikál valamikor a harmadik évezredben, az ugyanaz, mintha Krisztus prédikálna, s ahol a keresztények szavukkal és életükkel megvallják Krisztusban, mint Isten fiába vetett hitüket, és hirdetik az evangéliumot, ott a gonosz veresége biztosra vehető, mert a szívbéli megtéréssel szemben teljesen tehetetlen. Ez annak a bizalomnak is az alapja, amire az olvasmányban szólít fel bennünket az Úr prófétája által. Bízzatok, fiaim, és kiáltsatok Istenhez. Aki elvitt, az vissza is hoz, mert megemlékezik rólatok. Amint egykor elmétek távol járt az Úrtól, most térjetek hozzá, és tízszer jobban keressétek őt újra. Isten tervében mindennek, még a gonosz erőinek is megvan a szerepe, és nincs az a csapás, az a bűneink által előidézett nyomorúságos helyzet, amelyből ne tudná a legjobbat kihozni. Nem úgy a történelem ura ő, hogy lépten nyomon közbeavatkozna az események menetébe, hanem hogy az emberi jó és rossz döntéseket, cselekedeteket rendre az üdvösség szolgálatába állítja. Így válik a világtörténelem üdvtörténetté, s a mai evangélium azt is kinyilatkoztatja nekünk, hogy ennek az üdvtörténetnek nem a hatalmasok a főszereplői, hanem éppenséggel a kicsinyek, az egyszerűek. Ők azok, akiket nem vakít el saját nagyszerűségük, akik nem hiszik magukról, hogy történelemformáló tetteket visznek végbe, hanem egyszerűen belesimulnak Isten akaratába, s éppen ezáltal válnak a történelem valódi alakítóivá. Átélted Isten szabadító művét, melyet benned vagy általad vitt végbe. Adj hálát, és ragaszkodj hozzá még sokkal jobban, mint azelőtt. Hiszen az a rabság, amikor távol vagyunk tőle, Izrael is előbb elidegenedett urától, a fogság csak ennek az eltávolodásnak a testi, kézzel fogható megnyilvánulása volt, s a szabadság az, amikor szakítunk a gonosszal, s Istennel élünk minden nap.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal učeníkom, niekto z vás má priateľa. pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada, alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, a čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most romanyában ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Lepta vardesta edui sitiarde, losa szávile palpale. Rája, pende. Petjoána vinke, vile nasula duhóra, muke naspeamenge. Kadipendas lenge. Deklem le benges sar le ceres co barca descindas le. Teile andalo ceri. Putiera domtumen kepe sapende, haipe scorpiova tephiren, kepe saco mostaramende tordindo sor putiera te aveltumen, naker la pagubande tumen de canci. Hai sana kodoleske loshan ke le nasul duhora mukempe tumenge, ba kodolake loshan ke tumaro anav opresi iskiri me ando rajo. Ande kodo časo, o Jezus, bara losha sa dobro sarlas le devles anda pesko sunto duho kada le vorbenca. Dobro sarav tut dade le ceresko hai le phuvako rai, kai garadan angle kadal godja vera, hai avrisi kadan le cinnenge. Ova dade ke kadekam las petuke. Sogodi per las das mange murodad. Konik na žanel ke konsio šavo ferio dad. Hai ke konsio dad ferio šavo vai kaskeo šavo avrikamelte penelle. Pala kadi rigate le sitjardenge pendas. Baktali je jak savidik hel so tumedik hen. Čáčes penap tumenge but profeti haj kraja kamlete dik hen. Kodi so tumedik hen haj sanadik hen asle. Te šuden kodi so tumedik hen haj sanadik hen asle.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpie zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek. elsőjén ismertettem Lisieux-i Szent Teréz élettörténetének első részét, most folytatom az ismertetést. 1893. február 20-án testvére Ágnes nővér lett a főnöknő, aki Teréz kinevezte második újoncmesternőnek. Ekkor írja Teréz Jeanne d'Arc küldetése című drámáját, amelyet egy év múlva elő is adnak a kolostorban. Ekkor halt meg az édesapja. Édesapja halála után szeretett nővére Céline is karmelita lett. 1895. januárjától a főnöknő parancsára elkezdte írni gyermekkori emlékeit. Nagypéntek éjszakáján először jelentkezett nála tüdővérzés. Nem sokkal később félelemetes kísértések támadták meg, amelyek haláláig tartottak. Ez volt a legfájdalmasabb, legnehezebb keresztje, amelyet hősiesen vitt fel a saját Golgotájára, amelyen aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt a szentek és az örök élet boldogságára. Teréz sokat imádkozik a missziókért. A szeptemberi lelki gyakorlaton fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ennek nyomán határozza meg helyét az egyházban. Nagyon szépek ezek a következő szavak. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897. április 6-ától Ágnes anya összegyűjtötte Teréz különböző mondásait is. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz júniustól folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az Egy lélek története 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a betegszobába, és a hónap végén föladták neki a betegek szentségét, majd augusztusban még egyszer. Óriási testi-lelki szenvedései voltak, egyik a tüdőbaj, annak a tüdejének rohamai, másik pedig a lelki szárazság miatt. Mintha Isten is elhagyta volna. Tudatosan készült halálára. Ezt mondta, nem a halál jön értem, hanem a jó Isten. Végül is megkönnyörült rajta az Úr. 1897. szeptember 30-án halt meg, ajkán ezekkel a szép szavakkal. Én nem bántam meg, hogy odaadtam magam a szeretetnek. Istenem, szeretlek. Naplójában ezt írta önmagáról. Én nem vagyok szent. Sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen kicsi lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmeivel. Ez vagyok én. Ez az igazság. Majd meglátjátok a mennyben. Halála után nem sokára a legszélesebb körökben kezdték olvasni önéletrajzát, s érezték csodálatos közben járását. Megvalósult jövendőlése, halálom után rózsaesőt bocsátok a földre. Terészt 1923-ban boldoggá vatták, az 1925-ös szent évben pedig a szentek sorába iktatták. Boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, köztük rokonai, ismerősei, valamint egyik legkedvesebb gyermekkori barátnője. Ekkor még élt testvére Paulina, azaz Ágnes anya, II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Xaveri Szent Ferenc mellett ő a missziók másik égi nagy pártfogója. Teréz önéletrajzát Kis Monika fordította le. Teréz az atomkor szentje. Ilyen címmel írt előszót a fordításhoz. Az előszóból olvasok föl néhány mondatot. Teréz élete kiteljesedik. Sajátos légkör alakul ki körülötte. Verseit megtanulják és éneklik. Remek utánzó és előadó készségére fölfigyelnek. Gonzágáról nevezett Mária anya egyszer fényképet küld róla egy másik karmelita kolostornak, a kép hátára ezt a jellemzést írja. Kármel ékszere, kedves Benyáminja, nagy és erős, de az arca egy gyermeké, a hangja dallamos, a beszéde is, bölcsessége, fejlettsége, éles látása pedig olyan, mint egy 50 évesé. Kis ne nyúlj hozzám, szent, akinek az ember gyónás nélkül adná oda jó Istent, de akinek a tarsolya mindig tele van tréfával, annak a részére, akinek csak tetszik. Misztikum, komikum, minden jól áll neki. El tudja érni, hogy könnyezz az áhítattól, de ugyanakkor azt is, hogy pukkadozz a nevetéstől a rekreáción. Ágnes anyát megkéri, tegye közzé a halála után önvallomásait. Ezt mondta, anyám, ezek a lapok sok jót fognak tenni. Az emberek jobban fogják ismerni Isten jóságát. Edith Stein, aki felnőtt korában találta meg Istent, karmelita apáca lett, Auschwitzben lett vértanú, egy barátnőjének, akit valósággal megbotránkoztatott az egylélek története, édeskés stílusa, annak a következőket írja. Meglep, amit a kis Terézről írsz. Nem képzeltem eddig, hogy így is lehet beszélni róla. Nekem az egyetlen benyomásom az, hogy vele egy olyan emberi élet áll előttem, amelyet kizárólagosan és teljesen véges végig áthatott Isten szeretete. Ennél nagyobbat nem ismerek, és egy kicsit én is ezt akarom, amennyire csak lehet belevinni az életembe és a környezetem életébe. Aki teheti, szerezze meg Kis Monika által lefordított önéletrajzot. Mérhetetlenül sok-sok lelki gazdagodást meríthet belőle. Liziói Szent Teréz ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged Krisztus a mi Urunk által.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Október 3-a, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Helgákat. A Helga északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A Helgák védőszentje az a boldog Helga remete, aki az ausztriai Bregenz vidékén élt, és 1115-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Helga nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 3-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1937-ben született Solt Pál bíró, alkotmánybíró, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Magyar jogász és bíró volt ő, aki 1989-ben az Alkotmánybíróság egyik alapító tagja is volt, majd 1990 és 2002 között a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. 2006-ban a bíróképzésért felelős Magyar Bíróképző Akadémia igazgatójává választották, 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. 1992-ben az ENSZ Emberjogi Bizottságának elnöke volt, illetve 2003 és 2004 között a Köztársasági Etikai Tanács elnöki tisztségét is betöltötte. 1941-ben született Chubby Checker amerikai rockénekes, akinek eredeti neve Ernst Evans volt. Chubby Checker első The Class című kislemeze 1959-ben jelent meg. 1960-ban a Twist, 62-ben ő volt a Limbo láz elindítója. 1961-ben The Twist című kislemeze listavezető volt. Ezt a dalt 1988-ban feldolgozta a New York-i Fat Boys rap trió. Egy tucat albuma jelent meg, de az általa képviselt stílus önmagától is idézőjelben elkopott. A beat forradalom és gitárzenekarok angliai és amerikai előretörése már csak ráadás volt, és 1963-ra végleg megpecsételte a Twist és az énekes sorsát. 1964-ben még kiadott egy folk lemezt. Legsikeresebb dalai a The Twist, a Let's Twist Again, a The Fly, a Pony Time, vagy éppen a Let's Limbo Some More. Chubby Checker amerikai rock'n'roll énekesről érdemes tudnunk, hogy vele, illetve Let's Twist Again című dalával kezdődött a világot meghódító Twist láz. 1953-ban Nagyváradon született Cseke Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, egyetemi tanár. Szülei Cseke Sándor, illetve Reidinger Beatrix színészek voltak. 1965-től él Magyarországon. Főiskolai tanulmányait a Színház és Filmművészeti Főiskolán végezte 1972 és 76 között. 76 és 81 között a Debreceni Csokonai Színház tagja volt, 1981 és 1990 között a Madách Színház, majd pedig a Nemzeti Színház tagja volt. 1992 és 2008 között szabadfoglalkozású művész. 1992-től a Jéglabda Szövetség elnökségi tagja. 1994 és 97 között a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanított. 2001 és 2005 között a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára volt. 2003 és 2007 között a Színház

Ház és Filmművészeti Egyetem doktorandusz képzőjének diákja volt. 2004-től a Tura Ida Színház főrendezője. 2008-ban választották meg a Kecskeméti Katona József Színház igazgatójának. Pályája elején a fiatal hős szerepkört töltötte be. Később sikerrel játszott karakterszerepeket is. Játékstílusa könnyed a prózai, az énekes és a táncos szerepekben egyaránt. Számos színpadi szerepe és rendezése mellett játékfilmek közül játszott a Csererudi, a Gyertek el a névnapomra, a Holnap lesz fácán és az Idők kezdetén című filmekben. TV-filmek közül pedig szerepelt a Félkész cirkusz, a Cseresznyéskert, a Megbízható úriember, a Szomszédok, a Nyolc évszak, a Zenés húsvét és a Csipke Rózsika című alkotásokban. Cseke Péter jellegzetes magyar hangját szinkron színészként is hallhattuk, például a Bárányok hallgatnak, a Doktor Zsivágó, a Maciraci kincset keres, a Spartacus és a Tűzszekerek című filmekben. De ő volt jellegzetes hangja a Hupikék Törpikék című rajzfilm sorozatban, Okoskának is. Munkásságát Jászai Mari díjjal, Bilicsi díjjal, Klebelsberg díjjal és Nádasdi Kálmán díjjal is elismerték. 1960-ban Kaposváron született Ivancsics Ilona, magyar színésznő, aki Nagybajonban élt 18 éves koráig. A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium orosz tagozatán érettségizett. Színészdiplomát 1983-ban szerzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen Marton László és Valló Péter osztályában. 1983 és 93 között a József Attila Színház tagja volt. 96 és 2002 között a Soproni Petőfi Színház tagja volt. Szentendrén él 1987 óta. 2007-ben Száguldó Orfeum néven színházat alapított. A társulat 2010-től Ivancsics Ilona és színtársai néven működik Szentendrén, és játszik szerte az országban. Gyermeke Csernák Bence, fotográfus. Ivancsics Ilonát számos színpadi szerepe mellett láthattuk a Szerelem száz háton, a Különös házasság, az Éjszaka vége, a Csárdi nénye és a Szomszédok című filmekben is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1226-ban Assisiben hunyt el a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus szerzetes, költő. 1181-ben született. Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás, részt vett több háborúban, többször meg is sebesült. Spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadja. Rendbehozatta a Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel, rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában. De misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit. Prédikálta madaraknak, megszelídítette a városában garázdálkodó gubbiói farkast, és testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. Assisi Szent Ferenc a ferences rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A 2013-ban pápává választott Ferenc pápa az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. 1957-ben Budapesten Józsefvárosban hunyt el Szabó Lőrinc, teljes nevén Szabó Lőrinc József, Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja, aki Miskolcon született 1900-ban, március 31-én.
Életművének értékelését Kapdebó Lóránt professzor, aki tanulmányozta Szabó Lőrinc munkásságát, a következőképpen fogalmazta meg. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át, ahol a kimondott szó a megfogalmazásba fogás pillanatától már is mást fedez, a tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át. Magányod barlangját kart kutatja át, írta 1931-ben Politika című versében. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik. Egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Költőként is és magánemberként is kereszt úton állt, mint évszázadának emberisége. Idéztem tehát ezeket a sorokat Kapdebó Lóránt professzortól, Szabó Lőrinc kutatótól. Szabó Lőrinc verses kötetei Föld, erdő, isten, fény, fény, fény, te meg a világ, különbéke, harc az ünnepért, régen és most, tücsökzene és a 26. év címekkel jelentek meg. 1961-ben Kalocsán hunyt el Grősz József római katolikus pap, szombathelyi püspök, kalocsai érsek. Érseki székvárosa lakóinak emlékezetében ma is Kalocsa megmentőjeként él a város szovjet megszállását követő helytállása miatt. Serédi Justinián 1945. március 25-én bekövetkezett halála után egészen Mindszenty József kinevezéséig ő látta el a hercegprímási teendőket is, majd 1949-ben Mindszenty letartóztatása után szentszéki felhatalmazással újra ő lett az ország első számú papi vezetője. Grősz Józsefet 1951. május 18-án több más egyházi vezetővel együtt letartóztatták, majd június 28-án összeesküvés vádjával 15 év börtönre ítélték. 1955. október 14-én elengedték a börtönből, de házi őrizetben tartották 1956. májusáig. Május 12-én kiszabadult, majd 7 nap múlva újra elfoglalhatta az érseki széket. 1961-ben a mai napon hunyt el Kalocsán. A rendszerváltás után 1990. május 18-án az ellene hozott ítéletet semmisnek nyilvánították. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1893-ban Thurman szabadalmaztatta az első motoros porszívót. 1922-ben küldték el az első fényképet faxon. Washingtonban fényképet küldtek telefonvonalon keresztül. 1948 óta a mai nap a Koreai Köztársaság nemzeti ünnepe. 1952-ben jelent meg az első mágneses szallaggal működő videómagnó, amelyet Los Angelesben mutattak be. A Vera névre hallgatott és a BBC tesztelte. 1975-ben helyezték el a paksi atomerőmű alapkövét. 1991-ben nyitotta meg kapuit a Magyar Filmintézet mozia, az Örökmozgó Filmmúzeum. 1990 óta a mai nap a Német Egység napja, hiszen 1990. október 3-án helyreállt a Német Állami és Nemzeti Egység, azaz egyesült az NDK és az NSK. És végül, de nem utolsó sorban, 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta első Károly osztrák császárt, aki IV. Károly néven az utolsó magyar király is volt. Teljes nevén Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringen volt. A Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, 1916 és 18 között első Károly néven a Habsburg Birodalom és egyben az osztrák császárság utolsó császára, és IV. Károly néven az utolsó magyar király volt. Kedves hallgatóink, október 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Az árréstoppot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői. Alacsony a felvásárlási ár, és az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű, Lengyelországból hozott termékeket adják el, mert nem hajlandók viselni az árréstopp miatt keletkező veszteséget. Azt is mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre az árréstopp miatt. Az előző kormány meg akarta őket védeni azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az árréstoppot, de az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Nem véletlenül kéri mindenki az árréstopp kivezetését, és mivel jelenleg az infláció nem 20-30%, mint az Orbán kormány alatt, hanem 1,7%, és az utóbbi hónapokban még csökkent is több élelmiszer ára, meg kell fontolni a kamarákkal, az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve az intézkedés kivezetését, hangoztatta Magyar Péter. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést. Bármennyire is letagadták az előző kormányok idején az óriási költségvetési hiányt, mondta Magyar Péter miniszterelnök Kisvárdán. A kormányfő kijelentette, az a feladatuk, hogy a kivéreztetett költségvetést, az eladósodott országot, a tönkretett gazdaságot megmentsék és talpra állítsák, mert ha nincs fenntartható költségvetése egy országnak, az nem sok jót jelez előre a jövőre nézve. Az ország a társadalom érdeke és jogos elvárása, hogy egyetlen bűnös se ússza meg büntetlenül, továbbá, hogy az elrabolt vagyon legnagyobb része visszakerüljön a magyar emberekhez, jelentette ki a miniszterelnök az előző kormány elszámoltatásával kapcsolatban országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, megérti a türelmetlenséget, de az elindított büntetőügyekben nem a kormány, a pártok vagy az emberek közösen ítélnek, hanem a nyomozó hatóságok nyomoznak, az ügyészség, illetve a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal emel vádat, és a független magyar bíróság dönt. Szégyennek nevezte Hidvégi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Krekez Milos magyar válogatott labdarúgó mellett, miután őt és apját ukrán halállistára tették. Hidvégi Balázs a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az, hogy a magyar válogatott alapemberét, Krekez Milost és az édesapját a múlt heti Magyarország-Ukrajna mérkőzés után feltették az ukrán halállistára, nyílt és fenyegető provokáció minden magyar ember ellen. A Fidesz szerint a legnagyobb szégyen mégis a magyar külügyminisztériumé, mert sem Orbán Anita, sem egyetlen államtitkár nem állt ki nyilvánosan a magyar játékos mellett, írta a politikus. A Mi Hazánk mozgalom elítéli, hogy halálos fenyegetést kapott egy magyar sportoló, Krekez Milos válogatott labdarúgó az Európai Unióba igyekvő Ukrajnából. Olvasható a Mi Hazánk mozgalom sportkabinettjének közleményében, melyet a táviratirodának is eljuttattak. A Mi Hazánk sportkabinettje az Európában eddig nem szokványos, sportolókat érő fenyegetéseket mélységesen elítéli. Ezzel Ukrajna ismét bizonyította, hogy még nem áll készen az Európai Uniós tagságra, tartalmazza a dokumentum. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítmények között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a táviratirodának küldött legfrissebb elemzésében. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
3: Sok szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai adásunkban a 40 évvel ezelőtt bemutatott musicalt, a macskákat hallják. A két felvonásos musical T.S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusából született Andrew Lloyd Webber zeneszerzőnek köszönhetően. A darab a londoni West End-en mutatkozott be 1981-ben, amit az 1982-es Broadway-i és az 1983-as budapesti premier követett. A Broadway történetének leghosszabb ideig futó darabja volt, míg Webber egy másik musicalje, az Operaház fantomja, meg nem előzte. A zeneszerző a verses kötetben szereplő verseken túl a színházi feldolgozásban Eliot meg nem jelent vázlatait is felhasználta, így több új szereplő is bemutatkozik, akik közül a legnevezetesebb Grisabella. A magyarországi ősbemutató 1983. március 25-én volt a Madách Színházban, közvetlenül a londoni bemutató után. A musicalt Szirtes Tamás rendezte, a koreográfia Seregi Lászlónak, a versek szellemes fordítása Romhányi Józsefnek köszönhető. Az 1983 óta eltelt években az előadást több mint 1500-szor adták elő, nem csak Budapesten, hanem Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán, az olaszországi Trento és Bergamo közönsége előtt is. Magyar színházi rekordként már majdnem 2 millió néző vásárolt jegyet az előadásokra. A három teljes felújítást is megért Macskák legendás macska szerepeiben már 300 művész lépett színpadra. A musical története röviden a következő. Macskabál van az elhagyott színház Ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék különböző szeszélyű, magaviseletű, eltérő jellemű macskái. Az emberi tulajdonságokkal rendelkező négylábúak a mindennapi megpróbáltatásaikat mesélik el, a szürke és unalmas hétköznapoktól kezdve a boldog, önfelett, de ritka ünnepnapokon át. A fenemacska, azaz a fenegyerek, testével, izmaival, vagány mondani valójával bűvöli el a szép macskalányokat. Színpadra oson a titokzatos bűnöző macska, akit ha tetten érnek, tovaszál. Feltűnik az egyszerű munkás közmacska és a vasutas. Szerephez jut a nagy varázsló, a macskák vezetője, valamint a bukott macska is. Ő az, aki a darab végére újra reményt kap, visszakapja régi életét, mindazt, ami az embereknek is fontos, a szeretetet, a megbecsülést, a társadalomban elfoglalt méltó helyet. A darab az elmúlt 40 év alatt minden hazai színházi rekordot megdöntött. A táncoló macskák történetén keresztül már majdnem 2 millió néző repülhetett el a fantázia világába. Részletek következnek a Macskák című musicalből, melyhez kellemes időtöltést kívánunk.
4: Vaknak születsz, mondd!

kapja róla, más nem állít. Próbálj el, nem kieszel. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.

0: Dühöng soká, mert neki az árt!
1: A zene mesterei. Egy műsor, ami valóban a zenéről szól. Szent István Rádió.
2: A jó öreg csendben megfáradt.

hogy ma ez megy, vagy az megy, sose kérdeztem meg, hiszen fejben volt én nálam 70 szerep, hogy félgőzzel játszottam, nem érhet vád, nálam nem vett a közönség ságban macskát, hogyha rossz volt a darab, zavar abból sem lett, mert az én gondos játékom mentettem meg. Elvem az volt, hogy ésszel, de szívvel is játsz, ne csak hátaddal domboríts, mint egy pojác. Mikor haldoklott Mimi, és a földre zuhant, ingott parkincám, mint kint a lélek harang, és a pantomim kellett, nekem az sem volt gond, mindegy sódráma, retli vagy cirkuszporond. De a csúcspont, mely fémjelez egy egész kort, a vasmacska, pantomia, címszerep volt.

0: színi iskolák, visszasírhatnánk Viktória aranykorát. Ma nem kell a legendás régi rutin, mert ki színre lép, nem tudni, bent van vagy kint.
1: Nagy utásít és mancsával egyet legyít.
0: Persze más ma a színház, és modernebb mind. Ez rendben is volna, csak az itt a vész. Ehhez nem kell a legendás régi színész, oly mágus, ki elvakít, tart hint, mint mikor én a vasmacska fantomja.

Ez a kecses kicsi kagyló reggel cica mosdás rajon, itt befűthet, ha már bellem te a dél. A pincér kopog este, kérdi öntől szinte estve, reggel milyen teát óhajt?

járd a titkos ügyosztály. Rajta ütne hirtelen, szemmicsigél,

0: Kedves hallgatóink, a zenemesterei mai műsorában a 40 évvel ezelőtt bemutatott Macskák című musicalből hallottak részleteket. Az elhangzott felvételeken közreműködtek a Madách Színház színművészei. Kismari, Paudics Béla, Szerednyei Béla, Almási Éva, Póka Éva, Bence Ilona, Hűvösvölgyi Ildikó, Gyabronka József, Tímár Béla, Póka Balázs, Kishonti Ildikó, Haumann Péter, Cseke Péter, Balogh Ferenc, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és a Harmónia Vokál. A világ 40 év alatt sokat változott. A csoda viszont még napjainkban is tart, a musical népszerűsége töretlen. Ma a Macskák egyszerre színes, változatos, bravúros előadás minden pillanatában. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.
1: A zenemestereit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meg kell fontolni az ár és stop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Az ár és stopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői. Alacsony a felvásárlási ár, és az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű Lengyelországból hozott termékeket adják el, mert nem hajlandók viselni az ár és stop miatt keletkező veszteséget. Azt is mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre az ár és stop miatt. Az előző kormány meg akarta őket védeni azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az ár és stoppot, de az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Nem véletlenül kéri mindenki az ár és stopp kivezetését, és mivel jelenleg az infláció nem 20-30%, mint az Orbán kormány alatt, hanem 1,7%, és az utóbbi hónapokban még csökkent is több élelmiszer ára, meg kell fontolni a kamarákkal, az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve az intézkedés kivezetését, hangoztatta Magyar Péter. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést. Bármennyire is letagadták az előző kormányok idején az óriási költségvetési hiányt, mondta Magyar Péter miniszterelnök Kisvárdán. A kormányfő kijelentette, az a feladatuk, hogy a kivéreztetett költségvetést, az eladósodott országot, a tönkretett gazdaságot megmentsék és talpra állítsák, mert ha nincs fenntartható költségvetése egy országnak, az nem sok jót jelez előre a jövőre nézve. Az ország, a társadalom érdeke és jogos elvárása, hogy egyetlen bűnös se ússza meg büntetlenül, továbbá, hogy az elrabolt vagyon legnagyobb része visszakerüljön a magyar emberekhez, jelentette ki a miniszterelnök az előző kormány elszámoltatásával kapcsolatban országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, megérti a türelmetlenséget, de az elindított büntetőügyekben nem a kormány, a pártok vagy az emberek közösen ítélnek, hanem a nyomozóhatóságok nyomoznak, az ügyészség, illetve a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal emel vádat, és a független magyar bíróság dönt. Szégyennek nevezte Hidvégi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Krekez Milos magyar válogatott labdarúgó mellett, miután őt és apját ukrán halállistára tették. Hidvégi Balázs a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az, hogy a magyar válogatott alapemberét, Krekez Milost és az édesapját a múlt heti Magyarország-Ukrajna mérkőzés után feltették az ukrán halállistára, nyílt és fenyegető provokáció minden magyar ember ellen. A Fidesz szerint a legnagyobb szégyen mégis a magyar külügyminisztériumé, mert sem Orbán Anita, sem egyetlen államtitkár nem állt ki nyilvánosan a magyar játékos mellett, írta a politikus. A Mi Hazánk mozgalom elítéli, hogy halálos fenyegetést kapott egy magyar sportoló, Krekez Milos válogatott labdarúgó, az Európai Unióba igyekvő Ukrajnából. Olvasható a Mi Hazánk mozgalom sportkabinettjének közleményében, melyet a távirati irodának is eljuttattak. A Mi Hazánk sportkabinettje az Európában eddig nem szokványos, sportolókat érő fenyegetéseket mélységesen elítéli. Ezzel Ukrajna ismét bizonyította, hogy még nem áll készen az Európai Uniós tagságra, tartalmazza a dokumentum. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítmények között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a távirati irodának küldött legfrissebb elemzésében. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
8: A hét évfordulója.
9: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Időgépünkkel most pontosan 2357 évet utazunk vissza az időben. Október 1-jét írjuk. A helyszín a mai Irak északi része, a kietlen poros gaugamélai síkság. Két hatalmas sereg áll egymással szemben. Az egyik oldalon harmadik Dareiosz, a perzsák királyának monumentális, kétszeres túlerőben lévő hadigépezete, harci elefántokkal és szekerekkel. A másikon pedig egy 25 éves, zseniális makedón fiatalember, aki nem csak a perzsa birodalom sorsát pecsételte meg ezen a napon. Ő makedóniai Nagy Sándor. De hogyan jutott el a fiatal makedón uralkodó Gaugaméláig? Miben rejlett hadvezéri zsenialitása, és miként alakították át hódításai az ókori világpolitikai és kulturális térképét? Ebben lesz ma segítségünkre dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori egyetemi tanára. Egy korábbi előadásának első részét hallják, a makedón uralkodóról, Nagy Sándorról.
10: Hát most gondolatban repüljünk vissza a Krisztus előtt 356. június 20-a tájára, amikor a makedónokat három örömhír kólintotta fejbe, aztán jött egy negyedik is. Először is második Filipposz királynak a lova elsőként haladt át a célvonalon olimpiában. Ugye ilyenkor, ha lett volna rádióval, a riporter mondta volna, hogy kedves hallgató, hogy milyen jó ma reggel makedónnak lenni, de hát a rádiózás az fejletlenebb volt abban az időszakban. Ugyanakkor Filipposz bevette a Kalkidiké félszigeten Poteidája városát és Parmenion nevű hadvezére a mai Dél-Horvátország területén élő Grabajoj nevű illír népnek a seregét győzte le. Eme három győzelemmel esett egybe Plutárkosz történetíró szerint az az örvendetes esemény, hogy Olimpiász, második Filipposz, negyedik felesége, fiúgyermeket szült. Most a makedón királyokról tudni kell, hogy több nevűek voltak, tehát nekik nem kellett lefejeztetni egyik hitvesüket sem ahhoz, hogy egy újabbat tudjanak szerezni maguknak. Olimpiászt egyes ókori források szerint valamikor ezen események előtt Polükszénának hívták, de Filipposz az olimpiai bajnoki cím elnyerése feletti örömében nejének az Olimpiász nevet adta. Ugyanezen napra virradó éjjel Kis-Ázsiában, mégpedig Efezoszban leégett Artemis istennő temploma. Egy Hérosztrátosz nevezető őrült úgy gondolta, hogyha másképp nem egy horribilis gaztettel írja be nevét a történelembe, hogy soha ne felejtsék el. Természetesen gaztette nem sikerült, és Hirosztratosz nevét elfelejtettük. Ettől függetlenül ugye akkor elterjedt a pletyka, hogy Artemis a templom úrnője nyilván, mint a szülés segítő istennő, ő olimpiás szülésénél segítkezett, ezért nem tudta őrizni a templomát. De később itt újjáépült a templom, mégpedig a kor legnagyobb szobrászai, Lüsziposz Praxiteles közreműködésével, és azt a templomot az ókori világ hét csodája között tartották számon. Na, nagy öröm volt Makedóniában, és nem Macedóniában. Ugye egy gyakori hiba, és a meghívó plakát szerkesztői is ebbe a tévedésbe beleestek, a Makedont és a Macedont összekeverték. Kérem szépen, macedónok, és már évszázadok óta szláv nép, amely a Krisztus utáni 6.-7. században a lengyel-orosz síkságról vándorolt, arra a területre, ahol ma a Macedónia volt jugoszláv köztársaság területe van. Nem véletlen, hogy ezt a szláv államot így hívják, mert Görögország, mint az európai közösség tagja, csak úgy járult hozzá a Jugoszlávia szétesését követően az önálló macedón állam elismeréséhez, hogyha a névben benne van expressis verbis, hogy itt egy szláv államról van szó. A macedónok szlávok, a nyelvük majdnem teljesen megegyezik a bolgárral, és roppant hasonlít a szerb-horváthoz. Ezek a szláv macedónok fölvették annak az ókori görög népnek a Makedónnak a nevét, amely az ókori kelet-római birodalom Makedónia tartományát lakta, amit a bevándorló szlávok elfoglaltak. Ez a Makedónia tartomány nagyjából a Haliakmon, az Axios, a Strymon és a Nisztosz folyók által közrefogott területen feküdt. Nagyjából a mai Macedónia volt jugoszláv köztársaság, Észak-Görögország és Bulgária Pirin-hegység körüli részét foglalja magába. A macedónoknak ez egyébként egy nagy szívfájdalma, hogy több országba szétszoródva élnek, mondjuk csak úgy, mint a magyarság is lényegében, és akkor, amikor a 19. század utolsó harmadában megszűnt a török uralom, amely a szláv macedónok által lakott területeket uralta, akkor a kialakuló nemzetállamokba osztott szét a macedón nép. És akkor alakult ki a macedónoknál egy hazafias mozgalom, amely egy egységes nagy Macedónia kialakítását tűzte ki célul, amely az ókori makedón állam területét foglalta volna magába, és ahhoz, hogy azért, hogy történelmi alapot biztosítsanak eme politikai célhoz, azt kezdték terjeszteni, hogy maga Nagy Sándor is szláv volt. De a szláv lett volna az ókori források nem Alexandrosz Megásznak, hanem Alexandrelikinek hívták volna, ahogy ugye csenevész orosz tudásomból ezt még valahogy ki tudnám következtetni. Tehát a macedónok, azok macedónok szlávok, az ókori makedónok, akiknek királya volt a világhódító Nagy Sándor, az egy görög peremnép volt. A görögök sokáig a makedónokat olyan távoli rokonoknak tartották, és ez sajátosan fejezi ki az a mítosz, amely szerint a görög néptörzsek névadó héroszai azok, mint Hellénnek, Deukalion és Pyrrha, a vízözön után életben maradt első emberpár fiának a leszármazottjai, Ionos, Aiolos, Akaios, Doros és így tovább. Bezzeg a makedónok Hellén nővérének, Thűja nimfának és Zeusnak a gyermekei. A Krisztus előtti 7. században egy hosszú epikus költemény született, amelynek a szerzőjét nem ismerjük. Asszonykatalógusnak hívja a szakirodalom ezt az eposzt, mert hogy a Zeus által megejtett hölgyek történetét mondja el, miután ugye szép számú hölgyet érint, ezért egy eléggé hosszú költeményről van szó. Ugye ismerik nyilván a mitológiát, tudják, hogy Zeus irigylésre méltóan tág eszköztárral rendelkezett. A földi hölgyek ugye meghódítása terén, hiszen hol hattyúvá változva ugye ejtette meg Lédát, hol bikává változva rabolt el Európét, ezt a változatot a hölgyek azóta is kedvelik, hol ugye az történt, hogy Fürjé változtatta Létot, Artemis és Apollón istenségek édesanyukáját, és madár alakban szállta meg. Danaé esetében, aki Perseus szülte neki, egy ma is használatos módszert alkalmazva aranyeső formájában lepte meg a szüzet. Nos, kérem szépen, ezek a sztorik mind olvashatók az asszonykatalógusban, és amikor a Zeus és Tűja nászáról esik szó, akkor a következő zengzetes sorokat olvassuk, amit én magyarra lefordítottam. Vére a villámot szeret ő Zeus ősi időkben, Magnészt és a lovas Makedont nem szedte a földre, kik Pieris meg Olympos szép meredélyein éltek. Ebből tehát nyilvánvalóvá válik számunkra az, hogy Tűja nimfa és Zeus házasságából született Makedón, a makedón nép, az ókori makedón nép névadó Hérosza, következésképpen Makedón leszármazottai, unokatestvérei az igazi görögöknek. Tehát itt a mítosz ugye finoman utal arra, hogy valami a pedigré körül valami hiba van. Ez egészen addig tartott, amíg Krisztus előtt 476-ban első Alexandrosz makedón király nem fogta magát, elment olimpiába és jelentkezett a stadionfutó versenyre. Na már most ugye az olimpiai játékokon csak olyanok vehettek részt, akik igazolni tudták görög származásukat. Ez persze nem volt egyszerű dolog, mert abban az időben nagyon lassan ment a személyi igazolványok nyomtatása, ugye? Miután senkinek nem voltak okmányai, amelyel igazolhatta volna származását, sőt életkorát sem, ezért úgynevezett dokimácia eljárást alkalmaztak, a versenybírák mindenkit egyenként kikérdeztek arról, hogy ki fia, borja, mikor született, és így tovább, és ha úgy döntöttek, hogy igazat mond, akkor elfogadták a jelentkezését. De első Alexandrosz azt mondták, te makedón vagy, te vagy görög. Én dehogy nem, hát hogy te? Miért vagy te görög? Hát azért, mert az én őseimnek az ősapja az Héraklész volt. A legkiválóbb görög hős. Hogy Héraklész volt? Hát azt is, ugye nem csak első Alexandrosz, hanem késői leszármazottja, a mi hősünk, Nagy Sándor, Alexandrosz Megász is a leszármazási listával rendelkezett. Hát azért, mert történt az, hogy Tébaj városában, az ugye itt van Bojótiában, Attikától északra, élt egy híres hadvezér, Amfitrión, akit elszólított a kötelesség távoli vidékre csatározni. Gyönyörű szép felesége, Alkméné otthon maradt Pártában, hát mert Spártában maradt volna, ugye akkor nem unatkozott volna, de Pártában maradt, és Zeusnak nagyon megtetszett a hölgy, és úgy döntött, hogy már sokszor változott állattá, amikor megkívánt egy nőt, most a változatosság kedvéért a távol lévő fér Fizimiskáját ölti magára, és mintha Amfitrión érkezett volna meg egy kis szabadságra a harcok tüzéből, együtt töltött egy éjszakát Alkménével. Már az éjszaka kezdő szakasza a nagy istent olyan élményekkel ajándékozta meg, hogy kiüzent pajkos leánykáinak a három hórának, ugye Diké az igazságosság, Eunómia a békés egymás mellett élés, és Eiréné a béke, akik nem csak a társadalom békéje, hanem a természet békéje felett is őrködtek. Ők voltak a napszakok és az éjszakok váltakozásait felügyelő isteni lények. És kiüzett nekik, ezeknek a pajkos leánykáknak, hogy fogják ki Héliosz napisten aranyos szekere elől a szárnyos lovakat, hogy az Isten ne tudjon a nappal a szokott időben feljönni a horizontra, emiatt háromszorosára nyúlt az éjszaka, és el tudjuk képzelni, hogy ennek az éjszakának a gyümölcse 9 hónap múlva, mert ez az ókorban sem ment hamarabb, milyen vasgyúróként jött a világra. És a zárójelben jegyezném meg, hogy aztán hazatért holtfáradtan elcsikázva az igazi Amfitrión is a csatából, és akkor Alkméné szomorúan tapasztalta, hogy nem csak a Ferencvárosnál, de még a férfiaknál is ugye a megmagyarázhatatlannak tűnő formaváltozás az előfordulás. Na most ennek a Héraklésznek, aki 9 hónap múlva megszületett, ennek ugye az összes nagy teljesítményét, a 12 munkáját többek között följegyezte a mitológia, és ennek a leszármazottja vagyok én, mondta első Alexandrosz, Nagy Sándor őse, Krisztus előtt 476-ban az olimpiai bíráknak, akik bevették ezt a gyönyörű szép történetet, remélem önök se felejtik el, ha olimpián akarnak versenyezni. A lényeg az, hogy elindult az olimpián az első Alexandrosz, elismerték őt görögnek. A stadion futásban a győztessel azonos idővel ért célba, amik finom kifejezése annak, hogy második lett. Na mostan ezentúl viszont őt is, a királyi család, makedón királyi család tagjait is, és a makedónokat elismerték görögöknek, és részt vettek az olimpiai játékokon. Hát mit tudunk, nagyon röviden csak, mert ugye Nagy Sándor már megszületett, de azért mégiscsak kik voltak ezek a makedónok, ezt tudni kéne. Ha a térképre ránézünk, akkor a Haliakmon folyó felső folyása, ami a mai görög-albán határvidékből ered, itt van egy tartomány, ami azt a nevet hordozza, hogy Orestis. Itt éltek a Krisztus előtti 12. század táján a makedónok, akiknek görög neve Makednoi, az ősi makedon nyelven annyit jelent, hogy hegyvidéki emberek, hegyi népek. Amikor a mai Epeirosz, Ipirosz, ahogy a mai görögök mondják, tartomány területéről, illír törzsek szivárogtak át a Pindosz-hegységen, akkor ezek a makedónokat lejjebb szorították a Haliakmon folyó mentén, és elfoglalták a makedónok ősi szállás területeit, és ők is szintén magukat hegyi embereknek kezdték nevezni. Ógörög nyelven a hegy az orosz, tehát ők az orestai, a hegyi népek, ezért a történeti Görögország térképén a makedónok ősi szálláshelye az Orestis néven található tartomány. A makedónok lejjebb vándoroltak a Bernion hegységig, majd ennek a környezet közelében nem sokára létrehozták Aigai városát, mint ókori fővárost. Egy nagyon szép hagyomány szerint ekkor történt az valamikor a Krisztus előtti 7. század közepén, hogy Argosz városából a Peloponnézoszról Karánosz nevű férfiú vezetésével telepesek érkeztek Észak-Görögországba, és eleget tettek a delfói Apollón jósigéjének. Ez a jóslat, ami egy egyházatja, alexandriai Kelemen ő munkájában maradt fönn, és amit görögből én lefordítottam, a következőképpen hangzik. Ó, tedi csőkaranot, sose vésd el látnoki szókat, szép tüzes asszonyi néppel a hellászi földtele. Hagyd el, Argoszi táj közeléből kékhali akmoni vízhez, vedd utad éshol a dúslegel önkecs kéklegel észnek, új haza ott vár, és ivadékok jósora ott kér. Ezt a jóslatot követve ment északra, és Karánosz, aki egyébként természetesen a mitográfusok mahinációi következtében, mint Héraklésznek a leszármazottja jelenik meg ezen a vidéken, és alapítja meg a fővárost Aigait, aminek az az érdekessége, hogy a nyelvészek szerint az Aigai kifejezés az Aix, birtokos esete Aigos, kecske jelentési szóból származik. Kecskeváros Aigai, az ókori makedónok első fővárosának a neve, összhangban avval, hogy ezek a vándorló makedónok úgynevezett transzumációs állattenyésztést folytattak, ami azt jelenti, hogy a férfiak a nyájakkal együtt vándoroltak, télen a védett völgyekben, és nyáron pedig a fensíkokon legeltették az állatokat. Elsősorban kis állattenyésztéssel foglalkoztak, kecskéket, juhokat termesztettek, és ezért van az, hogy a kecske, mint a makedón gazdaság alapja, bekerül a makedón jelképrendszerbe, az első makedón verdpéncek kecskét ábrázolnak, és ez egyezik avval a görög elképzeléssel, amely szerint a termékenyítő kecske az, amelynek a bőrét ráhúzzák Zeusnak a pajzsára. Ez az Aigis vagy Égis, ugye, amely védelmet ad a bőségre áhítozó emberiségnek. Valakinek az Égis alatt történik valami, ugye ezt a kifejezést ma is használjuk. Karánosz utódai, akik közül első Perdikászt tartja az ókori történeti hagyomány az első valóban létező makedón királynak, a 7. századtól kezdve fokozatosan meghódítják ezt a vidéket, a termélyi, ma Thesszaloniki öbölnek nevezett partvidéket, amelynek déli részén, mint egy Thesszália és Makedónia határán emelkedik az Olümposz-hegység. Itt élnek ugye a görög istenek örök vidámságban. Miért? Mert a vallástörténészek egy jelentős része szerint az istenek eledele és itala, az eledele ugye az ambrózia, az itala, a nektár, az nem más, mint kábítószer hatású gombák főzete. Ezeket fogyasztják az istenek, tehát el tudják képzelni, hogy ezektől az istenek nagyon boldogok voltak. Itt éltek a Makedónia és Thesszália határ melyeket Olümposz hegységen, amelynek csúcsait ugye örök időkig felhő borította, és onnan irányították az emberek életét. A makedónok életét pedig olyképpen, hogy a makedónok a 7.-6. század folyamán itt a mai Thesszalonikinek a hátországát és a tengerpartot így félkör alakban meghódították, és mezőgazdaságot elsősorban a kisállattenyésztést kultiválták. Miután a vándorló nyáj kísérése a rablókkal, a vadállatokkal szemben a fegyveres férfiak határozott fellépését igényelte, ezért a makedónok a legharciasabb népek közé tartoztak az ókorban. Arisztotelész nevével gyakran fogunk találkozni majd a mai napon, hiszen Arisztotelész volt az, aki 13-tól 16 éves koráig Nagy Sándort és Nagy Sándor egyivású cimboráit tanította, nevelte. Ugye Arisztotelészt azért is kell nagyon becsülnünk és szeretnünk, mert ő volt a világtörténelemben az utolsó jól megfizetett pedagógus. Ugyanis az ő szülővárosát, Stagérát, II. Filipposz egy alkalommal megoslomolta, földig lerombolta, és lakóit rabszolgának adatta el, de amikor Arisztotelész elvállalta Nagy Sándor nevelésének az irányítását, akkor hálából saját költségén a király újjáépítette a várost, és egykor rabszolgának eladott lakóinak a szabadságát is visszavásárolta. Most Arisztotelész volt az, aki a művei során elsőbb a Politika című könyvében felsorolja az ókor legharciasabb népeit. És a makedonokról azt írja, hogy az a makedon férfi, aki még saját kezűleg nem ölt meg ellenséges harcost, az szégyen bélyeg gyanánt egy kötelet kénytelen a dereka köré csavarva viselni, mint ugye a középkori szerzetesek ezt tették. Tehát az ellenséget megölni, az tulajdonképpen a makedon polgár kötelezettségek közé tartozott, ugyancsak az állatokkal szembeni ügyes fellépés. Az ókori Makedónia faunáját tanulmányozva azt látjuk, hogy a ma is előforduló állat nagy vadak közül a bölény és a medve az ókorban is, napjainkban is megvan, de az ókorban például oroszlánok éltek itt. Hérodotosz görög történetére, a görög-perzsa háborúk történetét leírva ad hírt arról, hogy amikor Krisztus előtt 480-ban ezen az útvonalon felvonult Szerxész perzsa hadserege, akkor a teherszállító tevéket éjszaka oroszlánok rohamozták meg. Ezeket aztán a római uralom idején kiirtották, hiszen a rómaiak az oroszlánok százait használták fel a cirkuszi és gladiátori játékok során. Részben tehát a vadállatokkal szemben meg kellett védeni az állatállományt, részben a rablókkal szemben, emiatt a makedon férfiak már korán kitűntek a fegyverforgatásban.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori egyetemi tanára beszélt a makedón uralkodóról, Nagy Sándorról. Az előadás következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a 24. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklatra, amelyben most Martos Levente Balázs atyának, az Esztergom budapesti római katolikus főegyházmegye segédpüspökének lelki gondolatait hallgathatják meg, amelyet a fiataloknak mondott el a nyíregyházi állomáson. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
4: A dicsőség Jézus Krisztusnak! Sok szeretettel köszöntök mindannyiatokat, érsekatyát, püspökatyát, külön szeretettel István atyát, akivel valaha egy szinten aludtunk a hálóba, a magasságos Ferences gimnáziumba. Akkor még nem sejtettük, hogy a legokosabb kispapok is együtt leszünk, mármint hogy akkori budapesti szemináriumba kerülünk együtt. A többi atyákat, meg kisatyákat is tényleg szeretettel. Hát hogy is mondjam, én ha most viszonylag próbálok valami életet mutatni, életjelenség, az az izgalmam miatt van, mert hát így én elképzelem, hogy ti már három napja, így úton vagytok, dolgoztok, szenvedtek, izzadtok, jöttök, mentek, nevetgéltek, nézelődtök, imádkoztok. Hát én ebben most ilyen utolsó pillanatos becsöppenőként nem is tudom. Ez nem egy kis dolog, hogyha én ebben most valahogyan is be tudok szállni. De hát köszönöm, hogy itt lehetek veletek, meg jó látni, meg jó azt elképzelni, hogy veletek sok minden történt ezekben a napokban. Legalábbis ez a reménysége. Meg hát ilyenekre gondolok vissza, hogy hát tegnap előtt azért én is jártam még ilyen helyzetekben, és jó, nagyon szívből kívánom nektek, hogy ez a zarándoklat, ez az ifjúsági zarándoklat, aminek most már van egy kis hagyománya, hogy ez a ti életetekbe, meg sokak életébe szép gyümölcsöket hozza. Úgy tudom, hogy ez a nap mindegy a lelki nap. És persze, ahogy mondtam, egy zarándokútnak a története már akkor elkezdődik, amikor ti erre jelentkeztek. Már akkor elkezdődik, amikor erre vágyakozni kezdetek. De valahogy mégiscsak az a kérdés, hogy hát itt most történhet-e valami? Vagy ha tetszik, elérkeztetek-e abba a mélységbe, megtermette bennetek az a fajta nyitottság, amelyikben az Isten újdonságának helye van? Vagy amelyikben új módon tudjátok kimondani azt, hogy mire van szükségetek. Én nagyon gyakran úgy tapasztalom, hogy még arra is idő van szükség, hogy megtaláljam, mire van igazából szüksége. Még ahhoz is idő kell, béke, vagy valami sajátos belső hangoltság, hangolódás, hogy az igazi vágyai még leássak, és onnan tudjak kiáltani. És tulajdonképpen az a reményem, hogy ezeknek a napoknak az útrakelése, néha gyötrődése saját magatokkal is, vagy éppen a találkozások a többiekkel, hogy ezek mégiscsak elvezetnek egy olyan fajta belső állapothoz, amelyikben ez a gyötrődés, ez gyümölcsöt tud hozni, ez tényleg nyitottságá válik. Ahogy készültem a találkozásunkra, eszembe járt egy régi tapasztalatom, és egyébként bocsássátok meg, hogy nem tudom, lehet, hogy ez lesz a legjobb, hogyha majd itt sokat mesélek. Itt nem akarok most nagyon okos dolgokat mondani, szerintem különben se tudok, de hogy így már mesélek ezt-azt. És az egyik, amit el szeretnék nektek mesélni, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt történt, hogy hát én akkor 43 éves voltam, már majdnem. Hát egy öreg fószer. Tehát, hogy sok mindent úgy éreztem, hogy hát már ezt már megcsináltam, kipróbáltam, hogyan is tovább. Szóval szokták, manapság beszélnek erről az élet közepi kérdésekről, meg válságról is időnként. Van a másik, a kaponyítási, azt is talán hallottátok, vagy ismeritek. No, a dolog lényege, hogy éppen én akkor így gondolkoztam, hogy mit is kéne még, hogyan lehetne tenni, változni, alakulni. És akkor nagyon jó dolog történt velem, elmentem egy híres képzésre a püspökatyák körébe, különösen is híres képzés. Azt úgy hívják, hogy a Semmelweis Egyetemnek van egy mentál higién és lelki gondozói képzése. És akkor így összeálltunk ott egy csapat, 13-an voltunk a csoportban is. Minden egyes alkalom, a havonta egyszer, amikor ez a képzés így történt két napig, nagyon jól éreztem magamat, nagyon úgy éreztem, hogy otthonra találtam. Nagyon úgy éreztem, hogy perspektívák nyílnak ki, vagy új módon látok rá dolgokra, helyzetekre, hogy remény kezd el bennem növekedni. És egy idő után egyszer azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy tulajdonképpen hogy lehetne azt a fajta nyitottságot, amit itt, abban a csoportban megtapasztalok, hogy lehetne hazavinni? Hogyan tudnék máshogy működni a mindennapi környezetemben, akkor a győri szemináriumban, győri papnevelő intézetben, hogy ezek a sajátos csoport élmények, amelyek ott nekem annyira éltetők voltak, egy kicsit jobban sikerülnek otthon is. Nem állítom, hogy jó válaszom lett erre. Nem állítom, hogy mindent máshogy tudtam csinálni odahaza is. Azok a napok, azok különlegesek maradtak. De azért talán valami változott otthon is. Ezt azért mesélem nektek, mert igazából az első kérdésem az lenne, lehet, hogy ezt a végén már nem tudom ilyen pontosan elmondani, úgyhogy most mondanám, egy kicsit, ha magatokba tudtok nézni, hogy az elmúlt napokban történik-e veletek valami szokatlan? Valahogy máshogy vagytok-e most, mint egyébként szoktatok? Ez a máshogy néha nagyon kevés. Nem biztos, hogy mindjárt nagyon látványos. Kell hozzá egy belső figyelem, vagy éppen az égbolt tágassága, amelyikre máshogy tudsz ilyenkor rácsodálkozni. De hogyha valamit ebből észreveszel, akkor az elkezd belülről alakítani. Elképzeltem, hogy 200-250 fiatal így elkezd együtt menni az úton, akkor hát sokféle gondolat meg részben egy-két élmény is jutott eszembe. Az élmény egyszer az volt a sajátos feladatom, még ez is egy olyan 20 évvel ezelőtt történt, hogy 200 kedves nővérnek lehetne az úti kalauza. 200 osztrák szerzetes nő jött kirándulni, mert ők szoktak kezdősen kirándulni, és akkor éppen Szombathelyre jöttek, ahogy akkoriban káplán voltam, és akkor én volt egy kicsit az úti segítőjük. Olyan vicces volt, hogy 200 nővér, ugye hát ilyen rendi ruhába, végig sétál a Szombathelyi főtéren. Volt egy kispap társam, még korábban azt mondta, hogy hát Balázs, ez annyira gáz. Úgyhogy itt nővérekkel együtt megyünk, az olyan, mintha reverendába mászkálnánk itt az utcán. És ezt olyan gáznak érezte akkor. De tudjátok, volt ebbe valami megható. Ez a 200 különböző korú, meg színű, típusú, szerzetes nő, hogy együtt sétálgatott az úton. Nyilvánvalóan a környezet is felfigyelt rá, és valahogy még engem is felderített. Most én azért igazából azt gondolom, hogy nem egy mindennapi dolog, hogy valaki elindul, és napokon keresztül úton van 200 embernek együtt lenni, és napokon keresztül egy irányba tartani. Minden lépéssel alakulunk. Amikor kétoldali munkaundorom, illetve emberundorom szokott lenni, ez sajnos időnként előfordul, akkor én például nagyon szeretek kimenni a természetbe. És akkor néha azt érzékelem, mivel tudom, hogy rövid az idő, és tudom, hogy nem tudom, most 3 órán van, és ezt nagyon jól ki kéne használni, akkor abban a 3 órában néha úgy érzem, hogy minden lépéssel és minden lélegzetvétellel fújjon ki magamból a kellemetlenséget, a kedvetlenséget, az emberundort, a munkaundort, a fáradtságot. És minden lélegzetvétellel szeretném közelengedni magamhoz az életet. Gondoltam, hogy mesélek nektek, vagy elmondok nektek, megemlítek nektek a Bibliából néhány zarándok történetet. Ha akarjátok, akkor vegyétek ezeket tükröknek, hogy melyikbe tükröződik valami a saját tapasztalatotokból, hogy melyik érint meg. Az első legyen Illés próféta története. Illés prófétának a történetét, azt hiszem Illés szokták az ikonok között is, ugye, a görög katolikus meg bizánci székesegyházakban, templomokban ábrázolni. Illésnek a történetét, ahogyan ott van a Hóreb hegyén, a barlang bejáratánál megáll, hiszen mindannyian ismerjük. És nagyon gyakran arról beszélünk, hogy Isten nem volt jelen a tűzvészben, nem volt jelen a szélvészben, nem volt jelen a földrengésben. De amikor az a, mi így szoktuk fordítani, a csendes szellős husogása megszólal, akkor valami történik.

távolabbi az, hogy Illés éppen legyilkoltatott 400 pogány prófétát. Vannak bibliatudósok, akik azt mondják, hogy ez egy történelmi katasztrófa emléke, amelyik távolabbról átalakítva tér vissza a szövegbe. De ez egy mészárlás. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy a pogányok rászolgáltak, de ez egy mészárlás. És Illés ezután egy fenyegetés hatására ugye bemegy a pusztába, és azt mondja, hogy Uram, vedd el tőlem az életemet, mert jobb lenne a halál, mint az élet. Én sem vagyok különb, mint atyáim. Én sokszor elgondolkoztam ezen, hogy fiatalként mindig szerettem volna különb lenni, mint az atyáim. Egyébként nem állítom, hogy ezt egészen kinőttem mára. Hogy ezzel jobban akarom csinálni, majd én megmutatom. De hogy nem megy. És ez kegyetlenül fáj. És ha megnézzük, hogy miben nem jobb Illés, hát az egyik úgy tűnik, hogy nem jobb abban, hogy az ellenfeleket lemészároltatja. Én nem tudom bennetek, hogyan vannak ezek a dolgok. Én gyerekkoromban elég sok ilyen öldöklő filmet néztem. És dühös voltam a szüleimre, hogyha nem engedtek el a moziba, mert a film, nem tudom, 16 pluszos volt. Vagy egy ilyen eset volt. Később, 10 évvel később egyszer megnéztem Stikába. Akkor is megfeküdt a gyomrom. Szóval elég sok ilyet néztem, és elég jól betöltekeztem ilyen erőszakkal, meg vágjuk ketté, könyörgöm, akasszuk fel, stb. De hogyha egyszer elkezdesz végignézni, hogy mi van akkor, hogyha mögöttem igazából, vagy a nyomomban igazából csak fájdalom, meg sírás marad, hogy tényleg így kellenek lenni? Illés ebbe ott majdnem belepusztul. És az az arándoklat, amit ő végigjár, az az út, amivel ő 40 nap és 40 éjjel szaladva, az angyal kenyerének az erejéből 40 nap, 40 éjjel szaladva eljut a Hóreb hegyéig, az megszabadulás ettől a fájdalomtól. Megdöbbentő, hogy mi mindent képesek vagyunk tenni, csak hogy ne fájjon. Megdöbbentő, hogy vannak, akik fájdalmat okoznak maguknak, hogy a másik fájdalom ne fájjon annyira. Megdöbbentő, hogy néha azért okozunk fájdalmat másoknak, hogy a sajátunkat valahogy ki tudjuk fejezni. Teljesen irracionális. És közben iszonyatosan valós. Illésnek az a 40 nap, 40 éjjeles útja a Hóreb hegyére. A szabadulás útja. Ebből a félelmetes sötétségből. Elgondolkoztam azon is, hogy tulajdonképpen amennyire látjuk, Jézus útja, az Úr Jézus útja Galileából Jeruzsálembe egy zaránduklat. Szoktuk mondani, hogy a vallásos zsidóknak Jézus korában évente háromszor föl kellett menni Jeruzsálembe. Ezt az egyik jeruzsálemi úti kalauz úgy mondta, ámint egy idegenvezető úgy mondta, hogy a zsidó nép jó kondiba volt, mert évente háromszor föl kellett mennünk Jeruzsálembe. Hát ti is jó kondiba lesztek, gondolom, jól majd otthon kipihenitek magatokat, de hogy azért mégiscsak így egy jót tesz, hogy így mentek 3-4 napot. Jézus fölmegy Jeruzsálembe. Ugye János evangélista úgy írja, hogy 3 pászkája volt, de a szinoptikusoknál igazából csak egy utat látunk. És tulajdonképpen az, hogy a 12 apostollal fölmegy Jeruzsálembe, és a végén Jeruzsálembe már hozzájuk szegődik egy egész tömeg. A tanítványok, meg a jeruzsálemiek, meg a gyerekek, a fiatalok. Lehet, hogy ott is már a görögök katolikusok voltak, nem? Szóval, hogy oda szegődnek mellé, és együtt bevonulnak, ez egy látványos dolog lehetett. Legalábbis az evangéliumok egyértelműen így írják le. Egy győzelmi menet. Hozsanna Dávid fiának. Dávid fiának. Ez egy trónkövetelés. Ez egy politikai igény. Ez egy messiási bevonulás. Milyen érdekes, hogy elmegy Jézus. Ugye az egyik, azt hiszem Máté az, aki leírja, hogy elment Jézus.

Jézus Názáretből keresztelő János, hogy megkeresztelkedjék nála. Egyedül indult el. Aztán az első dolga a szinoptikusok szerint, hogy tanítványokat gyűjt maga köré. És az egésznek a befejezése, vagy kiteljesedése, hogy megérkezik Jeruzsálembe, a tömeg hangos ujjongása közepette. És aztán az, hogy keresztre feszítik. Néhány nap múlva, egy hét múlva. Hogy ez a sajátos zarándoklat ezen a földön teljes kudarccal zárul. Ezen a földön. Magányban. Miközben az egyik oldalon úgy látjuk, hogy Jézus körül egyre többen vannak, a másik oldalon úgy látjuk, hogy az evangélium végére mindenki elfogy körüle. Hogy már csak anyja és a szeretett tanítvány lesz ott. Szerintem ez ilyen nagyon érdekes, hogy vannak az életútunknak olyan helyzetei, amelyekben nagyon szeretnénk megtapasztalni, hogy a többiek így jönnek velünk. Mindenki az én barátom. Gyertek! Beálltok mögé! Menjünk együtt! És aztán meg időnként ilyen félelmetesen egyedül vagyunk. Ugye Jeruzsálem a béke városa. Ír Shalom. Ez valószínűleg ebből jön a, ebből szoktuk eredeztetni a városnak a nevét. A béke városa. Ide akar megérkezni az Úr. A választott nép szívébe. És itt fogja ezt a félelmetes kiengesztelést önmagába véghez vinni. Ez a végtelen magára maradottság nem lesz hiába való, mert itt nyitja meg a szívét mindenkinek. Nem tudom, ti hogy vagytok így a megváltás hitével. Persze hiszük a megváltást, de hogyan kell azt elképzelni? Már úgy értem, hogy hogyan hat ránk az, hogy meg vagyunk váltva. Meg hogyan növekszik ettől a belső világunk. Az egyik elképzelése a megváltásnak, ami nekem például nagyon szerethető, egy kicsit olyan nyugatias. De hogy Jézus föltárja a szívét a kereszten, a katona láncsa megnyitja a szívét, egyrészt, hogy onnan áradjon ki a világra a vér és a víz, a keresztség és az eukarisztia szent képe, és másrészt azért, hogy az ő szívébe mindannyian beférjünk. A napokban beszélgettem az egyik főpásztorral, telefonosan, és akkor szóba került egy szerzetes testvér, aki azt mondta, hogy tudod, őt azért szereti mindenki, mert nem kell tőle félni. Mert hogy tulajdonképpen, hogy többé-kevésbé mindannyian, igen, nagyon tiszteljük azokat, akik megmondják. Meg néha jó is, hogy valaki hogy elém áll és segít nekem. De persze attól nem kell félnem, aki az én érdekemben mondja meg jól. De hogy a szívünk mélyén, legalábbis én biztos, nagyon vágyakozom valakire, akihez minden körülmények között oda lehet menni. És Jézusról legalábbis a nyugati hagyományban az egyik képünk az, hogy az ég és a föld között karját kitárta, hogy az Isten eltörölhetetlen szövetségének jelét adja. Vagyis tulajdonképpen olyan tágassá lett a kereszten, hogy mindenki beférjen a szívébe, és mindenki békét találjon nála. Mindenki ki tudjon békülni nála. Az egyik kedvenc filmem a Babett lakomája. Lehet, hogy ismerős nektek. Ferenc pápa is szívesen idézte. Nem azért kedvenc filmem. Előbb láttam, mint hogy Ferenc pápa pápa lett volna. De a Babett lakomája az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy közösség, ahol mindenki össze van veszve mindenkivel. Előjönnek a régi sebek, a régi elégedetlenségek. Mindenkinek elege van mindenkiből, de hát kicsi a falu, nem lehet máshova menni. Mindenki kibírja a többivel, ez van. És akkor van Babett, egy távolból oda csöppent valaki, nem is tudják, hogy kicsoda igazából.
aki főz egy rendkívül finom vacsorát, és megteríti, egy fejedelmi étkezést készít, egy pompás, fejedelmi asztalt, annak a 12 embernek, akit ott a faluba meghív, és a vacsora végére 12 ember jól lakott, békés, ragyog a szemük, hogy egymásra néznek, és van jövők, ünnepelnek. Kicsit talán botrányos, de rájöttem, hogy nézegettem ezt a filmet többször, hogy Babette tulajdonképpen egy Jézus alak. Egy nő Jézus. Ez egy kicsit zűrös, tudom. De hát mit csinálják, bocsássuk meg, 20. századi filmalkotók, hát így csináltak egy ilyen női Jézust. És egyébként milyen gyakran vannak ilyen női békességteremtők körülöttünk. Főznek egy finomat, leültetik a családot, és mindenki kibékül. De jó.

Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a 24. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklatra, amelyben most Martos Levente Balázs atyának, az Esztergom budapesti római katolikus főegyházmegye segédpüspökének lelki gondolatait hallgathatták meg, melyet a fiataloknak mondott el a nyíregyházi állomáson. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP. Olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében. A Michael McGrath-nek az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP képviselők azt írták, hogy a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló, hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban. Tették hozzá. A levélben úgy fogalmaznak, a tiszás parlamenti többség alkotmányos puccsot hajtott végre. Ennek elemeként említették, hogy az országgyűlés meghatározta, hány évig lehet valaki parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, illetve eltávolította Súlyog Tamás államfőt a hivatalából. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Az ellen panasszal élt az ügyészségnél, az ügyről nem nyilatkozik. A jegybank volt elnöke a távirati irodához eljuttatott közleményében úgy fogalmazott. 2026. szeptember 22-én a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki a Magyar Nemzeti Bank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. A gyanúsítást nem fogadom el. Közleménye szerint a gyanúsítással szembeni panaszát védője szeptember 28-án írásban is indokolta az ügyészségnek, kérve vizsgálják meg, hogy megalapozott volt-e a gyanúsítás a közlés idején rendelkezésre álló adatok alapján. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb vékonyabb magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog. többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az Északnyugat-Dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
7: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban befejező részéhez érkezünk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának. És szó lesz még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. Elsőként Vitézi Dávidot, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetőjét hallják, aki a konferencián a magyar vasút megújulásáról beszélt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
9: Egy P+R programot is indítunk Pest megyébe, ez még a korábbi BFK-snak az újraélesztése. Megkezdjük a Szentendrei hév fejlesztését, itt is az engedélyezés, félbehagyott engedélyezés lezárása, illetve a tervek összerendezése zajlik a MÁV-nál. Alapvetően ugye a teljes pálya újjáépítése Békésmegyer és Szentendre között a része ennek a beruházásnak, az összes budapesti peron akadálymentesítése, új liftek, új peronok és környezet, új utastájékoztatás, és nyilván az új szerelvények ennek részeként. Ez azért egy jelentős teherre járó beruházás lesz Budapest életében, hiszen jó lenne szakaszoltan megcsinálni, de az uniós határidők miatt, meg amiatt az elmúlt 4 évben nem történt semmi. Erre nem lesz módunk, tehát itt egy elég nagy összefüggő vágányzárra lesz szükség, és végigpótló buszozásra 1,5 éven keresztül várhatóan a Batthyány tér és Szentendre között. Ehhez kellenek új buszok is, mert ma se a BKK-nak, se a MÁV-nak, Volánnak nincsen elég busza ahhoz, hogy egy ekkora pótlást lebonyolítson. Tehát ugyanúgy, mint a 3-as metró pótlásánál, ehhez be kell hozni egy új buszflottát, ami aztán majd kivált régieket a pótlás után. Úgyhogy a MÁV Volán egy jelentős buszbeszerzést ki fog írni erre is, illetve egy Intercity pótlóflottára, vagy távolsági vonat pótló emeletes autópályás buszflottára, ami pedig a lezárt vasúti fővonalak. Most akkor nem is beszéltem itt városi közlekedésről lévén szó, de a Debrecen Nyíregyháza, 60 Füzesabony, az Almásfűzítő Komárom, számos nagy fővonalnak a rekonstrukcióját is végre kell hajtanunk ebben a következő néhány évben. Ugyanez igaz a Csepel és a Ráckevei hévre is. Itt nagyon örülnék, hogyha azt tudnám mondani, hogy a belvárosi alagút is belefér, de nem fér bele. Sokszor megnéztük, minden irányból megnéztük, Tibor, mint a tervező, megmondhatója ennek, hogy elég sokat nyomasztottam őket ezzel az elmúlt hónapokban. Ami belefér 2030-ig az uniós pénzek felhasználási határidejéig most az az, hogy felújítsuk a vonalat Ráckevétől Pest Erzsébetig, illetve a Csepeli hév akadálymentesítését a helyben elvégezzük, de nem adtuk fel a hosszú távú terveket, tehát ezzel egyidejűleg a tervezést újraindítjuk a tekintetben is, hogy egyesítsük ezt a két vonalat, közvágó híd térségében és föld alatt elvigyük a Kálvin térig, de ez csak tervezéssel fér bele a következő néhány évben. ha a felújítás elkészült, és ha 2030 után is elérjük azokat a fejlesztési forrásokat, amiket szeretnénk, akkor lehet a következő ütemben, és nyilván a 3-as metró hosszabbítása után következő ilyen projektként a Kálvin téri meghosszabbítást megépíteni. Ez most a realitás. Most első körben a legnagyobb feladata a MÁV-nak az, hogy még az idei évben ennek a kivitelezési közbeszerzése is megjelenjen Ráckevétől és Csepeltől indulóan. És igen, itt van az alagút, aminek az előkészítését tudjuk most folytatni. Most már érintettem párszor, de büszke vagyok rá, hogy a Baross Gábor terv nem csak vasútról szól, hanem metróról is. Azért nagyon sok éve már ilyen mindenki lemondással viseltetett a metró hálózat fejlesztése iránt, hogy ebből úgyse lesz már semmi. A 3-as metró felújításának volt, vagy bocsánat, továbbfejlesztésének volt olyan készterve a korábbi évekből a BKK-nál, amit most fel tudtunk használni. Ebből időben reálisan Rákospalota Újpestig tudunk most beleférni, meg forrásból is ennyi az, amit tudtunk erre elkülöníteni, de ez a projekt most elindul, a főváros és a minisztérium közösen dolgozik azon, hogy a két megállóval történő meghosszabbítása északirányba a 3-as metrónak, és ezáltal a vasút elérése Rákospalota Újpestnél, ami egy fontos új átszálló kapcsolatot hoz létre a Váci fővonalról, Veresegyházi vonalról, a metró felé, ez megvalósuljon 2030-ig, ez a munka is elindult. És villamosokról még néhány szót. Hát ez is egy 10 éve húzódó projekt most már, de most már nem nagyon hiszem, hogy bárki vissza tudja fordítani, meg nem is ajánlom. A budai fonódó déli hosszabbítása az eljutott oda, hogy a kivitelezővel aláírtam a szerződést. Októberben az első munkaterület átadásaink meg lesznek, ezek még alapvetően közműmunkák, de jövő nyáron már látványos építkezések lesznek számos szakaszon. 2029-re el kell készülni a villamosvonalnak a Gellért tértől végig a Budafoki útig, és ezáltal a budai fonódónak a déli ága, ami a Kopaszigát térségét, az egyetemvárost, és ezt az egész fejlődő déli térséget kiszolgálja, az elkészül, és dolgozunk további ütemeken is. Uniós forrásból a BKK meg tudja kezdeni a Budafoki úti déli hosszabbításnak a tervezését egészen a Savoia Parkig. Ez a munka meg kell, hogy induljon a következő hónapokban, és egy északi hosszabbítás a Pacsirta mezőút felé, a Filatorigát hévállomás irányába is része a beruházási terveknek. Ami pedig a pesti fonódot, vagy hát a Bajcsy-Zsilinszky úti villamost érinti, ennek a kivitelezési forrását a Tisza kormány biztosította a főváros számára, illetve ennek a közös főváros kormány együttműködés számára. Ez azt jelenti, hogy ha a tervezéssel a BKK, illetve a FÖMTERV felgyorsul, és a mindenféle egyéb vitáit lezárja, akkor azt remélem, hogy gyorsan engedélyezésbe tudunk fordulni, és itt is 2030-ig meg tud épülni a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos. A pénz erre megvan. Tehát itt is a forrást a kormány biztosította erre, és ez az észak-déli villamostengely létre tud jönni ebben a térségben. Sok más villamosfejlesztés is folyamatban van, nyilván a kafok teljes flottájának beérkezése még zajlik. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy új villamostendert is ki kell írni Budapesten. A kocsiszínek fejlesztésére, egy kocsiszínek a kafhoz méltó átépítésére és a Budafokhoz hasonló rekonstrukciójára is biztosított a kormány forrást a fővárosnak, illetve a 24-es, az 50-es és az 56-os villamosok peronjainak akadálymentesítésére is az uniós forrást a Baross Gábor terv keretein között biztosítottuk Budapest számára. És akkor nyilván vannak még feladataink, például a kisfeladati fejlesztésének az előkészítése Rákos rendező kapcsán, nyilván ez is a következő évek feladata. Végül, de nem utolsó sorban a Gubacsi hídnak is elindul a rekonstrukciója, erre is aláírtam a kivitelezői szerződést az elmúlt hetekben. Szerintem több munkát adtunk kivitelezésbe az elmúlt 3 hónapban, mint előtte vasúti és kötött pályás ügyekben az EKM 4 év alatt, és a Gubacsi híd rekonstrukciója is elindul, a kivitelező itt is idén ősszel már felvonul, érdemi munkák inkább jövőre lesznek, a híd szerkezet az 2028-ban kezd majd a helyére kerülni, és 29-re kell a munkát befejezni, ezáltal létrejön egy új vasúti híd, ami összeköti Pesterzsébetet Csepellel és a csepeli logisztikai terminálokkal, és magára vállalta a kormány azt a munkát is, és a minisztériumunk feladatává tette, hogy a Gubacsi közúti híd jövőjét találjuk meg. Ennek jegyében most elindul egy teszt, hogy a vasúti hídból lehet-e közúti hídat csinálni a régiből, mert azért egy tervonat nagyobb teher, mint a közúti forgalom. Ha igen, ha nem, el fogjuk végezni a tervezését a Gubacsi közúti kapcsolat megújításának. Végül, de messze nem utolsó sorban zajlik a repülőtéri vasút munkája is. Itt gőzerővel rákapcsoltunk arra, hogy ezt a projektet újjáélesszük. Ez ugye az átmenő fővonali kapcsolat, ami azt biztosítja, hogy a Debrecen-Nyíregyháza-Szeged-Kecskemét felől érkező Intercity-k át tudjanak haladni a kettes terminál alatt gyakorlatilag, vagy mellett egy új állomással, és aztán pedig Kőbánya-Kispestnél ágazzanak vissza a hálózatba, ezáltal mind Nyugat-Magyarország Kelenföld felől, mind a nyugati felől, mind Kelet-Magyarország nagyvárosai felől közvetlen reptéri kapcsolat legyen. Ennek Hát egyrészt vannak előkészítési feladatai is, hogy a szükséges feltételek meglegyenek, illetve itt korábban felmerült egy olyan elképzelés, hogy ez koncesziós formában valósítsa meg a magyar állam. Zajlik is egy koncesziós pályázat, ennek a felülvizsgálata zajlik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha lesz érdemben jó ajánlat, és azt látjuk, hogy ez realisztikus, akkor lehet, hogy ezzel tovább megyünk, ha nem, akkor megnézzünk más formákat is. A lényeg az, hogy ezt a beruházást is komolyan vesszük, és egy külön csapat a minisztériumban foglalkozik azzal, hogy a reptéri vasút is meg tudjon valósulni a következő években. Erre most nem uniós forrás áll rendelkezésre, hanem elsődlegesen koncesziós logikán szeretnénk megvalósítani. Tanulva a BKK 100 évvel kapcsolatos sikeréből, azt gondoljuk, hogy itt olyan piaci bevételek is vannak a repülőtéri eljutás kapcsán, ami lehetővé teszi, hogy ne csak közpénzből valósuljon meg egy ilyen beruházás. Igyekeztem konkrét lenni, és általános is, nem rabolnám az ebédidő alatt nagyon hosszan az időt. Azt remélem, hogy látszik az, hogy nem, hogy mondjam, nem arra vártunk, hogy legyen 100 nap türelem, meg majd elmagyarázzuk, hogy a múltban mi miért volt rossz, és majd akkor utána kezdjünk dolgozni. Nagyon hosszan tudok arról beszélni, a múltban mi miért volt rossz, és tettünk is jó pár feljelentést. Nagyon nehéz örökséget kaptunk ezzel a minisztériummal, ez egy gyakorlatilag nem működő, nagyon sok értékes ember részvételével és nagyon sok tenni akaró ember mellett, de egy alapvetően nem működő struktúra az, amit megörököltünk, főleg a beruházói ág a végkép. És most az a feladatunk a közösségi közlekedés terén, hogy adjunk egy új víziót ennek a területnek. Azt gondolom, hogy most csak néhány területet érintettem ennek, de talán látható ennek az iránya. Alapvetően a várostérségekben van a legnagyobb személyszállítási szúnyadó igény, amit ki kéne szolgálni. Tehát az, hogy a vidéki nagyvárosaink és Budapest térségében az elővárosi kötöttpályás közlekedést fejlesszük, ez egy alapvető irány. Nyilván része ennek az is, hogy gondolkodjunk kisebb beavatkozásokban is, mondjuk egy budakeszi buszsávban, most minden ilyenre nem jutott idő ebben a prezentációban, de ilyeneken is dolgozunk, és a távolsági vasúti közlekedést megújítsuk. Ezek most talán a legfontosabb elsődleges prioritásaink, emellett pedig a városi közlekedéssel is szeretnénk egy új szövetséget kötni, mind intézményi, mind fejlesztési értelemben, és ami nagyon fontos, hogy szeretnénk új alapokra helyezni ennek az egész tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel foglalkozó állami gépezetnek az intézményrendszerét. Ennek jegyében jött létre a vonatflotta, és kezdi el a járművek beszerzését, és ugye a beszerzett új járműveket bármely szolgáltatónak odaadja, aki az OKK-tól erre megbízást kap, tehát gyakorlatilag a közszolgáltatási szerződéseken átívelően menedzseli a járműparkot. Ennek jegyében jön létre az országos közlekedés szervező, mint egy országos kompetenciájú megrendelő szervezet. Ennek jegyében hozzuk létre a beruházási képességet újra a pályaműködtetőknél, és indítunk el jelentős beruházási programokat, és ennek jegyében igyekszünk a helyi önkormányzatokkal is, a megyei jogú városokkal és Budapesttel új intézményi együttműködéseket keresni, úgy a közszolgáltatás szervezés, mint a beruházás menedzsment terén. Ez azt gondolom, hogy jó pár évre elegendő feladat, hogy mind végig is csináljuk. Igyekszem a jövőben is beszámolni a szakmának arról, hogy hol tartunk ezzel, és szeretném ezúton is kérni mindenkinek a partnerségét, közreműködését, segítségét, ing új feltűrését ahhoz, hogy ezzel tényleg sikerre jussunk. Azt gondolom, hogy nem akarok túl nagy szavakat használni, de azt gondolom, hogy azért most a csillagok együttállása nagyon jó ahhoz, hogy érdemben tudjunk nagy ügyeket megmozdítani és előrevinni, de ez tényleg mindenki kell, és hogyha megint volt már ilyen, ha megint elmerülünk csak a belső vitáinkban, meg hogy mondjam, elkezdjük azt a típusú működést, ami azért néha előfordul Magyarországon, hogy bár örülünk neki, hogy jobban mennek a dolgok, mint korábban, de nem elég jól, ezért még inkább folytassunk 3 évig tartó vitát arról, hogy kéne jobban csinálni, aztán pedig meglepődünk, hogy nem történt semmi. Tehát, hogyha ezt el szeretnénk kerülni, az tényleg mindenkinek a segítő közreműködésére, konstruktivitására, gyorsaságára, együttműködésére szükség van, ezt ezúton is kérem, és köszönöm szépen mindenkinek.

0: Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetség által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kellett teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát, vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépés számmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kék kör távját teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervátültetettek Szövetsége fejlesztett ki. Ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervátültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervátültetéseket nézem, akkor azért mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervvel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és maguk a saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervátültetettekre igaz, hanem ránk is, gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás. Nagyon érdekes. Először azt gondoltuk, hogy amikor elindult az első millió lépés az iskolábért program, hogy elérünk esetleg egy 50 000-es részvevői számot, hogy ez milyen fantasztikus lesz, és hát pillanatok alatt összeomlott az akkori rendszer háttértára, mert bőven 100 000 fölé sikerült a részvevők számát feltornázni. Óriási volt az érdeklődés. Ma ott tartunk, hogy több mint 600 000-en töltötték már le az applikációt, és évente egy-egy ilyen 11 hetes alkalommal 150-200 000 ember mozog együtt. Ez szerintem egy óriási eredmény. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kis nagy képviség, ez az ország legnagyobb szabadidős megmozdulása, ráadásul nem egy napig tart, hanem 11 hétig. Ugye az is egy fontos dolog, hogy csábítsuk az embereket, minden hétnek van egy kihívója, egy arc, aki arra inspirál minket, hogy mozogjunk. Ugye a mostani kihívásnak a fő arca Semjén Nóra, aki egy igazi húsvér anya, és az Anya ki van Facebook csoportnak a vezetője, aki már rossz anya is lenni néha, amikor úgy érzi, hogy elfárad, de egyébként elmondja, hogy mennyire fontos az, hogy mozogjunk. Ő például rengeteget gyalogol, ő abba tud részt venni. És ugye az is egy borzasztó nagy igazság, hogy arra van időnk, amire akarunk szánni. Tehát ha azt mondjuk, hogy nem érünk rá mozogni, az sajnos nem igaz, ez ezerszer bebizonyosodott. A következő egyébként Litkai Gergely lesz, akit mi a humoros oldaláról ismerünk, de ő is nagyon szeret mozogni, tehát nagyon fontos számára a testmozgás, a kirándulás, és ő egyébként az ő hete most egy ilyen különleges újdonság lesz, ugyanis az egy zöld hét lett. Ugyanis Litkai Gergely nem csak humor oldalán teljesít jól, hanem a környezettudatosság és a zöld módon gondolkodás területein is. Úgyhogy minden nap egy zöld gondolattal fog megajándékozni minket, amiket érdemes lesz majd megfogadni. És aztán azt gondolom, hogy az egészségügy egyik fene gyereke, Zaher Gábor, aki igazi zaheri gondolatokkal fog minket inspirálni arra, hogy hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan figyeljünk oda arra, milyen szereket ne használjunk. Úgyhogy ő is minden nap egy ilyen gondolatot fog megosztani velünk, de hagyomány, hogy van parasportolónk, szervát ültetett, iskolaigazgató és hétköznapi ember is, aki elmondja, hogy ő hogyan próbál minden nap úgy fölkelni, hogy tegyen a saját egészségéért. Úgyhogy minden héttel lesz egy ilyen kihívónk, és minden nap van egyébként egy tudtad-e üzenet. Ezek az üzenetek, ezek nagyon fontosak az egészségünk szempontjából. Ha valaki ennek csak egy töredékét megfogadja, akkor egész biztos, hogy hosszabb élettel tudja magát megajándékozni. Ugye a befejeződik a verseny a 77 nap alatt, ugye azt kell nézni, hogy egy-egy iskolába becsatlakozunk, hogy ott mi tulajdonképpen látjuk, hogy az iskola hány lépést teljesít az iskolához csatlakozottak által. Tehát az iskolát vannak osztályok, és az osztályokból ott vagyunk mi, akik gyűjtjük a lépéseket. És ezek a lépések egyébként az országos kékkör 2583 kilométeres hosszát kell teljesítenünk, mármint iskolaként, és ha valamelyik iskola ezt 7-szer megteszi legalább, akkor egy sós jegyet kap. 8-szor, akkor már 2 sós jegyet. És ahányszor ezt megtette, annyival nagyobb az esélye a nyerésre, és ugye decemberben, amikor vége van a versenynek, akkor utána tartunk egy elektronikus sorsolást közjegyző előtt, és akkor sorsoljuk azokat az iskolákat, akik közül 100 szerencsés nyertes 1 millió forintot fog kapni sporteszköz vásárlásra. Ráadásul, hogy igazságosabb legyen a rendszer, először az első 50-ben azokat az iskolákat sorsoljuk, akik az eddigi 2 alkalommal még nem nyertek, azért, hogy ők se csüggedjenek, és a következő 50-ben pedig bárki, aki eddig már részt vett és nyert, ők is részesülhetnek a nyereményben. Mindig jönnek újabb iskolák, mindig jönnek újabb csoportok, csapatok, sőt, ami igazi újdonság most, hogy cégek is csatlakozhatnak, tehát a vállalatoknak is lesz most egy kihívás, ők is tudnak egymással versenyezni, és a cégek tudnak támogatni lépéseikkel iskolákat. Tehát igazából ők úgy tudnak jótékonyak lenni, hogy azt mondják, hogy egy-egy hátrányos helyzetű kistérségi iskolát támogatnak azzal, hogy az a vállalat oda csatlakozik be, és akkor azokból a lépésekből az az iskola fog tudni nagyobb esélyt kapni a nyerésre. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, mert így ezek a vállalatok, cégek, akár mikrocég, akár nagyobb vállalatok nem csak hogy tesznek az egészségükért, hanem egy olyan jó cselekedet, egy olyan közösség alakulhat ki, aki nem csak lépést gyűjthet egy iskolának, hanem meg is ismerheti egyébként azt a területet, azt az iskolát, és adott esetben, és erre már volt példa, nagyon komoly barátságok és hosszabban tartó kapcsolatok alakulnak ki. Tudományosan az bizonyított, hogy ha valaki legalább napi 8000 lépést megtesz, ez a minimum, annak már mérhető egészségnyeresége van. Tehát bizonyítottan azok az emberek hosszabb ideig élnek, sokkal egészségesebbé válnak. A 8-ról 10 000-re már nem hoz akkor egészségnyereséget, de ez nem azt jelenti, hogy csak van egy minimum. És ugye ez a 8. kihívásunk így adta magát az egész, hogy napi 8. Tehát próbáld megcsinálni ezt a napi 8000 lépést, ha megteszed, akkor egyébként az applikáció egy jelvénnyel jutalmaz, és hogyha mindenki minden nap ezt megteszi, akkor egyénként is, résztvevőként fog tudni egy nyereményjátékban részt venni, tehát egyénenként is nyereményhez lehet hozzájutni kisebb ajándéktárgyakhoz, amit így felajánlótól kapunk. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy minden nap lépjen be az applikációba, minden nap próbálja megszerezni ezt a napi 8-as jelvényt, és legyen ott a nyertesek között. És ha véletlenül nem nyerne ajándékot, akkor is 11 hét alatt garantáltan egészségesebb, jobb érzésben gazdag, és sokkal jobb kedélyű lesz.
0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban befejező részéhez érkeztünk a CityRail elnevezésű vasúti konferencia bemutatásának, és szó volt még a Millió lépés az iskoládért című egészségprogramról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Az indiai köztársaság nagykövete Anshuman Gaur a keddi napon az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem líceumában tett látogatást. Ő excellenciája ünnepi beszédét követően az intézmény Tittelpál könyvtára indiai gyűjteménnyel bővült. Továbbá rendkívül fontos, hogy számos indiai hallgatóval rendelkezik az egyetem. A folytatásban Anshuman Gaur az indiai köztársaság nagykövete méltatja a magyar, valamint az indiai kultúra közötti hasonlóságokat.
1: We understand that Hungarians are inherently very curious people and they want to learn more about India and we are only trying to fill the gap by providing a small diversity of books to address that curiosity. People in Hungary have been curious about India. You have
2: a magyarok kíváncsiságot mutatnak a mi kultúránk felé, és szeretnék jobban megismerni Indiát. Ezekkel a könyvekkel szerettük volna támogatni ezeket a törekvéseket. Ebben a könyvtárban számos indiai alkotás fordítása megtalálható az 1700-as évekből. Természetesen ki akartuk bővíteni még több könyvvel ezt a könyvtárat. Ez az indiai könyvsorok szövetséget is jelent a magyarokkal. Az indiai történelemről, kultúráról, az indiai demokráciáról, politikáról, gazdaságról, valamint az indiai spiritualitásról és filozófiáról olvashatnak. Reméljük, az elvárásoknak és ízléseknek megfelelnek. A magyar kultúra nagyon gazdag és mély gyökerekkel rendelkezik. Nagyon meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a két kultúra között. Például az emberek tudásvágya, valamint a magyarok megőrizték eredeti nyelvüket. Mi ezt Indiában nagyon megbecsüljük, hiszen nálunk többféle nyelv létezik, és büszkék vagyunk a nyelvi örökségekre. Továbbá a család iránti szeretet is fontos mindkét kultúra számára. A paprika iránti szeretet szintén összeköt minket, hiszen mi is sok fűszert használunk.
1: I think sacrosanct belief in both the cultures, also the love for your language. Hungary has preserved its language for more than 1,000 years, and in India we really appreciate that we have a diversity of languages in India. It really gives us a sense of empathy to see people preserving their language and lingual heritage. Also, the love for family is something that we find very similar to our own culture in Hungary. The love of family, the family solidarity which the Hungarian people have. And increasingly, your love for pap, which we think is very similar to our spicy level.

0: rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése, amelyen a városi közbiztonság támogatásáról és a számozott utcák területének jövőjéről döntöttek a képviselők. A városvezetés elsőként a közbiztonság megerősítéséről határozott, amelynek keretében 14 millió forintot különítettek el a már új helyszínen működő vasgyári rendőrőrs kiadásaira. Ezt követően a testület módosította a számozott utcák övezeti besorolását, amivel megszüntette az 5. utcát és beépítésre szánt építési övezetet hozott létre. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a területen egy új, mintegy 2300 négyzetméteres bevásárlókomplexum épül, amelynek alapkövét még idén márciusban letették. A beruházás megvalósítása érdekében a közgyűlés egy több mint 1300 négyzetméteres ingatlant helyezett át az önkormányzati törzsvagyonból az üzleti vagyon körébe. Elsőként Barta Gábor önkormányzati képviselőt hallják, aki a rendőrőrs támogatására kérte a közgyűlést.
1: A rendészeti bizottság elnökeként ennél a napirendi pontnál mindenek előtt egy dolgot szeretnék világossá tenni. Amikor az újgyőri főtér térségének rendőri jelenlétéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy ingatlan bérleti díjáról döntünk. Arról beszélünk, hogy Miskolc egyik legfontosabb nyugati városi csomópontjában hosszú távon kiszámíthatóan legyen jelen a rendőrség. Az újgyőri főtér nem egy átlagos városi tér, közlekedési csomópont, találkozási pont, ügyintézési központ, amelyhez új Diósgyőr, Győri kapu, Vasgyár, Diósgyőr és a nyugati városrészek lakóinak jelentős része kapcsolódik. Márciusban itt nyílt meg az új kormányablak és a rendőrös. A kormányhivatal közlése szerint az új ügyintézési pont mintegy 60 ezer miskolci számára tette könnyebben elérhetővé az állami ügyintézést. A közbiztonsági szempont ugyanilyen egyszerű, a rendőri jelenlét akkor igazán érzékelhető, ha látható, elérhető és közel van az emberekhez. Ez volt az oka annak is, hogy a vasgyári rendőrös a Bolyai Farkas utcai önkormányzati ingatlanból az Andrássy utca 43 szám alá költözött, közvetlenül az újgyőri főtér mellé. Az átköltözés kifejezett célja az erősebb, közvetlenebb és láthatóbb rendőri jelenlét megteremtése volt, és ezáltal, mint visszatartó erő szerepeljen a környéken. És itt szeretnék egy esetleges félreértést is tisztázni. A közgyűlés már májusban döntött arról, hogy Miskolc a rendőrséggel való együttműködésre összesen 64 millió forintot biztosít, ebből 50 millió forint a rendőri túlszolgálathoz kapcsolódó személyi kiadásokat fedezi, 14 millió forint pedig a rendőrös új működési helyének 2026. évi költségeihez járul hozzá. Tehát ma nem egy újabb 14 millió forintos kiadásról döntünk, ennek a fedezete már rendelkezésre áll. És nem arról döntünk, hogy a város most 5 évre automatikusan évi 14 millió forintot vállal, az 5 év az együttműködési megállapodás maximális időtartama. A jelenlegi 14 millió forintos támogatás kizárólag 2026-ra vonatkozik.
0: A számozott utcák helyére tervezett bevásárlóközpont a hozzátartozó 164 férőhelyes parkolóval együtt. A tervek szerint 2027 márciusában nyitja meg kapuit. Most Hollósi András önkormányzati képviselőt hallják.
2: Ponthoz értünk, azt hiszem, ezzel a napirendi ponttal, illetve a mai közgyűlés napirendi pontjaival, hiszen mind az első, mind a második napirendi pont szervesen kapcsolódik a számozott utcák beépítéséhez, és illetőlegesen a szolgáltatás színvonalás növeléséhez ezen a területen, az újgyőri piac térségében. És hát valljuk meg őszintén, nagyon nehéz perióduson vagyunk túl. Még annak idén Kriszt Ákos polgármester úr kezdte el 12 évvel ezelőtt a nyomortele felszámolási programot. Nagyon sok fűtfát, vadvirágot kapott nyugatról, keletről, nemzetközi sajtótól kezdve a hazai sajtón át, de mégül is látszik az, hogy az az elkötelezett munka, amit annak idején Kriszt Ákos polgármester úr elkezdett, az most talán révbe érik a tekintetben, hogy a számozott utcák és az egykori nyomortelepek felszámolása vonatkozásában a miskolciak egy valóban egy olyan területet kaphatnak vissza, ami egy égkövel lehet majd a városnak. És hát ugye természetesen, hogyha megnézzük a történetiséget, tudjuk azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában az egyik legjobban minta példánya volt úgymond a vasgyárban lakóknak, a kolóniában élőknek, az itt dolgozóknak ez a telep úgymond. De sajnos az évek és az évtizedek elmúltával ez teljesen megváltozott. Én azt hiszem, hogy most ezzel a döntéssel és a második pontban majd természetesen a törzsvagyonba való kivonással egy olyan új vásárlóközpont alapjai indulhatnak el és tehetik majd le. Pontosan az alapkő letétel megtörtént, de hál' Istennek most további fontos jogi lépésekkel ebben az évben remélhetőleg akár el is kezdődhet majd egy új bevásárlóközpont építése, mindegy 2300 négyzetméteren, parkolóhelyekkel és a terület rendezésével. Én azt hiszem, a miskolciak régóta vártak erre, és az Ugyőri főtér és az Ugyőri piac térségében ez egy minőségi beruházás lehet majd. Én üdvözlöm ezt, üdvözöljük ezt, és természetesen mi ezt meg is fogjuk valósítani, ugye ígértük is, nem csak a választási kampányban, hanem így az önkormányzati munkában is szeretnénk ezt megvalósítani, ez pedig egy fontos lépcső lehet majd a mai nap folyamán. Ebben kérem majd képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm szépen!

0: Megújult a Szerencsi járási hivatal több mint 100 éves épülete. A korszerűsítés során egy ügyfélbarátabb, energiahatékony és akadálymentes környezetet alakítottak ki, miközben fontos szempont volt az épület történelmi értékeinek és eredeti karakterének megőrzése is. A fejlesztés így egyszerre szolgálja a korszerű ügyintézést és Szerencs épített örökségének továbbélését. Dr. Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatóját hallják.
1: A Szerencsi járási hivatal megújult épülete ismét Szerencs és a járás lakosságának szolgálatába áll. Látható kívülről is a változás, megújultak a burkolatok, a falak, a belső terek, méltóbb környezet fogadja majd az ügyfeleket, és mindenek előtt az itt dolgozó kedves kollégáinkat. Mindezeknek köszönhetően egy korszerűbb, energiatakarékosabb és fenntarthatóban működtethető épület jött létre. Olyan hely, amely jobb körülményeket biztosít az ügyintézéshez, a munkavégzéshez, miközben sikerült megőrizni az egykori városháza történeti karakterét és városképi jelentőségét. Amikor egy ilyen fejlesztés eredményeiről beszélünk, valójában nem pusztán egy épület felújításáról szólunk. Hiszen a korszerű gépészet, a burkolatok vagy a napelemek önmagában csak eszközök, ahogy korábban is elhangzott. A valódi cél az, hogy az itt élők számára elérhetőbb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. A járási hivatal az állampolgárok és a közigazgatás egyik legfontosabb találkozási pontja. Éppen ezért nem mindegy, milyen körülmények fogadják az erre járókat, az ide betérő ügyfeleket, állampolgárokat, amikor segítségért, tájékoztatásért vagy ügyintézés céljából fordulnak hozzánk. Azt szeretnénk, hogy lakóhelyüktől függetlenül mindenki azt tapasztalja, az állam szolgáltatásai elérhetőek, az ügyintézés kiszámítható és emberközeli, és mindehhez egy korszerű, kulturált környezet társul. Ez a beruházás pontosan ezt a célt szolgálta itt Szerencsen. Ugyanakkor számunkra az is fontos volt, hogy a korszerűsítés ne járjon együtt a múlt értékeinek elvesztésével. Ez az épület Szerencs város történetének meghatározó része. Egykor városházaként szolgálta a helyi közösséget, ma pedig a járási hivatalnak adhat otthont. Külön öröm számomra, hogy úgy tudtunk a 21. század követelményeihez igazítani egy épületet, hogy az közben megőrizhette történelmi karakterét.

0: Védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A döntés értelmében kiemelt oltalmat kapott Csoma József festőművész, valamint Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű cukrászmesterek nyughelye. A Rorárius család sírja a mindszenti római katolikus temetőben található. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, ahol átvette és sikerre vitte a Széchenyi utca 5 szám alatti cukrászdát. Az üzlet vezetését 1947-ben unokaöccse Rorárius László vette át. A patinás intézmény pedig generációkon át Miskolc egyik legnépszerűbb találkozóhelye volt. A részletekről Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referense adott tájékoztatást.
1: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja.

0: de nagyon sok ilyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Honorarius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a Király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Úgyhogy ezek után persze a Honoriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1974-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni. Nagyon érdekes, hogy ugye a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Honorarius, Rory.
1: Ugyancsak védettséget kapott Csoma József festőművész sírhelye is. Az 1901-es születésű alkotó egész pályája során szoros kapcsolatot ápol szülővárosával, és kiemelkedő művészetével jelentősen gazdagította Miskolc kulturális értékeit.
0: Csoma nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésű készítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége. És hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsai Jenő, Imre Zsigmond vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfejává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a Vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le.

0: A Sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Míg a nyár elején kedvező látogató számokat értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, mondta el Mogyorós Judit, a létesítmény vezetője.
1: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek ugye ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne

mondani, hogy az Emplén Kaland Parkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk, tehát hogy azért az úgy jól összejött. Most költünk is különben, ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölfor, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.

0: Jó nyarat zárt a sárospataki végartófürdő, az idei szezon kedvező árbevételt hozott. A létesítményben már megkezdődött az átállás a téli időszakra. A szezon egyik utolsó nagyobb vendégcsoportját a Magyar Hagyományos Kempingklub tagjai adták, akik lakóautókkal érkeztek Sárospatakra, és tapasztalataikkal, javaslataikkal a kemping további fejlesztéséhez is segítséget nyújtottak. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
1: A bevétel az jó, az meghaladta a tavalyi és a tavaly előtti időszakot is, úgyhogy nyilván még egész éves adatokat nem látunk, mert csak augusztus végéig tudjuk összehasonlítani, de jók a számok. Hát a sátorállítás az, ami egy ilyen nagyon jelentős momentuma az átállásnak. Ez megtörtént, ami azért nem egy egyszerű feladat, mert itt időjárási viszonyokat leginkább a szelet figyelembe kell venni. És sajnálatos módon itt a medence feltöltésénél történt egy csőtörés, úgyhogy itt a fürdőző türelmét kérnénk. Egy-két napon belül ennek a hibának is az elhárítása megtörténik, és akkor használható lesz mind a kettő sátor alatt lévő medence. Tehát jelenleg az úszó medence használható, a kis medencére, úgymond tam medencére arra egy-két napot várni kell. Ezen kívül van még ugye a termálvizes szabadtéri medence, ami addig még az időjárás engedi, az is használható. Ilyen csodálatos időben, mint a mostani indián nyár, szerintem még hetekig használható lesz. A Magyar Kemping Szövetségnek voltak itt tagjai egész jelentős létszámban, ilyen körülbelül 50 lakóautó volt Sárospatakon a fürdőnek a kempingjébe, egy egész hetet töltöttek itt, és nagyon tetszett nekik. Ez azért is valósulhatott meg, mert bővítettük a kempingnek a befogadó képességét, ami szintén egy nagyon örvendetes dolog volt. Ugye a fürdő területén vannak a kempingezők, és itt közvetlen átjárás van a medencékhez, ami egy nagyon kényelmes dolog, tehát nem kell átmeneti ruhát fölvenni, esetleg lefölöltözni, hanem közvetlen a kemping területéről egy fürdő nadrágba pár méter séta után lehet csobbanni a medencébe, ez szerintem egy nagy előnye a kempingnek. És ők is nagyon kooperatívak voltak, tehát nyilván ők tapasztalt országjárók, világjárók, és elmondták javaslataikat a fürdővezetésének is, hogy miket várnának még el, mi az, ami tetszett nekik. A hely az nagyon tetszett nekik, bemutatásra került nekik a Ciróka és a Tengerszem, azok nyilván szintén elnyelték a tetszésüket, úgyhogy azt mondták, hogy jönnek máskor is.

0: kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza kormány önkényuralmi lépéseiről a Fidesz és a KDNP. Olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében. A Michael McGrath-nek az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP képviselők azt írták, hogy a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló, hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban. Tették hozzá. A levélben úgy fogalmaznak, a tiszás parlamenti többség alkotmányos puccsot hajtott végre. Ennek elemeként említették, hogy az országgyűlés meghatározta, hány évig lehet valaki parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, illetve eltávolította Súlyog Tamás államfőt a hivatalából. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Az ellen panasszal élt az ügyészségnél, az ügyről nem nyilatkozik. A jegybank volt elnöke a távirati irodához eljuttatott közleményében úgy fogalmazott. 2026. szeptember 22-én a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki a Magyar Nemzeti Bank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. A gyanúsítást nem fogadom el. Közleménye szerint a gyanúsítással szembeni panaszát védője szeptember 28-án írásban is indokolta az ügyészségnek, kérve vizsgálják meg, hogy megalapozott volt-e a gyanúsítás a közlés idején rendelkezésre álló adatok alapján. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb vékonyabb magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog. Többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az Északnyugat-Dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet, Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
7: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A mai műsorunk kivételesen október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából egy emlékműsor. Kérem, hallgassák és fogadják ezt a műsort szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt minálunk rádiónk miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
9: Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök a rádióba, és beszélgetek Önnel, kedves Erzsébet, a hallgatók kedvéért.
8: Mert hogy a mai beszélgetésünkkel is szeretnénk értékes és tartalmas gondolatokat átadni. Nem véletlenül készítjük ezt a riportot. Október 6-án az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk. Az ő emléknapjuk ez a nap. Mi pedig szeretnénk emléket állítani a Szent István Rádió hullámhosszain nekik. Nem az első alkalom, hogy beszélünk róluk. Visszatérő témánk ez a téma, hiszen minden évben megemlékezünk róluk. Arra azonban már törekszünk, hogy mindig új oldalról közelítsük meg ezt a témát. A Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő módon most egy olyan oldalról és aspektusból közelítjük meg az aradi vértanúk emléknapját, amely ide a Szent István Rádió hullámhosszaira kívánkozik, és amelyről itt, ezen a frekvencián különösen is kell beszélnünk. A téma pedig nem más, mint az aradi vértanúk emléken. Beszéltünk már özvegyeikről, özvegyeik sorsáról, de olyan oldalról még nem közelítettük meg ezt a témát, hogy az aradi vértanúk korábban élő atyák, plébánosok, lelki atyák, lelki pásztorok milyen szolgálatot is teljesítettek ebben a vérzivataros időszakban. Ön kikutatta, kedves Valéria, ezt a témakört is, és én pedig külön köszönöm Önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárja. Kíváncsian várjuk a mai előadását is.
9: Igen, így van, ahogy Ön mondja, Erzsébet, hogy az aradi vértanúk sorsáról már többször is beszélgettünk, különböző aspektusban, özvegyekről, ma pedig a lelki atyákról fogunk beszélni, hogy vajon azok az atyák, akik utolsó útjukra kísérték az aradi 13 tábornokot, vajon mit élhettek át? mert ugyan szerzetesek voltak, atyák voltak, de emberek voltak, és nagyon megviselhette őket is az események sorozata. De mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak. A többi halálos ítéletet 20 évi várfogságra módosították. 4000 honvédtisztet közlegényként besoroztak az osztrák hadseregbe, és hosszú évekre külföldre vezényelték. És több tízezer honvédet soroztak be, akik közül sokan, nagyon sokan soha nem térhettek már haza szülőföldjükre. És az utolsó napok eseményeiről néhány gondolatot. Augusztus 9-én a Bem József temesvári veresége után Görgei Artúr tábornoknak már csak a teljes megsemmisülés vagy a megadás közötti választás lehetett előtte. Az utolsó haditanácsban 80 tiszt mondta ki a fegyverletételt. A határozat meghozatalának idejére Görgei elhagyta a termet, de előzetesen kötelezte magát, hogy a döntést elfogadja, és annak értelmében fog cselekedni, mint főparancsnok. Maga Görgei a következőket mondta az utolsó aradi haditanács résztvevőinek. Ne áltassuk magunkat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A 80 honvédtiszt majdnem egyhangulag elfogadta a fegyverletételt. Köztük 9 későbbi vértanútábornok, 3 miniszter, a főrendi ház elnöke és Arad városparancsnoka Damjanich János vezérőrnagy, aki maga is későbbi vértanú lett. És azért mondtam, hogy majdnem egyhangulag fogadták el a fegyverletételt, mert 2 tiszt, Markovics Adolf, huszár alezredes, és Zámbéli Lajos ezredes a további harcok mellett szólt, attól tartva, hogy az osztrákok mérhetetlen bosszút fognak állni a szabadságharc katonáin. És mint tudjuk, ez a bosszú be is következett.
8: Annak idején hűséges hallgatóink hallhattak már beszélgetést önnel Görgei Artúr áruló vagy nemzetmentő hős címmel, és Görgei Artúr egy olyan tábornok volt, aki példaértékűen viselkedett a katonáival, a tisztjeivel szemben. Ezt meg kell, hogy említsük újból és újból, és hogy az ő szerepe jelentős volt, meghatározó volt, ugyanakkor egy olyan tábornok volt, aki a katonáiért mindenre képes volt. Jól gondolom én ezt?
9: Tökéletesen. Gyakorlatilag Görgei azzal, hogy a világos melletti szőlősi síkon augusztus 13-án letette a fegyvert, ez azt jelentette, hogy 30 ezer tökéletesen kiképzett magyar honvéd katonának mentette meg az életét. Tehát a haditanács döntése alapján letette Görgei a fegyvert az oroszok előtt.
8: Miért az oroszok előtt tette le a fegyvert?
9: Azért, mert ha Görgei az osztrákok előtt tette volna le a fegyvert, az azt jelentette volna a diplomácia értelmezése szerint, hogy nem egy nemzet vívta élet-halál szabadságharcát, hanem csupán lázadás történt. Az orosz intervenciós hadsereg a korábbi Lengyel Királyság területén állomásozott egyébként, és főparancsnoka Paszkievics tábornok volt, akinek annyi kitüntetés lógott a zubbonyán a korabeli humor szerint, hogy ha közelről rálőttek volna, lepattan róla a golyó. Paszkievics egyébként a legnagyobb katonai tapasztalattal rendelkező fővezér volt, akitől az osztrákok annyira féltek, hogy elküldtek egy Kaboga nevű horvát származású osztrák császári tábornokot, aki letérdelt az orosz elé, és a kezét csókolgatva könyörgött, hogy küldjenek segítséget, mert Bécs el fog esni. A legelső kivégzett tiszt Hrúbi Gyula volt, akinek apja cseh származású, édesanyja magyar, és Bersecen született, és görgei segédtisztje volt, és mindössze 23 éves. Őt Temesváron végezték ki már augusztus 20-án. És az első Aradon kivégzett honvédtiszt, Ormai Norbert, német származású, csehországi születésű, alig 36 éves ezredes, aki Aufenberg születési nevét magyarosította Ormaira, és akit már augusztus 22-én kivégeztetett Hajnau, Aradon. Ormai Norbert ezredes egyébként mindössze 3 hónapja volt boldog férje egy kolozsvári magyar hölgynek. És az utolsó Aradon kivégzett tiszt Ludwig Hauk ezredes, újságíró, eszék városparancsnoka volt. Bűne, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan részt vett a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára és harcolt a bánsági hadjáratban. A valódi bűne az osztrák önkény szemében, hogy újságíró volt civilben, és pamflettekben kifigurázta az uralkodóházat, Zsófia főhercegnőt, Ferenc József anyját, magát Ferenc Józsefet is, és országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert. Ludwig Hauk magyarul nem is beszélt. A legenda szerint egy kártyacsata közben jött érte a porkoláb, 1850. február 19-én rábeszélni egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, és ezért arra kérte Ludwig Hauk ezredest, ha nincs ellenére, hadd hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet.
8: Erre miért volt szükség?
9: Talán azért, mert másnap vagy harmadnap már megérkezett Aradra az amnestia. És Ludwig Hauk volt annyira gavallér, gáláns katonatiszt, hogy megengedte, hogy egy nappal hamarabb végrehajtsák rajta az ítéletet. Lenkei tábornokot csak azért nem számítjuk az aradi vértanúk közé, bár őt is a császári önkény ölte meg, mert a rabságban szerzett betegségébe halt bele 50. február elején Aradon. És október 25-én szintén Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest is, aki Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt, és csupán 29 éves.

0: Éljen a haza!
1: De október 6-a után még hosszú hónapokig folytatódott a bosszú hadjárat. Pesten politikusokat, országgyűlési képviselőket végeztek ki. De nem csak az aradi tábornokok voltak 13-an. 13-an voltak a megtizedelt és kivégzett Nádor huszárok, akik szín magyar jászkón legények voltak, és akiknek 500-a indul szökésnek a szabadságharc hírére, és akik elérték a magyar határt, végigharcolták a szabadságharcot.
2: Róluk már lényegesen kevesebbet hallunk, de jó, hogy most megemlítjük őket. Jó, hogy nekik is emléket állítunk ebben a mai beszélgetésben, hogy ők is áldozatai voltak ennek az önkényuralomnak.
1: És még kevesebbet tud a közvélemény úgy általában a 13 pozsonyi vértanú történetéről. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, mint úgy általában a szabadságharc dokumentumai, osztrák levéltárakba kerültek, és nem lehetett hozzáférni és kutatni, csak Ferenc József császár halála után, a 20. század elején. Egy lelkes pozsonyi helytörténész, Kumlik Emil, könyvtáros újságíró kutatta ki a 13 pozsonyi vértanú nevét, akik között volt katona, vasutas, földműves, mesterlegény és katolikus pap is. Aradon október 6-án 5 óra 30 perckor kezdődtek a kivégzések. Reggelre az osztrákok készenlétbe helyezték a katonaságot. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon. Tartottak Arad polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban. Ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 kegyelemből Golyó általi halálra ítélt tábornok kivégzésére került sor.
2: Arról tudunk valamit, hogy az egyes kivégzési módok miért olyanok voltak, amilyenek? Részben már erről beszéltünk, de kérem szépen ismételjük el azon kedves hallgatóink számára, akik most ezt a beszélgetést hallják. Mit is jelentett ez a kegyelem által, Golyó általi halál?
1: Azt a 4 tábornokot, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Svejdel Józsefet és Lázár Vilmost. Azért kegyelemből Golyó általi halálra ítélték, mert kevesebbszer álltak szemben az osztrák csapatokkal. És polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint 3-szor kért minden elítéltre kegyelmet. Ich bitte um pardon, amelyre Tihi cseh őrnagy, a kivégzések vezénylője válaszolt. Bei Gott ist pardon, Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta. Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak eltakarni a szemét. Tihi őrnagy suhintott kardjával és 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Majd következtek a súlyosbított büntetésből kötél általi halálra ítélt tisztek. Súlyosbított büntetésből, mert oly sok csatában győzték le és alázták meg az osztrák hadsereget. Pöltenberg Ernő, Láner György, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Török Ignác, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János és Vécsei Károly. Vécsei Károly volt az utolsó, akinek apja császárhű lovassági tábornok volt, és külön levélben kérte Hajnautól, hogy fiát utolsóként végeztesse ki, hogy végignézze társai halálát. A legenda szerint a lovassági tábornok apa pár évvel később megőrült. A tábornokok többsége római katolikus vallású volt. Leiningen-Westerburg Károly evangélikus, Dezsőfi Arisztid református, Damjanics János pedig görögkeleti vallású. október 6-án hajnalban csak a gyóntató, vigasztaló atyák és egy református lelkész kísérhette utolsó útjára az elítélteket. Rokonokat nem engedtek a kivégzés helyszínére. A minoriták aradi rendházába a kivégzést megelőző nap, vagyis 5-én hajnali 4:30-kor zörgettek be osztrák katonák, és adtak parancsot a házfőnöknek, Kostka Libor atyának, hogy küldjön 9 papot a halálra ítélt tábornokokhoz. Hajnau táborszernagy teljhatalmat kapott Ferenc József császártól, és már október 1-én aláírta a halálos ítéleteket. Először október 5-én déli 2 óra tájban lépték át az aradi vár kapuját a minorita atyák. A rendházban egyébként nem élt 9 atya, így csupán 4-en tudtak az elítéltekhez sietni. Winkler Bruno, Surjánszki Juszták, Bardóc Sándor és Pléva Balázs minorita szerzetesek. A 2 református tábornokhoz Baló Béni lelkipásztor sietett, és Vaszile Szombati ortodox pópa Damjanics tábornokot kereste fel, bár az ő történetéről majd egy kicsit később fogok még részletesebben beszélni. Délután 5 óráig maradhattak a lelkészek a várban. A minorita templomban azonban az atyák még nagyon sokáig imádkoztak. És azon az estén Aradon minden ház sötétbe borult, csak halvány gyertyák világítottak elrejtve a szobák mélyén. Arad városa gyászolta a hősöket, a szabadságot és a várost magát. Arad városa szerette a minoritákat. A városban már az 1700-as évektől éltek minorita atyák. 1750-től magyar gimnáziumot alapítottak. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak az aradi magyar művelődésben. A szabadságharc leverése után a hatóságok gáncsolták a minoriták tevékenységét, de ha a történelem szólította őket, mint például Trianon után, a minoriták azonnal vállalták a legnehezebb feladatokat, a hívek, a magyar nyelv és a kultúra védelmét. Nekünk miskolciaknak különösen kedvesek a minorita atyák, hiszen Kelemen Didák is minorita szerzetes volt, ráadásul Erdélyből, Kézdi Almásról származott. A katolikus és református egyház papjai sokat tettek a szabadság ügyéért. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor Hajnau tábornok augusztus 6-án diadalittasan bevonult Temesvár várába, első dolga volt, hogy a vár kanonokját kerestette. Hol van Róka kanonok? Kérdezte Hajnau. Fel fogom akasztatni. Kiadtam már az elfogatására a rendeletet. És Lonovics püspököt is, mert az is magyar és rebellis volt.
2: Ki volt ez a Lonovics püspök? Tudunk róla valamit?
1: Igen, elég sokat tudunk a sorsáról. Lonovics József Egerben végezte el a teológiát, majd miután 1817-ben pappá szentelték, Fischer István egri érsek maga mellé vette szentszéki jegyzőnek, majd érseki titkárnak. 1848. március 18-án Lonovics József jelentette be a püspöki kar nevében, hogy az egyház lemond a Szent Istváni tizedjogról. És 49. június 2-án letartóztatták a püspököt, azzal a váddal, hogy részt vett a rebellis országgyűlésen, és hozzájárult, hogy a temesvári székesegyházról leverték a császári sast. Kiengedték, majd újra letartóztatták, és a pesti hírhedett új épületbe került, és rákényszerítették, hogy lemondjon egyházi címeiről, majd a melki apátságba száműzték. Csak 1860-ban térhetett haza.

száz csatán is. Bátran néztek szeme közé a halálnak, hiszen véle szem közt nem csak egyszer álltak. Uram fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

sebezzek, itt végsőnek hagynak hátra. Majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ő kelméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

küzdött olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte, ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája,

hölgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

A bresciai hiéna Hajnau tábornok pontosan tudta, hogy miért akar leszámolni a katolikus egyház vezetőivel. Az egyház nem egy papja és szerzetese, sokféle módon támogatta a harcok idején, majd a megtorlások idején a magyarokat. A lelkipásztorok legfontosabb munkája a szomorú időkben a rászorulók vigasztalása lett. Az aradi 13 tábornok utolsó napjainak történetét Surjánszki atya jegyezte fel, aki akkor mindössze 38 esztendős volt. Surjánszki Pöltenberg Ernőt, majd Auglich Lajost gyóntatta meg. Ezután kérette magához az atyát, a törött lábbal sebesülten fekvő, görög-keleti vallású Damjanics János, szerb, nemzetiségű, magyar tábornok. A sebesült ortodox vallású Damjanics ugyanis elég keményen elküldte a hozzá küldött szerb pópát, szemére vetve, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. Surjánszki Juszták Minorita szerzetessel hosszan elbeszélgettek, majd a tábornok áttért a katolikus vallásra, meggyont és megáldozott. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanics az atyának. A kivégzés hajnalán a vigasztalásra kirendelt szerzetesek maguk is vigasztalásra szorultak. Elvállalták a nehéz feladatot, de lelkileg felkészülve nem voltak. Hiszen valódi bűnösöket, elítélteket kísértek már utolsó útjukra, de hadifogoly hős katonákat soha. A vesztőhelyen az atyák már zokogtak. Nagy Sándor József a kivégzés előtt így szólt az őt meggyontató Winkler Bruno atyához. Tegnap ön vigasztalt engem, és most sír. Schweidel József a kivégzésekor kezében tartott kis ezüst feszületet Bardóc Sándor Minorita szerzetes segítségével juttatta el fiához. Lázár Vilmos búcsúlevelét és emlékbe gyűrűjét, szivartárcáját és evőeszközét is a gyontató Minorita atya juttatta el Lázár Vilmos feleségéhez, Revicki Máriához. Dezsőfi Arisztid református volt. Baló Benyámin református lelkész volt, aki lelki vigaszt nyújtott számára. Erről Kaciányi Géza feljegyzésében lehet olvasni. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelki ismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Közös imájukat követően e szavakat mondta Dezsőfi Balónak. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatában, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Winkler Bruno Minorita szerzetes így emlékezett vissza Dezsőfi Aurélra. A kivégeztetés napján csinosan, mint mennyegzőre fölkészülve jelent meg. Magát a kivégzést így örökítette meg Surjánszki atya. Levették róluk a láncokat, de kezeiket ismét megkötözték. Dezsőfi ekkor kérte meg az őt kísérő lelkészt, hogy a nála lévő tárgyakat és búcsúlevelét adja át hitvesének. A kivégzéseket Aradon, Franz, Bott, Brünni katonai hóhér hajtotta végre. Tihi cseh származású osztrák őrnagy, a vezérlő tiszt, a kivégzések végrehajtása után felszólította a papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. A négy minorita szerzetes azonban az aradi vesztőhelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak szónokolni. Batthyány Lajos miniszterelnököt ugyan nem Aradon, hanem Pesten végezték ki, de őt is október 6-án. Kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, ami a nemzetközi diplomáciát is felháborította. Batthyányit 49. januárjában tartóztatták le.
Kivégzéséhez nehezen találtak jogi alapot az osztrákok. Végül a hadbíróság felségjogokba való beavatkozásért, valamint a bécsi forradalom előidézésében játszott szerepéért ítélte el. Batthyányit egyébként már 48. március 23-án az akkori uralkodó, még 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. Batthyány október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott. Ő a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és az ifjú Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítéletre, főként a megalázó kötél általira nem számított. De Bécs eldöntötte a gróf sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólagos, a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyányi kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatás során a gróf letartóztatásakor. Ezért azt mondhatjuk, hogy a történelmileg és politikailag is oly korrekt miniszterelnök valójában miért is végeztette ki a császári önkény, azt talán és igazából nem is tudjuk. És talán pont ezért, mert rejtély volt Batthyány miniszterelnök kivégzésének a története, terjedt el egy legenda, amelynek alapja talán nincs. Batthyány ugyanis 1835-ben Bécsben tartózkodott, és sokat volt a magyar királyi testőrök körében. Alkalmasint mulatni is jártak együtt, hiszen fiatalok voltak. A testőrök mesélték Batthyánynak, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy baksötét szobában fogadja a látogatást. A többit a kedves hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi történik ebben a baksötét szobában. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állik köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsivány támadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. Batthyány viszont elővette a zsebéből Irinyi János egy hete feltalált találmányát, a Zündhölzlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát, és egy szálat lángra lobbantott. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a birodalom legmagasabb rangú hölgye. És ez a megalázott és bosszúálló asszony akarta talán még 13 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát. Ez természetesen egy legenda, de talán pont. A rádió hallgatók fantáziájára lehet bízni az okokat ezután, hogy miért is végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a kormány alakításról, kiküldte Zsófia főhercegnőt, Ferenc József, a későbbi császár anyját a megbeszélésről.
és talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen volt.

0: Batthyány és felesége, Zicsi Antónia grófnő, október 5-én láthatták egymást utoljára. Két őr állt szorosan mellettük, ezért csak suttogva beszélhettek. Zicsi Antónia, amikor az őrök nem néztek oda, egy otthonról hozott levélvágó tört csúsztatott férje kezébe, hogy az saját maga vethessen véget életének, és így elkerülhesse az akasztás szégyenét. Felesége távozása után Batthyány magára húzta a takarót, és olyan csöndben, hogy még az ágya lábánál álló őr sem vette észre, a nyakán és karján felmetszette az erejét. A levélvágó kés nem volt elég éles, nem vérzett el, csak súlyos vérvesztességet szenvedett. Nyaki sebei miatt azonban felakasztani nem lehetett, ezért a kivégzés módját agyonlövésre változtatták. Este 6-kor a kivégző osztag előtt állva féltérdre ereszkedett. Utolsó szava, éljen a haza, és maga vezényelte a sortüzet. Feleségének, Zicsi Antóniának kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezhesse örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldelni. De akadt két bátor ferences rendi atya, Dank Agáp és Szántófi Antal, akik saját életük kockáztatásával kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és Pesten a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befele fordított felirat alatt. És az osztrák hatóság a tör becsempészése miatt bíróság elé akart állítani Zicsi Antóniát. De Antónia húga, Karolina, elkérte Batthyány búcsúlevelét, és azzal a hadbíróság előtt sikerült igazolnia, hogy Antónia nem tudott az öngyilkosság előkészületeiről. Karolina merész fellépésével annyira feldühítette Hajnau főhadsegédjét, hogy az nyilvánosan meg akarta veszőztetni az asszonyt. A két zicsi nővér hosszú időre emigrációba kényszerült. Ha nő is választhatott volna politikai pályát, ma mindkettőjüket a 19. század meghatározó politikusai között tartanánk számon, bár valójában így is azok voltak. A legmeghatóbb talán az utókor számára Damjanich tábornok története. A sebesült Damjanich, aki nem engedte meg az osztrák katonáknak, hogy a bitófa alá segítsék, hanem maga biszegett oda, a könnyező Surjánszki atyának mondta. Ne sírjon, barátom! És az atya kezében lévő feszületre mutatva mondta. Hiszen ő is, aki a kereszten függ, az igazságért szegeztetett keresztre. Damjanich kivégeztetése előtti éjszakán írt egy imát feleségének vigasztalásul. De ezt az imát most ne én, hanem a YouTube-ról egy kellemes férfi hanggal hallgassák meg.
1: Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező garod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható,

0: különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találni. Ámen. Damjanics Emíliának vigasztalásul.
1: A kivégzett Damjanics testét egy rokonuk, volt esküvői tanújuk, Csernovics Péter szerezte meg a hóhértól, és temette el saját birtokán. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon nehezen jött el az özvegy számára. Majd új hivatást és elkötelezettséget keresett magának. A hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását. Damjanicsné már az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását, felkereste a megtorló hatalom kivégzetjeinek jeltelen sírjait, s amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án gyászmisét mondatott az aradi vértanúk emlékére a pesti ferencesek templomában. A sok fájdalom és szenvedés dacára Emília mosolygós és jóságos természete beragyogta a körülötte élőket. Batthyány grófnéval, Zicsi Antóniával együtt megalapította a Magyar Gazdaszonyok Egyesületét, pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak és árvaházat nyitottak. Kossuth Lajos Torinóból többször üdvözölte Damjanicsnét, és egy fotográfiát is küldött magáról, amelyen ez állt. A hős Damjanics tábornok özvegyének, aki hazám női közt tiszteletemben legmagasabban áll. Damjanics özvegye 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta a tábornokot. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja tart méltán babérkoszorút az asszony feje fölé. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasszikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Pannonia Fergisdeine Totten nicht als Klager leben sie. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ez legyen megemlékezésünk befejező gondolata.
2: Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm az előadását, köszönöm szépen azt a kutató munkát, amelyet elvégzett azért, hogy mi ilyen részletesen, minden részletre kiterjedően, de mégis a legfontosabb információkat átadva a kedves hallgatók elé tudjuk tárni, hogy mik is lehettek az aradi vértanúk kivégzésének okai, és nem utolsó sorban méltó emléket állítsunk a vértanúknak, özvegyeiknek, és jelen esetben azoknak a szerzeteseknek, papoknak és lelkiatyáknak, akik szolgálatot teljesítettek ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen önnek még egyszer az előadást, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Aradon kivégzett, és nem csak az Aradon kivégzett október 6-i katonákról, mártírokról, magyarokról.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Újra megyei igazgatóságok a NAV-nál. Országos könyvtári napok és mesemondó verseny lesz Gyöngyösön is, a Vakhod Sándor városi könyvtárban október 5-től. 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Október 1-től ismét megye lett a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése. Ezért a NAV területi szerveinek neve is megváltozik. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
3: Október 1-től ismét megye lett a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerveinek neve is megváltozik. A NAV a hivatali ügyintézésben egységesen december 1-től tér át a megye megnevezés használatára. A parlament döntése alapján 2026. október 1-től a területi közigazgatási egységek hivatalos neve ismét megye lesz. A vármegye elnevezés tehát megszűnik. Ennek megfelelően a NAV területi szerveinek elnevezése is módosul. 2026. október 1-től a vármegyei igazgatóságok neve megyei adó- és vámigazgatóságok elnevezésre változik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hivatali ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban is egységesen 2026. december 1-én áll át majd a megye névhasználatra. Az érintett szervek, napszervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan cserélik le.
2: Országos könyvtári napok és mesemondó verseny lesz Gyöngyösön is, a Vakhod Sándor városi könyvtárban október 5-től. A színes programokkal minden korosztályt igyekszenek megszólítani. Balog Judit igazgatót és Tóth Szilvia gyermekkönyvtárost hallják.
4: Én már 20 éve szervezi az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a rendezvénysorozatot. Elsődleges cél az, hogy az országban a könyvtárak megmutatkozzanak, hogy sokan vagyunk, fantasztikus programokat tudunk szervezni, minden korosztályt megszólítani, szóljanak ezek a rendezvények könyvekről, de egészen más dolgok is előjöhetnek, mint ahogy nálunk is a program során. 2025-ben fölírtam néhány adatot. 1267 könyvtár vett részt ebben tavaly, 3758 programot szerveztek, és 104 000 látogatója volt országosan ezeknek a programoknak. Tényleg fel kell töltenünk már előre a szervezendő programokat, és akkor látjuk, hogy a többiek is milyen lelkesen dolgoznak, és jönnek fel a jobbnál jobb programok országszerte. Az a célunk, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani. Országosan is ez a cél, nálunk is ez a cél. Tehát az egészen apróktól az idős korosztályig mindenki találjon magának olyan programot, amire szívesen eljön. Maga az egész program az október 5-én kezdődik, és 11-ig vasárnapig tart, és a kicsikkel kezdünk, és akkor át is adom Szilvinek a szót.
5: 5-én és 6-án a meséjé lesz a főszerep. Ez egészen általános iskolás kortól egészen az idős korosztály megszólítva, mert hát nem csak a gyerekeké a mese, és nem gyerekkorban ér véget, akár a mesehallgatás, illetve a mesélés, és leginkább nyilván itt a népmesére, a magyar népmesékre helyezzük a hangsúlyt, mert ez is azt mondanám, hogy lassan 40 éves hagyományom a könyvtárnak, hogy népmesemondó versenyt hirdetünk meg. Most az általános iskolásoknak lesz hétfőn délután, kedden délután a felső tagozatosok, igen, a sorsoknak hétfőn, kedden a felső tagozatosok, és este most már harmadik alkalommal, október 6-án, kedden, kihangsúlyozva 5 órától pedig a felnőtt korosztályt várjuk mesehallgatásra és mesélésre is, aki érez magában aktivitást, kedvet, akkor az nyugodtan eljöhet, és akár a kedvenc, vagy akár a gyerekkori kedvenc meséjét is elmondhatja. Már harmadik alkalommal lesz úgymond a felnőttek kategóriájában is, illetve majd még hétvégén, hogyha visszatérünk, hétvégén lesz még a nem csak a gyerekeké, hanem a családoké a főszerep.
2: 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. A rendelő a Városi Stadion melletti szabadidősport központban működik. A hét minden munkanapján elérhetők a különböző szűrővizsgálatok, amelyek között több olyan mérés is van, amelyre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség. A kezdeményezést lakossági igény hívta életre. A mozgás, az egészségmegőrzés, valamint a prevenció fontos kulcsszavak a nyíregyházi önkormányzat számára, fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.
6: Amikor megnyitottuk 2 éve ezt a szabadidős sportcentrumot, akkor a Szociális Gondozási Központ elindított egy rendszeresebb mérés-szűrés, 2 hetente voltak itt, és én nagyon örülök, hogy ez megjelent úgy, hogy nagyobb igény lett erre, az egészségtudatosság nő, mint ahogy a mozgásba való résztvevők száma is, Mozdony Nyíregyháza ezt nagyon jól mutatja, és ezért megszületett az az igény, amit mondok, lakossági kezdeményezés is megelőzött, hogy milyen jó lenne, ha folyamatosan lenne. Ez mától így van, tehát munkanapokon napi 4 órába, szerdán hosszított nyitvatartással beindul ez a 18 féle szűrést tudnak itt a Szociális Gondozási Központ szakemberei elvégezni.
2: A nyíregyházi egészségponton olyan szűrővizsgálatok is elérhetők ingyenesen, amelyekre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség, hangsúlyozta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
7: Első körben kiemelném a csöndsűrűség mérést, amit ugye kitelepüléseink során azért nem tudtunk magunkkal hozni, mert egy nagyon komoly, drága készülék, és tulajdonképpen kell hozzá egyfajta műszer, technika, áramforrás, amit nyilván egy ilyen mobil szűrés során nehezen tudunk megvalósítani. Ez egyébként a csontok állapotáról ad egyfajta képet, és a mai kor néma járványaként nevezett oszteoporózis esetén úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szűrés lehet a lakosság körében. A másik az ABI mérés, ami a végtagi verőerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között. És mint említettem már korábban is, hogy a point of care testing, azaz a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már beta-ketotest szintet is.
2: A stadion melletti sportlétesítményt rengetegen látogatják, több korosztály is megfordul itt hétről hétre, fogalmazott Hajnal Gusztáv, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője.
8: Nagyon széles a paletta, akik megfordulnak itt nálunk a Szabadidős Sportközpontban, hiszen a Mozdulj Nyíregyháza folyamán inkább az idősebb korosztály, de az edzések folyamán pedig a fiatal korosztály is képviselteti magát, és hogyha számba veszük azt, hogy hány sportolási lehetőséget tudnak itt a nyíregyháziak végezni, azt gondolom ismételten egy nagy paletta, tehát mindezeket összevetve a legidálisabb helyszínre került az egészségpont itt a Szabadidős Sportközpontban.
2: 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az előadások idén is több oldalról mutatták be a mesélés szerepét, a hagyományőrzéstől a pedagógiai felhasználásig. A rendezvény célja, hogy a népmesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, mesemondó, a Meseszó Egyesület tagja nyilatkozik rádiónknak.
9: Mai előadásomban egy moldvai női mesemondó, egy parasztasszony meséinek a világát mutattam be, és azt szerettem volna a hallgatóság felé kiemelni, hogy hogyan válik nőivé, nőiessé a mesemondás, milyen az a mikrotársadalom, amit ábrázol, milyen az a sajátos női nézőpont, ahogyan közismert meséket, a Hamupipőket, vagy a 12 vadhattyúnak magyar népmesei változatát elmondja, és ezek hogyan lesznek női jellegűek, és ugye ebben a, tudjuk, hogy a népmesék azok változatokban élnek, sokfélék. Itt tetten tudjuk érni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a mesékben szinonimákat cserélhetünk, vagy a szavak sorrendjét megváltoztathatjuk egy meseszövegben, hanem az, hogy a tartalmához és a szerkezetéhez hogyan lehet hozzányúlni mesemondóként.
2: A Mese Egyetem egyik fontos célja a hagyományőrzés mellett az is, hogy a mesékben rejlő tudás és érték a következő generációkhoz is eljusson. Ebben a családoknak és a pedagógusoknak is fontos szerepük van, hangsúlyozta Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
10: Az alapítványunknak ez a legfontosabb küldetése, azért is jött létre 2022 tavaszán, hogy a magyar népmesét népszerűsítsük Magyarországon. Tulajdonképpen a Magyar Népmese Napja azt jelenti, hogy szeretnénk felhívni az egész társadalom figyelmét arra, hogy mennyire fontos a mai világban, ebben a rohanó digitális, őrült világban a gyerekeinkkel való kontaktus. De nem csak a mesélés fontos, ugyanúgy fontos lenne a mesemondás, hogy hallottuk Berec András előadásában, a felnőttek számára is. Minden egyes életkorban van a mesének jelentősége, ez teljesen mindegy, hogy óvodáskorban hallgatjuk, vagy hallgatjuk, hogy mondjuk 60 éves korban. Tehát mindig lesz a mesének mondani valója, csak a mai rohanó világban szerettük volna az alapítványunkkal fölhívni arra a figyelmet, hogy igenis kell a szülőknek vagy a nagyszülőknek arra időt szánni, hogy a gyerekekkel, vagy akár egymással közösen összefogva meséljenek.
2: Bár a Mese Egyetem viszonylag fiatal kezdeményezés, már tudományos eredménye is van. A korábbi előadások anyagából egy mintegy 200 oldalas kiadványt is készítettek, amely több tudományterület szemszögéből foglalkozik a mesékkel. Fogalmazott dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanítóképző intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens.
11: Tavaly látott napvilágot a Nyíregyházi Egyetemnek egy periódikájában egy olyan külön szám, ami tulajdonképpen az első két év előadóinak, az előadásainak a szerkesztett változatait tartalmazta. Ezt a mai napig is szoktuk figyelmébe ajánlani a kutatóknak, mese iránt érdeklődőknek is. Valójában ebben olyan tanulmányok szerepelnek, amelyek a mesét több tudományterület oldaláról közelítik, a teológiától kezdve a pszichológián keresztül a folklorisztikáig. Most pedig egy kutatócsoportot szeretnénk létrehozni, hogy a helyi mesékre fókuszálva az ezekkel kapcsolatos ismereteket is a nagyközönséggel is jobban meg tudjuk ismertetni, illetve a szakmát is ösztönözzük ezeknek a kutatásoknak a folytatására. A mi intézetünk oktatói között is vannak olyanok, akik számos alkalommal publikáltak már ebben a témában, és fontos az, hogy a civil szervezetekkel, a különböző megyei, illetve városi intézményekkel is együttműködve tudjunk tenni valójában a népmesének a felkarolása érdekében.
2: Végül az időjárásról. Vasárnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyol felhővel. a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 3-án.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A régió sportja.
1: A magyar férfi futsal válogatott Nyíregyházán fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában. Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program. Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Huszadik alkalommal rendezték a Kóp-Rallit. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar férfi futsal válogatott Nyíregyházán fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában, október 15-én. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint Sergio Müller Cabrera szövetségi kapitány együttese 5 nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára. A svédekhez február végén látogatnak a mieink, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki. Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. A részletekről Grózdi Csabát, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját hallják.
2: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervátültetettek Szövetsége fejlesztett ki, ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervátültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervátültetéseket nézem, akkor azért, mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és magukkal saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervátültetettekre igaz, hanem ránk is gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a VIT Tour Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000-en álltak rajthoz. Gyurcsány Gábor versenyigazgatót hallják.
3: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
1: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000-en regisztráltak online. A legrövidebb táv 2,5 kilométer, a leghosszabb pedig 21 volt. Pontban 8:30-kor elrajtolt a mezőny. A félmaratont nem csak egyéniben, hanem párosban és trióban is lehetett teljesíteni. Ezúttal is volt 1 kilométeres gyerekfutam és jótékonysági futás is. Utóbbinak a bevételéből egy újabb rendezvényt, egy szűrőnapot szerette megvalósítani a szervező Mozaik Med Egyesület. A futófesztivál évről évre egyre több embert vonz. Köszönhető ez annak is, hogy a félmaratoni távot egy nyomvonalon lehet teljesíteni, ami ritka a futóversenyek során. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
4: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000-en indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Istenem, 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges életmód népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
1: 20. alkalommal rendezték meg a Coop Rallyt. A rendezvény célja a hazai élelmiszeripari termékek népszerűsítése. Az idei évben Kelet-Magyarország kiemelt szerepet játszott. Pekú Lászlót, a Coop Hungary ZRT igazgatóságának elnökét hallják.
5: Magyar termékben, magyar alapanyagban, magyar munkerőt dolgozza fel, ezáltal tehát árbevételt jelent az országnak, a lakosságnak, ebből leszünk a vásárlónk. A Coop Rallyval azt mondani, hogy ez egy olyan brand, amit fenn kell tartanunk, és ma már büszke vagyok arra, hogy a termékek 80%-a ez magyar termék, a második 99% szintén magyar termék.
1: A korábbi évek sikereit folytatva, a Coop beszállító partnereivel összefogva, idén is szerette volna felhívni a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére. A 20. Coop Rally mezőnye ezúttal Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit látogatta meg. A résztvevők autókkal a régió nagy üzemeit látogatták meg. A gazdasági csoport több mint 30 éves megalapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen 100%-ban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében 2006-ban beszállítóival közösen elindította a Coop Rally a minőségi magyar termékekért rendezvényét, amelyet idén jubileumi 20. alkalommal rendeztek meg. Kisvárdán is a helyi élelmiszeripari termékekkel ismerkedhetett meg a mezőny. Horváth Jánost, a Várta Drink ZRT vezérigazgatóját hallják.
6: Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részt tudunk venni ezen a rendezvényen, ezen a jubileumi évfordulón, és pontosan először vagyunk itt, tehát nagyszerű érzés, nagy megtiszteltetés, és bízunk benne, hogy fogjuk tudni folytatni a Coop Rallival a közös együttműködést, és állandó tagjai, állandó aktív tagjai leszünk a Coop Rally családnak.
1: A Coop, az agrár és élelmiszeripar, a helyi gazdaság képviselői, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság képviselői mellett ismert emberek is részt vettek a programon. A megyei élelmiszeripar számára fontosak a hasonló rendezvények. Dr. Dicső Viktória országgyűlési képviselőt hallják.
7: Nagyon fontos, hogy a magyar termékeket népszerűsítsük, ugyanis én azt érzem, hogy a magyar vásárlók még nem elég tudatosak ezen a téren, ha összehasonlítjuk a nyugat-európai országokkal, mint például Ausztria, ahol bemennek a vásárlók, és tudatosan tudják, hogy az osztrák terméket veszik le. Szerintem ebben még van hová fejlődnünk, és szerintem a Coop Rally ez ennek egy első állomás, és nagyon sokat tett hozzá az elmúlt 20 évben.
1: A fogyasztói tudatosság növekszik, a kereskedelmi láncok és a vásárlók egyaránt erőtérbe helyezik a magyar termékeket. A jubileumi rendezvény kiváló lehetőséget biztosított üzemek bemutatására, ahol a látogatók közvetlenül megtapasztalhatták a gyártás technológiát. Sezták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
8: Nálunk is egy nagyobb súlya szerepel a feldolgozóipar, az ipar, kereskedelmi szolgáltatások, de a táj megőrzése szempontjából, a ősi településeink arculatának megőrzése szempontjából, hogy ezek gondozottak legyenek, hogy a még mezőgazdaságból élők meg tudjanak tisztességgel élni a magyar földből, a megyei földből, ezért nagyon fontos természetesen az élelmiszergazdaság, az élelmiszeripar.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként a Nagyeget-hegyre látogatunk, utána egy szihalmi kereszt és egy Mária szobor megújulásáról hallanak. Az Eger melletti Nagyeget-hegy tetején található jelen tudásunk szerint kora 18. századi Szentkereszt kápolna közösségi és intézményesített kutatása helyi civil összefogással 2018 óta tart. Az épület évszázados pusztulás után a 20. század elejére feledésbe merült, csak szorványos adatok utaltak egykori létezésére. A kápolna kutatása 2018-ban indult el Havasi Norbert és a Kaptárkő Egyesület kezdeményezésére, melyhez már a kezdetektől lelkes önkéntesek is csatlakoztak. Az évek során a segítők köre folyamatosan bővült, a terepi munkákat pedig idővel egyre komolyabb régészeti feltárások váltották fel. Idén szeptemberben már két alkalommal is tartottak nyílt napokat a romoknál. Ott beszélgettem Valasek Enikővel, a Dobó István Vármúzeum régészével.

0: 2020-ban jártam itt először, akkor mondhatjuk, hogy az Egedhegyi Szentkereszt kápolna helyén, most már a belsejében vagyunk. Az eltelt idő alatt évente többször is volt régészeti kutatás, ásatás, és ennek nyomán kerültek szó szerint most itt a napfényben napvilágra a romok. Az idei ásatás, a második ásatás mit hozott?
1: Idén ugye májusban volt 2 hétnyi ásatási szezonunk, akkor az volt a cél, hogy a padlószinteket és a járófelületek szintjét meghatározzuk, és ugye ez meg is történt, és ennek alapján határoztuk meg az őszi szezonnak a céljait. Tehát az volt az elgondolás, hogyha megvannak a padlószintek, akkor most már szerencsésen gépi erővel tudjuk igazából kitermelni azt a mennyiségű omladékot, ami még itt maradt és körbevette a templomot kívülről, illetve belülről. Tehát most ez alatt a 2 hét alatt, ami ugye most zárult le, 2 munkagép segítségével kitermeltük az omladékot, és eljutottunk arra a padlószintre, vagy járószintre, amelyen keresztül ugye a hívek is megközelíthették és körbejárhatták az épületet.
0: Ja, most akkor ott állunk, ez a legalja a templomnak, mondjuk úgy?
1: Igen, bár itt különböző szintkülönbségek is vannak, tehát az ide látogató is láthatja, hogy itt ugrik egy picit a padlószint, tehát a nyugati bejáratnál egy kicsit lejjebb vagyunk, míg a szentélyhez közeledvén valószínűleg a padló 1 vagy 2 lépcsőfokot emelkedhetett, de valóban itt, ezen a szinten, a nyugati bejáratnál a küszöb is mutatja, hogy ez a járószintünk.
0: Nézegettem régi, bár nem sok ábrázolás maradt fent erről a kápolnáról, de régi ábrázolásokat, és egy kicsit úgy túl nagynak találtam a méretét a kápolnának, legalábbis a festményen, nyilván kifejezőbb, ha nagyobbra rajzolják, festik, de ha az ember följön ide, akkor rájön, hogy nem is annyira túloztak.
1: Valóban nem. Ugye ezt már 2020, illetve hát 23 óta, amikor is az első feltárásunk volt, már akkor is szembesültünk azzal, hogy ez egy nagy méretű templom. Igazából inkább templomnak is lehetne nevezni, mert méreteit tekintve egy falusi plébánia templommal vetekszik. 22,5 méter hosszúságú és 11,5 méter szélességű épületről van szó. Tehát valóban most már, ahogy eljutottunk ide a padlószintre, és 1,5-2 méter magas álló falaink vannak, egy hatalmas épületben találjuk magunkat.
0: Igen, bejövünk az ajtón, az egykori ajtón, ma már csak ajtónyílás. Jobbra van egy kis beugró. Ez mi? Mi volt?
1: Igen, ez egy mellék kápolna fülke, tehát ilyen kisebb szobrot vagy egy kisebb oltárt kell ide elképzelni. Mai barokk templomokban is előfordul ez az elrendezés. Valószínűleg egy fa vagy egy vas reteszsel el volt zárva, annak a fészkeit lehet is bent a két oldalt látni, de ugye, amikor elhagyták a templomot, akkor minden berendezést kivittek, úgyhogy itt most már sajnos nem láthatjuk, hogy milyen oltár állhatott.
0: És baloldalt ez a kör alaprajzú toronymaradvány?
1: Igen, ez egy csigalépcső torony. Most ugye a toronyajban állunk, és akkor innen északra, vagyis balkész felé nyílt ez a csigalépcső torony, ahol egy fából ácsolt lépcső futott fel. Egyes fokoknak a fészkeit láthatjuk még a falban, szépen kirajzolódnak, és ez a lépcső torony vezetett a haragtoronyba, a haragnak a kezeléséhez.
0: Most már tényleg a templomban vagyunk, kápolnában nem akarom összezavarni sem a hallgatókat, sem magamat, de ez valószínű, hogy csak egy kápolna volt, nem méretét tekintve, nem mondjuk egyházjogi értelemben, és akkor látjuk, ami már igazi templomra utal, azt a sok mellékoltárt, ami a falak mellett volt.
1: Így van, az épületet 4 mellékoltár tagolja, szimmetrikusan vannak elhelyezve egymással szemben, a déli oldalon 2, illetve az északi oldalon 2 oltárfülke. A májusi feltárás során még azt valószínűsítettük, hogy oltár alapozásokat is fogunk találni. Ez nem bizonyult valósnak, inkább a falaknak az alapozási szintjei ugornak ki, tehát itt az északi oldalon pont látjuk, oltár alapozásnak hittük, ám itt a terepviszonyokhoz igazodva magának az épületnek az alapozási patkája magasabban ugrik ki. Tehát oltár alapozásokat nem találtunk, de ettől függetlenül mellékoltárok voltak ezek a fülkék, csak épp olyan oltárokat helyeztek ide el, amelyeket elszállítottak.
0: És fából voltak.
1: Fából ácsolt oltárokat képzelünk el, elszállították őket, tehát nyomuk nem maradt, de ugye fülkék szintjén látjuk. Illetve ezeket a fülkéket hatalmas falpillérek választják el egymástól, valaha díszes szépen kiugró pillérek voltak, amik azon kívül, hogy térelválasztó szerepük van, ugye a tetőszerkezetet és a falakat is tartották.
0: amíg bírták, mert ugye miután elhagyták, beomlott az épület, de vessünk egy pillantást a szentélyre.
1: Igen, a szentélynek a felterását ugye már 2024-ben is elkezdtük, de most tudtuk szépen ugye gépi segítséggel feltárni. Ott is eljutottunk a padlószintekig, illetve a gyönyörű vakolatmaradványok is láthatóak a falakon, ezt is sikerült feltárni, illetve a szentély előtt az északi oldalon még egy bezuhant ablakkeret faragványt is sikerült most feltárni.
0: Van egy kutatóárok, vagy hogy hívjátok a szentélyben? Reméltem, hogyha belenézek egy kriptát, látok, de nem.
1: A kutatóárkot azért nyitottuk, mert megtaláltuk a padlószintet a szentélyben, viszont a padló többi része elpusztult, és a pusztulási szint alatt is bőven tégla és kő omladékot láttunk, ezért azt feltételeztük, hogy egy másik padlószintet fogunk majd találni, esetleg a templom...
0: A régebbi épületét?
1: A korábbi, nevezhetjük korábbi templomnak, vagy inkább ugye az írott források is utalnak arra, hogy 1752-ben omladozásnak indul a templom, szükséges megújítani. Tehát, hogy egy úgymond omladozás előtti 18. század elejé épületnek a korábbi padlója, tehát gyakran van olyan, hogy megújítják a padlót, újra döngölik, újra tapasztják, újra deszkázzák, úgyhogy azt akartuk megkeresni, viszont nem találtuk meg, úgyhogy igazából abban a kutatóárokban azt látjuk, hogy a megújításhoz, tehát ez az 1752-ben történő megújításhoz kapcsolódó munkagödröt ástak, és az omladozó falmaradványokat oda bedepózták, és igazából arra húztak rá egy padlóréteget.
0: Mikor érte fénykorát ez az épület? Mettől meddig?
1: Az újra szentelése, az omladozásnak induló kápolnának a megújítása és újra felszentelése az 1753-ban volt, és ezután folyamatosan fel vannak jegyezve ugye évente kétszer a búcsújárások, körmenetek, és zarándokok is nagyon gyakran látogatják, tehát egészen az 1770-es, 80-as évekig élt a fénykorát, főleg az 1770-es években akkor tudjuk, hogy Barkóczi is itt sátrazott, itt fogadta a francia követet, folyamatosan jöttek a körmenetek, úgyhogy egészen 1780-82-ig, 82-ben mindenképp elhagyják, mert akkor ugye rendeletben megszűnnek a nemetességek és a szerzetes rendek, úgyhogy akkor kénytelenek elhagyni a templomot. De például 1780-ban készül el a vakolata, azt még tudjuk, hogy akkor
0: vakolják. Addig Mária Terézia ideje. Utána jöttek a megszorítások, igen, második József alatt.
1: Így van. Úgyhogy akkor még elkészül a vakolat 1780-ban, ezt onnan is tudjuk, hogy a vakolat magadatálva van, tehát bele volt írva készítésének a dátuma, viszont 82-ben maximum el kell, hogy hagyják.
0: Volt egy olyan feltételezés is, nem tudom, megállja-e a helyét, hogy ez tulajdonképpen egy valamikori katonai épület őrtorony vagy valami romjainak felhasználásával épült, és ezért ezt alátámaszták pénzek is?
1: Ez a feltételezés, hogy épület vagy őrtoronynak a romjaira épült volna fel, vagy annak a falazatát használta, ez egyelőre régészetileg nem bizonyított. Azt tudjuk viszont, hogy itt egy ostromerőd volt 1687-ben, de ez egy olasz típusú erőd volt, metszetről ismerjük a kinézetét, ugye a kiállításunkban látható is a Dobó István Vármúzeumban, és ehhez az erődhez köthetően leletanyagunk van, tehát pénzérméink vannak, kézigránát töredékek, ólomgolyók, golyóöntőformák, puskacsőtöredék, tehát ezek mind erre az erődre utalnak, ami 1687-ben, ugye Eger visszafoglalása előtt itt volt, hogy ugye ostrom gyűrűbe fogták közre a török kéz alatt lévő Egert, és így sikerült végül is felszabadítani. Úgyhogy a leletanyag az mutatja az erődnek a jelenlétét, viszont ugye felszíni maradványai nincsenek egyelőre.
0: Ami még foglalkoztat engem, hogy ugye ezt a kápolnát remeték tartották karban, gondozták, fogadták a híveket, vezették az itteni liturgikus életet. A remeték laka merre van? Van itt egy barlang, amit remete barlangnak hívnak, de hát egy olyan lukkal, mint az még egy remete se érte volna be. Hol laktak ők? Sőt, hol vannak esetleg eltemetve, hiszen ennyi idő alatt nyilván cserélődtek a tagok.
1: Igen, több remetének a nevét is ismerjük. Volt, hogy egyszerre többen is szolgáltak itt. A remete lakot csak sejteni tudjuk, ugye az első katonai felmérésen van jelölve a helye. Most itt állunk a templomban belül, nagyjából délnyugat északkeletre van tájolva, és a katonai felmérés innen mondjuk a szentélytől északkeleti irányban mutatja, nagyjából egy 100 méteren belül Viszont régészeti nyomát egyelőre nem találjuk, ugye fémleletekből fémkeresős kutatásnak köszönhetően már viszonylag sok használati tárgyat, remeték életéhez köthető tárgyat találtunk, mint cipősarokvasak, vasszegek, tűzcsiholók, és onnan abból az irányból, amit mutattam, vaskések is jöttek elő, tehát akár lehetne ott is, de feltételezésünk szerint ez egy fából ácsolt épület volt, aminek viszont régészeti nyomát nem fogjuk találni, úgyhogy csak feltételezéseink vannak. A remete barlang valóban nem alkalmas emberi lakhatásra. Nem tudjuk, hogy a barlang akkor lett-e hasadék, amikor a nagy földrengés volt, ez 1920-as években, és hogy korábban mekkora volt, de valószínűleg az csak ilyen bújó szintjén esetleg működhetett. Fémkeresős kutatókat küldtünk már a területnek az átvizsgálására. Egyelőre második világháborús tárgyakat, lőszereket, késeket, bajonettet találtak.
0: Te ezt úgy kezdted el régészként ásni, hogy önkéntes munkában, ugye? Közösségi munkában. Mi az, ami megtetszett ebben?
1: Igazából nekem ez önkéntes és munkaidő, tehát hogy én már akkor a Dobó István Vár Múzeum régészeti osztályán dolgoztam, úgyhogy mind a kettő ötvözte egymást, nagyon sokszor úgy jártunk ide dolgozni, hogy hétvégén is, mint most is, múlt hétvégén is fenn voltunk, úgyhogy önkéntesként is nagy szeretettel látom el ezt a feladatot. Nem tudom, a kedves hallgatók látták-e a területet még a munkák megkezdése előtt, 2023 előtt, ez egy nagy kőhalom volt. Semmit nem lehetett belőle látni, most pedig már körbejárható is.

0: működünk, én abban önkéntesként, egyesületi tagként veszek részt, és az egyesületnek pont az a fő célja, hogy valahogy felkarolja a templomot, és hogy adjunk egy jövőt, egy távlati utat a templomunknak, úgyhogy az állag megóvása a legnagyobb célunk most éppen, ugye fel vannak tárva a falak, most épp ki vannak téve az időjárási körülményeknek, de ahogy most itt befejeződött a feltárásunk, mi be is fogjuk takarni a falakat, rakunk rá fóliát, geotextilt, hogy megvédjük, és egyébként nagyon jól is bírja a időjárási körülményeket. Vörös agyagba van rakva a mészkőfal, és nem engedi át a vizet, tehát egyelőre nem mutatja elét annak, hogy jobban pusztulna, de ugye betakarjuk a biztonság kedvéért, és hát állagmegóvási tervet készítünk. Védőtető alá szeretnénk tenni az épületet belátható időn belül. Továbbá szeretnénk a bemutathatóságát elősegíteni, rá szeretnénk fűzni az itt húzódó piros tét turistaútra, hogy annak egy lekanyarodó ága legyen, egy megállóponttal, kis esőbeállóval, infótáblákkal, és azt is szeretnénk, hogyha ez így az embereknek a köztudatában még jobban belekerüljön, már így is nagyon sokan ismerik Egerből, nyílt napokra sokan szoktak járni, van, aki már visszajáró, látogató, van, aki már ahogy meglátogatta a templomot, úgy jelentkezett önkéntesnek, úgyhogy szeretnénk népszerűsíteni az embereknek, továbbadni az információkat, a tudást, és egy ilyen látogatható, szerethető célpontot itt az Egedhegy tetején.
1: Az elmúlt percekben az egedhegyi Szentkereszt kápolnáról Valas Egenikőt hallották. Ha az időjárás és az idejük engedi, kiránduljanak egyet a Nagyegedre, és keressék fel a romokat.

0: Szihalom község Heves vármegyében, a Füzesabonyi járásban fekszik, Egertől mintegy 20 kilométerre délre. A településen szorgos kezek munkája nyomán újra régi fényében tündököl a falu két nevezetessége, ugyanis szeptember 13-án a vasárnapi szentmise után hivatalosan is átadták a megújult Mária szobrot, valamint az árpádkori földvárat, amelyen kereszt is áll. Mindkét helyszín megszépítése, rendbetétele igazi közösségi összefogással valósult meg az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően. Erről Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszonyt hallják, akivel Berec Renáta beszélget.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség már az, hogy van olyan pályázati lehetőség, hogy az önkormányzat diákmunkára ad be pályázatot, és akkor nyáron a diákokat tudjuk alkalmazni. És ezt tavaly is megcsináltuk, és az idén is éltünk ezzel a lehetőséggel, és az idén 14 diákot tudtunk alkalmazni, tehát 14 diák kapott tőlünk fizetést. Júliusban 7 diák dolgozott nálunk, és augusztusban pedig 7 diák szintén, és nekem az a misszióm a diák munkával kapcsolatban, hogy mindig a falu szépítésére koncentráljunk, hogy ennek tényleg legyen kézzelfogható eredménye is ennek a diák munkának. Ne csak az legyen, hogy diák munka, és akkor eltelik a nyár, és akkor vége a programnak, hanem valami nagyon attraktív dologra gondolunk ilyenkor, ami a falut szépíti, és hát két gondolatom is volt. Egyrészt a Árpád várunknak a felújítása, amely nagyon leromlott állapotban volt, ez a Bem utcában található, és hát méltatlan körülmények között volt, hisz azért az Árpád vár, az konkrétan Árpád vezér egykori földváráról van szó, és 1885-öt írunk, amikor a földvár létrejött, sőt 1848 készítette a keresztet Kis István, és tulajdonképpen ez egy szakrális hely, és a diákok óriási örömmel csinálták ezt a felújítást, és én azt láttam rajtuk, hogy őket is boldoggá teszi az, hogy tehetnek a falu szépítését, és gyönyörű lett a földvár, kitakarították a gaztól, újra festették a falát, a lépcsőzetét, újra rekonstruálták a keresztet, és ez egy csodálatos, megható pillanat volt, és ugyanúgy a templom mellett a Mária szobor is megtalálható. Szintén az 1800-as években állították ezt a szobrot, és talán, ha jól tudom, akkor ez a szobor régebben máshol helyezkedett el, és utána került a templom mellé. Hát a Mária számomra mindig a reményt szimbolizálja, az, hogy a Jóistenbe vetett hit, illetve a Jézusnak a jelenléte mindig végigkíséri az életünket, és a diákok, az augusztusi csapat nem kevesebb sikerrel is

0: lelkesedéssel újította fel a Mária szobrot, és gyönyörű lett, el is kerítették ezt a szobrot, és vázákkal is bővítették. Mind a két hely gyönyörűen fel lett újítva, és a közmunkásaink is segítettek ebben, illetve a helyi vállalkozók is segítettek ennek a megvalósításában. És hát egy óriási fénypontja volt az, hogy nemrég a Szent Mise után Zsolt atya megáldotta mind a két helyet, és a diákoknak is megköszöntük a munkájukat, és az atya prédikációja megerősítette azt, hogy jó volt ez a gondolat, hogy ezt a két szakrális helyet választottuk, hogy a diákok újítsák ezt fel. Nagyon megható volt mind az atyának a beszéde, mind az, hogy ahogy a diákok ott voltak, és elmondták, hogy ők boldogan tették a dolgukat, hisz számukra is egy fontos momentum volt az, hogy tehettek a faluért, hogy tehettek a falu megújulásáért, tehettek a falu szépítésért, és köszönték a lehetőséget, úgyhogy ez a megáldás egy fantasztikus pillanat volt az életemben. Mondtam is valakinek, hogy nagyon sok videót készítettünk már megörökítve ezeket a pillanatokat, ez volt a kedvenc videóm.
1: Hány diák dolgozott ezen, mennyire volt szükség egyáltalán, és hogy mit igényelt pluszban még az, hogy azért ezek szakrális helyek, tehát akár anyag szempontjából, felhasznált anyag szempontjából, akár tudás szintjén.
0: 14 diák dolgozott, ahogy említettem, a nyár folyamán. Mindenek előtt egyeztettünk az egyházzal, akik nagyon jó instrukciókat adtak, akár a felújítás kapcsán, vagy a színek kapcsán, vagy hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk, tehát hogy ezek egy nagyon fontos motivumok voltak. Tulajdonképpen nem sok anyagi ráfordítás volt. Festékeket vásároltunk, ecseteket vásároltunk, tehát hogy egy minimális anyagi befektetésről volt szó, hisz a helyi vállalkozók mindenben is segítettek, hogyha a Mária szoborra föl kellett menni, akkor Túbi János rendelkezésre bocsájtotta a gépét és a szakembereit. A közmunkások is segítettek, a közmunkások koordinálták egyébként a diákoknak a munkáját, de tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy egy minimális, vagy szinte mondhatnánk nulla befektetésből csodák születtek.
1: Mennyire fontos az itt élőknek, hogy ezek a helyek megújulhattak?
0: Én azt gondolom, hogy fontosak. Tehát ha már azt látom, hogy mennyien kijöttek a megszentelésre, illetve azért még Szihalmon járnak templomba, járnak az egyházi ünnepségeknek a megtartására, bár nyilván nem annyi, mint régebben. Én azt gondolom, hogy ezek fontos elemek, hogy az település életében ezek szerepet játszanak. Meg én azt gondolom polgármesterként is, hogy Szihalom nevezetességei szépen kell, hogy mutassanak.
1: És hát ezek nagyon régi nevezetességei. Mit ad az egyébként a településnek, hogy ennyire jelen van a régmúlt történelem?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezek is megerősítettek azt, hogy a településnek van múltja, jelene és jövője.
1: Tervben van-e még valamilyen hasonló felújítás, és hogyha igen, akkor azt milyen módon szeretnék majd megcsinálni?
0: Igen, szintén az egyházzal szeretnék majd együtt működni, hogy a Kálváriát, ami szintén egy nagyon szép szakrális hely a településünknek, hogy azt szeretnénk ott olyan turisztikai programelemet létrehozni, amely nem feletteti azt el, hogy itt van egy olyan installációkat bemutató kálvária, ami egyedülálló az országban, és ennek egy nagyobb teret szeretnénk adni, úgyhogy tervezünk oda hosszú távon egy ökoturisztikai pihenőparkot mellette, hisz az önkormányzatnak a területe, és ezzel kapcsolatban egyébként Bukta Imre, Kossuth Díjas festőművész keresett meg, hogy ő, neki is ez egy nagy álma, hogy egy tyúkskanzent hozzon létre, illetve egy szabadidős parkot, és ez ugye a Kálvária szomszédságában van, és ezáltal tulajdonképpen a Kálváriának a turisztikai vonzerejét növelni, úgyhogy mindenképpen szeretnék még az egyházat továbbiakban is együttműködni, és a többi szakrális helyet is megújítani, tartalommal megtölteni, és hát az egyházzal való együttműködés fontossága az is, hogy törekszünk arra, hogy az egyházi ünnepek magába a templomba kerüljenek meg valósulás augusztus 20. Most készülünk az adventi rendezvényekre, ugye november 29-én kint fogjuk az első gyertyát meggyújtani, de azután a következő 6-a, 13-a és 20-a, ha jól tudom, így jönnek a adventi vasárnapok, akkor minden vasárnap egy-egy civil szervezet vagy intézményvezetője az adott gyertyahoz kapcsolódó üzenetet el fogja mondani a saját gondolataival, és egy-egy híres fellépő fogja az adventet színesíteni. Itt lesz nálunk Nyári Aliz, Muhadzsit Zoltán, Pitti Katalin, Tóta Bigél, és hát a gyerekeknek és kedvezünk természetesen az első adventkor a Gold Gerinek a fellépésével, tehát az adventet is szeretnénk az egyházzal közösen megvalósítani.
2: Az elhangzott beszélgetésben Gajasné Dósa Katalint, Szihalom polgármesterasszonyát hallották, és most az adás végéhez közeledve kérem, hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem, ne tartsák magukban, hanem értesítsenek minket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. A mai műsor, melynek elkészítésében Berec Renáta volt segítségemre, ezzel véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan rózsafűzér imádságot közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

A szertartás megkezdődik. A kiírás szerint kérem a turistákat, hogy vagy üljenek be a padba, vagy ne járkáljanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mai rózsafűzérünket idősekért, betegekért, rászorulókért, szegényekért ajánljuk föl. A Jóisten figyeli a mi életünket és mellettünk áll, különösen azok mellett, akik valamilyen módon hátrányos helyzetben vannak. Imádkozzunk értük, és a Jóisten szeretetével tudjunk feléjük fordulni. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Éppen kezdetben,
0: most és amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istenünk szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most is és jövőjében. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, csináljunk be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb asszászolnak kívánatra.
0: Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A vatikáni kertek Lourdi barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szentatyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben. A Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A Szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajda Papír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást, emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajda Papírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot hálaadó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és a diákok szeptember 29-én az intézmény védőszentjének Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc-Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta, az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában. Változtak a lelkipásztorok és a plébánosok, változtak az igazgatók, pedagógusok, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. arra biztatta a gyerekeket, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot is, és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna az intézmény főigazgatója ünnepi beszédében rámutatott. Az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értéket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A köszöntő után a diákok zenés-táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Egerben a Lajosvárosi Római Katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér imádság. Október 8-án csütörtökön magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az egri lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúr a Kandúr című meséjének harmadik részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, s átaludta az egész napot. Szép szék volt. A támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes részgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
3: Anya, ki van itt? Ja, én vagyok a szék.
2: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
3: Lakodalomban voltam,
2: felelte a szék, és egész éjjel nem aludtam. Lakodalomban? Ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
3: Kölcsök kértek, válaszolta a szék, és lehunyta a szemét.
2: A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
3: Mi az? Ki van itt?
2: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
3: Szívesen, felelte a szék.
4: Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
2: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közbe, nehogy megharagudjon a szék.
3: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér,
4: és a tányéron volt sok-sok.
2: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
3: Mi az, ki van itt?
4: Jó,
3: ébredt fel a szék, hol is hagytam abba.
2: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
3: Csont,
2: vágta rá

0: ették. Csont! Hökkent meg a kis csacsi.
1: Éja, mondta a szék. Csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján, és verseket mondott.
0: Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
1: Na, hát csak, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
0: Biztos, hogy így volt? Kérdezte a kis csacsi.
1: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
0: Hiszem, hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad. És aztán táncoltunk. Ha láttad volna, milyen szépen táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprűt, és úgy járták a csürdöngölőt. Hol? A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a helyben. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangon. Várcsak, ezt énekelte.
2: Dönödönödön, éljen a bödön.
0: Nagyon szép, mondta a kis csacsi.
1: Várcsak, mondta a szék. A teljes csupor is énekelt. Por, por, por, éljen a csupor.
0: Ezt énekelte. Ásított a szék.
1: Ennyire emlékszem a lakodalomból.
0: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
1: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
0: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magában a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott. De a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
3: Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének harmadik részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormányfőváros háttéralkuról a harmadik kerület polgármestere, mert a fővárostól nem kapott. Kis László Budapest harmadik kerületének polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült. A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte a szervezet közleményben a távirat irodával. A szeptember 28-a és október 2-a között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csak nem 70%-a részt vett. A párthelyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáti Imre a szavazatok 73,3%-át, azaz 318 voksot kapott. Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7%-a támogatta. Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáti Imre. A párt országos vezetését a következő két éves időtartamra az MSZP 2026. október 17-i tisztújító kongresszusa választja meg, fűzték hozzá. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog. Többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az északnyugat-dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet, gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
17: Ökumené. A testvéregyházak fél órája következik.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanal nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodály Kanál nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket, de mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztitek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódása a kollégákhoz és a kultúrába, így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
1: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diplomamunkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége, és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja. És a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tínédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
1: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedves ige a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
1: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon is ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk, több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a küldetés sátorban, vagy a Balatonneten, a missziói expón. És ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
1: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: Ökumené! A Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Karitás percek.
3: Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Én úgy gondolom, hogy a karitatív munka az egy kiváló lehetőség arra, hogy Jézusnak ezt az intelmét életté váltsuk, meg valóra váltsuk. Rendszeres hallgatóink megszokhatták azt, hogy ebben a műsorsávban mindig egy-egy karitás csoport életét mutatjuk be, működését, vagy aktuális programokról beszélgetünk. Most beszélgetünk majd egy csoportról is, de elsősorban én arra vagyok kíváncsi, hogy a karitatív munkát azt hogyan lehet olyan szívvel, lélekkel végezni, ahogy azt az elmúlt. Hát azt mondom, hogy a csoport működése az 30 évre tehető, de hogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lelkületet kíván, ami nem csak egy csoport megalakulásától kezdve kíséri az embert, hanem akár már gyerekkorától. Én nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Begoff Ferencné Katikát. Katika, tegeződhetünk?
4: Igen.
3: Kazincbarcikai karitás csoport életéről egy picit beszélgetni, amelynek alapítója vagy, amely 1996-ban idestova 30 éve alakult. Mielőtt a csoportról beszélgetünk, hol gyökerezik a te életedben az, hogy láttál valakitől ilyen mintát, ilyen példát, hogy segíteni kell az elesetteket, a rászorulókat?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nekem abban a kegyelemben volt részem, hogy én egy vallásos családba születtem. Felmenőim is, mint gyakorló katolikus keresztények voltak, és olyan példát éltek elénk, ami követendő volt, aminek volt értelme, amit érdemes volt követni, segíteni és folytatni tovább azt, amit az őseinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől láttunk. Ugye háború idején születtem, tehát a háború idején, illetve utána nehéz évek jártak az egész országra, többek között arra településen élőkre is, történetesen Szikszón születtem, tehát az ottani kisvárosba, ami legtöbb embernek nagyon nehéz volt. A szüleimet is rengeteg olyan dolog érte, ami még nehezebbé tette az életüket, viszont a segítőkészség akkor is megmaradt bennük, megmaradt az Istenhez tartozás érzése, megmaradt az, hogy másokon segíteni kell, akik nálunknál még jobban rászorulók. Egyik gyermekkori emlékem az, hogy egy idős néni, aki özvegy volt, gyermeke nem volt, jött a karácsony, és az édesanyám egy kosárba összekészített süteményt, egy kis sültet, egy kis itókát, szörpöt és ilyeneket, és mi az öcsémmel pedig csináltunk egy kis karácsonyfát, és akkor azt mi szent este vittük a Mariska néninek, aki nagyon megörült neki. És az a belső érzés, gyerekkori érzés, és amit akkor gyerekkoromban éreztem, illetve éreztünk az öcsémmel együtt, hogy most mi vagyunk az angyalkák, milyen jó, és így vittünk, és nagy-nagy örömet szereztünk a Mariska néninek. Vagy például jellemző volt ott a mi környezetünkben akkor, hogy a katolikus családok összefogtak, hogyha láttak bajba jutott embereket. Volt egy katolikus hívő család, akinek az apa kint maradt a fronton, az anya súlyos beteg lett, és ott maradt 4 gyerek. És hát el lehet képzelni az édesanyja gondját, és akkor a katolikus asszonyok, köztük édesanyám, összefogtak, és beosztották, hogy melyik nap kivisz ebédet a Rózsika néninek, mert hogy a gyerekek ebédet kaptak az iskolába, de a néninek nem volt megoldva az ebédje, és ez minden napra szépen el volt látva az ebéddel. Sokszor vittem én is az ebédet neki, meg aztán még olyan volt, hiába szegények voltak, de heti 20 forint forintot összeadtak ezek a családok. Na most itt már szinte nem egységes ez a 20 forintot, hogyha kimondom, de akkor ott azért 6 kiló kenyér ára volt. Most jó, nem mindegyikből kenyeret vettek, de segítség volt, hogy a gyerekeknek azért a napi reggeli vacsora gondjuk azért meg legyen oldva. És emlékszem, hogy vittem az ennivalót, és még érzem most is, hogy szorítottam a kezembe a 20 forintot, hogy el ne hagyjam, amíg odaérek, mert erre nagyon nagy szükség van. És Istennek legyen hála, mind nagyon-nagyon komoly tanult, iskolázott, és legjobb tudomásom szerint 50 év távlatából van információm, hogy mindenki vitte tovább a hitet, és én úgy gondolom, hogy azt a szeretetet is, amit ők kaptak akkor annak idején.
3: Ez a szociális érzékenység, ez mennyire volt meghatározó a hivatásválasztásodban?
4: Véletlen volt, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Én pedagógus szerettem volna lenni, történelemföldrajz szakos tanár, de valahogy elbambultam a jelentkezéseknél, és leérettségiztem, és az édesanyám már mondta, hogy menjél valahol. Nagyon jól éreztük egymással magunkat, pláne úgyhogy épp akkor kaptunk egy új lakást itt Barcikán, és akkor én kollégista voltam, viszonylag kevesebbet időt töltöttünk együtt, és akkor az nagyon jó volt megint együtt lenni, olyan boldogságban voltunk, hogy csak, és akkor hát az édesanyám azért józanabb volt, és mondta, hogy most menjél a munkaügyi központba, és próbálkozzál, mert minden munkát elvisznek mások. Na, és akkor így jelentkeztem, és akkor kérdezték, hogy tanultam-e latint. Hát mondom, nem. Hát akkor miért tanultam? Hogy orosz kötelező volt, és akkor én szerintem most már azt mondhatom, hogy szerencsés voltam abban, hogy én egy angol osztályba kerültem, és aztán mondtam, hogy hát angol érettségim van. És akkor hát kár, mert akkor lenne a patikában munkahely. Hát mondom, ha az angolt megtanultam, megtanulom én az a latint is, és aztán így jelentkeztem, aztán először fölvettek csak úgy dolgozni, aztán később az iskolába is, pár hét múlva, mert már pont ez augusztus, meg szeptember következett, és most már örömmel mondhatom azt, hogy elkezdtem itt Barcikán 45 évvel azelőtt, és 45 évet egy helyen, egy patikában végig dolgoztam. Minden nap örömmel mentem, minden nap szerettem a munkámat, szerettem az kollégákat, és nagyon szerettem a betegeket. Tehát annyira jó volt velük találkozni, pláne amikor már később a betegek közé is mehetem, először csak benti munkán voltam, és hát nekem az egyik legnagyobb kitüntetés, és ez nem csak egyszer fordult elő, amikor mondták, hogy egész úton azért imádkoztam, hogy maga legyen a gyógyszerkiadóba. És hát nekem tényleg ez egy kitüntetéssel felért, és annyira örültem, meghallgattam, és volt türelmem hozzájuk, és szeretem őket, megértettem a problémájukat, és hogy segíteni kell, mindenképpen segíteni kell, mert ilyen helyzet van éppen.
3: Éppen ezt akartam mondani, és most így remélem, hogy a hallgatók is jól értik, meg abban biztos vagyok, hogy te is jól érted, hogy valahol egy kisvárosban vannak olyan intézmények, legyen az egy gyógyszertár adott esetben, vagy legyen egy fodrász, legyen egy élelmiszerbolt, ahol az emberek, főleg aki egyedül él, idősebb, nincs közvetlen hozzátartozó a közelben, ott tud egy kicsit társasági életet is élni, akár elmesélni a gondját, baját. Volt ilyen tapasztalatod a gyógyszertárban?
4: Igen, kezdetekben kevesebb, mert akkor egyetlen patika voltunk mi a városban, és akkor ez egy 40 ezer körüli város volt, ma 25-28 körül van a lélekszám, és környéken is kevés patika volt, tehát rengeteg betegünk volt, és akkor kevesebb. De a jó indulat, a segítőkészség azért arra akkor is nagy szükség volt, és amikor tehettem én, akkor segítettem. Aztán később ugye a privatizáció után sorra alakultak itt a gyógyszertárak, és akkor már több idő jutott erre, de amíg kevesebb idő volt, akkor is annyira nem mindegy volt, hogy hogy fordul az ember a beteg felé, milyen együttérzéssel, milyen empátiával, hogy átérezze, hiszen voltak hiánygyógyszerek, és voltak olyan dolgok, amiket szívvel, lélekkel kellett úgy megoldani és segíteni rajtuk, és hát én erre mindig tudatosan is törekedtem, ibarkodtam így tenni, amikor csak tehettem.
3: Ugrok egy nagyot, vagy viszonylag nagyot az időben, 1996, amikor megalakult Kazincbarcikán a Karitás csoport. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Te vagy az egyik alapítója, vagy egyetlen alapítója ennek a csoportnak. Mi az, ami igazából életre hívta akkor ezt a csoportot?
4: Dr. Medvei János atya volt a plébánosunk akkor, aki nagy szívvel állt a betegek, illetve az egyházközség felé, nagyon szerette a híveink, és hát ő vele együtt gondolkodtunk azon, hogy mit is lehetne csinálni, hiszen pár évvel azelőtt már volt itt árvíz, voltak természeti katasztrófák a környéken, meg távolabb is, és akkor mi úgy mozgolódtunk, hogy hogyan kellene segíteni, és valójában akkor már elkezdtünk egy gyűjtést, amit nem Barcikán használtunk, hanem eljuttattuk oda, hová kellett, már nem is igazán emlékszem, hogy hová, és próbálkoztunk, hogy mit is hogyan lehetne ezt intézményesített formába valahogy, és akkor Medvei János atya mondta, hogy hát alakítsuk meg akkor a Karitást, a katolikus Karitásznak a helyi plébániai csoportját, és hát így kezdődött. De

0: segélyszervezetek is működtek, de az, hogy hogyan működik a katolikus karitás, arra volt előttetek példa?
1: Nem volt, de Medvegy atya elküldött minket az akkori világi elnökkel Egerbe, és ott tájékozódhattunk, kérdéseinkre választ kaptunk, és hát akkor azért már volt jobban fogalmunk arról, hogy hogyan és merre menjünk, és hogyan csináljuk. Most azt el kell mondani, hogy pénzünk egyáltalán nem volt. Akkor úgy kezdődött, hogy kis papírokat, cédulákat nyomtattunk ki, kétfélét. Az egyiken az, hogy segítene, és az a rajta volt, ugye a név elérhetőség ilyesmi, és az, hogy miben tud ő segíteni, mit tud ő felajánlani. A másik kis papíron pedig az volt, hogy segíthetünk, és akkor oda pedig azok az emberek írták a nevüket és igényüket, kérésüket, amik alapján egyrészt volt egy névlistánk, másrészt volt egy, hogy mik lehetnek a feladataink, hiszen azok már konkrétak voltak, mert ez a saját környezetünkből adódó kérések voltak, és ennek alapján indultunk el a munkával. Na most pénzünk egyáltalán nem volt, és akkor már lassan jött az ősz, a karácsony, és volt egy drága angol tanárnő tagunk, aki szervezett egy angol nyelvtanfolyamot, egy ilyen gyors talpallót, egy kis pénzösszeggel, és hát az első időben az volt a kis tőkénk, amit ő szépen filléről fillérre leszámolt, papíron minden annyira drága volt, holott neki is volt azért 4 gyereke, ezt mellesleg mondom, és mindet ide adta, és ebből vettük meg az első 40 karácsonyi élelmiszercsomagot, amit nagy örömmel tudtunk szét osztani már a szegényeink között. Ugyanakkor beindult egy idős beteg látogatás, tehát voltak olyan idős tagjaink, vagy pedig ajánlottak valakit, hogy menjünk el hozzájuk, és látogassuk meg, ha kell bevásárolni, segíteni, vagy egy kis élelmiszerrel, és beindult nem sokára a kórházi beteg látogatás is. És hát annak kettős célja is volt, hogy meglátogattuk, és egy missziós célja is, hogy ha valaki katolikus volt, és szeretett volna papot gyónni, áldozni, akkor erre az összeírás alapján az atya elment, és hát részesültek a szentségekből.
0: Akkor gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ti magatok kitaláltátok azt, hogy hogyan lehetne a legoptimálisabban azok között a körülmények között, meg azok között a feltételek között, amik ezelőtt 30 évvel adódhattak, vagy akkor adottak voltak, minél hatékonyabban segíteni a rászorulóknak. Hogyan vált ez egyre inkább, azt mondom, hogy professzionálissá, hiszen ma már beszélhetünk arról, hogy nagyon komoly háttere van a katolikus karitásznak.
1: Igen, hát nekünk nagy szerencsénk volt az, hogy a legelső jelentkezőknél is nagyon változatos volt az összetételünk, tehát volt közöttünk pedagógus, volt közöttünk egészségügyi, volt közöttünk mérnök, volt közöttünk varrónő, aki nagyon ügyesen kézműveskedni tudott, és rengetegféle ilyen, hogy ki mihez értett. És akkor ennek alapján aztán nagyon szépen alakultak a feladatok, mert volt hozzáértés, volt akarat, és akkor tényleg egyre jobban tudtuk kiterjeszteni, szélesíteni a munkánkat, a feladatainkat, tehát több mindent át tudtunk vállalni, vagy felvállalni, mint amit a kezdetén. Nagyon ügyes, nagyon jó karitás tagjaink voltak, akkor is meg elmondhatom, hogy most is. Jó akaratúak, széles látókörűek, tényleg rögtön észreveszik, ha valahol baj van, szentmiséken is látunk olyan elhagyatott embert, akkor utána járunk, hogy mi van, mit lehet rajta segíteni, és hát egyes rendezvényeknél meg pláne nagyon-nagyon szükséges az egy jótékonysági rendezvénynél, hogy több mindenhez értsen, rátermet legyen, tudjon szervezni. Úgyhogy hát így lassan szépen alakultunk.
0: Vételkörzetünk Gödöllőtől Törökszentmiklós sátoralja új hely Észak-Kelet-Magyarországot fedjük le. Lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, és én magam is így vagyok, akik így Kazincbarcikát nem nagyon látjuk. Néhány szóval mesélnél arról, hogy Kazincbarcika maga a város, az itteni lakosságnak a lehetőségei hogyan változtak a 30 év során. Kik voltak eleinte a segélyezettjeitek, és változott-e ez, hogyha most itt nézzük, hogy 2026-ot írunk?
1: Igen, hát akkor visszamegyünk a mi kezdetünkhöz, a Karitász idejéhöz. Hát az majdnem egybeesett a rendszerváltással. Említettem az elején, hogy volt 40 000-es város, ma ennyi. Ennek az az oka,

0: Ahogy egy csomó üzem megszűnt, bányák bezártak, iskolák szűntek meg, és hát nagyon kevés lett a létszám, ugyanakkor munkanélkül maradtak emberek, és azokat mindenféleképpen segíteni kellett. Aztán a népesség aránya is változott, újabb szegény rétegek alakultak ki, aztán utána jött az, hogy 2011-ben idejöttek a szalíziak, és akkor egy teljesen új világ tárult elég, nem csak egy szerzetes rendbe való betekintés és együttműködés kapcsán, hanem általuk a mély szegénységre rálátunk. A herbolyai nagyon szegény, elhagyatott, nagyon rossz körülmények között élő emberekre. Tehát ez megint egy új feladatot, de azt is mondhatom, hogy új lendületet is adott a Karitásznak, mert nekünk ott dolgunk volt akkor már a tanodába, a különböző szalézi rendezvényeken, az oratóriumokon, és hát ez megint teljesen összekapcsolódott a Karitász munkával, Karitász tevékenységgel.
1: Mesélnél egy kicsit arról, hogy ez milyen sajátosságokkal járt, meg hogyan tudtatok ti a szalíziakkal együttműködve segíteni itt a mély szegénységben élőknek?
0: Érdekes módon, hogy majdnem egybeesett az, hogy én voltam a alapító és Karitász vezető 2012-ig. Akkor édesanyám betegsége miatt én lemondtam, mert nem tudtam emellett felelősen csinálni, és Adásvári János atya lett a Karitász vezető. Na most az, hogy ő lett a vezetőnk, hát megint egy csodálatos új világ kezdődött, én úgy gondolom, és szinte nem vettük észre azt, hogy ő hogy mond bele minket a szalízi világba, így is mondhatom. Tehát meghívott oratóriumra, hogy csak mint karitásztag, menjünk zsíros kenyeret kenni, mert ott vannak a gyerekek, és akkor el kell őket látni, és akkor csak egy kis ilyen karitász munka volt először, és a végén hát azt mondhatom, hogy nagyon kedves, gyengéd ráhatással, mégis, hát nem voltunk a szalíziak között, amit én most is úgy értékelek, meg most már pláne úgy értékelek, hogy ez egy nagyon nagyon jó találkozása volt a Karitásznak és a szalézi rendnek. Na most a szalézi rend tudva levő, hogy ők a legelesettebb, legszegényebb gyerekeket patronálják, Don Bosco példájára, és próbálnak nekik lehetőséget adni, kihúzni a mély szegénységből, és elsősorban tanítani, hogy az egyháznak, a világnak, az országnak jó emberei legyenek, megbecsült emberei. Don Boscónak az volt a mondása, hogy jó keresztények és jó állampolgárok legyenek ezekből a gyerekekből, tehát ez a pontos meghatározás, én azt hiszem, és hát erre törekszenek nagy-nagy-nagy erőfeszítéssel, és ennek most már a Karitász, mi is részesei vagyunk, és az, hogy Don Bosco meg Szent Erzsébet találkozott egymással, ugye Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász, katolikus Karitász védőszentje, és ő pedig azt mondta, hogy tegyétek boldoggá az embereket, hát nekünk ez a dolgunk, hogy tegyük boldoggá az embereket, és ezeken a szegény gyerekeken, akik nem tehetnek, hogy olyan helyre születtek, ezeknek megadni mindazt a segítséget, ami módunkban áll. És az, hogy a Karitásznak azért némi olyan anyagi java van, hogy rengeteg ruhaneműt kapunk adományokból, cipőt, olykor háztartási eszközöket, és sok mindent, hogy a szükség van, akkor tudunk segíteni pontosan. Itt működtett a Szalnész jelent egy Don Bosco iskolát, ami most már egyre szélesebb körben segít a gyerekeknek, befejezheti a 8 általános iskolát, tanulhat szakmát, középiskolát elvégezhet, aztán van olyan, aki nagyon nehezen tanul, és nehezen tudja megállni a helyét azoknak ilyen műhelyiskolába. Lehetőség van arra, hogy mégis egy szakma közeli, nem teljesen szakmát, de ahhoz közeli állapotot valahogy elérjen, és akkor már azzal könnyebben tud elhelyezkedni, és hát ez egy csodálatos dolog. Na de ide ugye nagyon sok esetben szegény gyerekek járnak, és hát volt olyan eset, amikor eljött egy gyerek, még működött a kollégium itt a határtól messziről még szeptemberbe, októberbe, és akkor decemberben leesett a hó, mire jött az szünidő, és akkor nem tudott hazamenni, és akkor szólt az atya, hogy hát tudnánk egy cipőt besegíteni, hogy haza tudja menni, mert szandálba azért mégse kellene. Vagy jött a szallaga volt, és akkor nem volt a gyereknek fehéringe, nem volt egy öltönye, és akkor ilyenekbe tudtunk nekik segíteni. Drága Karitász társaim, már van külön ilyen helyen gyűjtik az ilyeneket, hogy ballagásra, meg szalagavatóra legyen a gyerekeknek fehéring, nyakkendő, meg öltöny. Úgyhogy hát ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, meg nekünk is nagyon jó érzés az, hogy tudunk segíteni, és van értelme, és nem csak ott van az a ruha, hanem használatba kerülnek. Meg én úgy gondolom, hogy az adományozók is, ha látnak, örülnének, hogy na hát milyen helyes fiatal emberek hordják az ő ruháikat, és hát majd boldogulnak, és odáig eljutottak már, hogy ballognak.
2: Kedves hallgatóink, Begó Ferenc nével, a Kazincbarcikai Karitás csoport vezetőjével Papildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormányfőváros háttéralkuról a harmadik kerület polgármestere, mert a fővárostól nem kapott. Kis László Budapest harmadik kerületének polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült. A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte a szervezet közleményben a távirat irodával. A szeptember 28-a és október 2-a között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csak nem 70%-a részt vett. A párthelyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáti Imre a szavazatok 73,3%-át, azaz 318 voksot kapott. Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7%-a támogatta. Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáti Imre. A párt országos vezetését a következő két éves időtartamra az MSZP 2026. október 17-i tisztújító kongresszusa választja meg, fűzték hozzá. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog, többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az északnyugat Dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Az est hangjai.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Johannes Rose fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Nem a vagyon, a pénz tesz gazdaggá, hanem az öröm, a lélek öröme. Ma a Helgák ünneplik névnapjukat. Kérem, most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Majd 20 óra 35 perctől megismételjük a Szerzetesek fél órája című műsorunk múlt vasárnapi adását. Ebben pedig Zsódi Viktor, piarista tartományfőnökkel beszélgetünk a katolikus nevelés táblatairól. 21 órakor híreket mondunk, majd Egymást közt című műsorunk keddi adásának ismétlését hallják. Nos, a műsorban Nobilis Mario, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológiai tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről. 21 órától Tokai frekvenciánkon Téka című műsorunkban kulturális válogatásunk szól, amelynek elején az Országos Könyvtári Napok Miskolci és Egri programjairól, valamint a Könyves Vasárnap rendezvényeiről beszélgetünk. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük Önökkel. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, Sienkiewicz Kuvadiszáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel. Érdemes lesz velünk tartani. Ajánlunkban most Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét hallják.
4: A könyvtári napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárok szerepére. Minden évben választanak egy jeligét, egy szlogent a könyvtári napok programsorozatához. Idén az optimizmust választották, amit talán a legfontosabb most a könyvtáros szakmában. És valójában a könyvtár segít abban, hogy optimisták maradjunk, és egy eszköz arra, hogy bármilyen problémát meg tudjunk oldani, és a programsorozat erre a könyvtári szerepre hívja föl a figyelmet.
3: Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 21 órától Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órakor híreket mondunk, majd Kódex című műsorunk csütörtöki adásának ismétlése következik. A mai adásban az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 14. részét Kovács Máté előadásában hallják.
5: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Szerencsénk volt. Délután éppen cirkusz előadás készült, és a vidéki népek is kezdtek tódulni, ki szekéren, ki lóháton. A cirkusz még este előtt el akart menni, így hát remek kilátásaink voltak. A herceg kibérelte a községházát, és aztán körüljártunk kiragasztani a színlapokat. A szöveg ez volt.
1: Shakespeare felújítás, felülmúlhatatlan szenzáció, kizárólag ma este. A világhírű tragikus színészek, ifjabb Garrick, a londoni Drury Lane tagja, és idősebb Keane, a londoni Királyi Színház és több európai operaház örökös tagja, fellejthetetlen Shakespeare alakításában. Az erkély jelenet a Rómeó és Júliából. Rómeó, David Garrick, Julia, Edmund Kean. És a társulat összes többi erői. Új kosztümök, új díszlet, új szereposztás. Ezen kívül az izgató, fenséges és vérfagyasztó párban jelenet a harmadik Richardból. Harmadik Richard, David Garrick, Richmond, Edmund Kean. Továbbá közkívánatra Hamlet halhatatlan monológia. Előadja a kiváló Edmund Kean. Ezt a szerepet 300-szor játszotta el Párizsban, kizárólag ma este, sürgető európai szerződések miatt. Belépődé 25 cent. Gyermekek és szolgálók részére 10 cent.
0: Utána szétnéztünk a városban. A házak és a boltok ócska, ütött kopott fabódék voltak, cölöpökre építve. Fél méterrel az utca szintje fölé, hogy áradáskor a víz be ne csapjon a lakásokba. És még csak ki se voltak messzelve. A házakat apró kertek vették körül, de úgy látszik, mást nem termesztettek bennük, csak gizgaszt, napraforgót, hamut, ócskacipőket és csizmákat, törött üvegeket, rongyokat és lyukas fazekakat. A kerítések is mindenféle szedett-vedett lécből állottak, csak úgy átabotában megszögelve. Kidült-bedült mindenik, és az ajtót is csak az imádság tartotta rajtuk. Egyik-másik palánk valamikor be volt messzelve. A herceg azt mondta, hogy talán Kolumbusz idejében. A kertekben disznók turkáltak, és gyerekek ugrándoztak, akik a disznókat hajkurázták. A boltok mind egy utcában voltak. Elől mindegyiknek ponyvája volt kifeszítve, és a falusiak a tartórudakhoz kötötték a lovukat. A ponyva alatt üres ládák és naplopók tanyáztak, akiknek minden foglalkozásuk az volt, hogy bicskájukkal a ládákat farigcsálták, és közben bagót rágtak. Minden póznához legalább egy naplopó támaszkodott zsebrevágott kézzel, és csak akkor húzta ki a kezét, ha bagót vagy dohányt kért kölcsön. Az ember minduntalan azt hallotta.
1: Adj egy pofa bagót, Hank!
2: Nem tudok adni! Csak egy kicsi maradt magamnak is, kérj Bill-től!
0: Bill aztán adott, ha adott. Vagy azt mondta, hogy neki sincs. Az ilyen csavargók közt vannak olyanok, akiknek soha sincs egy centjük se. De még egy pofa bagójuk sincs a sajátjukból. Még a bagót is kölcsön kérik. Mennél jobban közeledett a dél, annál több szekér és ló mutatkozott az utcán. A családok magukkal hozták az ebédjüket és a szekereikben ették meg. Bőven fogyott a pálinka is, és több helyen össze is verekedtek.
2: Hő, itt jön Box. Mégiscsak bejött a maga kis itókájáért. Itt jön, fiúk!
0: A naplopók mind csodára örültek. Úgy látszik, sokat röhögtek Box rovására. Az egyik azt mondta.
2: Kíváncsi vagyok, kibe fog belekötni máma. Ha mindenkit elintézett volna, akibe belekötött az utóbbi 20 évben, csuda nagy tekintélye volna.
1: Bár engem fenyegette meg egyszer, Box, akkor legalább tudnám, hogy 1000 esztendeig se halok meg,
0: mondta egy másik. Box arra felé ügetett lovám. Kiabált és üvöltött, mint a sakál.
1: Hé! Félre az útból! Harcias kedvemben vagyok, és ha nem takarodtok, mindjárt föl fog menni a koporsó ára.
0: Be volt rúgva, és ide-oda hajbókolt a nyerekben. Jó 50-es lehetett. A képe egészen kivörösödött. Mindenki kiabált feléje. Röhögtek rajta, ugratták, ő pedig visszakiáltozott, hogy lesz gondja rájuk, és jönnek még az ő utcájába, de most nem ér rá, mert azért jött a városba, hogy megölje a vén, Sherburne ezredest. Megpillantott engem. Odafordult és rám kiáltott.
1: Hogy győztek, kölök? Elkészültél a halálra?
0: Aztán tovább lovagolt. Én begyulladtam, de az egyik fickó azt mondta,
2: na, csak a szája jár, mindig ilyen, ha be van rúgva. Legjobb természetű vénbolond egész Arkansasban. Légynek se árt, se részegen, se józanon.
0: Boggs odalovagolt a legnagyobb bolt elé. Lesunyta a fejét, hogy belásson a ponyva alá, és beordította.
1: Gyere, kis zsárbor, bújj ki, és nézz a szemembe, amersz! Te csaptál be, te rád vadászok most kutya, és most meg is fogtalak.
0: És így tovább. Elmondta Sherburne mindennek, ami eszébe jutott. És lassanként az egész utca teli volt néppel, akik rajta rögtek, és hallgatták szájalását. Egyszerre csak kilépett egy büszke tartású, olyan 55 év körüli férfi a boltból. A legeslegjobban öltözött valaki az egész városban. És a tömeg ketté vált, hogy utat nyisson neki. Igen nyugodtan és csöndesen azt mondta Boggsnak,
2: már unom, Boggs, de pontosan egy óra időt adok neked. Egy óra. Jól jegyezd meg. Ha azután is kimered nyitni rám a szádat, elbújhatsz a világ másik végére, ott is megtalállak.
0: Aztán sarkon fordult és visszament. A tömeg igen megcsöndesedett. Moccanni se nagyon moccantak, és senki nem nevetett. Boggs ellovagolt onnét, és utcahosszat tovább szitte Sherburne-t, ahogy a torkán kifért. Hamarosan visszafordult, és megint megállt a bolt előtt, és ott folytatta, ahol az előbb abba hagyta. Egy páran oda csoportosultak köré, és próbálták elhallgattatni, de nem lehetett bírni vele. Csak tovább káromkodott. A kalapját a földhöz vágta, és átlovagolt rajta. Aztán megint végigvágtatott az utcán. A szürke haja lobogott utána. Mindenki igyekezett észretéríteni, és le akarták ráncigálni lováról, hogy becsukják valahová, ami kiózanodik, de nem használt. Tovább vágtatott és átkozta Sherburne-t. Valakinek eszébe jutott.
2: Menjetek a lányáért, gyorsan, hozzátok ide a lányát. Talán arra hallgatni fog. Ha valaki le tudja beszélni, talán ő.
0: Valaki elfutott érte. Én elindultam lefelé az utcán. 5-10 perc múlva megint megjelent Boggs, de nem lóháton. Kalap nélkül tántorgott felém. Két oldalt két barátja támogatta karonfogva. Már lecsöndesedett és nagyon behúzta a nyakát. Nem maradt hátra, hanem inkább ő sietette a másik kettőt. Egyszerre fölhangzott.
1: Boggs!
0: Oda néztem, ki kiáltott. Hát, ott állt Sherburne ezredes. Nyugodtan állott az utcán, fölemelt pisztolya kezében, nem célzott vele. A csövét az ég felé tartotta. Ugyanabban a szempillantásban látom, hogy egy fiatal lány szalad arrafelé két férfival. Boggs és társai megfordultak. Mikor az ezredes rákiáltott, és megpillantották a pisztolyt, a két ember félreugrott. A pisztolycsöve pedig lassan lefelé fordult, Boggs felé. Mind a két kakasa felhúzva. Boggs égnek emelte a karját, és elkiáltotta magát.
2: Ne lőj az Istenért!
0: Durr! Szólt az első lövés. És Boggs hátra tántorodott, a levegőbe markolászva. Durr! Hallatszott a másik. És Boggs összeesett. Elterült a porban, mozdulatlan, mint egy zsák, kiterjesztett karral. A lány fölsikoltott, odarohant és ráborult az apjára zokogva.
2: Megölte, ó Istenem, megölte!
0: A tömeg összezárult körülöttük, egymást lögdösték és nyomták, a nyakukat meregették, hogy jobban lássanak. A körön belül állók pedig igyekeztek visszatartani őket, és kiabáltak,
2: vissza, vissza, levegőt hagyjatok neki, levegőt!
0: Sherburne ezredes elhajította a pisztolyát. Sarkon fordult, és elment. Boggsot a patikába vitték. A tömeg ott nyüzsgött körülötte. Az egész város odagyűlt. Én is odafurakodtam, és jó helyet találtam az egyik ablakban, ahonnan mindent láthattam. Lefektették a padlóra, egy nagy bibliát tettek a feje alá, egy másikat pedig kinyitottak, és a mellére tették. Előbb azonban kinyitották az ingét, és látni lehetett, hol mentek be a golyók. 8-10 hörgés még kiszaladt belőle, a melle fölemelte a bibliát, mikor belélegzett, és leengedte, mikor kilélegzett. Aztán mozdulatlan maradt. Meghalt. A lányát elvonszolták mellőle. Az, szegény, sikoltozott és zokogott, de elvitték. 16 éves forma lehetett. Nagyon bájos és szelíd kinézésű, de sápat volt és össze volt törve. Rövidesen az egész város összegyülekezett a patika előtt, tolakodva, lögdösödve, könyökölve és az ablak körül nyüzsögve. Aki látta a lövöldözést, arról mesélt. Egész tömeg nyüzsgött körülöttük, kinyújtott nyakkal hallgatták a történetet. Aztán valaki elkiáltotta magát, hogy meg kellene lincselni Sherburne-t. Egy perc alatt végigfutott a tömegen, és mindenki ezt kiáltozta. Erre ordítozva elindultak, és minden szárítókötelet leszaggattak, ami az útjukba esett, hogy azzal akasszák föl az ezredest. Sherburne háza felé özöllöttek az utcán, üvöltöztek, ahogy a torkukon kifért, és ami nem szaladt el előlük, azt legázolták és pacallá tiporták. Ijesztő volt nézni. Gyerkőcök szaladgáltak a tömeg előtt, visítozva és igyekezve elszaladni az útból. Minden ablak tömbe volt asszony néppel, és minden fán négerkölykök csücsültek. A néger férfiak és asszonyok pedig a kerítések mögül lesték a dolgot, de mikor a tömeg a közelükbe ért, elinaltak, nehogy őket is elkapják. A nők és a gyerekek bőgtek, ahogy a torkukon kifért. Sherburne kerítése előtt megtorlódtak, olyan sűrűn, ahogy csak tudtak, és az ember a saját hangját se hallotta a lármától. A házig egy kis kert futott, talán 20 méter széles. Valaki elordította magát, törjük be a kerítést! Erre egy recsenéssel benyomták a palánkot, és nekilódultak a ház falának, mint egy hullám. Ekkor lépett ki Sherburne a ház tornácára. Két csövű puska a kezében, és megállott, nyugodtan is, minden izgatottság nélkül. Kise nyitotta a száját. A ricsaj alább hagyott, és a hullám visszatorlódott. Sherburne egy szót se szólt, csak nézett le rájuk. Ez a némaság irtó hátborzongató volt. Sherburne végigjáratta a szemét a tömegen, és akire ránézett, az igyekezett állni a tekintetét, de nem sokáig bírta. Inkább lesütötték a szemüket, és kussoltak. Aztán Sherburne elnevette magát. Nem vidáman, hanem úgy, ahogy akkor érez az ember, ha homok csikordul meg a foga alatt a kenyérben. Aztán lassan, megvetően megszólalt. Ti akartok meglincselni valakit? Mulatságos. Még hogy ti volnátok elég bátrak meglincselni valakit, aki férfi a talpán, amiért van merszetek göröngyökkel megdobálni valami nyomorult, ágról szakadt nőszemét, aki ide téved, azt hiszitek, hogy van bátorságotok hozzányúlni egy férfihoz? A legszánalmasabb látvány egy ilyen embercsorda. A hadsereg is csak csorda, a katonákat nem a velük született bátorság hajtja. Csak a nagy tömegük meg a tisztek adnak nekik némi bátorságot. De egy ilyen csürhe férfi nélkül, aki vezesse őket, még sokkal szánalomra méltóbb. Most pedig nincs más hátra a számotokra, mint behúzni a farkatokat. Hazamenni és elbújni egy lyukba. Ha lesz lincselés, az biztosan éjszaka lesz déli szokás szerint, és akik jönnek, állarcba jönnek, és lesz velük egy férfi, aki vezesse őket, most pedig takarodjatok. És ezt mondva puskáját bal karján átfektette, és felhúzta a kakasát. A tömeg hirtelen visszahúzódott. Szétszakadozott, és minden irányba elszélett. Ott is maradhattam volna, ha akarok, de nem volt nagy kedvem hozzá. A cirkuszhoz mentem. A hátsó fele körül őgyelektem, és mikor az őr elment, bebújtam a ponyva alatt. A 20 dollárosom és holmi apró pénz nálam volt ugyan, de miért ne spóroljak, ha lehet? Az ember sosem tudja, mikor kerül rá nagyobb szükség, messze hazúról, idegenek között. Igazi nagy cirkusz volt. Nincs pompásabb látvány, mint mikor kettesével belovagolnak, egy hölgy és egy úr egymás mellett. A férfiak csak feszes nadrágban és ingújban, cipő és sarkantyú nélkül, a kezük a csípőjükön könnyedén és mutatósan. Legalább 20-an voltak. És minden nő csuda szép, mintha egy csapat királynőt látna az ember. Olyan ruhákban, amelyek legalább 1 millió dollárba kerülnek, telehintve gyémántokkal. Nagyszerű látvány volt, még életemben nem láttam ilyen szépet. Aztán egymás után fölállottak, és finoman és kecsesen libegtek végig a porondon. A férfiak magasan, előkelően, feszesen, a fejük cikcakos vonalat írt a levegőben, ahogy a ló futott. A nők rózsalevél ruhája pedig libegett. Csupa sejem a csípőjük körül. Mindegyik úgy festett, mint valami gyönyörű, eleven napernyő. És mind gyorsabban és gyorsabban mentek, és táncoltak a ló hátán. Előbb az egyik lábukat rúgták föl a levegőbe, aztán a másikat. A lovak kinyúltak. A cirkuszigazgató pedig körbe-körbe járt középen. Pattogtatta az ostorát, és kiáltozta: "Gya, gya!" A bohóc pedig a háta mögött figurázott. Aztán elengedték a gyeplőt. A hölgyek csípőre tették a kezüket, a férfiak pedig keresztbe fonták a karjukat. A végén a lovak letérdeltek, ők pedig leugráltak és kecsesen meghajoltak. Hát olyan meseszépet még nem láttam. Utána kifutottak, a közönség pedig tapsolt, hogy majd megszakadt. A bohóc pedig egész idő alatt mókázott. Az igazgató alig szólt egy szót, és már is a legjobb viccel vágott rá. Ma se értem, hogy tudott olyan hirtelen mindig olyan jókat kitalálni. Én egy esztendeig törhetném rajta a fejemet. Aztán egy részeg ember be akart menni a porondra. Azt mondta, lovagolni akar. Dicsekedett, hogy ő is lovagol úgy, mint akárki más. Próbálták kituszkolni, de nem hallgatott rájuk, és megállt az egész előadás. Az emberek már ugráltak lefelé a padokon keresztül, hogy a porondra jussanak, és kiáltoztak: "Üssétek le, ki vele!" A nők pedig sikoltozni kezdtek. A cirkuszigazgató erre egy kis beszédet tartott. Azt mondta, reméli az urak megnyugszanak, és ha az az ember megígéri, hogy nem csinál több zavart, ő megengedi, hogy lovagoljon, ha egyáltalán lóra tud ülni. Erre mindenki nevetett, és azt mondták: "Rajta!" Az az ember fölmászott a lóra, az pedig azon minutumban toporzékolni, ágaskodni és farolni kezdett. Két cirkuszi szolga kapaszkodott a zablájába. Azokat is magával vonszolta. A részeg ember pedig a nyakán lógott, és minden ugrásnál égnek állt a lába. És mindenki fölállott, röhögve és ordítozva, hogy a könnyek csurogtak a képükről. Végül a ló kiszakította magát, és vágtatni kezdett, mint az ördög motolla. Az a bolond pedig hol a hátán feküdt, hol a nyakában lógott. A keze a földet söpörte néha. A nézők pedig majd megpukkadtak a kacagástól. Én nem mulattam olyan jól. Reszketett minden tagom, hogy mi lesz vele. De rövidesen nyerekbe keveredett. Megkaparintotta a kantárt, és a következő pillanatban fölpattant, eleresztette a kantárszárat, és állt. A ló pedig úgy vágtatott körbe, mintha égne a ház. Ez a részeg úgy álltott, olyan vidáman és nyugodtan, mintha soha életében nem lett volna részeg. Aztán elkezdte lehányni magáról a ruháit. Úgy dobálta le magáról őket, hogy csak úgy röpködtek a levegőben. Legalább 17 rendruha volt rajta. Aztán, ahogy ott állott, karcsún és csinosan, a világ legszebb, legtarkább ruházatában, elővette a lovaglóostorát és ráhúzott a lóra. Az kinyúlt, mint egy agár. A végén pedig lelibbent róla. Meghajolt és kitáncolt az öltöző felé. A közönség pedig üvöltött a meglepetéstől és a gyönyörűségtől. Az igazgató csak most látta, hogy becsapták. És nem hiszem, hogy butább képet vágott volna valaki a világon. a saját embere volt. Saját maga találta ki az egész mókát, és senkinek se árulta el. Kicsit én is szégyeltem magam, hogy így hagytam magam fölültetni, de a cirkuszigazgatóval nem cseréltem volna $1000 sem. Este mi is megtartottuk a magunk előadását. De nem volt több közönség, mint talán 12 ember, éppen hogy a költségeink bejöttek. Azok is egész idő alatt röhögtek, és a herceg majdnem megvadult. És mindenki elment, mielőtt vége lett volna az előadásnak, kivéve egy fiút, aki elaludt. A herceg azt mondta, hogy ezek az arkansaszi fajankók nem érnek föl Shakespearehez. Nekik bohózat kell, vagy még annál is alantasabb. Azt mondta, majd eltalálja ő a gusztusukat. Másnap reggel szerzett nagy csomagoló papírosokat. Festett néhány színlapot, és kiragasztotta őket a városban. A színlap így szólt. A városházán csak 3 estén át. A közismert művészek. Ifjabb David Garrick és idősebb Edmund Kean. A londoni és egyéb európai színpadok tagjai hátborzongató tragédiájukban, melynek címe a Király Teve Párt utca. Vagy a királyi non plus ultra. Belépődíj 50 cent. És az alján a legvastagabb sor nőknek és gyermekeknek tilos a bemenet. Ha erre a sorra be nem csődülnek, mondta herceg, nem ismerem Arkansast.

0: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 14. része, melyet Kovács Máté olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök beszél a katolikus nevelés távlatairól.
2: Kedvetlenül végezzük dolgainkat. Ránk nehezednek a határidők és az egymást érő munkanapok, amelyek azt a nyomasztó érzetet keltik bennünk, hogy már az ébredés pillanatában késésben vagyunk. El kellene azonban gondolkodnunk azon, mi minden vész el, mi marad némán vagy észrevétlen a háttérben. Mennyi tudástól fosztjuk meg magunkat, mikor hagyjuk, hogy a sietség így módon békjóba kössön. Milan Kundera találóan írja a Lassúság című remek művében. Amikor a dolgok ilyen sebesen történnek, senki sem lehet biztos semmiben. Egyáltalán semmiben. Még önmagában sem. Majd Kundera kifejti, a lassúság mértéke egyenes arányos az emlékezet intenzitásával. Még a sebesség a felejtésével. Vagyis a több fonton való helytállás látszata, a sietség szülte mindenhatóság mámorító érzése csupán káprázat. A kapkodás felejtése ítél mindent. Átrohanunk a dolgokon anélkül, hogy megélnénk őket. Beszélünk a másikkal, de nem halljuk meg. Információkat halmozunk fel, de sohasem jutunk el a mélyéig. Minden egy zajos, heves és elsöprő vágtában száguld el felettünk. Valójában az a sebesség, amellyel élünk, magától az élettől foszt meg minket. Lehetséges alternatíva az idővel való viszonyunk helyreállításában az, hogy apránként lépésről lépésre ezt megváltoztatjuk. De ez elképzelhetetlen belső elcsendesedés nélkül. Épp a ránk nehezedő döntési kényszer miatt van szükségünk egyfajta lassúságra. Ezt vezetőként különösen is tudjuk, és minden pedagógus vezető. Szükségünk van egyfajta lassúságra, amely megóv minket a gépies kapkodástól, a vakon ismétlődő gesztusoktól, a sablonos, kiüresedett szavaktól. Mivel arra kényszerülünk, hogy megsokszorozzuk és százfelé szakítsuk önmagunkat, újra meg kell tanulnunk a jelenlétet, az itt és most valóságát. Fel kell fedeznünk a teljességet, az érintetlent, az összeszedettet, a figyelmeset és az egyetlent. És pedagógusként ehhez a valódi valósághoz kell visszavezetnünk a ránk bízott fiatalokat. Jól lehet, a modern nyugati társadalmakban a lassúság elvesztette rangját. Továbbra is a leghatékonyabb ellenszere a mindent elsöprő uniformizálásnak pont a lassúság. A lassúság menekülni próbál a szabályok merevsége elől. Megkockáztatja, hogy túllépjen a pusztán funkcionális és haszonelvű kereteken. Inkább választja a csendes élettel való közösséget. Érzékeli a jelentés finom árnyalatait. Az ízek százféleségét, mondja Mendoza bíboros. És az apró részleteket, azt a bensőséges és sokrétű érintést, amely képes fényt fakasztani és megmutatni az Isten szépségét. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog a nem hasznos dolgok prófétai védelme iskoláinkban. A nem hasznos dolgok prófétai védelme. Mert a diák nem egy Excel táblázatban egy sor, egy adat, egy oktatási azonosító. Iskoláinkban mégis olykor-olykor egyre inkább eluralkodik a mérhetőség kényszere. Hát tudjuk, le kell adni a különböző statisztikai jelentéseket, és meg kell igényelni a normatívát, és akkor a gazdasági osztálynak még a folyosójára is csak óvatosan merek én is belépni. Kompetencia profilokat gyártunk, fejlődési mutatókat vezetünk, és számszerűsíteni akarjuk a gyermekek lelkét. Olyan ez, mintha a gyermeket előre kiszámítható algoritmusra akarnánk leegyszerűsíteni. De tudjuk jól, az ember nem algoritmus. Nem lehet beprogramozni, bármennyire is próbáltuk már a legéletre valóbb diákoknál az ötödik osztályban, még nem sikerült. Az oktatás irányítás és piaci szemlélet mégis azt várja el tőlünk, hogy valami hasonló módon működjünk. Olyan rendszereket építünk, amelyekben a diák teljesítménye határozza meg az intézmény értékét. Mi is így működünk, örülünk a kiváló diákjainknak, kitesszük őket a weboldalra, ünnepeljük őket, és ez helyén való, így is kell tenni. De hogy az iskola ennél sokkal több kell, hogy legyen. Ha a nevelést kizárólag a mérhetőség oldaláról közelítjük meg, akkor éppen a lényeget veszítjük el. A személy egyediségét és a személy titkát. És ez a nevelés kudarca lenne. A nevelés ugyanis nem mérhető mutatókban valósul meg. És ezt tudomásul kell venni. A nevelés, az igazi nevelést mérhető mutatókban nem lehet kimutatni. Tudjuk nagyon jól mi is, akik pedagógusok vagyunk, hogy nem lehet azt egészen pontosan megmondani, miért ezt a tantárgyat választottuk, hogyan lettünk pedagógusok, de volt mégis valaki, akinek az órája megragadott bennünket is. Azt mondtuk, hogy ezt szeretnénk követni. De ezt nem lehet egy Excel táblázatban valamilyen függvény mentén leírni. A személyes találkozás, a megérintettség az, amely igazán fontos. És tudjuk nagyon jól, hogy az evangelizációnak is ez a lelke. Mert az iskola akkor tud az egyház kapujává válni, hogyha ott találkozások történnek. Találkozások egymással. És találkozás nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan a Jóistennel. Mert ez a személyes érintettség vezet el, az Istentől megérintett ember jut el az egyházba. Ezért kell az iskoláinknak a találkozás helyévé válni, ahol megtanítjuk őket egymással találkozni, nem online térben lenni, hanem egymással valódi közösséget létrehozni, és ez a találkozásra való képesség nyitja meg őket arra, hogy találkozhassanak mindannyiunk Teremtő Urával. És ez a találkozás teszi az iskolát az egyház kapujává. Mert a katolikus iskola feladata nem más, mint hogy az egyház kapuja legyen. Amikor viszont a piac belép az iskola kapuján, a nevelésből szolgáltatás lesz. A diákból fogyasztó, a tanárból pedig szolgáltató. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez. Ez a szemlélet azt hirdeti, hogy csak az az értékes, ami eladható. Csak az a hasznos, ami a munkaerőpiacon közvetlenül érvényesíthető. Ebben a rendszerben a hitoktatás, de a művészeti nevelés, a csendes ima, vagy egyáltalán egy mély beszélgetés is feleslegesnek is tűnhet. Hiszen ezek nem növelik a felvételi pontszámokat, nem javítják az iskola rangsorokban elfoglalt helyét. A gazdasági szemlélet a szabadságot és a teljesítményt állítja a középpontban, miközben elszakítja a személyközi kötelékeket. Az egyén felmagasztalása végül magányra és elszigeteltségre kárhoztatja a legkiszolgáltatottabbakat. A teljesítménykényszer olyan légkört teremt, amelyben a gyermek állandóan retteg a kudarctól, mert úgy érzi, csak akkor értékes, ha jól teljesít. Szent John Henry Newman szellemében kell újraértelmeznünk mindezt. A bíboros, akit nemrég a nevelés társvédő szentjévé nyilvánított a Szent Atya, azt tanította, hogy a tudás önmagában vett cél, nem pedig a külső hasznossági szempontok eszköze. A megismerés nem azért értékes, mert segít elhelyezkedni egy multinacionális cégnél. A tudás az emberi elme tágulása, a valóság igazságának felfedezése. Ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege. Éppen azt mondja ki, hogy a vallási igazság nem egy különálló darabja az ismereteknek, hanem az egész megismerés alapfeltétele. És innen érthető Newmannak a jelmondata. Corat cor loquitur. Szív szól a szívhez. És ez ad értelmet mindannak, amit az iskolától várunk. Mert a nevelés nem információk átöntése egyik fejből a másikba, hanem személyes találkozás. Az iskola nem gyár, amelyben késztermékeket állítunk elő a munkaerőpiac számára, hanem egy olyan szellemi műhely, ahol a diák megtanul emberként gondolkodni és létezni annak teljes, mindent átfogó valóságában. És ebben a hit nem egy eszköz. Nem azért vallásos egy iskola, hogy a diákok fegyelmezettebbek legyenek, vagy hogy jobb erkölcsi bizonyítványt kapjanak. Mert a hit Isten ingyenes ajándéka. És ezt az ingyenességet és ajándéki mi voltot nem lehet piaci alapon megérteni. Nem lehet megszerezni érdemek alapján, és nem lehet teljesítményre váltani. Az ember szeretetből teremtett lény. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy az Isten nem a semmiből teremtette a világot, hanem szeretetből. És hogy az iskoláink létrejötte is, ezt a teremtettséget kell, hogy hordozza. Ez a keresztény emberkép alapja. A méltóságunk nem abban rejlik, amit birtoklunk, amit termelünk, vagy amit mások gondolnak rólunk, főleg. Nem a teljesítményünk tesz minket értékessé. Isten önmagunkért szeret minket, azért, mert vagyunk. Ez az ingyenesség a legnagyobb botrány a piacgazdaság számára. De nekünk ez a legnagyobb reményünk is. És ez teszi a katolikus iskolát mindenkor aktuálissá, fontossá, és ezért éhezik minden egyes társadalom a katolikus nevelésre. Mert hogy ez a teremtettségből fakadó ingyenesség kell, hogy meghatározza. Egy olyan társadalomban, amely mindent feltételekhez köt, nekünk az Isten feltétel nélküli szeretetét kell tanúsítanunk. Nem a tetteinkért vagyunk szerethetők, hanem pusztán a létezésünkért. Ez az ingyenesség adja meg a valódi belső szabadságot, amely megszabadít a teljesítménykényszer rabszolgaságából. És ezért kell prófétának lennünk ebben a korban, amely azt jelenti, hogy meg kell védenünk a haszontalan, de életet adó dolgokat. Az életre nevelünk. Meg kell védenünk a csendet. Mert hogy a csend az nem információ hiány, hanem a jelenlét egészen különleges helye, ahol a fiatal találkozhat önmagával, s végső soron az őt teremtő jó Istennel. Ha nem tanítjuk meg diákjainkat elcsendesedni, akkor kiszolgáltatjuk őket a külvilág folyamatos zajának és a manipulációnak. A csendben születik meg a saját hangjuk. Ott születik meg a lelkiismeret. Sokszor tapasztaljuk az iskolában, hogy a gyerekek félnek a csendtől. Mert ha csend van, szembesülnünk kell a belső bizonytalansággal és a szorongással. Nekünk kell megmutatnunk, hogy a csend nem üresség, hanem Isten jelenlétének szentélye. Persze, hogyha van erről tapasztalatunk, a sokat segít ebben. A csend védelme az iskolai hétköznapokban, akár a reggeli imában, vagy a hétköznapi misékben, az első lépés a belső világ újjáépítése felé. És persze ez nem újabb programok szervezését jelenti, plusz feladatokat, amik a tanároknak és a diákoknak egyébként is rengeteg van, és hogy szinte már a határainknál vagyunk. Sokkal inkább teret kell engednünk a váratlan találkozásoknak. Ha egy diák szomorúan lép be az osztályterembe, vagy hogyha az osztályban feszültség vibrál, a tanárnak meg kell engedni magának azt a szabadságot, hogy félretegye a tankönyvet, és beszélgessünk. Találkozzunk. Egy spontán folyosói beszélgetés, egy közös megállás a szünetben sokszor többet alakít a lélekben, mint a legtökéletesebben felépített óra. 11-eseknél történt már, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy tartottam egy nagyon jó órát. Hát szerintem volt nagyon jó. És jött a 2-3 hét múlva az egyik 11-es, és mondta, hogy hát hogy az mennyire jó volt, amit ott mondtam. És egyébként én is meg voltam róla győződve, hogy tényleg jót mondtam. Mondott valamit, nem is emlékeztem, véletlenül mondtam, lehet, hogy nem is akartam, lehet, hogy egy tévedés volt. Sokszor

hálát. Hallottunk erről a prédikációban is. A hála a teremtményi mi voltunkból fakad. Ha felismerjük, hogy az életünket ajándékba kaptuk, akkor a kapcsolatainkat nem a követelőzésre, hanem a hálára alapozzuk. Az elégedetlen, állandóan többet akaró fogyasztóval szemben a hálás ember képes megállni és örülni annak, ami van. Ez a valódi lázadás és prófétai tett a fogyasztói szolgasággal szemben. 16. Benedek pápa arról beszélt, hogy nevelési válsághelyzet van, és erre adta válaszul Ferenc pápa azt, hogy újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom. Elsősorban az iskola és a szülők között. Ez feladatunk, hogy újra kössük a szövetséget. Mert hogy ez a nevelői attitűd, hogy meg kell tanítanunk hálásnak lenni, ez nem csak a diákokra vonatkozik. Emlékszem, hány kollégám volt, aki egy-egy osztálykirándulás után kicsi morózusan jegyezte meg, hogy a gyerekek nem mindig köszönték meg, hogy elvitték őket kirándulni, és hogy tanítani kell őket is arra, hogy hálásak legyenek. De valljuk meg őszintén, ez a feladatunk él a szülőkkel szemben is. Mert egyébként ez a fogyasztói szemlélet válik a hétköznapok állandó összetevőjévé az iskoláinkban. Ali Herrera püspök, aki a gyermekvédelmi, pápai gyermekvédelmi bizottság vezetője, volt itt Magyarországon egy hónappal ezelőtt, és a beszélgetésünkben azt kérdezte, hogy hát hogy van nálatok az iskolaügy? Mert hogy a gyerekek olyan rendesek, azt mondja, hogy az én pedagógus munkatársaim meg családtagjaim is nagyon szeretnek tanítani. A legnehezebb a szülőkkel. És hogy néha talán ezt tapasztalhatjuk, tudatosítsuk, hogy ezt a szövetséget újra kell kötnünk a szülőkkel, és ezt úgy tudjuk igazán megtenni, hogyha nem a konfliktusokba lépünk bele nehézkedő szívvel, hanem sokkal inkább, amikor még van rá lehetőség, tanítjuk meg őket hálásnak lenni. Mindazért, ami van. Mert hogy a hálásnak lenni az valódi lázadás a fogyasztói szolgasággal szemben. Ez a belső szabadság alapja. Amikor egy diák megtanul gyönyörködni egy festményben, vagy csendben végighallgat egy zeneművet, akkor kilép a hasznosság köréből. Olyan területre lép, ahol semmit nem kell termelnie, csak létezni és befogadni. És ez a nevelés legmélyebb pillanata, amikor a lélek megnyílik a szépségre, és ezen keresztül a teremtőjére. És hogy hogyan lesz az iskolából az egyház kapuja, ismét ez a kérdésünk. Úgy, hogy az iskola olyan védett térré, szentélyé alakul, ahol a diák megszabadulhat bizonyos nyomásoktól, elvárásoktól. Ahol nem kell állarcot viselnie, ahol önmaga lehet, ahol nem a jegyei alapján határozzák meg a személyét. Amikor a gyermek belép a kapunkon, át kell élnie, hogy ő olyan személy, aki hivatást kapott a Jóistentől. És itt találkozik a mi iskolánkban az Isten ingyenes szeretetével. Ez a találkozás maga az egyház igazi misztériuma. Ha az iskola képes ezt a teret biztosítani, akkor a diák az egyház kapujában áll. És az iskola így válik az irgalom és a befogadás helyévé, ahol nem a teljesítmény a belépő, hanem sokkal inkább az ő teremtetti valósága. Az iskolai hétköznapokban megélt ingyenes szeretet a legelső és legfontosabb bizonyossága annak, hogy az Isten országa közöttünk van. Fontos mindezek mellett, ahogy mondtam, a kapcsolatokra hangsúlyt fektetni, azokat valahogy áthangszerelni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a képernyők, a mobiltelefonok fénye magányossá teszi a diákjainkat. A diákok bár nem az iskolában, de otthon órákat töltenek az online terekben, és mégis magányosak. 16. Benedek pápa mondta ezt. Az egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz bennünket, de nem tesz egymás testvéreivé. Tényleg, egyre közelebb van az egész társadalom, az egész világ egymáshoz, bizonyos értelemben. De ez a közelség nem hozta el a testvériséget. Ott vannak a követők, a lájkok, a virtuális visszajelzések, de hiányzóznak a húsvér találkozások. És ez magányossá teszi a fiatalokat. Az individuális

0: individualizmust és az egyénieskedést erősíti. Az egyén abszolút felmagasztalása az önmegvalósítás bálványává alakítja a társadalmunkat, és ez felbontja, tönkreteszi a személyközi tereket. A családok atomizálódnak, a barátságok egyszerű tranzakciókká válnak. A másik ember nem testvér, hanem versenytárs, és eszköznek tekintjük a saját sikerünk eléréséhez. Mert hogy a virtuális közösségek nem pótolják a valóságot. A kapcsolatok elszegényedése a lélek elszegényedéséhez és a magány előretöréséhez vezet. Az így kialakuló űr helyét a függőségek és a céltalanság foglalja el. És ettől szoronganak a fiatalok. Ferenc pápa mondja a Christus Vivitben, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Minden kamasz fölteszi ezt a kérdést. De azt mondja, hogy ez nem hoz megoldást. Teljes megoldást nem hoz. Azt a kérdést kell föltenni. Kiért vagyok én? És ez sokkal igazabb válaszhoz viszel bennünket. 14. Leó Lisszabonban egy meglepő képpel élt. Azt mondta az egyetemistáknak, hogy legyenek egy új koreográfia főszereplői. Az élet táncának koreográfusai. Azért a tánc nem egy egyszerű dolog, azt tudjuk nagyon jól. A táncvizsga, azt tudjuk nagyon jól, hogy szép, de hogy nagy odafigyelést igényel. És amikor Leó pápa az egyetemistáknak azt mondja, hogy legyenek az élet táncának koreográfusai, akkor odafigyelést, koncentrációt kér, és mégis ennek a könnyedségére, ingyenességére és szépségére, esztétikumára hívja fel a figyelmet. A nevelés nem egy sémákból álló betanítás, hanem egy tánc. Olyan mozgás, amelyben figyelnünk kell a másik lépteire, ritmusára. Nem léphetünk rá a másik lábára. Nem is hagyhatjuk magára a táncban. És éppen ezért a tánc közös mű, mert senki sem nevel egyedül. A nevelési közösség egy mi, amelyben a tanár, a diák, a szülő és a lelkipásztor, nagyon fontos a lelkipásztor, együtt mozog. A táncban szükség van a bizalomra és a kölcsönös figyelemre, amely a mi pedagógiánk alapja is.
1: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tisza párt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormányfőváros háttéralkuról a harmadik kerület polgármestere, mert a fővárostól nem kapott. Kis László Budapest harmadik kerületének polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült. A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte a szervezet közleményben a távirat irodával. A szeptember 28-a és október 2-a között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csaknem 70%-a részt vett. A párthelyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáti Imre a szavazatok 73,3%-át, azaz 318 voksot kapott. Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7%-a támogatta. Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáti Imre. a párt országos vezetését a következő két éves időtartamra, az MSZP 2026. október 17-i tisztújító kongresszusa választja meg, fűzték hozzá. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog. Többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az északnyugat-dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: A világ tudósainak 99%-a egyetért abban, hogy a klímaváltozás emberi okokra vezethető vissza. Szeretnénk fennmaradni, de ehhez változásra van szükség, hívta fel a figyelmet a jelenkor kihívásaira Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ötletgazdája és alapítója, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referense, aki a teremtésvédelemről tartott előadást a Kaposváron megrendezett Katolikus Társadalmi Napokon szeptember 19-én. Műsorunkban ezt az előadást hallják.
2: Valószínűleg mindannyian jól ismerjük a riasztó tényeket, az állandó figyelmeztetéseket, hogy hogy áll a környezet állapota. Sőt, most már idén nyáron a bőrünkön is tapasztaltuk, hogy mennyire erős a klímaváltozás hatása, és így tovább. Most én nem foglalkoznék azzal, hogy de nem is biztos, hogy igaz, és majd lehet, hogy egy szót ejtek róla, hogy miért ne ezen a nyomon menjünk tovább. Fogadjuk el a világ tudósai 99%-ának az egybehangzó véleményét, hogy igaz és emberi oka van a klímaváltozásnak. Hogy volt-e már ilyen, és az mennyire jó hír, vagy mennyire rossz hír, hogy volt már ilyen a föld történetében, ez most nem annyira érdekes nekünk. Mi most szeretnénk emberként fennmaradni, és ehhez az kell, hogy ez a dolog másképp menjen tovább. Amikor ökológiai válságról beszélünk, akkor gyakran csak technikai ilyen mutatókra, vagy szelektív hulladékgyűjtésre, vagy energia árakra gondolunk. Ez mind benne van, de amit most szeretnénk megnézni, hogy az egyház mit mond erről, és hát az egyháznak azért az a hivatása, hogy mélyebbre menjen a kérdésekben. És hát ugye, ha visszaemlékszünk, ugye második János Pál pápa mondta ezt 1991-ben, számoljuk, hogy hány éve volt, 1991-ben mondta ki a Békevilágnapi üzenetében egészen nyíltan, de egyébként már korábban dokumentumaiban is ez a gondolat jelen van, hogy a környezeti válság morális kérdés. Tehát erkölcsi, tehát az ember viselkedését érintő kérdés. És én most megkockáztatnám x évtizedek később azt, hogy ugye én a gyakorlati teológia tanszék vezetője vagyok, és azt tanítok, tehát számomra ez, hogy mondjam, növekedés és többlet, ha azt mondom, hogy az ökológiai válság pasztorális kérdés. Vagyis ugye mit jelent a pasztorális? Az egyházi cselekvés teológiáját jelenti, tehát az egyház közösségi cselekvést. Két fogalmat rögtön az elején tisztázunk el, amikor én most arról beszélek, hogy egyház, akkor nem a püspöki karról, a papokról, és a szervezetről, és az intézményről beszélek elsősorban, hanem arról a misztériumról, amit Krisztus hozott létre a világban, a megtestesülésével és a megváltásával, és azzal, hogy folytatja az ő művét köztünk minden mai napig, és egészen az világ végéig. Tehát erről a misztériumról, aminek természetesen van egy intézményi valósága, meg egy közösségi valósága mindenkorban. Amikor közösségről beszélek, akkor pedig nem egy-egy konkrét embercsoportról beszélek, csak, hanem az emögött álló titokról. Mi az előadásomnak a tézise, mondani valója, hogy a teremtésvédelem, mint ahogy a környezetvédelem is, de most maradjunk a teremtésvédelem megközelítésénél, nem magányos zöld hobbi, és nem szabadon választható feladat, hanem a hívő ember közösségi hivatása. Majd ezt fogom elmondani, hogy miért. Nem az elszigetelt egyén, és nem is a személytelen technika fogja megoldani a válságot, hanem a kapcsolatban és közösségben élő ember tud érdemi választ adni rá. És sőt, mondhatnám azt, hogy a kapcsolatban és közösségben, és Krisztussal közösségben élő ember az érdemi válasz a problémára, és ha ez megvan, akkor tulajdonképpen el is tűnik a probléma. Két fő pontom lesz. Az első pont. A teremtett világ maga is közösség. Lényege szerint kapcsolatrendszer. Ugye Ferenc pápa a Laudato Si-ben, enciklikájában 11-szer írja le azt, hogy minden mindennel összefügg. Ugye ez egyébként igazából ez egy világi gondolatnak is tekinthető, és még akár pogány gondolatnak is lenne tekinthető, de Ferenc pápa nagyon jól beágyazza a katolikus tanításba, és pontosan kimutatja ennek az igazában keresztény jelentését. Van egy ilyen mondata a Laudato Si 241. pontjában, szerintem az egész enciklikának ez az egyetlen olyan pontja, amire a hétköznapi hívő ember azt mondja, hogy na jó, akkor itt én abba hagytam az olvasás, vagy ugrok, mert ez túl teológikus. Pedig, hát, amit én most mondani akarok, az ebből a pontból fejlődik ki. Engedjük meg, hogy egy pápai enciklikában legyen egy nem annyira közérthető teológusi mondat, és ez pedig így hangzik, hogy az isteni személyek szubzisztens relációk, az isteni mintára teremtett világ pedig kapcsolati háló. A teremtmények Istenre irányulnak, és minden élőlény jellemzője, hogy valami másra irányul, így a világban rengeteg folyamatos kapcsolatot találhatunk, amelyek titokzatos módon egymásba folódnak. Ezt a szubzisztens relációt, ezt kérdezzük meg a teológusoktól más alkalommal, értelme van, de ez magáról Istenről, a Szent Háromságról szól. Itt azt mondja Ferenc pápa, hogy Isten maga kapcsolat, közösség, Szent Háromság, és a világ az ő mintájára van teremtve, tehát a világ is közösségi mintára van teremtve. A teremtett világ nem egymástól független tárgyak és élőlények véletlen halmaza, hanem egy végtelenül összetett, bonyolult, egymásra utalt kapcsolati háló. Az ökoszisztémában, hogy kicsit most a világi környezettudomány oldaláról is beszéljünk, az ökoszisztémában minden létezőnek megvan a maga helye és értéke. Keresztényként azt mondjuk, hogy a belső értéke is, de a rendszerben a technikai, vagy ez a gyakorlati feladata is. És ez azt is jelenti, hogy a legkisebb teremtménynek a hiánya vagy torzulása is megsebzi az egész hálót. Ezt hajlamosak vagyunk úgy mellé tenni, vagy mellékesnek mondani, hogy ugyan már mit számít nekem, hogyha Galápagos szigeti sekélytengeri csigák állománya meggyengül, hát, de azt eszi valami más, annak a másik lénynek a jelenléte hatása van a tengerek, nagyobb léptékű élővilágára, a tengerek állapota hatása van a légkörre, és a légkör meg hatása van Közép-Európa vagy Kárpát-medence éghajlatára. Tehát ez nem igaz, hogy engem nem érintenek a Galápagos-szigeti segélytengeri csigák helyzete nem érint. Mondjuk, ezt most csak egy mondtam valamit, nem tudom, hogy van ilyen. Egy jó példa erre. A talaj. Évtizedekig, vagy évszázadokig, nem tudom, abban a hitben éltünk, hogy a talaj az termesztő közeg. És abban mi vetünk, és abból nekünk, ami szükséges, az kinő, és aztán, ha az nem elég gazdagon terem, akkor majd műtrágyával pótoljuk a nitrogént, meg a foszfort, meg egy tudom én mit, és akkor minden rendben lesz. Aztán szépen lassan rájöttünk, hogy valami nem stimmel, akkor még ezt is pótolni kell, meg valahogy nem működik, amit kitaláltunk, és aztán kutat a tudomány, meg máshonnan jönnek információk, és ma már ott tartunk, hogy a talaj abszolút nem csak termesztőközeg, már afelé araszol a biológia, tehát nem a filozófia, hanem a biológia, hogy hát szinte tekinthetnénk a talajt egyetlen élőlénynek. És gombafonalak, mikorizák, kölcsönös kapcsolatok, függések, végtelen hálózata. Egyelőre ott tartunk, hogy rájöttünk, hogy semmit se tudunk róla, vagy hogy nagyon keveset tudunk róla. És hogy ahogy eddig belenyúlkáltunk a talajba, most kezdjük látni, hogy milyen elképesztő mértékben rombolta ezt a lényt, amit Isten ajándékul teremtett számunkra, vagy ami fönntartja a földi biológiai életet. És most kezdünk a fejünk közt kapni, hogy te jó ég, már 100 éve egész másképp kéne bánni a világ talajaival. Hú, mit csináltunk. Tehát ez egy jó példa arra, hogy tudjuk borzasztóan leegyszerűsíteni, nézni a dolgokat, és aztán lassan jövünk rá, hogy azért még ilyen összefüggés is van, meg arra nem is gondoltunk, meg még az is belejátszik, meg akkor most ez a változtatás, meg azt a következményt okozta, és húha. Ez a földi oldal. Isten maga nem magányos uralkodó, hanem Szent Háromságos szeretett közösség, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez a keresztény hit tanítás legsarkalatosabb pontja. Ez az, ami a mi újdonságunk és a mi sajátosságunk, amit Krisztustól tudunk, és hagyjuk, hogy ezért kiröhögjenek minket, meg hülyének nézzenek, de mi akkor is hiszünk benne. Mivel Isten a világot szeretetből teremtette, a szeretet közösség szeretetből teremtette a lét, a létezőket, stb., ezért a kozmosz, az egész univerzum magán hordozza a Szent Háromságnak a jegyeit. A teremtett világ mélyén is a kölcsönös szeretet kapcsolatok törvénye uralkodik. Isten belső, mondjuk így, hogy törvénye, vagy szabadsága, vagy gyönyörűsége a szeretet kapcsolat, és a világi, amelyet ő teremtett, belső valósága szintén a szeretet kapcsolat. Gyakran tekintik úgy a világot, és ezt az evolúció kontójára írják, hogy az élők rendszere az folyamatos harc. és majd a rátermettebb fog életben maradni, és elpusztítja, vagy kiszorítja a kevésbé rátermettet. Az az igazság, hogy ma már azért az evolúció finomodott elmélete is nagyon erősen azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködés, és nem a versengés elven működik a világban. Tehát most megint az evolúcióról beszélek, nem a teológiáról. Az evolúció maga is azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködő fog fennmaradni. Nem az erősebb, aki kipusztítja magam körül, amit talál, hanem az, aki jobban működik együtt, gazdagabb kapcsolatrendszerben tud adni és kapni. Tehát Isten a világot szeretetből teremtette, és ezért a világ is szeretett közösségként tud igazán egyensúlyosan működni. Tud másképp is, de abból mindig torzulás lesz. Az ember, akit Isten a világban saját képére és hasonlatosságára teremtett, szintén kapcsolati lény. Na, ezt most komolyan meg kell értenünk, mert ez tudjuk persze, világos, igen, nem jó az embernek egyedül lennie, de azért itt már folyton kifogásokat keresünk, hogy nekem azért mégis jobb lenne, egyedül lennem, nekem azért mégis jobb lenne, hogyha az én érdekeim érvényesülnének, azért nem lehetne nekem egy kicsit többet, ne kelljen az emberekkel egyezkednem, meg vesződnöm. Szóval ez alól már szeretünk kibújni. Hát ez az eredeti bűn következménye. Az önzés, hát az minden bűnnek a forrása. De az igazság az, hogy nem individuumokként, egyedi létezőkként vagyunk megteremtve, hanem kapcsolatban létezőkként vagyunk megteremtve. Arra vagyunk számva. Nyilván van egy önazonosságunk, van egy saját felelősségünk Isten előtt, az üdvösségünkért, a földéletünkért, de végsősoron a célunk az egy kapcsolatiság. Az örök üdvösségünk az a Szent Háromság szeretett közösségébe való boldog visszatérés, és mondjam így, hogy beleolvadás. Tehát arra kell treníroznunk magunkat, hogy végül egy örök, boldog kapcsolatrendszerben fogunk örökké élni, nem magányosan elszigetelve, mindennel ellátva az űr egy sarkában. Tehát az emberi identitásunk, és most maradjunk csak itt a földi valóságnál, csak az Istennel, a többi emberrel és a teremtett világgal való harmonikus kapcsolatban tud kiteljesedni, és tegyük hozzá, hogy önmagunkkal való harmonikus kapcsolatban. Tehát Ferenc pápa Laudato Si-ben ehhez a három klasszikus irányhoz, hogy Istennel, többi emberrel, teremtett világgal, vagy Istennel, többi emberrel, önmagunkkal hozzáteszi, hogy és ahó a teremtett világgal, a többi létezőkkel, hogy négy lábon áll a szék. Az egyház titka, az ennek a titoknak a feltárása és magas szintre, szentségi szintre emelése Krisztus által. Tehát amit Krisztus tett, annak van egy olyan nagyon fontos vetülete, hogy ezt a kapcsolatiságot, ezt a közösséget, hogy valójában minden a közösségből forrásozik, és minden a közösség felé tart, szentségi szintre emelte, és önmagába emelte. Jézus, amikor beletestesül a világba, akkor ebbe a kapcsolati világba testesül bele. Folyamatosan kapcsolatokban él, család, Szűz Mária környezete, a tanítványai, és aztán ez kiterjeszti az egész emberiségre, és azt szeretné, hogy az egész emberiség egyházzá váljék. Tegyetek tanítványomán minden népet, megkeresztelve őket, mindannak megtartására tanítva, amit tanítottam nektek. Amikor az egyház önmagáról beszél, a Lumen Gentium dokumentumban, a II. Vatikáni zsinaton, annak az első pontja azt mondja, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, az Istennel való bensőséges egyesülésnek, és az egész emberi nem egységének. Na most odáig szeretjük ezt a mondatot, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, az jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek. Ó, hát ez gyönyörű, az én jó Istenem, meg én, boldogok vagyunk, szeretjük, szeretem őt, ő is szeret engem, milyen jó. Csak az a fránya zsinat hozzáteszi, hogy és az egész emberi nem egységének, ami hirtelen egészen kitágítja az egészet, az egész emberiségre kitágítja Krisztus titkát, és hát nem csak kitágítja, hanem céllá teszi. Tehát ez van a végén. Tehát miután mi megismertük Krisztust, megkeresztelkedtünk, beleoltottunk, az ő testének tagjai lettünk, egyházzá váltunk, nagyon jól érezzük magunkat, mint Krisztus tanítványai egymás között, utána kiderül, hogy hát igen, de ez nem a cél, hanem ez az eszköz, mi vagyunk az eszköz, és a cél az egész emberi nem egysége. Ez a fránya, hitetlen, bűnöző, kóvájgó egész emberiség, ez Krisztus szeretett célja, hogy érte küld minket a világba. És akkor ez megváltoztatja az egész önképünket, hogy miként vagy, és miért vagyunk egyház. Tehát nem csak azért vagyunk egyház, Krisztus teste, hogy mi üdvözüljünk, és egyébként itt a Földön is lehetőleg egész jól érezzük magunkat, mert szeretjük egymást, hanem a világért vagyunk egyház. És hát megmerem kockáztatni, bár ki vagyok én, de azért a zsinat után, ugye a zsinat záró napja előtt 2 hónappal születtem, de azért megmerem kockáztatni, hogy ha ma írná a zsinat azt a mondatot, akkor lehet, hogy nem is csak az emberiségre utalnak. Hogy nem csak az egész emberi nem egységének a szentsége az egyház Krisztusban, hanem a teremtésnek. Mindennek, amit Isten alkotott. Benne természetesen kiemelten az emberiségnek is, mert annak külön szerepe van, az a teremtés papja, mondja az ortodox teológia, de a cél az végül is az egésznek az Istenben való harmonikus és végső egysége.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről.
1: Akkor itt kezdődik a második főtézis. Tehát az első az volt, hogy a teremtett világ maga a teremtés folytán közösség, nem tudjuk másképp jól szemlélni, és nem tud másképp jól működni. A második főtézis a kommunió mélysége. Hogy azért kell kommuniónak lennünk többek között, nem csak azért, hogy üdvözöljünk, nem csak üdvözüljünk, nem csak azért, mert Krisztus ezt kéri, hanem mert így leszünk Isten képmása a teremtés felé is. És így leszünk jó gondokai, gondozói a világnak. Mi a különbség a puszta csoport és a kommunió között? A világi értelemben vett csoport az gyakran közös érdekek, hasznosság, igények, hobbi, vonzódások, nem tudom, körül szerveződik. Csoportot alkotunk, mert együtt, mit tudom én, együtt rajongunk a fogaskerekű villamosokért, és akkor szervezünk egy Facebook csoportot világ fogaskerekű villamosai körül, és képeket küldözgetünk egymásnak, és örülünk, hogyha többször jár a fogas. Nem tudom, tehát ezek is csoportok, de igazából a kommunió, vagy görögül koinónia, vagy szeretett közösség, az ennél sokkal mélyebb. Tehát amikor létrejön egy csoport, akkor abban valami megvalósul a Szent Háromság titkából. Még a fogasrajongók között is valami megvalósul a Szent Háromság titkából. A Krisztusban való megváltásban és a Szentlélekben gyökerezik minden igazi kommunió. De igazából minden emberi közösségben valami szikrányi kell, hogy legyen a kommunióból, mert különben nem tudnánk közösségeket alkotni. Annak idején Leibniz, ugye német filozofusnak sok bölcs mondása volt, de egy dologban nagyon tévedett, ugye úgy tűnik, ő azt mondja, hogy a monászon nincsen ablak, vagyis hogy az igazi tökéletes létező az, amelyik önmagában áll, és mindene megvan, és nincs szüksége a másikra. Tehát nincs rajta ablak, hogy a másikkal kapcsolatba lépjen. Na, ez nem igaz. Lehet, hogy a monászon nincsen ablak, de a monász nem is tökéletes, akkor, hogyha így veszünk. A tökéletes létező az, amelyik képes kapcsolatban lenni. A kapcsolatiság az nem hiba, és nem gyengeség, hanem a létezés lényege. Ebben Arisztotelész sem látta még egészen igazán azt, amit Krisztus aztán hozott. Tehát a kommunió, az, bármikor közösségről beszélünk, amögött mindig ott van valahol rejtetten titokban a Szent Háromság. Még a legelkámpicsorodottabb és félreértettebb közösség iránti vágy mögött is mégis ott van. És ez a reményünk egyébként. És az evangelizáció alapja. Az egyház, na ez érdekes, az egyház, és itt most megint mondom, az egyház titkára gondoljunk, tehát akár éppen most miért, itt most teljes az egyház, mert vannak püspökök, vannak papok, vannak világiak, megkereszteltek, közössége, fordítva kellett volna mondom, vannak megkereszteltek, talán vannak nem megkereszteltek is, és akkor vannak a diakonusok, papok, püspökök. Bizonyos értelemben ebben a pillanatban is megvalósul az egyház, hogy itt most Krisztusról szeretnénk tanulni, és az ő küldetéséből részesülni. Tehát az egyház ennek a széleskörű titoknak az intézményi stabilizálódása és állandósulása. Van az újszövetségi szentírásban egy kifejezés, amit sajnos elég kevéssé veszünk észre és tartunk evidenciában, ez a kölcsönös szeretet. Ez a magyar, most nem mondom ezt végig, ez a magyar nyelvnek egy kis következménye, hogy ezt egy ilyen kötőszónak tartjuk, hogy egymást. De az, amikor azt mondja a Szentírás, hogy szeressétek egymást, akkor az nem csak egy ilyen jelentéktelen kötőszó, hanem azt jelenti, hogy az egyik a másikat, és a másik az egyiket. Folyamatosan, biztosan, stabilan szeresse. Lehessetek biztosak egymás szeretetében. Na, ez az egyháznak a speciális titka, hogy nem csak egy irányba szeretünk, hogy én szeretlek, és én holnap is szeretlek, és holnap után is szeretlek, ilyen is van, ez az egyirányú szeretet, de az egyház annak a közössége, hogy ez kölcsönös, és tudhatjuk, és bízhatunk benne, és ráterhelhetjük magunkat, és ebből több következik, mint az egyirányú szeretetből. A mai fogyasztói kultúra az individualizmust teszi meg alappá és gerjeszti. Segíts magadon, fogyaszt többet, szerezd meg, amire szükséged van, bontakoztasd ki önmagadat, és ez elszigetelődéshez, magányhoz és a természet gátlástalan kizsákmányolásához vezet. Tehát valójában a közösségiség felmondása áll tulajdonképpen a környezeti problémák mögött. Ezt hosszabban ki lehet fejteni, de szerintem eléggé belátható tulajdonképpen. És ez az individualizmus, az önzés, az önközpontuság, mint láttuk, minden eddigi szinttel szembe megy. Szembe megy a Szent Háromság titkával, szembe megy a teremtés ajándékával, szembe megy a világ ökológiai rendjével, szembe megy az emberiség, az ember és az emberiség küldetésével. Ez teljesen, tehát az, amit ma csinálunk, már pár száz éve, teljesen belebolondulva a szerzésbe és az egyénnek a kiteljesedésébe, ez totál félreműködése annak, amit Isten teremtett. Ez így nem fog sokáig működni, és az, hogy ez így nem működik sokáig, ez sok minden mutatta a 20. században, hogy válságokba zuhantunk, kezdve a, nem tudom, a társadalmi válságoktól, aztán a háborúk, és aztán jött a környezeti válság, és most egyébként egy információs válságban is, vagy egy kommunikációs válságban, de az is része ennek. Erről beszél a Magnifica Humanitas enciklika egyébként. A kommunió megélése viszont pillanatok alatt kivezet az önközpontuságból. Tehát, hogyha az ember ezt megérti, és elhatározza, és elkezdi csinálni, akkor ez döbbenetes módon nagyon gyorsan gyógyít. Megtanít az ingyenességre, az önátadásra, egymás hordozására. Tehát az a jó hír, hogy a gyógyszer nagyon közel van, és nagyon gyorsan hat. Ezt Ferenc pápa is mondja, hogy nincsenek, a Laudato Si-ben megél, nincsenek olyan rendszerek, amelyek végső módon le tudnák rombolni az emberben a vágyat erre a küldetésére is, és önazonosságára, és minden e bolygón élő embert kérek, hogy ne adja föl ezt a méltóságát. Nem a keresztényeket kéri, hanem minden e bolygón élő embert, mert ember kér arra, hogy ragaszkodjon ehhez a végső méltóságához. Tehát a kommunió azonnal gyógyít. Ja, nyilván van hibásan megért kommunió, van félreértett, van önző módon használt kommunió, de ez nem kommunió. Tehát amikor azt mondom, hogy közösségben vagyok, de valójában kihasználom a másikat. Nyilván vannak ennek torzulásai, most az isteni valóságáról beszélek, és ennek a felelőse az egyház a világban, hogy tisztán tartsa a kommuniónak az igazi lényegét és módját, hogy mi az, ami szeretet, és mi az, ami szeretnek címkézünk, de az nem szeretet. Az önzés. Na, ebben most nem megyek bele, de értjük szerintem, hogy mikre gondolok. A hívő számára viszont, hogy a testvériség gondolata nem áll meg az emberi fajnál. Ferenc pápa a Laudato Si-ben ugye az egészet Assisi Szent Ferencre alapozza, aki számunkra a minta arra, hogy az egyetemes testvériséget hogy lehet kiterjeszteni az egész teremtésre. Nem térek ki erre, azért ugye Assisi Szent Ferenc nem az ájtatos elámulás és rózsaszín lebegés szentje a természet szépségén, amikor ő a naphimnuszt írja, akkor gyakorlatilag vakon, mindenféle betegségtől gyötörve, kísértésektől és belső lelki küzdelmektől gyötörve, mégis dicsőíti a teremtőt. Tehát ne higgyük Szent Ferencet egy ilyen ájtatos kirándulónak, az tévedés, Cefirelli ezt egy kicsit elrontotta a filmjével, ugye, amikor Ferenc kirohan a pipacsos rétre, és ott énekli nem szeretem énekelni ezt a napi véhonlővért, mert nagyon félre viszi. De az egyetemes testvériséget, a Szent Háromság Egyisten végső dicséletét, hatalmát, az előtte való leborulást, és vele a visszatekintést a világra szerető szemmel, ezt tanuljuk meg Assisi Szent Ferenctől. És itt van egy nagyon fontos dolog, ugye sokszor mondják azt, és sokszor jönnek azzal, hogy a teremtésvédelem milyen fontos feladatokat, meg kötelezettséget ró ránk, de igazából hát az volna a lényeg, hogy szemléljük a teremtés szépségét, ez a nagyon szép kiállítás is nagyon részben, hogy a teremtés szépségét mutatja be. Rendben van, teljesen így van, tehát van a teremtés védelem, vagy a teremtett világinete felelősség lelkületének egy ilyen aspektusa, hogy vegyük észre a teremtés Istentől adott szépségét, csak ugye amikor a teremtés szépségét felismerjük, akkor valójában ezt a nagyon mély üzenetet kell felismernünk. Tehát nem lehet megállni a bodorrózsa levelének, vagy szirmának a szépségénél, gyönyörű, éljük át, és aztán vegyük észre, hogy a kommunió dobog benne. Kiara Lubicnek van egy ilyen misztikus rövid írása, hogy megy az utcán, és még fiatal lány korábban, és egyszerűen csak észreveszi, hogy minden szeretet kapcsolatból kapcsolódik egymáshoz. Hogy a fán, a levelek szeretetből vannak ott, és a szeretet köti össze a fát a levéllel, és aztán egy másik emlékedésében, hogy a hegyi patak szeretetből zúdul alá, és szeretetből táplálja a fenyőket, és a fenyők szeretetből állnak a patak mellett. Tehát, hogy vegyük észre ezt a gyönyörűséget, de vegyük észre mögötte az üzenetet is. Ezt jelenti az, hogy keresztényként azért ez dolgunk, hogy eljussunk idáig, hogy a teremtés szépsége beszélni akar nekünk, és ezt jelenti az, hogy természetkönyvét olvassuk. A természetkönyvét olvasva azt meg is kell érteni, hogy Isten azt üzeni, hogy a világ szeretett kapcsolat.

akkor mi a dolgunk? Ugye nem magunkért vagyunk hívők, hanem a világért. Ezt a kellemetlen üzenetet láttuk az előbb a Lumen Gentium, az egyházról szóló zsinati konstitúció. Kellemetlen, de gyönyörű üzenetet, távlatos üzenetet, hogy igazában nem önmagunkért vagyunk csak hívők. Az önmagunk üdvösségei természetesen a hitünkből és a Krisztushoz való ragaszkodásunkból fakad, de ez majd visszatérve fog megvalósulni. Ahogy Ferenc is először mindent elhagy a világból, és az atyának teljesen odaadja magát, és aztán vele visszanéz a világra, és szereti. Viszont az is igaz, hogy először meg kell tennünk azt, amit Krisztus kér nekünk, mint egyháznak, hogy egészen odaadjuk magunkat a világ üdvösségéért, és akkor ebből következik a személyes üdvösségünk. Valójában nem az egyéni életszentségre vagyunk meghívva, hanem a szentek közösségébe vagyunk meghívva. És akik ezt nagyon szépen megélik valamilyen aspektusban, azokat az egyház egyénileg is szenti avatja, hogy na, például így lehet megélni a szentek közösségét, ahogy a, nem tudom, Bellarmine Szent Róbert, vagy a fukuyamai szent, nem tudom, kicsoda tette. Tehát ez egy ilyen jó példa arra, hogy ő megélte a szentek közösségét. Így kell felfognunk az egyéni életszentséget. A keresztények feladata, hogy a világban ennek a, hát nem csak tanúságtevői legyenek, hanem ennek a megvalósulása legyenek. Ferenc pápa a Misericordiae Vultus Bullával, ugye, amivel meghirdette a irgalmasság évét, abban azt leírt egy ilyen történelmi folyamatot, hogy az egyház, ez a 20. századra értette, 19-20. Századra, hosszú ideig, mint egy bástyába, egy várba bezárkózva védte a hit letéteményt. Aztán a zsinat atyái fölismerték, hogy koruk embere számára érthetőbb módon kell hirdetniük az evangéliumot. És ma egy újabb fordulat előtt állunk, mondta Ferenc pápa, az atya szeretetének jelévé kell válnunk a világ számára, mint egyház, közösség. És ebben a három ige a fontos, hogy őrizni, hirdetni, azzá válni. Így szép sorban ismertük fel ezeket a lépéseket, hogy őrizni kell hitelesen, hűségesen, amit Krisztus tanított, hirdetni kell megfelelő módon, úgy, hogy az emberek megértsék, és aztán tulajdonképpen az első lépés az, hogy azzá kell válni. És hogyha azzá válunk, amit Krisztustól tanultunk, akkor azt hitelesen fogjuk hirdetni, és egyébként őrizni is fogjuk. Tehát tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy a sorrend is fordított. Na most egy kicsit, hogy mondjam, pikiért leszek, vagy nem annyira simogatós. Már rég nem ott kellene tartanunk egyházként, hogy ennek az újdonságára rácsodálkozunk, hogy jé, ekkora titokban van részünk, és kommunió vagyunk, hát kezicsókolom, 2000 éve. Na, szóval nem ott kéne tartanunk, de most, ha csak a 20. század történetet nézzük, nem ott kéne tartanunk, hogy ezen vitatkozunk, hogy ez mennyire fontos, és tényleg így kellett csinálni, és valóban. Ennek már egy biztos kézzel használt, kipróbált eszköznek kéne lenni az evangelizációban, hogy mi kommunió vagyunk, hogy mi közösség vagyunk. Nem töprengés és vita tárgyának. Tehát, most, bocsánat, nem azzal kéne foglalkoznunk egy plébánián, hogy miért muszáj ezzel a számomra ellenszenves illetővel egy közösségben lennem, és hogyan változzon meg ő, hogy nekem elviselhető legyen, meg veszekednünk csoportokban a plébánián, hogy bocsánat, kiplakátoljuk, teleplakátoljuk a templomunkat, hogy milyen ruhában ne lép be a templomba. Jaj, bocsánat, de ez brutálisan nem az egyház. Tehát ez arról szól, hogy ez a mi helyünk, ide csak így, ide ne gyere, itt mi nekünk saját szabályunk vannak, távozz. De nem ezt akarjuk mondani, hanem ez, hogy gyere. Majd megérti, hogy mi nekünk mi a dresszkódunk. Majd megérti, hogyha már belülről szeretne velünk lenni. Na, vagy pedig ugye II. János Pál pápa mondta azt, hogy a plébánia a közösségek közössége. Na most ez nagyon jó hangzik, és egy ilyen kedves, aranyos szlogennek tűnik, hogy igen, hát II. János Pál azt akarta mondani, hogy egy jó plébánián sok közösség van. De akkor egy olyan plébánia, ahol nincs sok közösség, az nem jó plébánia? Nem ezt akarta mondani, sokkal keményebb dolgot akart ezzel mondani. Egy közösségben, egy kommunióban, és most gondoljuk egy konkrét közösségre, amelyben megvalósul ez az isteni kommunió, ott a tagok kölcsönösen szeretik egymást, ezt ugye az előbb már láttuk. Horribile dictu, az életüket készek odaadni egymásért. És II. János pápa azt mondja, hogy na, ahogy egy közösségben az emberek megélik egymás felé ezt a teljes kölcsönös szeretetet és odaadást, na egy plébánián a közösségeknek ezt kéne megélni egymás felé, ezt a kölcsönös szeretetet és teljes odaadást. Az ifjúsági gitáros kórus az életét kész odaadni a Rozsófi Társulatért. És
És a, nem tudom, a templom takarító nénik közössége kész az életét odaadni a szent lelkes imacsoportért. Tehát ezt jelenti a közösségek közössége, hogy a közösségek úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy egy közösségben a tagok viszonyulnak egymáshoz. Na, megemelkedett a léc, ugye? Na. Egyébként pedig nem azzal kéne foglalkoznunk, még egy ilyen harmadik nemmivel kéne foglalkoznunk, nem azzal kéne foglalkoznunk világi értelemben. Mert hogy mi miben védjük másképp a teremtett világot, mint azok a fránya hitetlen környezetvédők a környezetet? Abszolút nem. Hanem, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ehhez az emberiségnek, ehhez a közös céljához. Amikor, és bocsánat, itt most kihasználom azt, hogy katolikus körben 2003 körül én kezdtem el használni a teremtésvédelem szót, de reformátusoknál ugye már megjelent egy könyv 99-ben, amelynek a címén idézőjelben ott van a teremtésvédelem szó, de nem azért alkottuk meg, hogy kifejezzük a különállásunkat, hanem azért, hogy kifejezzük a hozzájárulásunkat. Hogy mi is szeretnénk azt a védelmet, és mi ehhez a teremtés szemléletmódját tudjuk hozzáadni, mint többletet és felkínált ajándékot. Az az igazság, és itt most jön a tézis lényege, hogy a teremtésvédelem, a teremtett világ iránti felelősség manapság a legkonkrétabb terepe annak, hogy a hitünket, a kommuniós hitünket tettekre váltsuk a világ felé. Mert a világnak most ez a problémája. És akkor nekünk ezzel kell, ebben kell megmutatni, hogy komolyan gondoljuk azt, akik vagyunk. És amik vagyunk. Élesedett a kérdés. És nekünk már készen kéne állni, hogy erre válasszá váljunk. Na hajrá, tekerjünk utána. A helyi közösségek és a plébániák az ökológiai megtérés oázisai. Ugye Ferenc pápa azt mondja a Laudato Si 2017-ben, hogy annak a hivatásnak a megélése, hogy őrzői legyünk Krisztus művének és a teremtés művének, nem szabadon választható feladat, hanem a keresztény, és a keresztény identitásnak nem másodlagos szempontja. Az nem azt jelenti, hogy harmadlagos, hanem hogy elsődleges. Tehát, hogy magából a keresztény létünkből következik gyakorlatilag, hogy ezt meg kell élnünk. Na most ennek viszont a legjobb terepe, és itt a szubszidiaritás elvére utalok az egyház társadalmi tanításának egy nagyon fontos elvére, alulról kell ennek elkezdenie működnie. Tehát igazából a helyi közösségekben kell a nyugtalanságnak megjelenni, hogy védeni akarjuk teremtést, és élni akarunk a világnak ezért a problémájáért. A plébánia, az egyházi kis közösség, a családközösség, maga a család a legalkalmasabb hely arra, hogy egy ilyen új, fenntartható, pozitív életstílust alakítsunk ki, ami a világot is gyógyítja, és egyébként tökéletesen megfelel az evangéliumnak. Vagy mondhatom fordítva is, tökéletesen evangélium, és egyébként meg a világot is gyógyítani fogja. Ez logikus. Egy rugóra jár az egész. Ez világi oldalról is felismerhető, ugye van a Takács Sánta András, ökológus, ő egyébként hívő református ember, de mint ökológus nem az egyházra támaszkodik, hanem azt nézi, hogy a társadalomban hogy lehetne ilyen összekapaszkodó emberléptékű kisközösségi csoportokat, hálózatokat építeni, és erre van egy ilyen kisközösségi program nevű projektje. Ez nem egyházi kisközösséget jelent, hanem emberi kisközösségeket. Most átnevezte világ eleje programmá, hogy ennek a pozitív voltát hangsúlyozza, hogy nem a katasztrófa miatti kétségbeesés hoz minket össze, hanem egy elérhető, jobb, közösségébb, gyógyultabb világba vetett remény. Az is erre épül, hogy az egyén az kicsi ahhoz, hogy tegyen valamit a környezet javulásáért. A nagyok, azok túl lomhák és érdekek vezérlik őket, a kormányok, a multik, a nem tudom. Akik igazán tenni tudnak, azok az emberléptékű, összekapaszkodó, bizalomteli közösségi hálózatok, akik ismerik egymást, meg tudnak egyezni valamiben, pozitív célt tudnak kitűzni, és ezt fönn tudják tartani egymásban. Ezt a döntöttünk, így fogunk viselkedni, és hiszünk benne, hogy elérhető, és egymásért, és együtt cselekszünk. És ezek már hatással tudnak lenni a társadalomra is. Tehát nem érzik úgy magunkat, mint az egyén, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy én semmit se tudok csinálni. Ez egy ilyen közösség már érezhető hatásokat tud elérni. Az olyasmik, mint a közösségi energia és víztakarékosság, most ilyen konkrétabbakat mondok, hulladéktermelés csökkentése, tehát nem csak a szelektív hulladékgyűjtés, hanem eleve a hulladéktermelés csökkentése. A helyi termelők támogatása, a közösségi kertek és hasonlók, azok nem jelentéktelen lépések, hanem ezek a szolidaritás és a szeretet konkrét megnyilvánulásai. Na de ha azok, akkor keresztény értékek. És ha azok, akkor nekünk kéne a legérzékenyebbnek lenni ezekre. És a leghamarabb rájönni, hogy ezt kell csinálni. Nem a világ

Akkor nézzük meg a másik oldalról. Ezt nem csinálni bűn. Azt mondja, hogy tekintsük konkrét bűnnek, hogyha ezt nem csináljuk. Hogyha nem értettétek, mint irgalmasság cselekedetét, akkor jelzem, hogy nem csinálni bűn. De ugyanazt mondja, csak egy kicsit, akkor most a másik oldalról fogalmazza meg. Na, tehát mi fán terem a teremtésvédelem? Hát, hogyha elkezdünk közösségiként élni, egyszerűen csak ott terem. Ott terem a teremtésvédelem. Egyszerűen csak kiderül, hogy a közösségi működésünk, ha figyelembe vesszük a közösséget a teremtett világgal is, tehát a többi létezőkkel, nem csak egymással, főleg nem csak a Krisztus hívőkkel, meg nem csak a nekem szimpatikus Krisztus hívőkkel, hanem az összes teremtménnyel, ha így értve elkezdünk közösségként, kommunikánként élni, akkor ott terem a teremtésvédelem. Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megkezd működni anélkül, hogy különösebben külön akciókat csinálnék rá. Nagyon örülök, hogy van most egy kis konferencia a teremtésvédelemről, de ugye tudjuk, hogy a feladat nem az, hogy kis konferenciákat csináljunk mindig minél többet, hanem hogy bármit csinálunk az egyházban, az mindig felelősséggel történjen a teremtett világért. Tehát, hogyha egy búcsúi zarándoklatot szervezünk, akkor ott se jusson eszünkbe olyan bűn, hogy egyszer használatos műanyag palackos vizeket fogunk inni, hanem akkor oldjuk meg másképp. És így tovább, és így tovább. Egy plébániai képviselőtestületi ülésen is, mondjuk. Mert automatikusan eszünkbe jut. Budaörsön az volt a legnagyobb örömöm, amikor ez magától elkezdett eszébe jutni a hívők. Már nem nekem kellett mondani, hogy és ezt is vegyük figyelembe, hanem magától beleírták a meghívó levélben. Na, valami átment. A keresztény válasz a klímaválságra, az nem a szorongás, nem a bénultság, nem a tehetetlenség érzés, hanem a reményben megélt közösségi cselekvés. A reményben megélt közösségi cselekvés. És hogyha elmélyítjük a közösségeink életét, ami egyébként is kötelességünk, és kinyitjuk a kapuinkat a világ felé, akkor a béke és a remény magjaivá válunk a teremtett világban, és egyben pedig hitünk legmélyebb titkának és forrásának, a Szent Háromság szeretetének tökéletes tanúi leszünk. A jó hír az, hogy akkor ez egy ilyen tökéletes 3-1 ajánlat. A rossz hír az, hogy kötelező.

Nobilis Máriót, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület ötlet gazdáját és alapítóját, a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetőjét, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referensét hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István és a műsor készítője Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok, Tigavics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Botrányos fejleménynek nevezte a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tisza párt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormányfőváros háttéralkuról a harmadik kerület polgármestere, mert a fővárostól nem kapott. Kis László Budapest harmadik kerületének polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült. A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte a szervezet közleményben a távirat irodával. A szeptember 28-a és október 2-a között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csak nem 70%-a részt vett. A párthelyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáti Imre a szavazatok 73,3%-át, azaz 318 voksot kapott. Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7%-a támogatta. Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáti Imre. A párt országos vezetését a következő két éves időtartamra az MSZP 2026. október 17-i tisztújító kongresszusa választja meg, fűzték hozzá. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog, többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az északnyugat-Dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Kódex. A tudás öröksége.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 2026-ban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékezünk. A kerek évforduló nem csak arra ad lehetőséget, hogy felidézzük a forradalom sorsfordító eseményeit, hanem arra is, hogy közelebbről megismerjük azt a történelmi korszakot, amelyben az 56-os események kibontakoztak. 10 évvel ezelőtt a forradalom 60. évfordulóján dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével készítettünk egy beszélgetés sorozatot, amelyben az 1950-es évek meghatározó politikusainak, valamint közéleti szereplőinek életútját, szerepét és történelmi jelentőségét jártuk körül. Az egyes életutakon keresztül kirajzolódtak a korszak politikai viszonyai, hatalmi küzdelmei, valamint azok a folyamatok is, amelyek végül az 1956-os forradalomhoz vezettek. Az idei 70. évforduló alkalmából most ennek a beszélgetés sorozatnak az újra szerkesztett változatát hallják. A mai adásban Rajk László és Kádár János alakja kerül a középpontba. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Folytatjuk akkor az 1956-os sorozatunkat. A mai napon Rajk Lászlóról és Kádár Jánosról fogunk beszélgetni. Az elmúlt adásokban már szóba került mindkettejük neve, illetve azt gondolom, hogy nem csak annak ismerős ez a két név, aki megélte az 50-es, 60-as éveket, hanem szinte mindenkinek, aki mondjuk már tanult erről az időszakról. Kezdjük akkor a gyermekkorukkal. Rajk László és Kádár János, mi a közös vagy a különbözőség a gyermekkorukban?
1: Igen, a számozás az sokat számít Rajk László és Kádár János esetében is, bár a családi háttér egészen más volt. Rajk László Székelyudvarhelyen született 1909-ben, 12 gyermekes családban, az édesapja Csizmadia volt. Érdekes a család alakulás olyan szempontból is, hogy a testvére Rajk Endre később a Nyilaspártnak egy középszintű vezetője lett, aztán 1944-ben államtitkár. Ez a Rajk sorsának későbbi alakulása szempontjában nagyon fontos lesz. Fia pedig, ifjabb Rajk László pedig 1980-as években már részt vett az értelmiségi ellenzék munkájában, hogy aktív szerepet játszott 1989-ben Nagy Imre és társainak az újratemetésében, építészmérnöki diplomát szerzett, és aztán a Szabad Demokraták Szövetségének a parlamenti képviselője volt éveken keresztül. Kádár János is a mai határokon kívül született, Fiume városában, de nem ilyen nyugodt családi körülmények között. Cirmanek vagy Csermanek volt az édesanyjának a neve, mert hogy Kádár nem ismerte az édesapját, 1960-ban találkozott először Kretzinger Jánossal, ami szerintem az akkor 48 éves férfi számára igen meglepő esemény lehetett, nem is beszélve ugye arról, hogy akkor már az ország első számú vezetője volt.
0: Édesapja ki volt? Az édesanyja az egy cselédlány volt, az édesapjáról mit tudni?
1: Nem olvastam róla semmit sem, valószínűleg szintén egyszerűbb származású lehetett, és Fiumében jött világra Kádár János. Nevelőszülőkhöz került, az édesanyja nagyon nehéz körülmények között élt, és dolgozott, nem tudott róla gondoskodni. A Somogy megyei Kapolyban nevelkedett. Ez a Kádár kultusz szempontjából azért érdekes, mert még életében, meg a halála után is tisztelői megpróbáltak ebből a házból egy kis múzeumot létrehozni, de ő maga tiltakozott ez ellen. Ez a próbálkozás néhány év után meg is szűnt. Hát Rajk Lászlóék is Budapestre költöztek, család tagjai, illetve Kádár János is. Rajk a református gimnáziumot még Székelyudvarhelyen kezdte el. Kádár János nem volt ilyen szerencsés, ugye a édesanyja egyedül nevelte, ő nem tudott gimnáziumban kerülni. Kádár János 1927-ben irodagép műszerész szakmát tanult ki, de valójában ebben a szakmában nem sokat dolgozott, mert 1927-től a háború végéig gyakorlatilag alkalmi munkákból élt. Rajk László abba hagyta a gimnáziumot, Budapestre költözött, aztán végül Nyíregyházán érettségizett, tehát neki az iskolázottsága sikeresebben alakult, ugye annak ellenére, hogy igen nagy családból származott, de Rajk elmondta, az édesapja mindig is magyarnak vallotta magát, és az egyik fő téma a családi összeveteleken ez a kisebbségi sors volt, illetve az, hogyha nem tudnak boldogulni, akkor kivándorolnak Magyarországra. 1927-ben, amikor Kádár szakmunkás lett, akkor kezdte Rajk az egyetemet Budapesten. Az más kérdés persze, hogy nem tudta befejezni, mert elég hamar bekapcsolódott az illegális munkába.
0: Mit tanult az egyetemen?
1: Magyar-francia szakos tanárnak tanult, és a francia nyelvtudásának majd később is hasznát látja. És ami még ezekben az években, a 20-as évek végén fontos, az, hogy mind a ketten részt vettek a KIMSZ, a Kommunista Ifjú Munkás Szövetség munkájában, vagy mozgalmában, és itt ismerkedtek meg alapvetően inkább a szociáldemokráciának a tanaival. Ez a KIMSZ, ez a 20 éves fiataloknak volt egy gyűjtőszervezete, illegális volt, és nem csak szabadidős tevékenységeket, hanem politikai felvilágosítást is nyújtott, marxista propagandát is adott a fiataloknak. Később ugye ebben a keretben találkoztak a lenini és a sztálini ideológiával is.
0: Ismerhették ők egymást ebből az időszakból?
1: Elképzelhető. Tehát ez egy gyűjtő mozgalom volt, több ezer tagja volt, és ők is Budapesten éltek mind a ketten a 20-as évek végén. Nos, Rajk Franciaországba utazott a 20-as évek végén, mert a politikai tevékenysége már az egyetemen szemet szúrt. aztán belépett az illegális pártba, a kommunisták magyarországi pártjába, ugyanabban az évben 1931-ben, mint Kádár, tehát máshonnan indultak, másfajta műveltséggel, de 1927 és 31 között tulajdonképpen párhuzamos pályát futottak, hogy aztán majd később sokszor keresztezzék egymásnak az életét. Rajkot kétszer letartóztatták egyetemi évei alatt, tehát már rendőrség figyelte, tudta, hogy milyen aktív politikai tevékenységet folytat. Egyetemistaként ugye valószínűleg veszélyes is volt a hatalomra nézve, hogyha valaki diplomásként az illegális kommunista párt keretei között ilyen felforgató tevékenységet folytat, és végül 1933-ban úgy tudom Rajk Lászlót eltalácsolták az egyetemről. Tehát nem sikerült befejezni az egyetemet, miközben Kádár Jánost szintén letartóztatták, 1931-32-ben volt őrizetben, rendőri felügyelet alá került, és 1933-ban 2 év fegyházra ítélték, amiből végül is 5 év lett. Mert ezekben az években Rajk László kisebb büntetésekkel megúszta, akkor még nem a testvérének a hatására, és külföldre utazott a pártnak a megbízásából. És ekkor kezdett Rajk is fizikai munkát végezni, hogy minden jobban megismerje ugye annak a munkásosztálynak az életét, akinek az érdekét akarta majd a kommunista párton belül képviselni. A
0: spanyol polgárháborúban részt vettek?
1: Ezekben az években, 1933-tól 37-ig Kádár János börtönben ült Budapesten, aztán Szegedre került, és itt ismerkedett össze Rákosi Mátyás elvtárssal. Innen származik a ismerettségük, hogy hányszor találkoztak, illetve milyen véleménye volt Rákosinak Kádárról, vagy Kádárnak Rajkról, az már nehezen kikövetkeztethető, mert volt bizonyos pártfegyelem, és az elvtársaknak a régi hibái, tévedéseit csak akkor vették mindig elő, amikor valamikor valamilyen újabb és friss hibát követtek el. Hogyha nem volt érdeke a pártnak, hogy valakit megbüntessenek, vagy leváltsanak, vagy kizárjanak a pártból, akkor nem akartak tudomást venni a fiatalkori botlásaikról. Ha viszont éppen útban volt, vagy nem követte az aktuális utasításokat, akkor bármilyen kis tévedéséből, bármilyen fiatalkori botlásából ügyet csináltak, és ez megpecsételhette politikai karrierét. Nos, miközben Kádár ugye Budapesten és Szegeden ül a börtönben, Rajk László először Csehszlovákiába utazik, utána Franciaországon keresztül Spanyolországban. Ez igen érdekes történet. Firtos László álnéven csatlakozik a nemzetközi brigádokhoz. Ugye beszéltünk arra, hogy Gerő Ernő is ott van Spanyolországban, csak itt az óriási különbség, hogy Gerő Ernő nem a fronton harcol, hanem ugye Barcelonában és a hátországban keresi Sztálinnak az ellenfeleit, és letartóztatja, kihallgatja, és megkínoztatja őket, és elítélteti őket, tehát titkos ügynökként működik. Rajk László pedig kint van a fronton, az egyik magyar önkéntesekből álló századnak a politikai tisztje, politikai biztosa, és nagyon fontos később a magyar kommunista mozgalom szempontjából, hogy több későbbi vezető beosztású politikus is ott van Spanyolországban, mint például Münich Ferenc, vagy az az Alka Máté, aki még első világháborús hadifogolyként ismerkedett meg a kommunizmussal, aztán a spanyol polgárháború idején halt meg. Mindenesetre a spanyolos múlt az, hogyha a párt akarja, akkor előny, ha pedig nem úgy gondolja a párt, akkor pedig hátrány lesz. Mert külföldön mindenfajta zavaros, Szovjetunióval szemben álló marxistával lehet találkozni, szociáldemokratákkal, anarchistákkal, hiszen egy Gerőt is ezért küldték Spanyolországba, és ezek az ismerettségek, ezek a kapcsolatok később végzetesek lehetnek egy olyan politikus számára, aki elveszíti Sztálinnak a bizalmát. Tehát az, hogy egy kommunista külföldön élt, Nyugat-Európában élt, és volt több tucat ismerőse, elvtársa, akikkel viszonylag jó kapcsolatban volt, ez később óriási hátrány lehet, és hozzájárulhat elítéléséhez és megbélyegzéséhez is. Ezt a nem is a spanyol, hanem később a francia kapcsolatot is elővették majd Rajk esetében, mert 1939-ben a köztársaságnak a legyőzése után és Franco győzelme után Rajk Franciaországon keresztül tér haza, és már ekkor felmerül vele szembe a trockizmusnak a vágya.

0: Ebben az időben, mondom, Kádár börtönben ül, illetve annyi még a különbség, hogy 1937-ben szabadulása után a Szociáldemokrata pártnak a tagja lesz, ő is kiépíti a maga kapcsolatait, neki pedig ez lesz később a vétke, hogy azokkal a szociáldemokratákkal barátkozik a börtönbüntetés után, akik majd később szintén fekete listára kerülnek. Innen származik a barátság a Marosán Györggyel és Szakasics Árpáddal, akik 1930-as évek végén a szociáldemokrata pártnak a szélső baloldali szárnyához, a kommunista barát frakciójához tartoztak, és szorosabb kapcsolat akartak kialakítani a sztálinista nézeteket valló kommunisták magyarországi pártjával.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kik voltak a trockisták, csak röviden.
0: Trockij Sztálin legnagyobb ellenfejének számított, már csak azért is, mert őt nem tudta a főtitkár likvidálni addig, amíg a Szovjetunióban élt. A többi ellenfelét taktikai szempontokból elég hamar elítéltette, koncepciós perekbe is kivégeztette Sztálin. Trockij, illetve Buharin maradt a végére, akik bizonyos kérdésekben más nézeteket vallottak hozzá képest. Trockij bolseviknak vallotta magát, de elutasította a személyikultuszt, és egy úgynevezett modern bonapartizmussal vádolta Sztálint, miután sikerült elmenekülnie. Hosszú számüzetés után ugye Mexikóban halt meg, és ott gyilkolták meg, pont Sztálinnak a parancsára, és még az emigrációban is igen nagy propaganda tevékenységet folytatott. Ő volt az egyetlen élő ellenfele Sztálinnak, és úgy gondolta a szovjet vezér, hogy addig, amíg ő életben van, addig az ő hatalma nem lehet nyugodt és teljes, ezért mindent elkövetett azért, hogy likvidáltassa, illetve az ellenfeleit trockizmussal vádolták. Hát amikor már Buharin volt az ellenfél, akkor meg buharinisták lettek az ellenfelei. Tehát mindig keleti aktuális ellenség. Ugye ez talán a kommunizmusnak az ideológiájából, és egyáltalán az ilyen totális ideológiákból adódik. Paranoia, ami mindenképpen szükséges a hatalom fenntartásához.
1: Rajk László valóban Trockijnak volt inkább a híve, vagy hát Sztálin is?
0: Személyesen.
1: Ezt nem lehetne megmondani?
0: Személyesen nem találkoztak Trockijjal. Más trockista nézeteket valló politikusokat találkozott Spanyolországban is, ugye, akiket ugye Gerő nem tudott teljes egészében megsemmisíteni. Franciaországban is voltak ilyen nézeteket valló kommunisták, akár más nyugat-európai országokban is, de ha valakinek ilyen kapcsolatai vannak, vagy ilyen ismerősei vannak, az még nem jelenti, hogy az ő nézeteiket vallja.
1: De felhasználhatták, hogyha éppen úgy adódott ellene, mint
0: ahogy lett is. Így van, hogy beszélgettek, megvitatták, nem tudjuk, hogy miről vitatkozhatott Franciaországban, ezekben az internáló táborokban Rajk a többi kommunistával, mert a polgárháború után a menekülteket a franciák internálták, egy rövid időben aztán szabadon bocsátották őket, de biztos vagyok benne, hogy a bukás után elkezdődött a Franciaországban is a bűnbakkeresés. És természetesen a sztálinisták ugye anarchistákat, meg a trockistákat hibáztatták a polgárháború elvesztésért, az ellenfeleik pedig a sztálinistákat ezért a totális diktatúráért, meg ezért az aljas módszerekért, amit a hátországban gyakoroltak.
1: Mint Gerő Ernő,
0: így van. Az, hogyha valaki nem értett egyet az aktuális vezérre, akkor megbélyegezték, és besorolták abba az ellenséges táborba, ami éppen a pártnak az útjával szemben állt.
1: Második világháborúhoz érkeztünk, részt vesznek harcokban, azt a 6 évet ők hogy élik meg?
0: Az illegalitások úgy szó, mert nem csak a 20-as években, 30-as években, hanem ekkor is mind Rajk, mind pedig Kádárnak az életében. Rajk László 1939 és 41 között németországi munkán van. A náci Németországnak a háború után szüksége volt a külföldi munkaerőre. Tudunk, hogy Magyarország is 10 000-vel mentek parasztemberek vendégmunkára Németországba, és Rajk is jelentkezett németországi munkára, hadüzemekben dolgozott, több helyen, fizikai munkásként, de hát ez is gyanús lett később sokak számára, hogy esetleg önként vállal Németországban ilyen lehetőséget. Mindenesetre ott is kiépítette az elvtársakat teljesen titokban a kapcsolatait. Hát az a konspiráció, ez egy művészet volt az illegális kommunista pártban. Hát gondoljunk bele, hogy 1900 1920-ban törvényen kívül helyezik a kommunisták magyarországi pártját, és 1919-től már ugye illegális a kommunista tevékenység, 1919-től 44-ig, tehát 25 éven keresztül kommunistának lenni, ez ha nem is halálos ítélet volt, de egyáltalán nem volt életbiztosítás. Hosszabb, rövidebb börtönbüntetés járt érte, és amikor éleződtek a társadalmi politikai konfliktusok, akár még statális bíróság elé is kerülhettek a kommunisták, amire szintén van példa. Ennyi idő alatt pedig álneveket használnak sokan, hamis papírokat használnak, nagyon gyakran váltogatják a lakóhelyüket. Hát Kádár János, amikor 1937-ben kijön a börtönből, több helyen lakik, több álneve van, ez a Kádár is egy álnév végül is. Ugye mondtuk, hogy Csermanek nevet használja kisgyerekkorában, volt ő Lipták is, meg másfajta neve is voltak.
1: Barna János is.
0: Mégis a Kádár név rajta maga, tehát tudjuk, hogy a szovjet vezetőknek is álneve volt, ugye? Tudjuk, hogy Ulyanovból Lenin lett, tudjuk, hogy Dzsugasviliből Sztálin lett, meg hogy Bronsteinből meg Trocki lett. Tehát ez teljesen bevett szokás volt. Hát Rákosnak a névváltoztatása az nem ilyen politikai okokból történt, de az, hogy valaki álnevet használ, annak politikai okai voltak, mind Oroszországban, mind pedig Magyarországon. Hát Rajk Lászlónak nem volt tudomásunk szerint ilyen álneve. Biztos ő is használt hamis papírokat, de nem ragadt rajta később a mozgalomban. Hát nagyon hosszú ideig kellett valakinek ahhoz titokban élni, meg bujkálnia, hogy egy-egy név ráragadjon. Hát a egyik klasszikus példa az a Ságvári Endre, akinek ugye a halála nagyon sok vitát kavart utóbbi években is, aki ugye azzal kérkedett a letartóztatások, hogy 32 neven volt. Ez a bujkálás, ez a rejtőzködés, az álnéven történő munka és élet, ez személyiséget is befolyásolja, és az identitás is valamilyen módon eltorzíthatja. Mindenesetre Rajk Németországban élt, ugye mondtam, hogy Spanyolországban neki is volt egy Firtos László nevű, volt Firtos László névre szóló igazolványa, valószínűleg Németországban is más nevet használt, de az tény, hogy 1941-ben tért haza. Kádár közben, ugye mondtam, a Szociáldemokrata pártban tetszert ismerősökre, barátokra, és 1940-ben lépett be ismét a kommunisták magyarországi pártjába, a 6. kerületbe, Terézvárosi alapszervezetbe, teljesen titokban. Ezeken kis sejtek voltak, kis csoportok voltak, és 1943-ban a kommunista párt főtitkára lett, az illegális, betiltott kommunista párt főtitkára lett, ami később nagy tekintét biztosított neki. 1941-ben tér haza Rajk közben, akit azonnal letartóztatnak, internálnak, és gyakorlatilag 1944-ig szintén őrizet alatt van, 3 éven keresztül, mert tulajdonképpen Rajk Lászlót kitiltották Magyarország területéről is, és illegálisan tartózkodik Magyarországon. Volt, amikor román állampolgárként vonták felelősségre, mert ugye amikor Székelyudvarhelyről átköltözött Magyarországra, nem veszítette el a román állampolgárságát. Ez megint egy érdekes jogi probléma, mert tudunk olyanról, hogy 1943-ban elítélnek illegális kommunista vezetőket, akkor szovjet állampolgárként vonják őket felelősségre. Ugye Magyarország 6-ban áll a Szovjetunióval, ugye harcolnak a magyar csapatok a szovjetek ellen, és ugye az a kommunista, aki ilyen felforgató államellenes tevékenységet folytat, az egy idegen országnak a kémje, vagy ügynöke. És így aztán másfajta jogszabályok érvényesek a kommunista politikusokra, és ekkor számolják fel tulajdonképpen az illegális kommunista pártot 1943 tavaszán, nyarán. Akkor követi a legsúlyosabb hibáját Kádár János a későbbi vezetők szemében, hiszen feloszlatja az illegális kommunista pártot. Beismeri, hogy a Kállai Miklós kormány gyakorlatilag lefejezte az illegális kommunista pártot, majdnem 1000-en börtönbe kerülnek, és ez azt jelenti, hogy körülbelül ennyi aktív kommunista volt 1943-ban Magyarországon. Talán a 600-at, hogyha elérte a kommunisták száma.
1: Pár évvel később pedig lényegében megszerzik a hatalmat.

0: 1943-ban ugye dúl a háború, alig 500 kommunista az, aki elkötelezett és fanatikus.
1: Akikről eddig beszélgettünk, egy se harcolt a második világháborúban, hanem különböző helyeken bujkálnak, vagy éppen börtönben ülnek, vagy internálják őket.
0: Ők rendőrség nyilvántartásban voltak, megbízhatatlannak számítottak, és nem is hívták volna őket katonának. Számolt azzal a hadvezetés, a rendőrség, hogy az első alkalommal átszöktek volna a szovjetekhez. Vagy a szovjet szolgálatba álltak volna.
1: Vagy agitáltak volna.
0: Így van. Maradtak volna a hadsereg kötelékében, és bomlasztó tevékenységet folytattak volna. Épp ezért a kommunistákat egyébként pont 1943-ban munkaszolgálatra hívják be. Politikailag megbízhatatlan személyeket, és nem csak a zsidókat, mint Radnóti Miklóst és másokat, hanem nagyon sok szociáldemokratát és kommunistát, akik rendőrségi nyilvántartást vezettek, behívják őket, kiviszik a szovjet frontra őket, és ott dolgoztatják őket. De Kádár meg Rajk nem ebben a helyzetben van. Kádár tehát feloszlatja a KMP-t, Moszkva utasítás ellenére is. Ez egy érdekes, reális felmérés volt. Kádárt később is nagyon nagy reálpolitikusnak nevezték. Aki látta a lehetőséget, mérlegelte különböző utakat, és mindig a kisebbik rossz mellett döntött. A 1956-ban is, ahogy a tisztelői mondják. 1943-ban is később sokszor védeni kellett az álláspontját, úgy gondolta ez a kisebbik rossz, hogyha ezt a maradék pártot, amelynek már nem lehet tudni hány tagja volt, hivatalos tagja volt, ezt egyszerűen feloszlatták. Ez halálos bűnnek számított később Sztálin meg Rákosi szemében, ez a vereség elismerését jelentette, a belenyugvást, a kudarcot jelentette, hivatásos forradalmár vagy hivatásos kommunista politikus számára ez maga volt a halál. Mert a párton kívül már úgy gondolták akkor is, hogy nincsen élet. Egy kommunista politikusnak az identitását az adja, hogy pár tagja, egy közösségnek a tagja, neki köszönhet mindent, és hogy a kizárják, az egyenlő az erkölcsi halállal.
1: Ügyes játékos lehetett egyébként, hogyha utána mégis bent tudott maradni.
0: Hát nem volt könnyű dolga 1943-44-ben, de hamarosan megalakították a békepártot. Ez egy nagyon ügyes taktikai húzás volt. A néhány hónap után a kommunista párt más néven jött létre, amely nagyon jó propaganda fogás volt, hiszen a neve azt tükrözi, hogy a kommunisták elkötelezettek a háborút befejező békért. Háborúellenes antifasiszta politikát hirdettek, és ezzel próbálták magukhoz csalogatni a másik egyéb mérsékelt vagy baloldali antifasiszta erőket. 1943-ban már ez egy névfrontos jelszó volt az 1935-ös Komintern kongresszusnak megfelelően, amikor Sztálin utasítására a kommunista pártok meghirdették ezt az antifasiszta összefogást, a szövetségi politikát, aminek tulajdonképpen az volt a célja, hogy maguk mellé állítsák a különböző baloldali és liberális pártokat, aztán ezeket szépen lassan felszámolják és átvegyék a baloldalon az egyeduralmat. Háború ilyen alkalmat teremtett a kommunista párt számára, tulajdonképpen akár is egy taktikai lépés volt. És elkezdődött a pártnak a szervezése, nagyon szűk körben, és ez lesz majd, ahol találkozik Rajk Lászlóval Kádárnak az élete vagy a pályája. 44-ben az illegális párt titkára lesz Rajk László, Kádár megszervezi, megalapítja, aztán 1941-ben nagyon felgyorsulnak mind a kettők életében az események. Kádár János megpróbál Jugoszlávia felé átszökni a jugoszláv partizánokhoz, ezt később szintén a fejére olvassák, elfogják a magyar hatóságok, 1941. novemberében megszökik a fogságból, és bujkál tulajdonképpen a szovjet csapatok bejöveteléig. A Rajk szintén bujkál 1944-ben, részt vesz a úgynevezett Magyar Frontnak a szervezésében, de ez az a Népfront Szövetség, mint a Békepárt a szociáldemokratákkal próbál megszervezni egy politikai szövetséget a németek ellen. 1940. novemberében őt letartóztatják, pont amikor Kádár szabadul, Sopronkőhidán raboskodik, itt segít rajta a testvére Endre, polgári bíróság elé állítják, nem tudják, hogy mekkora halat fogtak, és megúszza felelőssége vonást, pedig a nyilasok Ausztriában, Németországban hurcolják magukkal, és 45 áprilisában szabadul csak a katonai vereség után.
1: Muszáj megegyezni, ugye, vagy nem tudom, műsor elején mondtuk, hogy a testvére Endre nyilas
0: államtitkár
1: nyilasként, ő pedig kommunista. Hogy lehet, hogy ugyanabból a családból jönnek, ugyanazt a neveltetést kapják, és két teljesen más irányú politikai nézeteket vallanak felnőttként?
0: Valószínűleg a közös gyökér az a szociális érzékenység. A nyomor, a szegénység, ami a nagy családnak, az udvarhelyi családnak is mindennapi tapasztalata volt, és ezen változtatni akaró gondolkodás, és a tenni akarás volt, ami persze másfajta utakra terelte őket. Hát látták a nagybirtokrendszernek az embertelenségét, látták a nagyiparnak és a bankok uralmát a korabeli Magyarországon, a Horthy korszakban, és úgy, ahogy a kommunizmus és a nácizmusnak is vannak bizonyos közös érintkezési pontjai, a kapitalizmusnak a szabadversenyes piacgazdaságnak az elutasításában, vagy egy idealizált társadalomnak a kialakításában, ugyanúgy elképzelhető, hogy László és meg Endre is úgy gondolták, hogy változtatni kell a fennálló társadalmi politikai viszonyokon, csak ugye másfajta keretek között. Ugye a nyilasok számára nemzeti keretek voltak fontosak, és az antiszemitizmus, a zsidóellenesség, a bolsevik vagy a kommunisták számára pedig a szovjet orosz segítség, tehát valami másfajta külső segítséggel akarták a magyar nép helyzetén javítani. Persze mind a ketten rossz útra tévedtek, mind a ketten hibás úton jártak, és meg is fizettek érte. Ezért az óriási tévedésüket. Nos, 1945-ben, amikor még Németországban, nyilas fogságban van Rajk, Kádár már szervezi a Budapesti Központi Bizottságot szabadulása után, és érdekes, hogy Péter Gáborral bujkált együtt korábban, 1944 őszén, amit lehet, hogy tényleg fontos lesz később az ő szempontjából is. Ugyanakkor mihelyt megérkezik Gerő Jenő Moszkvából, azonnal felelősségre vonják a párt feloszlatása miatt, és már ekkor megszerzi az első Priuszát. Nagyon kemény bírálatot kap, elítélik, és súlyos hibájául róják fel a párt feloszlatását. Aztán a budapesti rendőrfőkapitányság helyettese lesz, központi vezetőségbe is belekerül a kommunista pártban, és tulajdonképpen a budapesti párt élet megszervezésében vannak Kádárnak nagyon fontos szerepei. Pont Rajk László lesz majd az, aki a budapesti területi alapszervezet élén felváltja majd őt 1945-ben az érkezése után. 1945 és 48 között annyi közös vonás van az életükben, hogy szépen lassan haladnak előre pártnak a ranglétrán, különböző tisztségeket betöltenek budapesti szinten vagy országos szinten, és bekerülnek a felső vezetésbe, a központi vezetőségbe, és egymás után töltik be a belügyminisztéri tisztségeket is. Bár ebben a tekintetben Rajk László sokkal aktívabb. 1946. március 20-tól 48. augusztus 5-ig volt belügyminiszter, és hát igen sok törvénytelenség fűződik a nevéhez. Lojális, határozott és radikális módszereket alkalmazott, akár a bélistázás, az internálások ügyében, a felelősségre vonások ügyében, a régi polgári származású politikusok likvidálása érdekében. Ő volt a magyar közösség ügyének a kitervelője, ami az első koncepciós pernek számít, tulajdonképpen is a független kisgazdapártot akarták ezzel lejáradni. Ő volt, aki részt vett a kékcédulás választások megszervezésében, lebonyolításában is. Ő tiltotta be a cserkész mozgalmat, a kalotot, tehát nagyon sokat tett az egyházak háttérbeszorításáért és tönkretételéért is.
1: Egyáltalán nem volt egy pozitív alakja itt a kommunista pártnak.
0: Igen, az más kérdés ugye, hogy áldozata lett ennek a politikának. Tehát nagyon, nagyon hűségesen ki akarta szolgálni a párt érdekeit, lehet, hogy pont azért, hogy a külföld kapcsolatait ne használják fel ellenem, de maximálisan részt vett a kommunista hatalomátvételnek az előkészítésében, hogy belügyminiszterként óriási befolyása volt a rendőrségre, az ÁVO-ra is, mert ugye akkor még a belügyminisztérium államvédelmi osztálya még hozzátartozott, és Péter Gáborral együttműködött. Hát Kádár János később lett a belügyminiszter, pont Rajknak a letartóztatása után. De ő háttérben maradt, és nagyon taktikus tevékenységet folytatott 1948-ig is.
1: Miért kellett őt perbe fogni 49-ben?
0: Rajkot?
1: Igen.
0: Hát Rajknak a letartóztatás elítélése egy kelet-európai kampánynak a része volt. Tulajdonképpen Stálin elhatározta a szovjet-amerikai kapcsolatoknak a megromlása után, hogy szigorúbb ellenőrzés fog gyakorolni a kelet-európai csatlós államok fölött is, és nem hajlandó megtűrni a kelet-európai pártok vezetésében semmilyen régi, hazai, nem, valamennyire is nemzeti elveket valló kommunistákat. Ez így történt Csehszlovákiában, Lengyelországban, akár Romániában is, és egymás után kerültek bíróság elé azok a kommunisták, akik nem Moszkvában kapták a kiképzést. Hát ugye Rajk Lászlónak ez volt az egyik problémája, hogy nem bíztak meg benne, nem volt ott éveken keresztül Sztálin jobbján, mint Rákosi Mátyás, meg Gerő Ernő, vagy Nagy Imre. Gyanús volt, voltak ugye külföld nyugat-európai kapcsolata is, és ráadásul nagyon ambiciózus volt. Emberileg is azt mondják sokkal, szimpatikusabb volt, meg a párt vezetésén belül is. Ugye mondtuk Rákosiról, hogy neki is voltak emberi vonásai, de hozzáképes Rajk fiatalabb is volt, meg agilisebb is volt, és van, aki már Rákosi utódjának tekintette. Igazából Péter Gábor meg Farkas Mihály voltak az ellenfelei Rajknak, és Rákosi mondta ki végül is a döntő szót, letartóztatták Rajkot 1949. március 30-án, koncepciós perben elővették a trockizmus vádját, először amerikai kém lett, utána pedig jugoszláv kém lett, mert ugye voltak kapcsolatai jugoszláv kommunistákkal is, és amikor Jugoszlávia ugye a Szovjetuniónak nagyobb ellensége lett majdnem, mint az Egyesült Államok, akkor halálos bűn lett mindenféle jugoszláv kommunistákkal kialakított kapcsolat. 1949. október 14-én ítélték el, óriási propagandakampány volt a sajtóban, a rádióban, hónapokon keresztül folyt Rajknak a rágalmazás, elítélése, de olyan szinten, hogy még az általános iskolásoknak is fogalmazásokat kellett írni Rajk Lászlónak az árulásáról. Kádárnak van döntő szerepe, hiszen 1948. augusztusában egy belügyminiszter, és Rákosival és Farkas Mihályra döntöttek végül is Rajk sorsáról. Többször találkoztak, és Kádár volt az, aki meggyőzte, hát sok hosszú kínzások után Rajkot, hogy mindent vállaljon el, mindent ismerjen be, mert a pártnak erre van szüksége. Ezt most már nem tudjuk elképzelni, ez annyira George Orwell regényébe való, hogy sok kommunista azt gondoltam 1930-as évektől kezdve, hogyha elvállal olyan bűnöket, amiket soha nem követett el, ezzel a pártnak az érdekét szolgálja. Tehát magára vesz olyan vádakat, ami segít a pártnak a megtisztulásában. Ez nem egy ilyen messianisztikus gondolat, de érdekes, megtisztító szerepet vállaltak sokan magukra. Persze megtörtek a kínzásokat nagyon sokan, és bevallottak olyan dolgokat, amit soha nem követtek el.
1: Ezzel az erővel akkor kinézhették volna mondjuk Kádár Jánost is.
0: Ki is nézték pontosan. Ezzel a perrel meg akartak félemlíteni mindenkit, akinek voltak jugoszláv kapcsolatai, vagy mindenkit, aki nem engedelmeskedett gondolkodás nélkül a moszkvai utasításoknak. Tehát ezt példát akartak statuálni. Hát nem csak Rajkot tartóztatják le 1949-ben, hanem másokat, és aztán Kádár Jánost is eléri ez a sors.

0: Kádár Jenő szintén belügyminiszter, ugye ő az, aki Mindszenty bíboros letartóztatására utasítást ad 1948. decemberében, karácsonykor, ami nagyon súlyos probléma, az egykori szociáldemokrata elvtársait is letartóztatja, mint belügyminiszter, moszkvai utasítása, Rákosi utasítására. Tábornokokat állítanak bíróság elé, akik 1945 után a párt hűséges tagjai voltak, és a néphadsereg megszervezésében bizonyítottak, és 1951-ben Kádárra is sor kerül, őt is letartóztatják, és 1952-ben életfogytiglani börtönbüntetés kap, és az a Donát Ferenc a másodrendű vádlott a Kádár perben, akiről majd a következő műsorban lesz szó, 1954-ben szabadul, és neki is előveszik a jugoszláv kapcsolatait, hiszen mondtuk, hogy 1941-ben Jugoszláviába akart szökni, és hát ugye a fiumé születése volt talán jó pont. Az, hogy most a 20-as, 30-as éve voltak-e jugoszláviai kapcsolatai, az egy másik történet, de mivel Jugoszlávia még 1952-ben fekete listán volt, Sztálin ellenségei sorában, ezért Kádár János is súlyos börtönbüntetést kap. Viszont ugye nem olyan magasról zuhan le, mint Rajk.
1: Rajk tudja, hogy ki fogják végezni? Vagy számít arra esetleg, hogy az utolsó pillanatban megkegyelmeznek, hát, és esetleg csak életfogytigra?
0: Hát ez egy drámai szituáció, valóban színpadra való. Sokan gondolkodtak már ezen, meg előkerültek különböző jegyzőkönyvek is, mit mondott Kádár neki, mit hazudott, hogyan vette rá, hogy írja alá vallomását. Valószínűleg Rajk belátta, hogy neki vége van, és meg kell halnia. Csak ugye az a hit vigasztalta ilyenkor a kommunistákhoz, hogy haláluk nem volt hiába való. Persze Rajkot a kivégzése után ismeretlen helyre temetik.
1: Rajk esetében egyébként igaz is lesz, hogyha az újra temetésére gondolunk.
0: Igen.
1: Nem úgy, ahogy ő gondolta.
0: Igen.
1: Hát pont fordítva.
0: Igen, igen. Tehát 1956 júniusában rehabilitálják. Nagyon fontos, mert amíg Rákosi volt a főtitkár, szó sem lehetett róla. És az is nyilvánvaló, ugye, hogy a Rákosi rendszer bukásához kellett egy ürügy. Ugye 1956. október 6-án van Rajk temetése, amire azt mondjuk, ugye, hogy a Rákosi rendszer temetése volt. Tehát ez egy ilyen rendszerváltó temetés, vagy politikai demonstráció lesz. De ugye ezért elég ellentmondás és elég felemás, hiszen 1953 és 56 között igazából csak a kommunista elítélteket rehabilitálják. Az biztos, hogy Rajk halála az nagy tehertétel volt, és van olyan történet, aki azt mondja, hogy az egyik titok, amit Kádár János magával vitt a sírba, hogy pontosan miket mondott Rajk Lászlónak a börtönben, amikor felkereste, hogyan győzte meg, miket ígért neki, hogy a vallomását írja alá. Biztos, hogy ez nagy tehertétel volt a haláláig, és volt néhány ember, akiről nem volt hajlandó az öreg Kádár beszélni, az egyik Rajk László volt, másik pedig Nagy Imre. Ma saját börtön büntetéséről sem igazából. Visszatérve Kádárhoz, 1954-ben ugye szabadul, őt is rehabilitálják, és a 13. kerületben lesz pártvezető, aztán Pest megyei pártbizottság titkára, tehát visszakerül a párt vezetésébe, de látja, hogy itt 1956 nyarán igen éles harcok vannak, ugye a Rákosi hívei, Gerő főtitkár csoportja és Nagy Imrének a csoportja között, és aztán bekerül a politikai bizottságba, a központi vezetőségbe is, és október 25-én Gerő leváltása után ő lesz a forradalom idején a párt főtitkára. Akkor még ugye Magyar Dolgozó Pártjának hívják, és néhány napig nem tudja, hogy hova álljon, október 30-án államminiszter lesz Nagy Imre kormányában. Ezt is nagyon sokan eltitkolták később. Október 31-én az MSZNP alapító tagjai közé kerül, és megkapja az MSZNP főtitkári tisztségét, miközben Nagy Imre miniszterelnök. És érdekes, hogy volt egy eltitkolt rádióbeszéde Kádár Jánosnak november 1-én, dicsőséges népfelkelésnek nevezte a budapesti eseményeket, és az a különös a dologban, hogy amikor ezt a rádió leadta, akkor ő már Münich Ferenc társaságában a szovjet nagykövetségen volt november 1-én este.
1: Hogy történik meg a változás ebben az emberben?
0: Hát ez érdekes. Ilyenkor szokták a Kádárt védők azt mondani, hogy eszköz volt, felhasználták, és bábú volt. Nem az akaratából történt minden, elrabolták tulajdonképpen a szovjetek, meg megzsarolták, nem meggyőződésből fordult szembe a forradalommal, biztos taktikus volt. Kádár megfontolt volt 1930-as években is, 40-es évek végén is, 50-es években is, nem döntött, elhamarkodottan kivárt, óvatos volt, Lehet, hogy ravasz is volt, ahogy sokan mondják, nagyon taktikus volt, mert akik rosszat akarnak Kádárról mondani, azt mondják, hogy ez ravasság, meg nagyon nagyfokú ilyen politikai tapasztalatot jelent. Minden esetre tényes való, hogy Nagy Imrével együtt átállt a forradalom oldalára az első héten, aztán pedig ugye a másik oldalon találjuk már november 1-én. Hát Münich Ferenc szerepét is sokan felnagyítják, miszerint ugye ő lehetett volna még a másik, aki elvállalja itt a hóhérnek a szerepét 1956-ban. Hát Rákosi Rostó se volt, hogy visszatérjen, de Münich eléggé keménykező volt, és eléggé elkötelezett volt, és ő bármikor hajlandó lett volna sokkal nagyobb erőszakot alkalmazni a forradalommal szemben. November 4-én aztán visszatér Kádár János, és a legendás beszéde, amit a szolnoki beszédnek nevezünk, az tulajdonképpen Kárpátalján hangzott el. Ez is egy rádiós probléma. Szolnokon volt egy óriási átjátszóadó, de nem Szolnokon jelentette be a magyar forradalmi munkás paraszt kormánynak a megalakulását. Ez az a szovjet barát kormány, amely leveri a forradalmat. November 7-én érkezik Kádár János vissza a szűk körével Budapestre, a szovjet barát kormány tagjaival, Münich Ferenc persze benne van, sok mással együtt, és Dobi István akkori államfő előtt leteszi az esküt, és Kádár János tulajdonképpen 56. november 7-től 58. január 28-áig miniszterelnök Magyarországon. Ő lesz az MSZNP ideiglenes központi bizottságának főtitkára, és halogat, húzza az időt, mert érzi, hogy novemberben, decemberben még elég ingatag a helyzete, sztrájkok vannak Budapesten, tüntetések, munkástanácsok szembefordulnak az új hatalommal. Ekkor az biztos, hogy a régi sztálinista munkatársak befolyása alatt áll. Ez a kemény vonal, ugye elkezdődnek a sortüzek, vagy egymás után dörrenek a sortüzek Magyarország szerte novemberben, decemberben. A szovjet főparancsnokság vezetésével elkezdődik a tisztogatás, a letartóztatások, de decemberben már kimondják az ellenforradalom fogalmát a októberi eseményekre. 57-ben kötelezi el magát Kádár a megtorlás mellett. Márciusban Moszkvába látogat, ahol különösen a kínai elvtársak gyakorolnak nagyon nagy nyomást rá, hogy példát kell statuálni, akár Nagy Imre kivégzésével is. Bár ugye tudjuk, hogy megígérte, hogy Nagy Imrének nem lesz semmi bántódása, amnestiát ígért, ez is egy taktikai lépés volt csak tulajdonképpen, de áprilisban már népbíróságok felállítását javasolt 1950.

Annak ellenére, hogy 1962-ben kizárják őket az MSZMP-ből, ez is elhangzott az előző műsorban, azért teljesen nem szakítanak a múlttal. Hát nem csak azért, mert nagyon sok funkcionárius van, aki átmentette magát 1956 után, hanem a kommunista módszerek, a diktatúra, akár kemény, akár puha, de ugyanúgy társadalom életének a teljes ellenőrzésére tör. Tehát az a kétfrontos harc ugye azt jelentette, hogy mind a két oldalt megpróbálják elszigetelni, ezért akár centristának is, vagy centralistának is nevezhetnénk Kádárt itt a 1950-es évek végén, mert ugye leszámolt mind a reformkommunizmussal, eltávolodott tőle, mind pedig a sztálinizmussal, miközben mind a két oldaltól elvett módszereket és eszközöket. Ugye Nagy Imre csapatától az életszínvonal politikát és a gazdaság másfajta irányú fejlesztését integrálták a rendszerbe, a sztálinistáktól pedig a rendőri módszereket, amelyek sokat szelidültek 1956 után, de a diktatúra lényegén nem változtattak. 1962-től pedig kezdődik ugye az a konszolidáció, ami aztán Kádár Jánosnak a nevével összefüggött, és ezek az évek, az 56-os forradalom utáni megtorlás teljesen elhalványult ebben a Kádár nosztalgiában.

0: Most elhangzott műsorunkban Rajk Lászlóról és Kádár Jánosról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A Duna vízhozama a következő napokban új negatív rekordot dönthet. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán, kiemelte. A megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. Hozzátette, az előrejelzések szerint a Duna vízhozama szeptember elejé szintnél is alacsonyabb lehet. Paksnál 603 köbméter per másodperces vízhozamot várnak, miközben az eddigi negatív rekord 630 volt. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tisza párt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette, ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormányfőváros háttéralkuról a harmadik kerület polgármestere, mert a fővárostól nem kapott. Kis László Budapest harmadik kerületének polgármestere levélben fordult a kormányfőhöz. A közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer létrehozásáról szóló megállapodásról a sajtóból értesült. A polgármester azt kérte Magyar Pétertől, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonja be őket a részletszabályok kidolgozásába. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte a szervezet közleményben a távirat irodával. A szeptember 28-a és október 2-a között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csak nem 70%-a részt vett. A párthelyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáti Imre a szavazatok 73,3%-át, azaz 318 voksot kapott. Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7%-a támogatta. Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáti Imre. A párt országos vezetését a következő két éves időtartamra az MSZP 2026. október 17-i tisztújító kongresszusa választja meg, fűzték hozzá. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog, többnyire szélcsend valószínű, inkább csak az északnyugat-dunántúlon lengedezhet kissé a déli szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, míg a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket. Benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Scola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, konunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmasság szűzönyő közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatban, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
4: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
4: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
4: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
4: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
4: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
4: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe: Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
2: Most pedig szólaljon meg a dallam is.

A dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas! Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass! Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért!

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot.

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 2:05-től a Kávéház mai adása egy emlékműsor lesz, közeledve október 6-ához, az aradi vértanúk emléknapjához. Nos, a műsorban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, az aradi vértanúkról, özvegyeikről és lelki atyáikról beszélgetek. 3:05-től itt élünk címmel, szombat délelőtti adásunk ismétlésében. Ezúttal Szomolyát, Mezőkövesdet és Cserépfalut látogatjuk meg Pap Péterrel. 4:05-től zenei összeállításunk, válogatásunk szól. Újabb műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak. Pirincsik Márton, Berec Renáta, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Kléz Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Hasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!

Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. Olvasom a Máté evangéliumban. Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt véghez, írja János. Ma sem a tanítás hiányzik a világban, arról sincs szó, hogy az emberek felvilágosult értelmük miatt nem tudnának hinni Isten szavának, hanem arról, hogy nem akarják ezt a világosságot, mert tetteik nem állnák ki a teljes fényességet. Ha ezen változtatnának, a hitet egészen könnyűnek és természetesnek találnák. De rajtunk is múlik, ha a kereszténységnek nincs hitele, és az igazság nem tud érvényesülni. A szeretet törvénye, amelyről Krisztus így nyilatkozott, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, azóta is mindig új törvény maradt. Az emberek közti érintkezésben általában legfeljebb a jogosság kívánalma érvényesül. Attól, hogy te a kereszténység alapvető parancsát életed törvényének ismered el, és azzá teszed-e, függ, hogy kereszténynek nevezheted-e magad, és csak is ennek megfelelően reménykedhetsz abban a természet feletti áldásban és oltalomban, amely hozzá kapcsolódik. Mindaz, amit Isten az embernek parancsol, az utópia kategóriájába utalható. A szeretet utópiájának területére. És arra kell törekednünk, hogy ezt a bennünk soha meg nem valósítható utópiát éljük, mert csak így ismerhetjük meg a két nagy ismeretlent, az Istent és az embert. Csak így tudjuk egymással szemben elhelyezni őket. És Isten örök terve szerint csak így láthatjuk tisztán, az egyik az Atya, a másik a Fiú. Uram, néhány évvel ezelőtt egyesek azt állították, hogy te meghaltál. Még ma is azt kiáltják némelyek, hogy nem biztosak a hitükben, vagy hogy terhükre vagy. Sokan kétségek közt hányódnak, vagy hajótörést szenvedtek hitükben. Vannak a hívők közt olyanok, akik nem jól vizsgáztak az

emberek iránti részvétből. Segíts, hogy jobban kimutassuk a szeretetet, a te szeretetedet, hogy a te dicsőséged zengjen az egész földön.

Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte, és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 14. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Szerencsénk volt. Délután éppen cirkusz előadás készült, és a vidéki népek is kezdtek tódulni, ki szekéren, ki lóháton. A cirkusz még este előtt el akart menni, így hát remek kilátásaink voltak. A herceg kibérelte a községházát, és aztán körül jártunk kiragasztani a színlapokat. A szöveg ez volt.
1: Shakespeare felújítás, felülmúlhatatlan szenzáció, kizárólag ma este. A világhírű tragikus színészek, ifjabb Garrick, a londoni Drury Lane tagja, és idősebb Keane, a londoni királyi színház és több európai operaház örökös tagja, fellejthetetlen Shakespeare alakításában. Az erkély jelenet a Rómeó és Júliából. Rómeó, David Garrick, Júlia, Edmund Keane. És a társulat összes többi erői. Új kosztümök, új díszlet, új szereposztás. Ezen kívül az izgató, fenséges és vérfagyasztó párbaj jelenet a harmadik Richardból. Harmadik Richard, David Garrick, Richmond, Edmund Keane. Továbbá közkívánatra Hamlet halhatatlan monológia. Előadja a kiváló Edmund Keane. Ezt a szerepet 300-szor játszotta el Párizsban, kizárólag ma este, sürgető európai szerződések miatt. Belépődi 25 cent. Gyermekek és szolgálók részére 10 cent.
0: Utána szétnéztünk a városban. A házak és a boltok ócska ütött kopott fabódék voltak, cölöpökre építve. Fél méterrel az utca szintje fölé, hogy áradáskor a víz be ne csapjon a lakásokba. És még csak ki se voltak messzelve. A házakat apró kertek vették körül, de úgy látszik, mást nem termesztettek bennük, csak gizgaszt, napraforgót, hamut, ócskacipőket és csizmákat, törött üvegeket, rongyokat és lyukas fazekakat. A kerítések is mindenféle szedett-vedett lécből állottak, csak úgy átabotában megszögelve. Kidült-bedült mindenik, és az ajtót is csak az imádság tartotta rajtuk. Egyik-másik palánk valamikor be volt messzelve. A herceg azt mondta, hogy talán Kolumbusz idejében. A kertekben disznók turkáltak, és gyerekek ugrándoztak, akik a disznókat hajkurázták. A boltok mind egy utcában voltak. Elől mindegyiknek ponyvája volt kifeszítve, és a falusiak a tartórudakhoz kötötték a lovukat. A ponyva alatt üres ládák és naplopók tanyáztak, akiknek minden foglalkozásuk az volt, hogy bicskájukkal a ládákat farigcsálták, és közben bagót rágtak. Minden póznához legalább egy naplopó támaszkodott zsebrevágott kézzel, és csak akkor húzta ki a kezét, ha bagót vagy dohányt kért kölcsön. Az ember minduntalan azt hallotta.
1: Adj egy pofa bagót, Hank!
2: Nem tudok adni! Csak egy kicsi maradt magamnak is, kérj Billtől!
0: Bill aztán adott, ha adott. Vagy azt mondta, hogy neki sincs. Az ilyen csavargók közt vannak olyanok, akiknek soha sincs egy centjük se. De még egy pofa bagójuk sincs a sajátjukból. Még a bagót is kölcsön kérik. Mennél jobban közeledett a dél, annál több szekér és ló mutatkozott az utcán. A családok magukkal hozták az ebédjüket és a szekereikben ették meg. Bőven fogyott a pálinka is, és több helyen össze is verekedtek.
2: Hő, itt jön Box. Mégiscsak bejött a maga kis itókájáért. Itt jön, fiúk!
0: A naplopók mind csodára örültek. Úgy látszik, sokat röhögtek Box rovására. Az egyik azt mondta.
2: Kíváncsi vagyok, kibe fog belekötni máma. Ha mindenkit elintézett volna, akibe belekötött az utóbbi 20 évben, csuda nagy tekintélye volna.
1: Bár engem fenyegette meg egyszer, Box, akkor legalább tudnám, hogy 1000 esztendeig se halok meg,
0: mondta egy másik. Box arra felé ügetett lovám. Kiabált és üvöltött, mint a sakál.
1: Hé! Félre az útból! Harcias kedvemben vagyok, és ha nem takarodtok, mindjárt föl fog menni a koporsó ára.
0: Be volt rúgva, és ide-oda hajbókolt a nyerekben. Jó 50-es lehetett. A képe egészen kivörösödött. Mindenki kiabált feléje. Röhögtek rajta, ugratták, ő pedig visszakiáltozott, hogy lesz gondja rájuk, és jönnek még az ő utcájába, de most nem ér rá, mert azért jött a városba, hogy megölje a vén, Sherburne ezredest. Megpillantott engem. Odafordult és rám kiáltott.
1: Hogy győztek, kölök? Elkészültél a halálra?
0: Aztán tovább lovagolt. Én begyulladtam, de az egyik fickó azt mondta,
2: na, csak a szája jár, mindig ilyen, ha be van rúgva. Legjobb természetű vénbolond egész Arkansasban. Légynek se árt, se részegen, se józanon.
0: Boggs odalovagolt a legnagyobb bolt elé. Lesunyta a fejét, hogy belásson a ponyva alá, és beordította.
1: Gyere, kis zsárbor, bújj ki, és nézz a szemembe, amersz! Te csaptál be, te rád vadászok most kutya, és most meg is fogtalak.
0: És így tovább. Elmondta Sherburne-t mindennek, ami eszébe jutott. És lassanként az egész utca teli volt néppel, akik rajta röhögtek, és hallgatták szájalását. Egyszerre csak kilépett egy büszke tartású, olyan 55 év körüli férfi a boltból. A legeslegjobban öltözött valaki az egész városban. És a tömeg ketté vált, hogy utat nyisson neki. Igen nyugodtan és csöndesen azt mondta Boggsnak,
2: már unom, Boggs, de pontosan egy óra időt adok neked. Egy óra. Jól jegyezd meg. Ha azután is kimered nyitni rám a szádat, elbújhatsz a világ másik végére, ott is megtalállak.
0: Aztán sarkon fordult és visszament. A tömeg igen megcsöndesedett. Moccanni se nagyon moccantak, és senki nem nevetett. Boggs ellovagolt onnét, és utcahosszat tovább szitte Sherburne-t, ahogy a torkán kifért. Hamarosan visszafordult, és megint megállt a bolt előtt, és ott folytatta, ahol az előbb abba hagyta. Egy páran oda csoportosultak köré, és próbálták elhallgattatni, de nem lehetett bírni vele. Csak tovább káromkodott. A kalapját a földhöz vágta, és átlovagolt rajta. Aztán megint végigvágtatott az utcán. A szürke haja lobogott utána. Mindenki igyekezett észre téríteni, és le akarták ráncigálni lováról, hogy becsukják valahová, ami kiózanodik, de nem használt. Tovább vágtatott és átkozta Sherburne-t. Valakinek eszébe jutott.
2: Menjetek a lányáért! Gyorsan! Hozzátok ide a lányát! Talán arra hallgatni fog. Ha valaki le tudja beszélni, talán ő.
0: Valaki elfutott érte. Én elindultam lefelé az utcán. 5-10 perc múlva megint megjelent Boggs, de nem lóháton. Kalap nélkül tántorgott felém. Két oldalt két barátja támogatta karonfogva. Már lecsöndesedett és nagyon behúzta a nyakát. Nem maradt hátra, hanem inkább ő sietette a másik kettőt. Egyszerre fölhangzott.
1: Boggs!
0: Oda néztem, ki kiáltott. Hát, ott állt Sherburne ezredes. Nyugodtan állott az utcán, fölemelt pisztoly a kezében, nem célzott vele. A csövét az ég felé tartotta. Ugyanabban a szempillantásban látom, hogy egy fiatal lány szalad arrafelé két férfival. Boggs és társai megfordultak. Mikor az ezredes rákiáltott, és megpillantották a pisztolyt, a két ember félreugrott. A pisztolycsöve pedig lassan lefelé fordult, Boggs felé. Mind a két kakasa felhúzva. Boggs égnek emelte a karját, és elkiáltotta magát.
2: Ne lőj az Istenért!
0: Durr! Szólt az első lövés. És Boggs hátra tántorodott, a levegőbe markolászva.
1: Durr!
0: Hallatszott a másik. És Boggs összeesett. Elterült a porban, mozdulatlan, mint egy zsák, kiterjesztett karral. A lány fölsikoltott, odarohant és ráborult az apjára zokogva.
2: Megölte, ó Istenem, megölte!
0: A tömeg összezárult körülöttük. Egymást lögdösték és nyomták. A nyakukat meregették, hogy jobban lássanak. A körön belül állók pedig igyekeztek visszatartani őket, és kiabáltak,
2: vissza, vissza, levegőt hagyjatok neki, levegőt!
0: Sherburne ezredes elhajította a pisztolyát. Sarkon fordult, és elment. Boggsot a patikába vitték. A tömeg ott nyüzsgött körülötte. Az egész város odagyűlt. Én is odafurakodtam, és jó helyet találtam az egyik ablakban, ahonnan mindent láthattam. Lefektették a padlóra, egy nagy bibliát tettek a feje alá, egy másikat pedig kinyitottak, és a mellére tették. Előbb azonban kinyitották az ingét, és látni lehetett, hol mentek be a golyók. 8-10 hörgés még kiszaladt belőle, amelle fölemelte a bibliát, mikor belélegzett, és leengedte, mikor kilélegzett. Aztán mozdulatlan maradt. Meghalt. A lányát elvonszolták mellőle. Az, szegény, sikoltozott és zokogott, de elvitték. 16 éves forma lehetett. Nagyon bájos és szelíd kinézésű, de sápat volt és össze volt törve. Rövidesen az egész város összegyülekezett a patika előtt, tolakodva, lögdösödve, könyökölve és az ablak körül nyüzsögve. Aki látta a lövöldözést, arról mesélt. Egész tömeg nyüzsgött körülöttük, kinyújtott nyakkal hallgatták a történetet. Aztán valaki elkiáltotta magát, hogy meg kellene lincselni Sherburne-t. Egy perc alatt végigfutott a tömegen, és mindenki ezt kiáltozta. Erre ordítozva elindultak, és minden szárítókötelet leszaggattak, ami az útjukba esett, hogy azzal akasszák föl az ezredest. Sherburne háza felé özöllöttek az utcán, üvöltöztek, ahogy a torkukon kifért, és ami nem szaladt el előlük, azt legázolták és pacallá tiporták. Ijesztő volt nézni. Gyerkőcök szaladgáltak a tömeg előtt, visítozva és igyekezve elszaladni az útból. Minden ablak tömve volt asszony néppel, és minden fán négerkölykök csücsültek. A néger férfiak és asszonyok pedig a kerítések mögül lesték a dolgot, de mikor a tömeg a közelükbe ért, elinaltak, nehogy őket is elkapják. A nők és a gyerekek bőgtek, ahogy a torkukon kifért. Sherburne kerítése előtt megtorlódtak, olyan sűrűn, ahogy csak tudtak, és az ember a saját hangját se hallotta a lármától. A házig egy kis kert futott, talán 20 méter széles. Valaki elordította magát, törjük be a kerítést! Erre egy recsenéssel benyomták a palánkot, és nekilódultak a ház falának, mint egy hullám. Ekkor lépett ki Sherburne a ház tornácára. Két csövű puska a kezében, és megállott, nyugodtan is, minden izgatottság nélkül. Ki se nyitotta a száját. A ricsaj alább hagyott, és a hullám visszatorlódott. Sherburne egy szót se szólt, csak nézett le rájuk. Ez a némaság irtó hátborzongató volt. Sherburne végigjáratta a szemét a tömegen, és akire ránézett, az igyekezett állni a tekintetét, de nem sokáig bírta. Inkább lesütötték a szemüket, és kussoltak. Aztán Sherburne elnevette magát. Nem vidáman, hanem úgy, ahogy akkor érez az ember, ha homok csikordul meg a foga alatt a kenyérben. Aztán lassan, megvetően megszólalt. Ti akartok meglincselni valakit. Mulatságos. Még hogy ti volnátok elég bátrak meglincselni valakit, aki férfi a talpán. Amiért van merszetek göröngyökkel megdobálni valami nyomorult, ágról szakadt nőszemét, aki ide téved, azt hiszitek, hogy van bátorságotok hozzányúlni egy férfihoz? A legszánalmasabb látvány egy ilyen embercsorda. A hadsereg is csak csorda, a katonákat nem a velük született bátorság hajtja. Csak a nagy tömegük meg a tisztek adnak nekik némi bátorságot. De egy ilyen csürhe férfi nélkül, aki vezesse őket, még sokkal szánalomra méltóbb. Most pedig nincs más hátra a számotokra, mint behúzni a farkatokat, hazamenni és elbújni egy lyukba. Ha lesz lincselés, az biztosan éjszaka lesz déli szokás szerint, és akik jönnek, állarcba jönnek, és lesz velük egy férfi, aki vezesse őket, most pedig takarodjatok. És ezt mondva puskáját bal karján átfektette, és felhúzta a kakasát. A tömeg hirtelen visszahúzódott, szétszakadozott, és minden irányba elszélett. Ott is maradhattam volna, ha akarok, de nem volt nagy kedvem hozzá. A cirkuszhoz mentem. A hátsó fele körül őgyelektem, és mikor az őr elment, bebújtam a ponyva alatt. A 20 dollárosom is holmi apró pénz nálam volt ugyan, de miért ne spóroljak, ha lehet? Az ember sosem tudja, mikor kerül rá nagyobb szükség, messze hazúról, idegenek között. Igazi nagy cirkusz volt. Nincs pompásabb látvány, mint mikor kettesével belovagolnak, egy hölgy és egy úr egymás mellett. A férfiak csak feszes nadrágban és ingújban, cipő és sarkantyú nélkül, a kezük a csípőjükön könnyedén és mutatósan. Legalább 20-an voltak. És minden nő csuda szép, mintha egy csapat királynőt látna az ember, olyan ruhákban, amelyek legalább 1 millió dollárba kerülnek, telehintve gyémántokkal. Nagyszerű látvány volt, még életemben nem láttam ilyen szépet. Aztán egymás után fölállottak, és finoman és kecsesen libegtek végig a porondon. A férfiak magasan, előkelően, feszesen, a fejük cikcakkos vonalat írt a levegőben, ahogy a ló futott. A nők rózsalevél ruhája pedig libegett. Csupa sejem a csípőjük körül. Mindegyik úgy festett, mint valami gyönyörű, eleven napernyő. És mind gyorsabban és gyorsabban mentek, és táncoltak a ló hátán. Előbb az egyik lábukat rúgták föl a levegőbe, aztán a másikat. A lovak kinyúltak. A cirkuszigazgató pedig körbe-körbe járt középen. Pattogtatta az ostorát, és kiáltozta: "Gya, gya!" A bohóc pedig a háta mögött figurázott. Aztán elengedték a gyeplőt. A hölgyek csípőre tették a kezüket, a férfiak pedig keresztbe fonták a karjukat. A végén a lovak letérdeltek, ők pedig leugráltak és kecsesen meghajoltak. Hát olyan meseszépet még nem láttam. Utána kifutottak, a közönség pedig tapsolt, hogy majd megszakadt. A bohóc pedig egész idő alatt mókázott. Az igazgató alig szólt egy szót, és már is a legjobb viccel vágott rá. Ma se értem, hogy tudott olyan hirtelen mindig olyan jókat kitalálni. Én egy esztendeig törhetném rajta a fejemet. Aztán egy részeg ember be akart menni a porondra. Azt mondta, lovagolni akar. Dicsekedett, hogy ő is lovagol úgy, mint akárki más. Próbálták kituszkolni, de nem hallgatott rájuk, és megállt az egész előadás. Az emberek már ugráltak lefelé a padokon keresztül, hogy a porondra jussanak, és kiáltoztak: "Üssétek le, ki vele!" A nők pedig sikoltozni kezdtek. A cirkuszigazgató erre egy kis beszédet tartott. Azt mondta, reméli az urak megnyugszanak, és ha az az ember megígéri, hogy nem csinál több zavart, ő megengedi, hogy lovagoljon, ha egyáltalán lóra tud ülni. Erre mindenki nevetett, és azt mondták, rajta! Az az ember fölmászott a lóra, az pedig azon minutumban toporzékolni, ágaskodni és farolni kezdett. Két cirkuszi szolga kapaszkodott a zablájába. Azokat is magával vonszolta. A részeg ember pedig a nyakán lógott, és minden ugrásnál égnek állt a lába. És mindenki fölállott, röhögve és ordítozva, hogy a könnyek csurogtak a képükről. Végül a ló kiszakította magát, és vágtatni kezdett, mint az ördög motolla. Az a bolond pedig hol a hátán feküdt, hol a nyakában lógott. A keze a földet söpörte néha. A nézők pedig majd megpukkadtak a kacagástól. Én nem mulattam olyan jól. Reszketett minden tagom, hogy mi lesz vele. De rövidesen nyeregbe keveredett. Megkaparintotta a kantárt, és a következő pillanatban fölpattant, eleresztette a kantárszárat, és állt. A ló pedig úgy vágtatott körbe, mintha égne a ház. Ez a részeg úgy álltott, olyan vidáman és nyugodtan, mintha soha életében nem lett volna részeg. Aztán elkezdte lehányni magáról a ruháit. Úgy dobálta le magáról őket, hogy csak úgy röpködtek a levegőben. Legalább 17 rend ruha volt rajta. Aztán, ahogy ott állott, karcsún és csinosan, a világ legszebb, legtarkább ruházatában, elővette a lovaglóostorát és ráhúzott a lóra. Az kinyúlt, mint egy agár. A végén pedig lelibbent róla. Meghajolt és kitáncolt az öltöző felé. A közönség pedig üvöltött a meglepetéstől és a gyönyörűségtől. Az igazgató csak most látta, hogy becsapták. És nem hiszem, hogy butább képet vágott volna valaki a világon. a saját embere volt. Saját maga találta ki az egész mókát, és senkinek se árulta el. Kicsit én is szégyeltem magam, hogy így hagytam magam fölültetni, de a cirkuszigazgatóval nem cseréltem volna $1000 sem. Este mi is megtartottuk a magunk előadását. De nem volt több közönség, mint talán 12 ember, éppen hogy a költségeink bejöttek. Azok is egész idő alatt röhögtek, és a herceg majdnem megvadult. És mindenki elment, mielőtt vége lett volna az előadásnak, kivéve egy fiút, aki elaludt. A herceg azt mondta, hogy ezek az arkansas-i fajankók nem érnek föl Shakespeare-hez. Nekik bohózat kell, vagy még annál is alantasabb. Azt mondta, majd eltalálja ő a gusztusukat. Másnap reggel szerzett nagy csomagoló papírosokat. Festett néhány színlapot, és kiragasztotta őket a városban. A színlap így szólt. A városházán csak 3 estén át. A közismert művészek. Ifjabb David Garrick és idősebb Edmund Kean. A londoni és egyéb európai színpadok tagjai hátborzongató tragédiájukban, melynek címe A király teve párt utca. Vagy A királyi non plus ultra. Belépődi 50 cent. És az alján a legvastagabb sor, nőknek és gyermekeknek tilos a bemenet. Ha erre a sorra be nem csődülnek, mondta herceg, nem ismerem Arkansas-t.

0: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 14. része, melyet Kovács Máté olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök beszél a katolikus nevelés távlatairól.
2: Kedvetlenül végezzük dolgainkat. Ránk nehezednek a határidők és az egymást érő munkanapok, amelyek azt a nyomasztó érzetet keltik bennünk, hogy már az ébredés pillanatában késésben vagyunk. El kellene azonban gondolkodnunk azon, mi minden vész el, mi marad némán vagy észrevétlen a háttérben. Mennyi tudástól fosztjuk meg magunkat, mikor hagyjuk, hogy a sietség így módon békjóba kössön. Milán Kundera találóan írja a Lassúság című remek művében. Amikor a dolgok ilyen sebesen történnek, senki sem lehet biztos semmiben. Egyáltalán semmiben. Még önmagában sem. Majd Kundera kifejti, a lassúság mértéke egyenes arányos az emlékezet intenzitásával. Még a sebesség a felejtésével. Vagyis a több fronton való helytállás látszata, a sietség szülte mindenhatóság mámorító érzése csupán káprázat. A kapkodás felejtése ítél mindent. Átrohanunk a dolgokon anélkül, hogy megélnénk őket. Beszélünk a másikkal, de nem halljuk meg. Információkat halmozunk fel, de sohasem jutunk el a mélyéig. Minden egy zajos, heves és elsöprő vágtában száguld el felettünk. Valójában az a sebesség, amellyel élünk, magától az élettől foszt meg minket. Lehetséges alternatíva az idővel való viszonyunk helyreállításában az, hogy apránként lépésről lépésre ezt megváltoztatjuk. De ez elképzelhetetlen belső elcsendesedés nélkül. Épp a ránk nehezedő döntési kényszer miatt van szükségünk egyfajta lassúságra. Ezt vezetőként különösen is tudjuk, és minden pedagógus vezető. Szükségünk van egyfajta lassúságra, amely megóv minket a gépies kapkodástól, a vakon ismétlődő gesztusoktól, a sablonos, kiüresedett szavaktól. Mivel arra kényszerülünk, hogy megsokszorozzuk és százfelé szakítsuk önmagunkat, újra meg kell tanulnunk a jelenlétet, az itt és most valóságát. Fel kell fedeznünk a teljességet, az érintetlent, az összeszedettet, a figyelmeset és az egyetlent. És pedagógusként ehhez a valódi valósághoz kell visszavezetnünk a ránk bízott fiatalokat. Jól lehet, a modern nyugati társadalmakban a lassúság elvesztette rangját. Továbbra is a leghatékonyabb ellenszere a mindent elsöprő uniformizálásnak pont a lassúság. A lassúság menekülni próbál a szabályok merevsége elől. Megkockáztatja, hogy túllépjen a pusztán funkcionális és haszonelvű kereteken. Inkább választja a csendes élettel való közösséget. Érzékeli a jelentés finom árnyalatait. Az ízek százféleségét, mondja Mendoza bíboros. És az apró részleteket, azt a bensőséges és sokrétű érintést, amely képes fényt fakasztani és megmutatni az Isten szépségét. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog a nem hasznos dolgok prófétai védelme iskoláinkban. A nem hasznos dolgok prófétai védelme. Mert a diák nem egy Excel táblázatban egy sor, egy adat, egy oktatási azonosító. Iskoláinkban mégis olykor-olykor egyre inkább eluralkodik a mérhetőség kényszere. Hát tudjuk, le kell adni a különböző statisztikai jelentéseket, és meg kell igényelni a normatívát, és akkor a gazdasági osztálynak még a folyosójára is csak óvatosan merek én is belépni. Kompetencia profilokat gyártunk, fejlődési mutatókat vezetünk, és számszerűsíteni akarjuk a gyermekek lelkét. Olyan ez, mintha a gyermeket előre kiszámítható algoritmusra akarnánk leegyszerűsíteni. De tudjuk jól, az ember nem algoritmus. Nem lehet beprogramozni, bármennyire is próbáltuk már a legéletre valóbb diákoknál az ötödik osztályban, még nem sikerült. Az oktatás irányítás és piaci szemlélet mégis azt várja el tőlünk, hogy valami hasonló módon működjünk. Olyan rendszereket építünk, amelyekben a diák teljesítménye határozza meg az intézmény értékét. Mi is így működünk, örülünk a kiváló diákjainknak, kitesszük őket a weboldalra, ünnepeljük őket, és ez helyén való, így is kell tenni. De hogy az iskola ennél sokkal több kell, hogy legyen. Ha a nevelést kizárólag a mérhetőség oldaláról közelítjük meg, akkor éppen a lényeget veszítjük el. A személy egyediségét és a személy titkát. És ez a nevelés kudarca lenne. A nevelés ugyanis nem mérhető mutatókban valósul meg. És ezt tudomásul kell venni. A nevelés, az igazi nevelést mérhető mutatókban nem lehet kimutatni. Tudjuk nagyon jól mi is, akik pedagógusok vagyunk, hogy nem lehet ezt egészen pontosan megmondani, miért ezt a tantárgyat választottuk, hogyan lettünk pedagógusok, de volt mégis valaki, akinek az órája megragadott bennünket, és azt mondtuk, hogy ezt szeretnénk követni. De ezt nem lehet egy Excel táblázatban valamilyen függvény mentén leírni. A személyes találkozás, a megérintettség az, amely igazán fontos. És tudjuk nagyon jól, hogy az evangelizációnak is ez a lelke. Mert az iskola akkor tud az egyház kapujává válni, hogyha ott találkozások történnek. Találkozások egymással. És találkozás nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan, a jó Istennel. Mert ez a személyes érintettség vezet el, az Istentől megérintett ember jut el az egyházba. Ezért kell az iskoláinknak a találkozás helyévé válni, ahol megtanítjuk őket egymással találkozni, nem online térben lenni, hanem egymással valódi közösséget létrehozni, és ez a találkozásra való képesség nyitja meg őket arra, hogy találkozhassanak mindannyiunk Teremtő Urával. És ez a találkozás teszi az iskolát az egyház kapujává, mert a katolikus iskola feladata nem más, mint hogy az egyház kapuja legyen. Amikor viszont a piac belép az iskola kapuján, a nevelésből szolgáltatás lesz. A diákból fogyasztó, a tanárból pedig szolgáltató. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez. Ez a szemlélet azt hirdeti, hogy csak az az értékes, ami eladható. Csak az a hasznos, ami a munkaerőpiacon közvetlenül érvényesíthető. Ebben a rendszerben a hitoktatás, de a művészeti nevelés, a csendes ima, vagy egyáltalán egy mély beszélgetés is feleslegesnek is tűnhet. Hiszen ezek nem növelik a felvételi pontszámokat, nem javítják az iskola rangsorokban elfoglalt helyét. A gazdasági szemlélet a szabadságot és a teljesítményt állítja a középpontban, miközben elszakítja a személyközi kötelékeket. Az egyén felmagasztalása végül magányra és elszigeteltségre kárhoztatja a legkiszolgáltatottabbakat. A teljesítménykényszer olyan légkört teremt, amelyben a gyermek állandóan retteg a kudarctól, mert úgy érzi, csak akkor értékes, ha jól teljesít. Szent John Henry Newman szellemében kell újraértelmeznünk mindezt. A bíboros, akit nemrég a nevelés társvédő szentjévé nyilvánította Szent Atya, azt tanította, hogy a tudás önmagában vett cél, nem pedig a külső hasznossági szempontok eszköze. A megismerés nem azért értékes, mert segít elhelyezkedni egy multinacionális cégnél. A tudás az emberi elme tágulása, a valóság igazságának felfedezése. Ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege. Éppen azt mondja ki, hogy a vallási igazság nem egy különálló darabja az ismereteknek, hanem az egész megismerés alapfeltétele. És innen érthető Newmannak a jelmondata. Corat cor loquitur. Szív szól a szívhez. És ez ad értelmet mindannak, amit az iskolától várunk. Mert a nevelés nem információk átöntése egyik fejből a másikba, hanem személyes találkozás. Az iskola nem gyár, amelyben késztermékeket állítunk elő a munkaerőpiac számára, hanem egy olyan szellemi műhely, ahol a diák megtanul emberként gondolkodni és létezni annak teljes, mindent átfogó valóságában. És ebben a hit nem egy eszköz. Nem azért vallásos egy iskola, hogy a diákok fegyelmezettebbek legyenek, vagy hogy jobb erkölcsi bizonyítványt kapjanak. Mert a hit Isten ingyenes ajándéka. És ezt az ingyenességet és ajándéki mi voltot nem lehet piaci alapon megérteni. Nem lehet megszerezni érdemek alapján, és nem lehet teljesítményre váltani. Az ember szeretetből teremtett lény. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy az Isten nem a semmiből teremtette a világot, hanem szeretetből. És hogy az iskoláink létrejötte is, ezt a teremtettséget kell, hogy hordozza. Ez a keresztény emberkép alapja. A méltóságunk nem abban rejlik, amit birtoklunk, amit termelünk, vagy amit mások gondolnak rólunk, főleg. Nem a teljesítményünk tesz minket értékessé. Isten önmagunkért szeret minket, azért, mert vagyunk. Ez az ingyenesség a legnagyobb botrány a piacgazdaság számára. De nekünk ez a legnagyobb reményünk is. És ezt teszi a katolikus iskolát mindenkor aktuálissá, fontossá, és ezért éhezik minden egyes társadalom a katolikus nevelésre. Mert hogy ez a teremtettségből fakadó ingyenesség kell, hogy meghatározza. Egy olyan társadalomban, amely mindent feltételekhez köt, nekünk az Isten feltétel nélküli szeretetét kell tanúsítanunk. Nem a tetteinkért vagyunk szerethetők, hanem pusztán a létezésünkért. Ez az ingyenesség adja meg a valódi belső szabadságot, amely megszabadít a teljesítménykényszer rabszolgaságából. És ezért kell prófétának lennünk ebben a korban, amely azt jelenti, hogy meg kell védenünk a haszontalan, de életet adó dolgokat. Az életre nevelünk. Meg kell védenünk a csendet. Mert hogy a csend az nem információ hiány, hanem a jelenlét egészen különleges helye, ahol a fiatal találkozhat önmagával, s végső soron az őt teremtő jó Istennel. Ha nem tanítjuk meg diákjainkat elcsendesedni, akkor kiszolgáltatjuk őket a külvilág folyamatos zajának és a manipulációnak. A csendben születik meg a saját hangjuk. Ott születik meg a lelkiismeret. Sokszor tapasztaljuk az iskolában, hogy a gyerekek félnek a csendtől. Mert ha csend van, szembesülnünk kell a belső bizonytalansággal és a szorongással. Nekünk kell megmutatnunk, hogy a csend nem üresség, hanem Isten jelenlétének szentélye. Persze, hogyha van erről tapasztalatunk, a sokat segít ebben. A csend védelme az iskolai hétköznapokban, akár a reggeli imában, vagy a hétköznapi misékben, az első lépés a belső világ újjáépítése felé. És persze ez nem újabb programok szervezését jelenti, plusz feladatokat, amik a tanároknak és a diákoknak egyébként is rengeteg van, és hogy szinte már a határainknál vagyunk. Sokkal inkább teret kell engednünk a váratlan találkozásoknak. Ha egy diák szomorúan lég be az osztályterembe, vagy hogyha az osztályban feszültség vibrál, a tanárnak meg kell engedni magának azt a szabadságot, hogy félretegye a tankönyvet, és beszélgessünk. Találkozzunk. Egy spontán folyosói beszélgetés, egy közös megállás a szünetben sokszor többet alakít a lélekben, mint a legtökéletesebben felépített óra. 11-eseknél történt már, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy tartottam egy nagyon jó órát. Hát szerintem volt nagyon jó. És jött a 2-3 hét múlva az egyik 11-es, és mondta, hogy hát az mennyire jó volt, amit ott mondtam. És egyébként én is meg voltam hol a győződve, hogy tényleg jót mondtam. Mondott valamit, nem is emlékeztem, véletlenül mondtam, lehet, hogy nem is akartam, lehet, hogy egy tévedés volt. Sokszor tapasztaljuk ezt, hogy a Jóisten eszközei vagyunk, de hogy nem úgy, ahogy mi azt eltervezzük, hanem ahogyan ő szeretne bennünket felhasználni. Persze, A Jóisten is annak tud segíteni, aki mondjuk bemegy az óhára és megtartja. Meg azért próbál fölkészülni rá, tehát hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy hagyjuk, hogy a diákok irányítsák az iskolát, mert hogy bár fontos az ő hangjuk, és fontos párbeszédben lennünk, de nagyon fontos nekünk is tudatosan, fölkészülve részt venni mindebben. Meg kell tanulnunk bízni a pillanatokban, amelyekben az isteni kegyelem és az ingyenesség működik. Ugyanígy meg kell védenünk a hálát. Hallottunk erről a prédikációban is. A hála a teremtményi mi voltunkból fakad. Ha felismerjük, hogy az életünket ajándékba kaptuk, akkor a kapcsolatainkat nem a követelőzésre, hanem a hálára alapozzuk. Az elégedetlen, állandóan többet akaró fogyasztóval szemben a hálás ember képes megállni és örülni annak, ami van. Ez a valódi lázadás és prófétai tett a fogyasztói szolgasággal szemben. 16. Benedek pápa arról beszélt, hogy nevelési válsághelyzet van, és erre adta válaszul Ferenc pápa azt, hogy újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom. Elsősorban az iskola és a szülők között. Ez feladatunk, hogy újra kössük a szövetséget. Mert hogy ez a nevelői attitűd, hogy meg kell tanítanunk hálásnak lenni, ez nem csak a diákokra vonatkozik. Emlékszem, hány kollégám volt, aki egy-egy osztálykirándulás után kicsi morózusan jegyezte meg, hogy a gyerekek nem mindig köszönték meg, hogy elvitték őket kirándulni, és hogy tanítani kell őket is arra, hogy hálásak legyenek. De valljuk meg őszintén, ez a feladatunk él a szülőkkel szemben is. Mert egyébként ez a fogyasztói szemlélet válik a hétköznapok állandó összetevőjévé az iskoláinkban. Ali Herrera püspök, aki a gyermekvédelmi, pápai gyermekvédelmi bizottság vezetője, volt itt Magyarországon egy hónappal ezelőtt, és a beszélgetésünkben azt kérdezte, hogy hát hogy van nálatok az iskola ügy? Mert hogy a gyerekek olyan rendesek, azt mondja, hogy az én pedagógus munkatársaim meg családtagjaim is nagyon szeretnek tanítani. A legnehezebb a szülőkkel. És hogy néha talán ezt tapasztalhatjuk, tudatosítsuk, hogy ezt a szövetséget újra kell kötnünk a szülőkkel, és ezt úgy tudjuk igazán megtenni, hogyha nem a konfliktusokba lépünk bele nehézkedő szívvel, hanem sokkal inkább, amikor még van rá lehetőség, tanítjuk meg őket hálásnak lenni. Mindazért, ami van. Mert hogy a hálásnak lenni az valódi lázadás a fogyasztói szolgasággal szemben. Ez a belső szabadság alapja. Amikor egy diák megtanul gyönyörködni egy festményben, vagy csendben végighallgat egy zeneművet, akkor kilép a hasznosság köréből. Olyan területre lép, ahol semmit nem kell termelnie, csak létezni és befogadni. És ez a nevelés legmélyebb pillanata, amikor a lélek megnyílik a szépségre, és ezen keresztül a teremtőjére. És hogy hogyan lesz az iskolából az egyház kapuja, ismét ez a kérdésünk. Úgy, hogy az iskola olyan védett térré, szentélyé alakul, ahol a diák megszabadulhat bizonyos nyomások

0: hanem sokkal inkább az ő teremtetti valósága. Az iskolai hétköznapokban megélt ingyenes szeretet a legelső és legfontosabb bizonyossága annak, hogy az Isten országa közöttünk van. Fontos mindezek mellett, ahogy mondtam, a kapcsolatokra hangsúlyt fektetni, azokat valahogy áthangszerelni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a képernyők, a mobiltelefonok fénye magányossá teszi a diákjainkat. A diákok bár nem az iskolában, de otthon órákat töltenek az online terekben, és mégis magányosak. 16. Benedek pápa mondta ezt. Az egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz bennünket, de nem tesz egymás testvéreivé. Tényleg, egyre közelebb van az egész társadalom, az egész világ egymáshoz, bizonyos értelemben. De ez a közelség nem hozta el a testvériséget. Ott vannak a követők, a lájkok, a virtuális visszajelzések, de hiányzóznak a húsvér találkozások. És ez magányossá teszi a fiatalokat. Az individualizmust és az egyénieskedést erősíti. Az egyén abszolút felmagasztalása az önmegvalósítás bálványává alakítja a társadalmunkat. És ez felbontja, tönkreteszi a személyközi tereket. A családok atomizálódnak. A barátságok egyszerű tranzakciókká válnak. A másik ember nem testvér, hanem versenytárs. És eszköznek tekintjük a saját sikerünk eléréséhez. Mert hogy a virtuális közösségek nem pótolják a valóságot. A kapcsolatok elszegényedése a lélek elszegényedéséhez és a magány előretöréséhez vezet. Az így kialakuló űrhelyét a függőségek és a céltalanság foglalja el. És ettől szoronganak a fiatalok. Ferenc pápa mondja a Christus Vividben, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Minden kamasz fölteszi ezt a kérdést. De azt mondja, hogy ez nem hoz megoldást. Teljes megoldást nem hoz. Azt a kérdést kell föltenni. Kiért vagyok én? És ez sokkal igazabb válaszhoz viszel bennünket. 14. Leó Lisszabonban egy meglepő képpel élt. Azt mondta az egyetemistáknak, hogy legyenek egy új koreográfia főszereplői. Az élet táncának koreográfusai. Azért a tánc nem egy egyszerű dolog, azt tudjuk nagyon jól. A táncvizsga, azt tudjuk nagyon jól, hogy szép, de hogy nagy odafigyelést igényel. És amikor Leó pápa az egyetemistáknak azt mondja, hogy legyenek az élet táncának koreográfusai, akkor odafigyelést, koncentrációt kér, és mégis ennek a könnyedségére, ingyenességére és szépségére, esztétikumára hívja fel a figyelmet. A nevelés nem egy sémákból álló betanítás, hanem egy tánc. Olyan mozgás, amelyben figyelnünk kell a másik lépteire, ritmusára. Nem léphetünk rá a másik lábára. Nem is hagyhatjuk magára a táncban. És éppen ezért a tánc közös mű, mert senki sem nevel egyedül. A nevelési közösség egy mi, amelyben a tanár, a diák, a szülő és a lelkipásztor, nagyon fontos, a lelkipásztor együtt mozog. A táncban szükség van a bizalomra és a kölcsönös figyelemre, amely a mi pedagógiánk alapja is.
1: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte, és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabad kikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak, lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: az indiai köztársaság nagykövete, Anshuman Gaur a keddi napon az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában tett látogatást. Ő excellenciája ünnepi beszédét követően az intézmény tittelpálkönyvtára indiai gyűjteménnyel bővült. Továbbá rendkívül fontos, hogy számos indiai hallgatóval rendelkezik az egyetem. A folytatásban Anshuman Gaur az indiai köztársaság nagykövete méltatja a magyar, valamint az indiai kultúra közötti hasonlóságokat.
1: We understand that Hungarians are inherently very curious people and they want to learn more about India and we are only trying to fill the gap by providing a small diversity of books to address that curiosity. People in Hungary have been curious about India. You have
2: a magyarok kíváncsiságot mutatnak a mi kultúránk felé, és szeretnék jobban megismerni Indiát. Ezekkel a könyvekkel szerettük volna támogatni ezeket a törekvéseket. Ebben a könyvtárban számos indiai alkotás fordítása megtalálható az 1700-as évekből. Természetesen ki akartuk bővíteni még több könyvvel ezt a könyvtárat. Ez az indiai könyvsorok szövetséget is jelent a magyarokkal. Az indiai történelemről, kultúráról, az indiai demokráciáról, politikáról, gazdaságról, valamint az indiai spiritualitásról és filozófiáról olvashatnak. Reméljük, az elvárásoknak és ízléseknek megfelelnek. A magyar kultúra nagyon gazdag és mély gyökerekkel rendelkezik. Nagyon meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a két kultúra között. Például az emberek tudásvágya, valamint a magyarok megőrizték eredeti nyelvüket. Mi ezt Indiában nagyon megbecsüljük, hiszen nálunk többféle nyelv létezik, és büszkék vagyunk a nyelvi örökségekre. Továbbá a család iránti szeretet is fontos mindkét kultúra számára. A paprika iránti szeretet szintén összeköt minket, hiszen mi is sok fűszert használunk.
1: I think sacrosanct belief in both the cultures, also the love for your language. Hungary has preserved its language for more than 1,000 years, and in India we really appreciate that we have a diversity of languages in India. It really gives us a sense of empathy to see people preserving their language and lingual heritage. Also, the love for family is something that we find very similar to our own culture in Hungary. The love of family, the family solidarity which the Hungarian people have, and increasingly your love for pap, which we think is very similar to our spicy level.

0: rendkívüli ülést tartott Miskolc közgyűlése, amelyen a városi közbiztonság támogatásáról és a számozott utcák területének jövőjéről döntöttek a képviselők. A városvezetés elsőként a közbiztonság megerősítéséről határozott, amelynek keretében 14 millió forintot különítettek el a már új helyszínen működő vasgyári rendőrös kiadásaira. Ezt követően a testület módosította a számozott utcák övezeti besorolását, amivel megszüntette az 5. utcát és beépítésre szánt építési övezetet hozott létre. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a területen egy új, mintegy 2300 négyzetméteres bevásárlókomplexum épül, amelynek alapkövét még idén márciusban letették. A beruházás megvalósítása érdekében a közgyűlés egy több mint 1300 négyzetméteres ingatlant helyezett át az önkormányzati törzsvagyonból az üzleti vagyon körébe. Elsőként Barta Gábor önkormányzati képviselőt hallják, aki a rendőrőrs támogatására kérte a közgyűlést.
1: A rendészeti bizottság elnökeként ennél a napirendi pontnál mindenek előtt egy dolgot szeretnék világossá tenni. Amikor az újgyőri főtér térségének rendőri jelenlétéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy ingatlan bérleti díjáról döntünk. Arról beszélünk, hogy Miskolc egyik legfontosabb nyugati városi csomópontjában hosszú távon kiszámíthatóan legyen jelen a rendőrség. Az újgyőri főtér nem egy átlagos városi tér, közlekedési csomópont, találkozási pont, ügyintézési központ, amelyhez új Diósgyőr, Győri kapu, Vasgyár, Diósgyőr és a nyugati városrészek lakóinak jelentős része kapcsolódik. Márciusban itt nyílt meg az új kormányablak és a rendőrös. A kormányhivatal közlése szerint az új ügyintézési pont mintegy 60 ezer miskolci számára tette könnyebben elérhetővé az állami ügyintézést. A közbiztonsági szempont ugyanilyen egyszerű, a rendőri jelenlét akkor igazán érzékelhető, ha látható, elérhető és közel van az emberekhez. Ez volt az oka annak is, hogy a vasgyári rendőrös a Bolyai Farkas utcai önkormányzati ingatlanból az Andrássy utca 43 szám alá költözött, közvetlenül az újgyőri főtér mellé. Az átköltözés kifejezett célja az erősebb, közvetlenebb és láthatóbb rendőri jelenlét megteremtése volt, és ezáltal, mint visszatartó erő szerepeljen a környéken. És itt szeretnék egy esetleges félreértést is tisztázni. A közgyűlés már májusban döntött arról, hogy Miskolc a rendőrséggel való együttműködésre összesen 64 millió forintot biztosít, ebből 50 millió forint a rendőri túlszolgálathoz kapcsolódó személyi kiadásokat fedezi, 14 millió forint pedig a rendőrös új működési helyének 2026. évi költségeihez járul hozzá. Tehát ma nem egy újabb 14 millió forintos kiadásról döntünk, ennek a fedezete már rendelkezésre áll. És nem arról döntünk, hogy a város most 5 évre automatikusan évi 14 millió forintot vállal, az 5 év az együttműködési megállapodás maximális időtartama. A jelenlegi 14 millió forintos támogatás kizárólag 2026-ra vonatkozik.
0: A számozott utcák helyére tervezett bevásárlóközpont a hozzátartozó 164 férőhelyes parkolóval együtt. A tervek szerint 2027 márciusában nyitja meg kapuit. Most Hollósi András önkormányzati képviselőt hallják.
2: Ponthoz értünk, azt hiszem, ezzel a napirendi ponttal, illetve a mai közgyűlés napirendi pontjaival, hiszen mind az első, mind a második napirendi pont szervesen kapcsolódik a számozott utcák beépítéséhez, és illetőlegesen a szolgáltatás színvonalás növeléséhez ezen a területen az újgyőri piac térségében. És hát valljuk meg őszintén, nagyon nehéz perióduson vagyunk túl, még annak idén Krizlákos polgármester úr kezdte el 12 évvel ezelőtt a nyomortele felszámolási programot. Nagyon sok fűtfát, vadvirágot kapott nyugatról, keletről, nemzetközi sajtótól kezdve a hazai sajtón át, de mégül is látszik az, hogy az elkötelezett munka, amit annak idején Krizlákos polgármester úr elkezdett, az most talán révbe érik a tekintetben, hogy a számozott utcák és az egykori nyomortelepek felszámolása vonatkozásában a miskolciak egy olyan területet kaphatnak vissza, ami egy égköve lehet majd a városnak. És hát ugye természetesen, hogyha megnézzük a történetiséget, tudjuk azt, hogy az osztrák-magyar monarchiában az egyik legjobban egy minta példánya volt úgymond a vasgyárban lakóknak, a kolóniában élőknek, az itt dolgozóknak ez a telep úgymond. De sajnos az évek és az évtizedek elmúltával ez teljesen megváltozott. Én azt hiszem, hogy most ezzel a döntéssel és a második pontban majd természetesen a törzsvagyonba való kivonással egy olyan új bevásárlóközpont alapjai indulhatnak el és tehetik majd le. Pontosan az alapkövet nélkül letétel megtörtént, de hál' Istennek most további fontos jogi lépésekkel ebben az évben remélhetőleg akár el is kezdődhet majd egy új bevásárlóközpont építése, mindegy 2300 négyzetméteren, parkolóhelyekkel és a terület rendezésével. Én azt hiszem, a miskolciak régóta vártak erre, és az Ugyőri főtér és az Ugyőri piac térségében ez egy minőségi beruházás lehet majd. Én üdvözlöm ezt, üdvözöljük ezt, és természetesen mi ezt meg is fogjuk valósítani, ugye ígértük is, nem csak a választási kampányban, hanem így az önkormányzati munkában is szeretnénk ezt megvalósítani, ez pedig egy fontos lépcső lehet majd a mai nap folyamán. Ebben kérem majd képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm szépen!

0: Jelentős nemzetközi hátterű fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen és bemutató helyen. A határon átnyúló uniós projekt keretében teljesen korszerűsítik a látogatóközpontot, átfogó szerkezeti felújítást kap a világhírű Ipoly-Tarnóci ősfa védelmét szolgáló föld alatti csarnok, valamint tájépítészeti szempontból is teljesen rendezik a bemutatóhely melletti látványtó környezetét. A nagyszabású beruházás a Bükki Nemzeti Park igazgatóság kezelésében lévő területeket érinti. A részletekről Juhász Tamás, az ősmaradványok természetvédelmi terület és bemutató helyvezetője adott tájékoztatást.
1: A fejlesztések egyrészt érintik a külső területeket, másrészt pedig a látogatóközpont belső tereit és az egyéb bemutató helyeinket. A kültéri fejlesztések attrakciók, egyrészt a látogatóközpont mellett található tűzvíztározó újjáépítésével, egy vízimalom létrehozásával, ami egyrészt folyamatos áramoltatást biztosít a látogatók segítségével a víz felszínnek, a víz területnek. Ez egy mechanikusan működő vízimalom lesz, vízimalom kerék szivattyúval. A látogatóközpont melletti szabadtéri nagy tavunk fejlesztésére is irányulnak dolgok. Ez például egy gejzír imitáció. A tó közepébe egy szivattyú segítségével úgy alakítják ki, mintha időnként gejzír törne föl. Ezek a megvalósítások, főleg a gejzír az utal a valamikori vulkanizmusra, ami ezen a területen vagy ennek a környéken zajlott le. Ennek egy része Magyarországon, a másik része Szlovákiában található, a legfiatalabbak Szlovákia területére esnek. Tehát egy vulkanizmusban, földtani értékekben, de kulturális értékekben is nagyon gazdag nemzetközi geopark, a Novográd Globális Geopark. A 4D technológiának a segítségével, ami a földrengéseket illeti, a vulkánkitöréseket illeti. Ugye Ipoly-Tarnócot egy nagy vulkánkitörés pusztította el, és egyben őrizte is meg. Itt a látogatók az egyik attrakciók segítségével, a földrengés szimulátorral megtapasztalhatják azt, hogy milyen egy földrengés, ez pedig képi illusztrációk, a vulkánkitörés, áramló vulkáni áradat teszi színesebbé. A másik ilyen fejlesztésünk a geoparki felfedezőterem, ami pont arra helyez hangsúlyt, hogy egy érintő fal segítségével az érintő falon a Novográd-Nógrád Geopark geológiai és vulkáni örökségének a részei vannak elhelyezve, és a látogatók 15 pontra érintve ablakokat nyithatnak meg, amiből rövid információkat, képi és szöveges információkat kaphatnak ezekről a kiemelkedő földtani helyekről. Hogy ezt jobban el tudják képzelni, a földtani korok bemutatója is használható lesz, ahol maguk a látogatók egy félgömb körül mozgatható karikával irányíthatják különböző sebességgel, hogy mi is történt itt az elmúlt 20 millió évvel ezelőtti Ipoly-Tarnócon. És ez mellett még lesz egy olyan érintő falunk is, ami azt teszi lehetővé, hogy a látogatók vagy a gyerekek képeket színezhetnek ki, ezeket a képeket föl lehet tölteni egy falra, ahol az általuk készített, kiszínezett állatok megjelennek, és erről akár képeslapot is lehet készíteni, amit el tudnak vinni maguk.

0: Védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A döntés értelmében kiemelt oltalmat kapott Csoma József festőművész, valamint Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű cukrászmesterek nyughelye. A Rorárius család sírja a mincenti római katolikus temetőben található. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, ahol átvette és sikerre vitte a Széchenyi utca 5 szám alatti cukrászdát. Az üzlet vezetését 1947-ben unokaöccse Rorárius László vette át, a patinás intézmény pedig generációkon át Miskolc egyik legnépszerűbb találkozóhelye volt. A részletekről Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referense adott tájékoztatást.
1: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a mincenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorárius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és annak a jogutódja volt. Gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként a Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Úgyhogy ezek után persze a Roráriusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1974-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni. Nagyon érdekes, hogy ugye a közgyűlés védetté nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorárius, Rori.
0: Ugyancsak védettséget kapott Csoma József festőművész sírhelye is. Az 1901-es születésű alkotó egész pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával, és kiemelkedő művészetével jelentősen gazdagította Miskolc kulturális értékeit.
1: Csoma nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége. És hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsa Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek a Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyőcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le.

0: A Sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Míg a nyár elején kedvező látogató számokat értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, mondta el Mogyorós Judit, a létesítmény vezetője.
1: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek ugye ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Zemplén kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát hogy azért az úgy jól összejött. Most költünk is különben ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölfor, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.

0: Jó nyarat zárt a sárospataki végartófürdő, az idei szezon kedvező árbevételt hozott. A létesítményben már megkezdődött az átállás a téli időszakra. A szezon egyik utolsó nagyobb vendégcsoportját a Magyar Hagyományos Kempingklub tagjai adták, akik lakóautókkal érkeztek Sárospatakra, és tapasztalataikkal, javaslataikkal a kemping további fejlesztéséhez is segítséget nyújtottak. Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
1: A bevétel az jó, az meghaladta a tavalyi és a tavaly előtti időszakot is, úgyhogy nyilván még egész éves adatokat nem látunk, mert csak augusztus végéig tudjuk összehasonlítani, de jók a számok. Hát a sátorállítás az, ami egy ilyen nagyon jelentős momentuma az átállásnak. Ez megtörtént, ami azért nem egy egyszerű feladat, mert itt időjárási viszonyokat leginkább a szelet figyelembe kell venni. És sajnálatos módon itt a medence feltöltésénél történt egy csőtörés, úgyhogy itt a fürdőző türelmét kérnénk. Egy-két napon belül ennek a hibának is az elhárítása megtörténik, és akkor használható lesz mind a kettő sátor alatt lévő medence. Tehát jelenleg az úszó medence használható, a kis medencére, a úgymond tanmedencére arra egy-két napot várni kell. Ezen kívül van még ugye a termálvizes szabadtéri medence, ami addig még az időjárás engedi, az is használható. Ilyen csodálatos időben, mint a mostani indián nyár, szerintem még hetekig használható lesz. A Magyar Kemping Szövetségnek voltak itt tagjai egész jelentős létszámban, ilyen körülbelül 50 lakóautó volt Sárospatakon a fürdőnek a kempingjébe, egy egész hetet töltöttek itt, és nagyon tetszett nekik. Ez azért is valósulhatott meg, mert bővítettük a kempingnek a befogadó képességét, ami szintén egy nagyon örvendetes dolog volt. Ugye a fürdő területén vannak a kempingezők, és itt közvetlen átjárás van a medencékhez, ami egy nagyon kényelmes dolog. Tehát nem kell átmeneti ruhát fölvenni, esetleg lefölöltözni, hanem közvetlen a kemping területéről egy fürdő nadrágba pár méter séta után lehet csobbanni a medencébe, ez szerintem egy nagy előnye a kempingnek. És ők is nagyon kooperatívak voltak, tehát nyilván ők tapasztalt országjárók, világjárók, és elmondták javaslataikat a fürdővezetésének is, hogy miket várnának még el, mi az, ami tetszett nekik. A hely az nagyon tetszett nekik, bemutatásra került nekik a Ciróka és a Tengerszem, azok nyilván szintén elnyelték a tetszésüket, úgyhogy azt mondták, hogy jönnek máskor is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Diósi Ödönnébrül Adél a legtöbb romantikus adivers ihletője, dr. Szűcs Novák Rita a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója a Múzsák között sorozatában Lédával folytatja az Ady Endre szerelmeiről szóló rovatát. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy elhunyt dr. Hauser Zoltán, intézményünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori rektora, az EGRI felsőoktatás elmúlt évtizedeinek meghatározó személyisége. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményünknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Dr. Hauser Zoltán tanulmányait Egerben, az akkori Ho Chi Minh Tanárképző Főiskolán végezte, matematika-technika szakos tanárként, majd további egyetemi tanulmányokat folytatott, később tudományos fokozatot szerzett. Pályája szinte teljes egészében összefonódott az EGRI felsőoktatással, 1978-tól oktatóként, később tanszék és intézetvezetőként, majd az intézmény felső vezetőjeként dolgozott. 1994-től általános főigazgató helyettesként vett részt a főiskola irányításában, 2001-ben pedig az Eszterházy Főiskola első számú vezetőjévé választották. 2002-től rektorként 3 cikluson keresztül egészen 2013-ig állt az intézmény élén. Rektori évei az EGRI felsőoktatás történetének meghatározó időszakát jelentették. Különösen fontosnak tartotta az EGRI felsőoktatás több évszázados örökségének megőrzését. Szívén viselte a pedagógus képzés és a tanárképzés ügyét, azok szakmai fejlődését és megerősítését. Nevéhez szorosan kapcsolódik a líceum nagyszabású rekonstrukciója és értékeinek megóvása. Az a történelmi épület, amely ma is egyetemünk legfontosabb jelképe és mindennapi életünk meghatározó helyszíne, számára egyszerre jelentett örökséget, felelősséget és jövőt. Több évtizedes szakmai, vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemlent középkeresztjét és a Heves megyéért kitüntető díjat. Egyetemünk szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkáját, 2024-ben pedig Eger megyei jogú város díszpolgárává választották. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége hálával és tisztelettel őrzi egykori rektorának emlékét, és osztozik családja, szerettei, barátai, egykori kollégái és tanítványai gyászában. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemi már 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját, amelyre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket, reggel 8 órától egészen éjfélig. Egyetemünk a régió meghatározó tudásközpontjaként és kutatóhelyeként idén is sokszínű programkínálattal készül. A látványos kísérletek és ismeretterjesztő előadások mellett interaktív foglalkozások, sportbemutatók, vetélkedők, színpadi programok és koncertek is várják az érdeklődőket. A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésnek köszönhetően több helyi vállalat is bekapcsolódik a rendezvénybe, tovább gazdagítva ezzel annak programját. A rendezvényhez idén csatlakozik továbbá a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is. A programok ingyenesek, de egy részük regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció az uniesterházy.hu oldalon és az egyetem Facebook oldalán. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Hamarosan megnyílik a 2026-27-es ösztöndíjprogram, amelyre pályázhatnak a szőlészeti és borászati felsőoktatási szakképzésben résztvevők, a mesterképzésben tanulók és a levelező tagozatos diákok is. A győztes pályázó egy évig viselheti a jövő borásza címet, továbbá bruttó 100 000 forint anyagi támogatást biztosítanak számára külföldi szakmai gyakorlata során. Részletek az egyetem hivatalos oldalán, valamint a Borászok Borásza Facebook oldalon.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ihlető nőket mutatunk be. de olyan múzsákat, akik aktív szerepet vállalnak, és önmagukban is megállják helyüket, bár inkább valóban múzsaként emlékszünk rájuk. Állandó szakértőnk dr. Szűcs Novák Rita adjunktus, én Laskai Anna, a műsorszerkesztő műsorvezetője vagyok. Most igazából ebben a sorozatban egy mini sorozatot indítunk el, hiszen Jókai szerelmeit követően Adi szerelmeiről beszélgetünk. Én felvetem, bár te szoktál a túlzásoktól óvni engem, Rita, hogy ha Adi szerelmére gondolunk, akkor csak Lédára gondolhatunk. Tehát az én szememben ő Adi legnagyobb szerelme. Mit szólsz te ehhez?
3: Nagyon érdekes, amit mondasz. Nyilván ez nem lehet objektív dolog, hogy most ki volt nagyobb, vagy volt-e neki nagy szerelme. Azt leszögezhetjük előjáróban, hogy rengeteg nagy szerelme volt Adinak. Ezek között az én fejemben, hogyha személyes véleményt kérdezel, akkor egyenrangú a Léda és a Csinszka szerelem, bár irodalmi szempontból valóban meg tudjuk különböztetni a két asszonnyal, két nővel való kapcsolatát, hiszen ezt már gyakorlatilag középiskolában is leírják, hogy a Héjanász az Avaron főszereplője Léda az egy nagyon szenvedélyes és szenvedős szerelem szüleménye volt, és bár 8-9 éves kapcsolatról beszélünk, tehát még csak azt sem mondhatni, hogy ez egy ilyen illékony dolog volt, de valahogy ez is szerelemnek számít, ugyanúgy, ahogy azért a Csinszka szerelem is, hiszen bár ott egy jóval letisztultabb, jóval csöndesebb szerelemről beszélünk, hiszen maga Adi is nyilvánvalóan azért választotta ezt a csöndesebb, sokkal visszafogottabb Bonca Bertát feleségnek magának, mert már nem szerette volna, hogyha ez a szenvedély határozza meg a kapcsolatát idősebb, betegebb korában.
2: A Múzsák között podcastben fontos vállalásunk, hogy Lédát emeljük ki. Természetesen, amikor Brühl Adéról beszélünk, akkor nem véletlen, hogy Lédaként emlegetjük, és Adi Endre költészete folyamatosan jelen lesz. De mit mondhatunk erről az ihlető nőről?
3: Léda maga is, ahogy Adi is egyébként nagyon szenvedélyes volt, nagyon-nagyon szerette Adit, és nagyon fontos az is, amit többen is kiemelnek az irodalom történetben, hogy ugyebár Adi volt az, aki leírta, hogy én láttalak meg, és ezért lettél az, ami, de valójában Adi se lenne Adi Léda nélkül, hiszen Adi egy félénk falusi fiú volt, amikor 20-as évei közepén megismerte a jómódú zsidó polgári családból származó, már idősebb, mert hogy 32 év körül volt ekkor Léda, és ez, hogy ők gyakorlatilag a megismerkedésük után rögtön Párizsban folytatták a kapcsolatukat, amiből egy éves kiruccanás lett, egy éves kirándulás lett a kor kulturális városában. Ez nagyon-nagyon meghatározó volt Adi identitása számára. Egyébként ez nem versekből, hanem levelekből Léda szempontjából is kiderül, hogy ő is érezte azt, hogy az ő támogatása, az ő gondoskodása nélkül Adi nem futott volna be ekkora karriert, vagy valami egészen mást futott volna be. És ez valóban így volt, sőt a sors furcsa fintora, hogy nem csak Léda támogatta Adit, hanem Léda férje is, Diósi Ödön, aki ugye már akkor is a házastársa volt Lédának, amikor megismerkedtek a 1900-as évek első éveiben, és egy nagyon szoros kapcsolata alakult ki a férfinek is Adival. Sokat segített a már akkor kezdődő szifiliszének a, ha nem is gyógyításában, de ápolásában szakértőket keresett Franciaországban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes hármas volt ilyen szempontból is, hogy nagyon normális volt ebben a egyébként nagyon szokatlan, és mondjuk mivel én konzervatív álláspontot képviselek, ezért számomra nagyon-nagyon furcsa és nagyon idegen hármasban. Ez egy érdekes dolog volt, hogy nem csak Léda kellett ahhoz, hogy Adi fent maradjon, hanem egyébként Léda férje is.
2: Mit tudunk magáról Lédáról? Az, hogy nagyvilági nő volt, az, hogy hatalmas hatást gyakorolt Adira, akár a megjelenésével is, tehát feltétlenül egy nagyon magabiztos, világlátott, kulturált nőről beszélhetünk. Az ő egyéni életútját mennyire ismerhetjük?
3: Ugye ezt már többször elmondtuk így a beszélgetések során, hogy azoknak a nőknek volt nagyobb esélye bármiféle szakmai sikert elérni, akik jómódú családból származtak. Így volt ez egyébként Léda esetében is, bár igazából szakmailag ő nem hozott semmi újat, nem lépett nagyot előre, viszont azt tudjuk, hogy mivel a származása lehetővé tette, ő is tanult. Egyébként, akik fontosabb szerepet töltöttek be a Adi életébe, általában a tanult lányok voltak, majd Csinszkánál is látjuk, hogy Csinszka is az Erzsébet nőiskolában is tanult, majd külföldön nyelvtanulás szempontjából hosszabb időt töltött. Tehát Léda is egy művelt nő volt, egy valóban nagyvilági nő volt, ezt megtehette azért is, mert hogy vagyonos volt, születésétől kezdve volt vagyonos, és gyakorlatilag ez volt az ő boldogtalanságának is az oka talán, mert hogy teltek múltak az évek, és ő ugye úgymond öregedett, már 26 éves lett, ugye akkor család úgy döntött, hogy muszáj neki egy férjet keresni, és nem szerelmi házasság volt az övi, ami köttetett Diósival, de egy viszonylag járható partneri kapcsolat. Lidáról még mit lehet elmondani? Két dolgot mondanak el, és egyébként nagyon kontrasztos ez a két tábor, akik véleményt alkottak Lédáról. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon feltűnő jelenség volt, gyönyörű, szép zöld szeme volt, búgó, kellemes hangja. Tehát valójában egy megnyerő hölgy volt, egy vonzó hölgy volt. A másik tábor, amit ha jobban megvizsgálunk, akkor Léda konkurensei, vagy annak családtagjait véljük benne felfedezni, Vészi Margit testvérét, vagy Déne Zsófiát. Ezeknek a hölgyeknek mind volt valamiféle a férja Adival. Ők viszont nagyon szigorúak a külalakjával kapcsolatban is, ugyanis a hangjára azt mondták, hogy nikotin áztatta, már-már férfi hangba boruló hangja volt, érdes, kellemetlen. A kinézetire azt mondták, hogy nem is feltűnő, hanem inkább ijesztő volt, mivel gyakran kötötte kendővel a fejét, ezért már kopaszodó frizurája alatt a bőrét fehérre festette, és kiemelik ezek a hölgyek magukról, hogy bár ők világlátott hölgyek, tehát tudják, hogy mi a divat nyugaton, de hogy ez egyrészt már nem divatos idejét múlt, ahogy sminkelte magát Léda, másrészt pedig inkább negatív, mint pozitív a látvány, hiszen nagyon erős sötétre húzta ki a szeme alatt, és még azt is megfogalmazták, ami számomra tényleg újdonság volt, hogy a tág orjukát kagyló színűre festette, és hogy ez az egész látvány, ez olyan visszataszító volt. De itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek gyakorlatilag mind negatív szempontból elfogult véleményalkotók voltak.
2: Igen, és ahogy mondtad is, akár vetélytársak. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy nőies nő volt. Tehát feltehetően ő a női mi voltát megélte, és megjelenését tekintve is, bár én is olvastam ilyen feljegyzéseket, hogy azért egy testes molett típusú
3: igen,
2: nő volt.
3: Nagyon érdekelt ez, hogy mennyire lehetett molett, és találtam egy levelet, ahol arról ír, hogy most már, hogy fogyott, vesztett a súlyából egy diétának köszönhetően, 78 kg ruhástól, de hogy a célja az még odébb van, és egy későbbi levélben pedig azt fogalmazta meg, hogy 20 kilót fogyott, ez gyakorlatilag addigra következett be, amikor már nem voltak együtt Adival, és valószínűleg sajnos ennek köszönhetően is, hogy ő megkapta az elbocsátó szép üzenetet, és nagyon összetört, rettetesen összetört. Ekkor érhette el az úgynevezett álom súlyát. Azt is tudjuk, hogy Adi nagyon féltékeny volt, amikor egy banktisztviselő, banki alkalmazott egyszer megdicsérte Léda alakját. Nagyon érdekes ez is egyébként, hogy valószínűleg tisztában volt a vonzerejével, amikor keletkezett rés a pajzson, ergo kicsit bizonytalanabbá vált a kapcsolata Adival, akkor kezdte ezt a fogyókúrát, és akkor kezdte figyelni jobban az alakját, és erről ugye Adinak is írt, hogy hogy alakul ez a dolog, tehát mintha így ennek ilyen pszichés háttere is lett volna, hogy Léda szeretne karcsúbb lenni. De egyébként erről találunk különböző információkat, adatokat, hogy Adinak többször volt úgymond testesebb barátnője, de soha nem érdekelte, hogy az emberek mit szól szólnak. Nem érdekelte az sem, hogy mit szólnak Lédával kapcsolatban, és az sem, hogy a Lédát megelőző vagy a Lédát követő hölgyekkel kapcsolatban. Minden esetre Adival nem volt egy ilyen elvárás a súllyal kapcsolatban, abban egészen biztosak lehetünk.
2: Az egyértelmű, hogyha csak felületes irodalmi ismeretekre hagyatkozunk, vagy akár tényleg az általános iskolában, középiskolában oktatott dolgokat vesszük figyelembe, hogy Léda életében nagyon meghatározó volt Adi, ugyanúgy, ahogy mondtad is, hogy Adi életében is Léda. Mennyire volt Léda önálló, mennyire törekedett arra, hogy az ő szuverenitása meglegyen, megmaradjon?
3: Amikor megvizsgáljuk mondjuk ezt a hármas kapcsolatot, amiben ugye Diósi hol jelen volt, hol nem volt jelen, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ügyet Léda intézett, a férfiaknak az ügyeit, akár pénzügyeket. Nehéz kérdés ez, mert hogy ugye, mint mondtam, őnek igazi szakmai pályafutása nem volt. Tehát neki a legfőbb elfoglaltsága, ha olvasok a leveleket, visszaemlékezéseket, akkor azt tapasztaljuk, hogy különböző szanatóriumokba járt, vagy fogyókúra miatt, vagy amikor az Adi kapcsolat után mély depresszióba esett, akkor azért, hogy ezen megpróbáljon túllendülni. Különböző tóparti, tengerparti nyaralókban töltötte az idejét, de előtte is már, tehát nem csak a késői éveiben, előtte is már gyakorlatilag az utazgatást tette ki az életét. Én azt gondolom, hogy jó szervező lehetett, jó menedzser lehetett, és emiatt is mondjuk azt, hogy Adi szempontjából egy nagyon fontos szellemi támogatást nyújtott, de nem csak szellemi, én azt hiszem, hogy egzisztenciálisan is, hiszen Adi sosem volt úgymond jómódú ember, Léda pedig eleinte az édesapja révén, majd később furcsa módon az első világháború után a férje került olyan pozícióba, szénbiztos lett, amitől gyakorlatilag meggazdagodtak úgy is, mint család, tehát a férje is egy sokkal biztosabb egzisztenciát szerzett.
2: Számomra nagyon azt sugallják azok az életrajzi adatok, amiket olvastam, hogy a műveltség például nagyon fontos lehetett számára, hiszen az, hogy ő a nagyváradi lapot olvassa, az, hogy költeményt olvas, az, hogy a diversében ő megérzi azt a hatalmas szenvedélyt, ami aztán közel viszi őket magánemberként is egymáshoz, ez azért azt jelzi számomra, hogy műértő lehetett.
3: Igen, ahogy elmondtam, azért akik hosszabb ideig Adival voltak, azokkal mind lehetett beszélgetni, mit lehetett társalogni, ez most ilyen számunkra, vagy a mi egyetemi szféránkban ez egy ilyen alapvető dolog, hogy ne csak az időről, vagy valami egészen hétköznapi dologról társalogjunk, hanem a művészetről, a színházról is. Ez Léda esetében is teljesen így volt. Versekről, színházról szó volt köztük, és hát világlátott volt. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez még a mai nap is fontos, hogy az ember ne csak egy ország kultúráját ismerje, hanem sokat, ha más nem tanuljon, olvasson más kultúrákról, más művészetekről, így a világról, és az meg, hogyha lehetősége van még szerte nézni, akár egy-egy nyaralás vagy kirándulás apropóján is akár a világban, ez mind-mind tapasztalattal tölti el az embert, és szerintem ez is vonzó tulajdonsága volt Létának, hogy ha olvassuk az életrajzát, akkor azt látjuk, hogy tényleg csak kiruccant Genfbe, kiruccant Bécsbe, tehát valahogy olyan átjárás volt az országok között az ő életében, hogy sokan ámulattal nézzük, vagy olvassuk, hogy mennyire könnyedén mozdult. Egyszerre élt Gödöllőn egy 12 szobás nagy kastélyban, egyszerre tartott fenn az Andrássyn is lakást, külföldön is volt lakás, aztán az Andrássy útról a Bajza utcába költöztek a férjével, tehát egy igazi nagyvilágot látott polgár volt.

0: hogyha meghalljuk a nevét legközelebb.
1: Ilyenkor mindig sajnálom, hogy már nem ismerhetjük meg azokat a múzsákat, vagy egy részét azoknak a múzsáknak, nagy részét, akikről beszélünk, mert hogy nagyon ambivalens vélemények születtek Lédáról. Én azt gondolom, hogy ő semmiképpen sem volt egyszerű személyiségű ember, hiszen ha egyszerűbb lett volna, akkor nyilván ez a Léda-Adi szerelem is kevésbé szenvedélyesebbre sikerül. Másrészt pedig nem ismertük, viszont sokan azt mondták, hogy ember gyűlölő volt, hogy rosszul bánt a saját cselédjeivel. Valaki így fogalmazott, hogy folyamatosan szekírozta a cselédjeit. Különösen, hogyha olyan hangulata volt, mert vagy Adival, vagy a férjével kapcsolatban nem sikerült valamivel dűlőre jutni. Amit még leírnak, és ami nagyon érdekes talán, hogy élete utolsó részében Gödöllön élt, a már említett házban, és kutyákat, német juhászokat, komondorokat tenyésztett, 12 kutyával élt együtt. Tehát ezt hangsúlyozzák, hogy valószínűleg a kutyákat, állatokat jobban szerette, mint az embereket. A kutyáit nagyon szerette, sok időt töltött velük, illetve beteg madarakat ápolt, még ez, amit tudunk róla. Nagyon sokat lovag volt, és nagyon sok időt töltött egyébként egyedül, miután megkapta ezt a szakítást. A szakítás után egy évvel még írt levelet Adinak, hogy szeretné látni, csak látni, mindenféle kötelezettség nélkül. Franciául fogalmazott, de a lényeg az volt, hogy anélkül, hogy lenne közös holnapjuk. Végül Adi nem ment el erre a találkozóra, és azt onnan tudjuk, hogy miért nem, mert Adi továbbra is tartotta a kapcsolatot Brühl Bertával, aki Léda egyik húga volt, és neki mondta el Adi, hogy ő attól félt volna, hogy előről kezdi az egészet, ha meglátja Lédát, tehát egészen biztos, hogy neki is nagyon fájdalmas volt a szakítás. Még annyit érdemes elmondani egyébként, mert hogy mégiscsak irodalom, és mégiscsak fontos, hogy a versekről is szóljunk, hogy voltak egész ciklusok, rengeteg szerelmes versnek volt az ihletője Léda, de az utolsó néhány vers nagyon-nagyon érdekes, amik Lédához születtek. Az egyik a Hiába hideg a hold, amit az egyik legszebb szerelmes versként tart számon az irodalom, bár én azt gondolom, hogy a laikusok aligha hallottak sokat erről a versről, ugyanis ez már nem a kezdeti nagy, szenvedélyes, rózsaszín szerelemről szól, hanem arról az összetartozás érzésről, ami gyakorlatilag ez egy ilyen csak azért is akarás a két fél között, hogy mondjon a külvilág bármit az ő kapcsolatukról, ők mégiscsak összetartoznak, és ezt Lédának írta, és a két fél embernek a találkozásáról, ahogy ők megismerkedtek, és így együtt alkottak egy egészet. És ennek nagyon szép folyománya egyébként az elbocsátó szép üzenet előtti búcsúvers, ez a valaki útra vált belőlünk. Ez egy sokkal diszkrétebb, sokkal finomabb vers arról, hogy miként szakadt ki belőle az asszonyi fél, tehát mint egy ilyen yin-yang egység, amit ők alkottak, hogyan válik ketté az ő szakításukra. Ezt egy hónappal egyébként a híres elbocsátó szép üzenet előtt írta, és itt sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban fogalmazta meg ezt a szakítást. A szakításról egyébként még elmondható, hogy talán a habatort egy egészen konkrét jelenet volt, amikor ők veszekedtek. Ezt is onnan tudjuk, hogy a szomszédszobában családtagok voltak a tanúk. A veszekedés az gyakori volt köztük, de itt nem csak veszekedés, hanem pofon is elcsattant. Léda megütötte Adit, és talán ez volt az, ami Adi büszkeségének már túl sok volt. Nyilván volt ennek nagyon sok előzménye. Nagyon sokszor szakítottak már előtte, azt tudni kell, hogy rengeteg szakítás volt, aztán mindig békülés követte ezeket. Egy rövidebb, gyakorlatilag egy hetes idilli időszak, és aztán mindig kezdték újra előről. Talán ez a pofon volt az, ami okozta a végleges elválásukat.
0: Egy nagyon rendhagyó viszonyról beszéltünk, és két nagyon sajátos egyéniségű ember találkozásáról, de remélem, hogy akár a versek kapcsán, akár a nem ismert életrajzi adatok, az általad felidézett levelek és kikutatott apróbb adalékok közelebb vittek mindenkit Léda személyéhez. Ahogy mondtam is, Adi szerelmei adják most majd a múzsák között podcastjeink témáját. Dénes Kőne Zsófiával folytatjuk majd, aki feleségül szeretett volna venni Ady Endre, de ez már a következő muzsa.

0: között témája.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
4: Két óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabad kikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán.